0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
0: Trend Night.
1: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pankasztik már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el. Kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a Pankasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játssza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A Pankasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré. Mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevez zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mantra pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
0: Trend Night.
1: Bizony, a Mantra pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: vagyunk.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

Várjak, szeretem a szádat, szeretem, hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől félni.

Mondtam, hogy megvárlak, lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd, én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy, minden szírma.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a buliaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Bené Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Night.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Szólás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
0: Trend Night.
1: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Belmondó zenekar Czutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Czutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Irodalom.
1: A gondoskodás irodalmi, kulturális és poétikai megjelenését állítja középpontba a Fiatal Írók Szövetsége Gondoskodás című irodalomtudományi konferenciája, amelyet október 9-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában rendeznek. Az egésznapos tanácskozáson 12 előadás vizsgálja a gondoskodás különböző formáit és jelentés rétegeit, az öngondoskodástól és a családi viszonyoktól, az idős gondozáson és az elkövetői narratívákon át, egészen a gondoskodás nyelvi és testi vonatkozásáig. A Fiatal Írók Szövetsége konferenciája arra keresi a választ, hogyan jelennek meg a gondoskodás különféle vetületei, a gondoskodásra összefüggő kérdések az irodalomban, és milyen nyelvi, poétikai, történeti és kulturális formákon keresztül válik elbeszélhetővé a másikról és az önmagunkról való gondoskodás. A konferencia 4 szekciójában 12 előadás hangzik el, a résztvevők többek között Nádas Péter, Déri Tibor, Kosztolányi Dezső, Balzac, Borbély Szilárd, Polc Elem és Hajnóci Péter művein keresztül közelítenek a témához.
0: Kiállítás.
2: Tárgy, fotó és fotótárgy tematikával nyílik meg a legfontosabb design esemény a Kiscelli Múzeumban. Az összművészeti kiállítás és rendezvénysorozat október 4-e és november 1-e között látogatható. Többek között a fotográfia 200 éves jubileumára, de az 56-os forradalomra is reflektál a kiállítás. A közel 180 alkotónak munkáját magába foglaló kiállításról Szigeti Szilvia kurátort hallják.
3: Igazán nehéz volt erre a nagyon gazdag témára úgy reflektálni, hogy ennek legyen egy nagyon erős edukációs hatása is. Igazán azt a csodát akartuk itt bemutatni, hogy mit jelent, amikor a fotográfia és a tárgykultúra keresztezi egymást több szegmensen keresztül. A legelső látvány, ami fogadja a látogatót, az rögtön az ukrán alkotópárosnak a munkája. Ez a Smith & Wingen stúdió. Egész egyszerűen azt a mérnöki tudást és azt az innovációt és kreativitást akarják kihangsúlyozni, ami elrepít minket ebből a mai szörnyű valóságból, főleg ami őket érinti. Nem akarunk fototörténeti kiállítást csinálni, hanem egész egyszerűen szeretnénk ennek a műfajnak a sokrétűségét bemutatni, viszont nem kerülhetők meg a történeti összefüggések, de megtalálhatók itt a képzőművészet és a fotográfia határán keletkezett csodálatos alkotások. Kiemelném Erik Kessels munkáját, aki fotográfus, kurátor, képzőművész, és ide egy olyan sorozatnak a darabja került, ami nem más, mint egy autó ajtó. Tulajdonképpen fotót szitázott fel erre az autó ajtóra, amit ő maga is úgy gyűjtött. Kiemelném Klenyánszki Csilla sorozatának az egyik darabját, az otthon pillérei, a női képzőművészek gondolatmenete mentén keletkezett fotósorozat egy darabját láthatják, illetve mellette egy könyvbe lapozhatnak be. Van fényrajzolás, Kertész Krisztián fizikus jóvoltából, illetve van egy ilyen Készíts magadról selfie című installáció, és hogy ne szennyezzük a digitális teret, ezért az ott keletkezett kép gyakorlatilag hamar el is tűnik. Itt lesznek tárlatvezetések, a tárlatvezetések után koncertek, kortárs zenei koncertek, illetve klasszikus zenei koncertek. Lesz egy kortárs tánc bemutató is, úgyhogy ez egy nagyon gazdag program, azzal a céllal, hogy a műfajok közötti átjárhatóságot még jobban kihangsúlyozzuk.
4: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Kezdjük az El Camino-t hazai tájakon. Szent Jakab út. A belső béke és az önismeret keresése ma már nem csupán vallási meggyőződésből fakadó igény, hanem a modern ember vágya is a mindennapi mókuskerékből való kiszakadásra. A hazai Szent Jakab út lehetőséget ad arra, hogy lépésről lépésre hagyjuk el a felesleges mentális terheket, miközben Magyarország szakrális kincseit és természeti szépségeit felfedezve kapcsolódunk be az egész Európát átszelő zarándok út hálózatba. A magyarországi El Camino hálózat, a Camino Hungaro és a Camino Benedictus. Magyarországon két fő ágon indulhatunk el az El Caminón. Az alapút, a Camino Hungaro Budapest szívéből a 0 km kőtől indul, és 200 km után ér el a lébényi Szent Jakab templomhoz. Az út érinti a Budai hegységet, a Gerecse dombjait és a Kisalföld síkságait. A másik jelentős ág a Camino Benedictus, amely a Tihanyi Bencés apátságtól indul, és a bencés szerzetesi hagyományokat követve köti össze a fontosabb kolostorokat. Ez a szakasz a Balaton felvidék és a Bakony erdőjén keresztül halad, érintve Bakonybélt és Pannonhalmát, majd Lébénynél találkozik az alapúttal. Mindkét útvonalat sárga kagyló és nyílmotívumok jelzik, amelyek végigvezetnek minket a néha embert próbáló, de mindig lenyűgöző szakaszokon. Lébény, a spiritualitás és a történelem találkozása. A hazai szakasz célpontja Lébény, ahol a románkori építészet egyik kincse, a Szent Jakab templom fogadja az érkezőket. Ez a masszív, kettős tornyú épület már a 13. század elején is fontos megállója volt a zarándokoknak. A templom mellett modern látogató központ épült, ahol zarándok múzeum is működik. Csatlakozás az európai vérkeringéshez. A magyarországi szakasz egy egységes európai hálózat része, amely becsatlakozik az osztrák Szent Jakab útba, és Svájcon, valamint Franciaországon keresztül vezet egészen Spanyolországig. Praktikus tudnivalók. A vándorláshoz érdemes zarándok útlevelet kiváltani, amely feljogosít minket a kedvezményes zarándok szállások igénybevételére. A csomagolásnál a kevesebb több elvét kövessük, az út bármikor megszakítható és folytatható, így a 8-11 napos teljes táv helyett rövidebb hétvégi szakaszokat is választhatunk a térségi látnivalók felfedezéséhez.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. október 9-e van, péntek reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, én Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. Nem indít támadást Irán ellen az amerikai félidős választások előtt az Egyesült Államok. Ezt jelentette be az amerikai elnök. Majd arról írt közösségi oldalán, hogy eredményes megbeszéléseket folytatnak Teheránnal. Donald Trump szerint továbbra is érvényben van az iráni kikötők amerikai blokkádja, a Hormuzi szoroson keresztül pedig zavartalanul folyik az olajszállítás. Teherán tegnap közölte, hogy nem mond le az urándúsításról, és uránkészletét sem adja át. 3000 helyettesítő tanárt küldött tiltakozó középiskolákba a francia kormány. Ez mintegy 500 gimnáziumot érinthet. Az oktatási miniszter elmondta, hogy több százezer órányi túlórapénzt is rendelkezésre bocsátanak.

0: az igazgatók számára, hogy lehetővé tegyék a rövid távú helyettesítéseket az önkéntes tanárok számára. Az oktatási tárca által megnyitott platformra az elmúlt napokban 66 ezer javaslat és kérés érkezett az iskoláktól. A miniszterelnök szerint a kormány módosításokat terjeszt be a 2027-es költségvetési törvénytervezethez, hogy a középiskolások egyes javaslatait konkrét intézkedések kialakítsa. A diák és szakmai szakszervezetek október 13-ára hirdették meg a harmadik hete tartó tiltakozás következő országos demonstrációját. Ukrajnába utazott a brit külügyminiszter tegnap, ahol új segélycsomagot jelentett be. A támogatás 54 millió font lesz, amit az ukrán energetikai infrastruktúra téli felkészítésére és humanitárius célokra használnak majd. Emellett Oroszországgal szemben új szankciókat is kilátásba helyezett. Orbán Viktort vonta kérdőre az aranykonvoj ügyben a honvédelmi miniszter. Ruszinszenti Romulus szerint itt az ideje, hogy a volt miniszterelnök kiálljon a nyilvánosság elé és elmondja, hogy ő adta ki a parancsot az ukrán pénzszállítók megállítására. A Telex információi szerint a terrorelhárítási központ egykori vezetője Hajdú János és az Alkotmányvédelmi Hivatal volt jogi főosztályvezetője mellett három rendőrjárőr is gyanúsított az aranykonvoj ügyben. 2027 első negyedévében hirdethetik meg a sajtóalap első pályázatait idehaza, ezt jelentette be a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsának elnöke. Polyák Gábor elmondta, hogy a Média Tanács első megbeszéléseinek is az egyik legfontosabb témája a sajtóalap. Hozzátette, egy nagyon valószínű, hogy idén is lesz egy ilyen kiírás, amit lehet, hogy nem ezen a néven hirdetnek majd meg. Szerinte mostanra teljesen magukra maradtak azok a kis szerkesztőségek, amelyeknek fontos szerepük van a helyi nyilvánosság életben tartásában.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek. A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra, az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig, a MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt. A Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2540 forinton fejezte be a kereskedést. Mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE mutató 8%, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 1,2%-kal gyengült. Milánóban 2,4%-os, Madridban 1,7%-os mínusszal zárult a kereskedés. Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói, a Dow Jones 1%-kal tudott nőni, az S&P 500-as mutató 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit pedig 1,2%-kal csökkent. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában, a térségben irányadó japán Nikkei 0,5%-os mínuszban, Hongkong 1%-ot megy fölfelé, a kínai mutató 1,2%-ot megy lefelé, 0,5%-ot erősödik az indiai Sensex, a dél-koreai tőzsde zárva, a szingapúri mutató 0,3%-os mínuszban. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 365 forint 40 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 325 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 392 forintot. 1,1227 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Vessünk egy pirantást a kőolaj világpiaci áraira. A Brent esetében 1,3%-os csökkenés látható, a hordonkénti jegyzésárit 102 dollár 90 centen. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI is valamivel olcsóbb, egy hordó olajért 90 dollár 50 centet kérnek. Az arany árfolyama 1,1%-ot drágul, egy uncia aranyért 4202 dollárt kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Délelőtt felszakadozik a felhőzet és általában több órára kisüt a nap. Kisebb eső még előfordulhat, délután már nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, október 9-én pénteken reggel 6:30 a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Mikor érkezik az a csapadék meg a hidegfront?
3: Hát nem most, amikor ugye mindenki várta. Vagy tegnapra vártuk meg mára. Hát ma se. Hétvégén egy minimális lesz igazából, de nem egy egetrengető mennyiség.
2: A minimális alatt ma csapadékot értsünk.
3: Igen. Tehát elvétve helyenként inkább. És maradnak ezek a 15-20 fokos csúcsértékek, úgyhogy ez még várat magára.
2: Na jó, de a hírek nem.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nem indít támadást Irán ellen az amerikai félidős választások előtt az Egyesült Államok, ezt az amerikai elnök jelentette be.
3: Majd arról írt közösségi oldalán, hogy eredményes megbeszéléseket folytatnak Teheránnal. Donald Trump szerint továbbra is érvényben van az iráni kikötők amerikai blokkádja, a Hormuzi szoroson keresztül pedig zavartalanul folyik az olajszállítás. Teherán tegnap közölte, hogy nem mond le az urándúsításról és uránkészletét sem adja át.
2: 3000 helyettesítő tanárt küld a tiltakozók középiskolákba a francia kormányzat.
3: Ez mintegy 500 gimnáziumot érinthet. Az oktatási miniszter elmondta, hogy több százezer órányi túlóra pénzt is rendelkezésre bocsátanak az igazgatók számára, hogy lehetővé tegyék a rövidtávú helyettesítéseket az önkéntes tanároknak. Az oktatási tárcához az elmúlt napokban 66 ezer javaslat és kérés érkezett az iskoláktól. A kormány módosításokat terjeszt be a 2025-es költségvetésbe, hogy a középiskolások egyes javaslatait konkrét intézkedések kialakítsa. A diák és szakmai szakszervezetek október 13-ára hirdették meg a harmadik hete tartó tiltakozás következő országos demonstrációját.
2: Orbán Viktor mondta kérdőre az aranykonvoj ügyben a honvédelmi miniszter.
3: Ruszin Szendi Romulus szerint itt az ideje, hogy a volt miniszterelnök kiálljon a nyilvánosság elé és elmondja, hogy ő adta-e ki a parancsot az ukrán pénzszállítók megállítására. A Telex információi szerint a terrorelhárítási központ egykori vezetője Hajdú János és az Alkotmányvédelmi Hivatal volt jogi főosztályvezetője mellett három rendőrjárőr is gyanúsított az aranykonvoj ügyben.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde index a BUX 1,7%-os mínuszban 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen mozogtak.
3: A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig. A MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt. A Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2.540 forinton fejezte be a kereskedést.
2: Mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 8%, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 1,2%-kal gyengült. Milánóban 2,4%-os, Madridban 1,6%-os mínusszal zárult a kereskedés.
2: A tengeren túlon vegyesen zártak a vezető indexek.
3: A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,2%-kal csökkent.
2: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde az enyhe 0,3%-os mínuszban. Hongkong emelkedni tudott, több mint 1%-kal, a Shanghai Composite viszont 1,2%-os mínuszban. India nyitás után nem sokkal, a plusz tartományban 9% fölötti plusz mutat, Dél-Korea ma zárva, Szingapur pedig 2%-kal van lejjebb. A forint az egy minimális erősödéssel kezdett az euróval szemben, 365 forint 30 filléren áll. Egy dollárért 325 forint 50 fillért kell adni. Itt is erősödött a forint, gyengültünk viszont a svájci frank ellenében igazi minimális mértékben. 392 forintot kérnek érte. Az olajárak lejjebb jöttek, 1,3%-kal lett olcsóbb az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára. 90 dollár 30 centen, a Brent 1,4-del 102 dollár 80 centhez közelít. Az aranyárfolyama drágul 1,2%-kal, egy unciáért 4206 dollárt kérnek. A többi fémára is meglódult, a palládium 2,8, a platina 2,4, az ezüst 1,8%-kal került többe, de a réz is 1,1%-os pluszban. A mezőgazdasági termelőjárak többsége emelkedőben, egyedül a rizs, de mondjuk minimális forgalom mellett enyhe mínuszban, a többiek ilyen 4,6% körüli pluszban, leginkább talán a szójabab drágult 6% fölötti plusz mutat. Fordított tanterem, akár így is felfogható a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe a jövőben, mondja Forró Tamás, a Rábek lett oktatási tanácsadó stratégiai vezetője.
3: Ez azt jelenteni, hogy az AI a tananyag elsajátításában segítene otthon, az iskola pedig a gyakorlás és vagy a mélyebb megértés helyszíne lenne. A dolog egyszerűnek hangzik, de a gyakorlati átültetése bonyolultabb.
1: Az iskola és az otthoni szerep megváltozik. Az AI egy tutorrá válik, tehát ez jelenti, hogy otthon a tananyag átadásában segít. Önmagában földolgozza velünk, és adott esetben nyilván a diákkal, földolgozza, és a tanulás folyamatában lesz társunk. Ezért hívjuk tanulótársnak egyébként. Erre nagyon alkalmas az AI. Én annyit tudok mondani így első gondolatra, hogy önmagában a legnépszerűbb AI alkalmazások nyelvezete is annyira pozitív, hogy a diákok egy bizonyos része már visszajelezte, hogy a pozitív kommunikáció tekintetében élen jár a program, szinte jobb vele megbeszélni dolgokat, mint sokszor felnőtt emberekkel, mert annyira kedvesen és pozitívan reagál.
0: Időjárás jelentés.
3: Délelőtt felszakadozik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Kisebb eső még előfordulhat, délután már nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Szóval... azt akartam még mondani a Gergő az időjárással kapcsolatban. Késő este 7 és 14 fok közé hűl a levegő, de a kezem gyorsabb volt, mint ahogy ezt elmondta volna. Most zenélünk, utána pedig részletezzük a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepének lehetőségeit.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 6 óra 41 perc, fordított tanterem, akár így is gondolhatunk a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepére a jövőben. A többi között erről beszélt Forró Tamás, a Rábek lett oktatási tanácsadó stratégiai vezetője. Ez azt jelenteni, hogy az AI a tananyag elsajátításában segítene otthon. Az iskola pedig inkább a gyakorlás és vagy a mélyebb megértés helyszíne lehetne. A dolog egyszerűnek hangzik, de a gyakorlati átültetése azért ennél bonyolultabb, mondja a szakember. Nagy kérdés például, milyen korban lehet egyáltalán a diákokat a szoftverekre bízni. Az biztos, hogy megkerülhetetlen a dolog és az erről való gondolkodás. Már csak azért is, hiszen a legifjabb generáció gyakorlatilag a digitalizációval nő fel. Vele beszélgettem mindenről. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Hogyan tud az AI az oktatásban hatékonyan segíteni?
2: Érdekes felvetés, hogy rögtön ugye erre a fordított tanterem elméletére ugrottunk. Hadd mondjam el, hogy amikor ide jutunk, csak előtte, hogy megjegyezem, a nemzetközi kitekintéstől megy a konferencia egyébként a gyakorlati megvalósításig, és ez annak egy szelete. Ezt azért mondom el, hogy ez egy fontos dolog, hogy ez egy, mondjuk úgy, hogy AI felhasználási elmélet, ami azt jelenti, ez a flipped classroom, ami azt jelenti, hogy a fordított tanterem elméletével tudnak majd dolgozni a jövőben a diákok. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk van egy tananyagegység, jelenlegi óraszám terhelés mellett egyébként ez szinte képtelenség, az valakinek 7-8 órája van, 9, vagy még utána van egy szakkör, vagy egy sport, akkor ugye az már nem elvárható, hogy ez működjön, mert ennek feltétele az, hogy az iskola és az otthoni szerep megváltozik. Az AI egy tutorrá válik, tehát ez jelenti, hogy otthon a tananyag átadásában segít. Önmagában földolgozza velünk, és adott esetben nyilván a diákkal, földolgozza, és a tanulás folyamatában lesz társunk. Ezért hívjuk tanulótársnak egyébként. Erre nagyon alkalmas az AI. Én annyit tudok mondani így első gondolatra, hogy önmagában a legnépszerűbb AI alkalmazások nyelvezete is annyira pozitív, hogy a diákok egy bizonyos része már visszajelezte, hogy a pozitív kommunikáció tekintetében élen jár a program, szinte jobb vele megbeszélni dolgokat, mint sokszor felnőtt emberekkel, mert annyira kedvesen és pozitívan reagál. És akkor ebben a pozitív környezetben, amire be van állítva a szoftver, otthon földolgozva, és az iskola ennek a kérdéseinek megválaszolása, gyakorlati feldolgozása, gyakorlatba ültetése, illetve a kérdéseknek a megválaszolása és a tudásnak egy ilyen általános kiterjesztése megvalósulhat a tanórán. Ami az erőnye, hogy a differenciált oktatásra jóval nagyobb lehetőséget ad egyébként ez a módszer, mert az otthoni AI melletti, tehát tutorként tartó felhasználásban az eltérő képességek, készségek nem jelentenek problémát, mert nagyon könnyen tud alkalmazkodni megfelelő utasítások mellett, itt nagyon fontos az AI-nak a használata, megfelelő utasítások mellett nagyon jól tud alkalmazkodni mondjuk ahhoz, hogyha valaki gyorsabb vagy lassabb. Meglepően nagy segítség, és akkor a tanárnak teljesen más dolga van, de egy nagyon jó dolga, mert otthon földolgozzák, és így közös munkára, kreatív feladatokra, olyan játékokra, vagy nehezen érthető részekre van lehetőség az órán, amire egyébként nem.
1: Na most itt egy fontos kérdés. Ugye azt mondja, hogy az otthoni tanulás. Viszont igen, ugye az a helyzet, hogy Magyarországon a diákoknak ugye majdnem reggeltől délutánig bent kell lenniük. És akkor még délután akkor játszon, legyen társas kapcsolat, sport, egyéb. Akkor teljesen át kell szabni az oktatási rendszernek az időszerkezetét, mert az meg elvárhatatlan, hogy iskolában is legyen, meg még otthon is tanuljon, de még akkor legyen játszó. Akkor ugyanott vagyunk, ahol most, hogy bent van a gyerek, és igazából még ha hazamegy, akkor neki kell állni tanulni, és akkor a szülők egy része meg ide baj kap, mert már régen volt, nem tudom, a másodfokú egyenlet megoldó képete.
2: Egyetértek, amit egyébként azóta se kérdezett meg tőlem se senki, amióta ezt ugye belénk verték. De
1: az érdekes, de a gyereke lehet, hogyha egy dolgozatra készült, hogy akkor hogy is volt ez?
2: Annyira azonosulok azzal, amit mondott, hogy önmagában ez egy szerkezet átalakítás. Csak hogy fura lesz, amit használok most szó, nyilván itt rengeteg vélemény ütközhet, meg találkozhat. Háromfajta viselkedésmóddal tudunk erre reagálni. Lehetünk inaktívak, lehetünk reaktívak, vagy pedig proaktívak, és az AI kapcsán én nagyon az utóbbit javasolom, mert hogyha nem megyünk a változtatások elébe, teljesen mindegy, hogy akár ezzel a módszerrel, vagy van még sok más elmélet egy másikkal, nem megyünk elébe, akkor jelenleg az AI azt csinálja, hogy nagyon sok diák életében elkészíti a házit. Én magam mondjuk úgy, hogy lehet, hogy láttam nem oly régen egy egyetemi képzésemen, hogy a hallgató lefotózta a vizsgájának a papírját, és az egyik népszerű beszélgetős platformmal egyszerűen levizsgázott az egyetemen, és mivel ott se látta át a teljes előadót az ellenőrzőkör, ezért ő kapott egy 4-est ott az óra előtt úgy, hogy ő sem más nem csinált, mint csak az AI-ba beütött, és valójában kész volt 5 perc alatt. Ennek a tudásnak az összevetése majd mondjuk azzal, ami létrejön, egészen más. Én ezért szoktam azt mondani, hogy ez egy nagyon sok felől árnyalt kép, mert hogy jelenleg ugyanez a diák pont arra használja az AI-t, hogy az említett túlterhelés mellett megpróbáljon a lehető legkevesebb idő alatt teljesíteni az otthoni kötelezettségeiből, egyébként őszintén teljesen logikusan és ösztönösen, tehát én valószínűleg ugyanerre használnám. Fordított esetben én őket nem is tudom ezért hibáztatni. Mindezt úgy, hogy hangsúlyozom, mellé még nagyon kedves.
1: Fontos kérdés, melyik korban lehet ezt indítani? Mert biztos vagyok benne, hogy ezt nem a legkisebbekkel kell kezdeni, de eljön az az érettség, amikor valóban ez egy komoly segítség lehet. Erre mit mond?
2: A személyes véleményem az az, hogy abszolút egyetértek, hogy az AI-ban el fogjuk érni azt a fejlettségi szintet, amikor az AI igazítani fogja a segítségét és a tudását az életkorhoz. Mert olyat ma meghúzni, hogy exakt mely időponttól kezdve tudja használni, nagyon nehéz, mert arra gondolunk, hogy 3 évvel ezelőtt egy rádióinterjúban azt kérdezték tőlem, hogy a Google kereső kifejezések hogyan, miként működnek, ma pedig ugye legyünk őszinték, a legnagyobb kereső is egy első találatként egy AI feldolgozást ad ki nekünk. Tehát olyan funkciókat vesz át, hogy könnyen lehet, hogy sima kereső funkciók megszűnnek, mert az AI lesz maga a keresésnek a nyelvezete. Innentől kezdve pedig lemegyünk akkor rögtön a legfiatalabbakhoz, mert amint az interneten, a világhálón valamit keresni fognak, azonnal kapcsolatba kerülnek a mesterséges intelligenciával. Sőt, őszinte vagyok, már a kezdőlapnál javaslatot fog tenni pár év múlva a mesterséges intelligencia. Nagyon nehéz meghúzni a vonalat. Én azt gondolom, hogy abban bízhatunk közösen. Mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legpontosabban a felhasználó kompetenciájához, életkorához igazítsa azt, hogy miként működik maga mesterséges intelligencia, valószínűleg képes lesz arra, hogy differenciáljon egy 7 évest, meg egy 18 évest, vagy egy 40 évest. És ami érdekes benne, hogyha itt szabad megjegyezni, hogy talán még arra is képes lesz memorizálásban, hogy mondjuk azonosít esen is problémákat az AI, azáltal, hogy mondjuk valaki 2-3-szor kért tőle részletesebb feldolgozást, részletesebb leírást, lassabb magyarázatot, és hogyha valaki kért tőle ilyet, akkor egyébként megtanulja, hogy azzal a típusú felhasználóval neki hogyan kell akkor kommunikálnia. Az AI az nagyon gyorsan tanulja meg azt, hogy hogyan viszonyuljon.
1: Azért egy alapkérdés. Én azt gondolnám, és ez most, ha lehet azt mondani, személyes vélemény, legkisebbekkel én nem kísérleteznék AI ügyben. Tehát először meg kell tanulni, írni, olvasni stabilan, na és akkor utána már lehet ezzel operálni. Ami még nagyon fontos az AI esetében, amit az előbb mondott, hogy annyi kiegészítéssel, hogy abban is nagyon jól tudna segíteni, hogy az eltérő érdeklődésű gyerekeknek eltérő módszerrel segítsen, mondjuk a fizikát sokan utálják, pedig az életünk tele van fizikával. Na de ha van köztünk olyan, aki szereti a fizikát, de imádja a focit, akkor lehet, hogy a focival kapcsolatban hoz olyan példát, amit szívesebben megért a gyerek, mint mondjuk kezdjük Newton első törvényével.
2: Abszolút egyetértek. Annyira igaz, hogy ez is az, hogy megtanul minket, tehát az érdeklődési körünknek megfelelően dobja fel adott esetben a témákat. Ez egy nagyon érdekes és egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog tud lenni, de az, amit mondott, az egy, én azt gondolom, hogy alapvetés. Tehát ugye ez, amit szoktunk mondani, és ön is kérdezett, hogy mikortól ajánljuk, hogy ez az érettség szintje. Az a helyzet, hogy azért nehéz ma vonalat húzni, mert a fiatalok szinte úgy nőnek föl egy jó része, hogy mobiltelefonnal, tablettel, iPaddel, számítógéppel találkoznak. Hát nagyon nehéz az időnek a meghatározása, hogy mikortól jó. Én is azt gondolom, hogy az írás-olvasás az alapfeltétel kéne, hogy legyen. Viszont az a helyzet, hogy az AI ugye hangvezérléssel is működik. És bár nem tud írni, már láttunk olyat, hogy fiatal gyermek, édesanyja mobiltelefonján hangvezérléssel kérdezett, hogy mikor érkezik meg a busz. Ez itt történt az irodaházunk előtt. Amit ki tudunk jelenteni, ami biztos alapszabály, de nyilván ezt is most lehet, hogy 500-an megcáfolnak majd engem, de hogy alapszabály lehet az, hogy óvodában azért ne, vagy nem ajánlott, vagy másképp ajánlott, vagy ott én azt gondolom, hogy ott a nevelőknek, az óvodavezetőknek a segítsége az AI, ott a felnőtteké. Iskolában ez elkezd megosztani, és azt gondolom, hogy az életkor megy előre, mondjuk azt, hogy az érettségi felé, tehát nevezzük érettségnek azt a szót, és az érettség felé kell, hogy egyenragúan mondjuk használja a diák, később már hallgató, adott esetben egyetemre megy, és mondjuk az oktató, a tanár. Tehát, hogy abszolút egyetértünk, ennek az árnyalatai lesznek nagyon nehezek, mert most gondoljuk, hogy a pedagógus szempontjából elképesztő sebességgel gyárt például az AI, mondjuk dolgozatot egy tananyagból. Tehát ezt, hogyha látott egy ilyen kísérletet, akkor úgy szoktuk mondani, hogy rádióban ez nem hallatszódik, de esküszöm, leesik az állunk. Tehát, hogy elképesztő folyamatokat változtat meg. Nyilván le kell ellenőrizni, ez nem kérdés, ezeket így nyilván hozzátesszük, de hogy elképesztő sebesség. És emiatt a diákok is egyre többet fognak hallani róla. Erre készítjük fel egyébként a konferencia, mondhatjuk, hogy ezért jött létre, hogy ebben összehozzunk egy olyat, amivel valódi segítséget adunk egyébként azoknak, aki eljön, tehát mondjuk a délután folyamán gyakorlati segítséget, pont ez volt a célja. Mert amit ön mond, az nekünk is az egyik legfontosabb, a pedagógusok számára segítséget adni.
1: Az elmúlt percben Forró Tamást, a Rábek Lehet Oktatási Tanácsadó stratégiai vezetőjét hallották. Egyébként az interjúban ugye többször elhangzott, hogy lesz egy konferencián, most ezt november 21-én tartják majd a szakma részvételével. Nem sokára 7 óra, előtte zenélünk, közlekedünk, és friss hírekkel jelentkezünk majd. This man is-

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor.

0: Amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
1: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
2: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban tart a helyszínen és a Gyáli úton befelé a határúti felüljáró után. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a külső sávban. Ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt, várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után darúzás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
7: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Üdvözli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Kata tervezett átalakítását, ugyanakkor módosítaná a vállalkozások felé történő számlázást terhelő 15%-os többletadó szabályait.
8: Az MKIK szerint a magasabb befizetésnek a nyugdíj és egészségbiztosítási jogosultságokban is meg kellene jelennie, ezért azt javasolja, hogy a többletteher egy része növelje a katások társadalombiztosítási alapját. Kerékgyártó Gábor főközgazdászt hallják.
9: Az 50 ezer forint helyett 100 ezer forint lesz a főállású katásoknak a havi díja, és ezzel együtt a TB jogosultságuk is már jelentősen nőni fog. Igaz, hogy többet kell fizetni, de cserébe több TB viszony is jár, viszont pont ez a 15%-os adó, ami az üzleti ügyfeleknél a tételt terhelni fogja, az jelen javaslat csomag szerint egy adó, egy egyoldalú adó, amit be kell fizetni a katás vállalkozónak, és azért úgymond nem jár semmi pluszba. És a mi javaslatunk az, hogy ezért a 15%-os plusz üzleti ügyfelek felé felszámítandó adónak is, ha nem is a teljes 15%, de legalább egy része számítódjon bele a társadalombiztosítási jogviszonyban, hiszen akkor a vállalkozó ezt a 15%-ot is talán egy kicsit jobban el tudja

0: majd fogadni.
1: Segítséget ajánlott a közel-keleti háború rendezéséhez az orosz elnök.
2: Vlagyimir Putyin a türkmenisztáni regionális csúcstalálkozó előtt egyeztetett iráni kollégájával. Szerinte Irán komoly erőfeszítéseket tesz a konfliktus lezárására. Masoud Pezeshkian elmondta, hogy az országa elkötelezett a párbeszéd mellett, de valahányszor tárgyalnak az Egyesült Államokkal, azok újra támadnak. Az orosz államfő üdvözölte az Oroszország és Irán közötti kapcsolatok kedvező fejlődését, amelyek az orosz-ukrán háború kezdete óta tovább erősödtek.
1: Ukrajnába utazott a brit külügyminiszter tegnap, ahol új segélycsomagot jelentett be.
2: A támogatás 54 millió font lesz, amit az ukrán energetikai infrastruktúra téli felkészítésére és humanitárius célokra használnak majd. Emellett Oroszországgal szemben új szankciókat is kínálatásba helyezett.
3: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1,7%-os mínuszban 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen mozogtak.
2: A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra, az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig, a MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2.540 forinton fejezte be a kereskedést.
1: Nem volt túl jó hangulat Európában, elcsökkenéssel zártak a vezető indexek.
2: A londoni FTSE 8%, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, míg a párizsi Kakaron 1,2%-kal gyengült. Milánóban 2,4%-os, Madridban 1,6%-os mínusszal zárult a kereskedés.
1: A tengeren túlom egyesen zártak az indexek.
2: A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal csökkent.
1: Ázsiában is vegyes a kép, a japán tőzsde 2,1%-os mínusz mutat, Hongkong több mint 1%-kal tudott eddig erősödni, a Shanghai kompozit 1,2%-kal gyengült, India nyitás után nem sokkal 1%-os pluszban, Dél-Korea van zárva, Szingapur pedig 2,1%-os mínusz mutat. A forint erősödget valamennyi vezető devizával szemben, 1 euróért 365 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 325 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 391 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban 1,3% körül mindkét olajfajta jegyzésára ennyivel lett olcsóbb, az észak-amerikai könnyűolaja VT 90 dollár 30 cent fölött, a Brent pedig beesett 103 dollár alá. 1% fölötti pluszban az arany árfolyama, egy unciáért 4202 dollárt kell adni. A többi fémára is emelkedőben a palládium 2,6, a platina 2,3, az ezüst 1,7%-kal került többe, és a réz is 1%-os plusz mutat. A mezőgazdasági termelőjárak többsége emelkedőben, a szója 6%-kal drágul, csak úgy, mint a gyapot, a többiek csak egy pár centtel kerülnek többe. 2027 első negyedévében hirdethetik meg a sajtóalap első pályázatait, ezt jelentette be a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának elnöke.
2: Polyák Gábor elmondta, hogy a média tanács első megbeszélésének is az egyik legfontosabb témája a sajtóalap. Hozzátette, hogy nagyon valószínű, hogy idén is lesz egy kiírás, amit lehet, hogy nem ezen a néven hirdetnek majd meg. Szerinte mostanra teljesen magukra maradtak azok a kis szerkesztőségek, amelyeknek fontos szerepük van a helyi nyilvánosság életben tartásában.
1: Kiszemlázna a fővárosnak a helyett elvégzett közterület takarítás költségeit Józsefváros. Erről Piko András, a 8. kerület polgármestere beszélt a Trend FM-nek.
2: A kerület vezető szerint Budapest jelenleg sem képes megfelelően takarítani a saját fenntartásában lévő közterületeket, ezért a feladatok egy részét a kerületi önkormányzatok végzik el. Piko András úgy fogalmazott, a fővárosi parkolási rendszer átalakítása miatt Józsefváros évente 1,5 milliárd forint bevételtől esik el, ezért minden kiadást felül kell vizsgálniuk. Bár a köztisztaság és a közbiztonság továbbra is kiemelt feladat marad, a polgármester szerint tartós működési megtakarításokra lesz szükség. Piko Andrást hallják.
0: Köztisztaság és közbiztonság az elsődleges szempontok, erre biztosan figyelni fogunk, de azt nem tudjuk, hogy mennyi pénzből tudjuk majd ezt garantálni. Az biztos, hogy nem könnyíti a helyzetünket, hogy az a főváros, amely most elvett 1,5 milliárd forintot a pénzünkből, az a főváros nem képes takarítani a saját maga által fenntartott területeket, és ebben a kerületekre szorul, illetve a kerületek jó indulatára. Mi takarítunk fővárosi területeket is, és 2016 óta miénk a közterület fenntartás is, vagy a közterületfelügyelet is. Az biztos, hogy ezt át kell gondolnunk, és például a plusz munkát, amit a főváros helyett végzünk el, ki fogjuk számlázni a fővárosnak.
1: Nem történt előrelépés a szociális szektor béremelésének ügyében a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum tegnapi ülésén, közölték a szakszervezetek.
2: Majd hozzátették, hogy csalódásként élik meg az egyeztetést. Felidézték, hogy a miniszterelnök arra tett ígéretet a választásokon, hogy egy azonnali 25%-os béremelést hajtanak végre az ágazatban. Majd később a kormányfő úgy nyilatkozott, hogy a béremelést két részletben fogják megvalósítani. Ennek ütemezéséről azonban a Szociális Tárca képviselői nem tudtak nyilatkozni. A szakszervezetek szerint valószínűleg decemberben történhet előrelépés. Ugyanakkor már nem csak türelmetlenek, hanem ott tartanak, hogy kiürül az ágazat, így az állampolgárok nem fognak hozzájutni az alapvető humán szolgáltatásokhoz. Az érdekképviseletek és a kormányzat képviselői egyetértettek abban, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kellene zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett bérekhez.
1: Drasztikusan érintheti a Ferencvárosi Tornaklub több szakosztályát az ECHO rendszer átalakítása, számolt be róla az RTL híradója.
2: A csatorna több magyar sportklubot is megkeresett, de csak kettő, az MTK Budapest és a Ferencvárosi TC reagált a kérdésekre. Az MTK röviden válaszolt, elmondták, hogy az ő szerződéses sportolóikat nem érintik a változások. Habár a Ferencváros nem írta meg, hogy pontosan hány sportolójuk keres többet, mint havi 5 millió forint, úgy látják, több nemzetközi szinten is kiemelkedő sportcsapatuk is veszélyben van. A vízilabda csapat, ami 2019 óta háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a klub beszámolója szerint egészen biztosan nem fogja tudni megtartani világklasszis szerb játékosát, Dusan Mandicsot. A női kézilabda csapatnál a sportág legnagyobb magyar és külföldi sztárjait veszítheti el a klub, míg a férfi labdarúgóknak a nemzetközi versenyképessége kerülhet veszélybe. A klub a megoldást a játékosok értékesítésében, valamint a keretek szűkítésében látja.
3: Időjárás jelentés.
2: Délelőtt felszakadozik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Kisebb eső még előfordulhat, délután már nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Sara Sjöström, a svédek háromszoros olimpiai bajnoka, decemberben nem vesz részt a pekingi rövidpályás úszó világbajnokságon. A 33 éves klasszis edzésekre és a regenerációra szeretne fókuszálni abban az időszakban, ezért hagyja ki a kínai viadalt. Egyébként áprilisban tért vissza azt követően, hogy a tavalyi szezont első gyermeke születése miatt kihagyta. Augusztusban azonban a párizsi Európa bajnokságon kiválóan szerepelt, nyerte az 50 méter pillangót és ezüstérmet szerzett 50 gyorsan. 11 játékos, köztük a legnagyobb sztárok továbbra sem térnek vissza a legutóbbi három olimpián győztes szerb férfi vízilabda válogatottba. A Total Water Polo szaklap beszámolója szerint a nemzeti csapat kulcsjátékosai, mint például a háromszoros ötkarikás aranyérmes Dusan Mandic vagy Nikolás Jaksic, közölték, hogy amíg Slobodan Szoro vezeti a szövetséget, nem ugranak medencébe a válogatott tagjaként. Áprilisban kezdődött az ügy, miután az új elnök a kinevezését követően többször is lekicsinyülően nyilatkozott a válogatott által elért sikerekről. Szoro szerint ezek a sikereket inkább a körülmények és az adott pillanatok befolyásolták, semmint a csapat minősége. Erre volt válaszuk.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Egy kis zenével, a zene után pedig Piko Andrást hallják majd, Józsefváros polgármesterét, ugye részben a parkolásról, és főleg arról, hiszen a főváros azt tervezi, hogy egységesíti a rendszer, de a bevételeket elveszi az önkormányzatoktól, ígérete szerint az utak felújítására szánja majd, hogy mit szól ez a kerület, az mindjárt kiderül.

0: Reggeli Monitor.
1: 7 óra 14 perc, évente mint egy 1,5 milliárd forintos bevételt kiesés okozna Józsefvárosnak a fővárosi parkolási rendszer tervezett átalakítása. Ezt mondta nekünk a 8. kerület polgármestere. Pik András hangsúlyozta, nem egyszeri veszteségről van szó. Az összeg a kerület szabadon felhasználható forrásainak akár harmadát is kiteheti. Az önkormányzat ezért már több beruházás és rendezvényt elhalasztott, a következő időszakban pedig tartós működési kiadáscsökkentéseket kell kidolgoznia. Pik András szerint a köztisztaság és a közbiztonság továbbra is elsődleges szempont marad, ugyanakkor a főváros helyett végzett közterület takarítás költségeit a jövőben kiszámláznák Budapestnek. Somódi Evelin beszélgetett vele.
2: A napokban Józsefváros megtakarítási intézkedéseket jelentett be, annak apropóján, hogy ugye volt egy döntés a főpolgármester, illetve a kormány között, aminek következtében jelentősen átalakulnak a kerület bevételei. Ugye ez egy 1,5 milliárd forintos kiesést jelent Józsefvárosnak, illetve a többi kerületnek is, és ez közvetlenül érinti például a Jászmin tér felújítását, illetve a 250-ig születésnapi eseményeket. A napokban azóta történt-e fejlemény, tudnak-e esetleg máshonnan forrást bevonni, hogyan áll most a helyzet?
3: Forrás nem tudunk máshonnan bevonni. Ez a döntés, ez a fejünk felett született meg a megkérdezésünk nélkül, anélkül, hogy a döntéshozók tudták volna, hogy milyen költségvetési helyzetben van Józsefváros. Ez egy működési bevétel, 1,5 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy nem egyszeri kiesés, hanem minden évben 1,5 milliárd forinttal kevesebb pénzből gazdálkodott Józsefváros, ami azért különösen fájdalmas, mert ez annak a pénznek, amiről a politika egyáltalán dönthet egy kerület költségvetésében, a negyede, de lehet, hogy a harmada is, ez mindig az aktuális bevételektől függ. Magyarán nagyon-nagyon sok pénz a 1,5 milliárd forint. Most arról tudtunk dönteni, hogy egyszeri kiadás csökkentéssel hogyan tudunk már most elkezdeni takarékoskodni, ugye? Ahogy a családokban most is egy önkormányzat esetében is az van, hogyha tudjuk, hogy jön a baj, hogyha jövőre 1,5 milliárddal kevesebb lesz, és utána is, akkor elkezdünk takarékoskodni. Biztos, hogy nem fizetünk be sítúrára, vagy nem most kezdünk hozzá a konyha kifestéséhez. Ez történik most. Ezek a lépések, amelyeket ön is idézett, ezek egyszeri kiadás csökkentések, és még előttünk állnak azok, amelyek a működési költségvetésben, tehát a működési költségeinket tartósan évről évre tudják csökkenteni. Ezeknek a számolása, illetve a tervezése most kezdődött el. Nyilván még erről nem tudok beszámolni, de az biztos, hogy sokkal, ahogy szokták mondani, ott kell megfogni a pénzt, ahol tudjuk, és mi erre készülünk.
2: Ugye szintén a kerületek finanszírozzák a közterület felügyeletet, ami például Józsefváros esetében is, hát az utóbbi hónapok hírei tekintve is azért egy kiemelt költségként jelent meg, illetve azt hiszem a takarítás is ide tartozik. Például ezeket érintheti-e ez a elvonás?
3: Erre azért nem tudok válaszolni, mert még nem látom a számokat, a bevételt és a kiadást. Ugye az önkormányzatoknak a költségvetését úgy kell tervezni, hogy nem lehet mínuszos, tehát magyarán a bevételeinknek fedeznie kell a kiadásainkat. A lakosságnak az elvárásai azok a egyértelműek. Legyen biztonságos Józsefváros, és legyen tiszta. Köztisztaság és közbiztonság az elsődleges szempontok, erre biztosan figyelni fogunk, de azt nem tudjuk, hogy mennyi pénzből tudjuk majd ezt garantálni. Az biztos, hogy nem könnyíti a helyzetünket, hogy az a főváros, amely most elvett 1,5 milliárd forintot a pénzünkből, az a főváros nem képes takarítani a saját maga által fenntartott területeket, és ebben a kerületek szorul, illetve a kerületek jó indulatára. Mi takarítunk fővárosi területeket is, és 2016 óta miénk a közterület fenntartás is, vagy a közterület felügyelet is. Az biztos, hogy ezt át kell gondolnunk, és például a plusz munkát, amit a főváros helyett végzünk el, ki fogjuk számlázni a fővárosnak.
2: Ide kapcsolódik azt gondolom az útalap kérdése is. Ugye a főváros most amellett érvel, hogy a parkolásból befolyó pénzt ebbe az útalapba csoportosítják, és erre azt mondják, hogy emiatt ez nem elvonás, hiszen az útalapból részesülnek a kerületek, emiatt nem jelentkezik hiány, de ugye az más helyzetet teremt, hogy eddig szabadabban használhatták fel a parkolási bevételt, míg az útalap egy kötöttséget jelent. És hogy említette is, hogy vannak a fővároshoz tartozó területek, amiket a kerületek például adott esetben takarítanak. Az útalapnál ez hogyan fog történni? A fővároshoz tartozó utak is a kerületek intézkedése alá kerül, ezzel kapcsolatosan lehetnek-e akár összeakadások?
3: Hát összeakadások már most vannak, és azért szerintem ez egy nagyon-nagyon csúnya csúsztatás, amit a főváros hangoztat. Elvesz másfél milliárd forintot, és visszaad útfelújításban. Úgy, hogy nem kérdez meg, ha jól értem, ezt jelenteni a kijelentése. Azért ilyet civilizált országban nem csinálunk. Másrészt pedig miért veszi el, miért nem bízza ránk, hogy akkor az útjainkat magunk újítsuk föl, egyébként újítjuk is őket elég rendesen. És harmadrészt pedig ez a 15 milliárd forint, amit a főváros remél, és amit ígér, hogy útalapba fog rakni, ez semmire nem elegendő. A főváros, csak a főváros útjai, nem a kerületek által fenntartott útak, a főváros útjainak a legkritikusabb állapotban lévő része, ez 306 útszakasz a közút nyilvántartása szerint, már most olyan állapotban van, hogy a balesetveszély megelőzése érdekében azonnal fel kellene újítani. Ennek a költsége 100 milliárd forint. Most ezt vetjük össze az éves 15 milliárdos bevétellel, hát 6-7 évbe telik, amíg egyáltalán ezt a 100 milliárdot el fogják érni. Szerintem a nagyon-nagyon rossz üzlet. A főváros szempontjából jó, mert valami pénzt fog kapni, de hogyha ez nem elvonás, akkor majd azoknak a munkatársaimnak, vagy azoknak a projektjeinknek a részvevőihez, amelyeket most le kell mondani, szívesen meghívom a főpolgármester urat, hogy magyarázza el nekik, hogy ez miért nem megszorítás, és hogy miért kell boldognak lenniük az útalap miatt.
2: Akkor ezt az óriási összeget az utak felújítására az úgymond útalap bejelentés előtt miből finanszírozták?
3: Semmiből, hát azért kerültek ilyen állapotba.
2: Lett volna egyébként kompromisszum a fővárossal, hogy a bejelentés előtt, hogyha egyeztet az önkormányzatokkal, a kerületi önkormányzatokkal, lett volna olyan irány egyébként, amit elfogadhatóbbnak tartottak volna?
3: Ez egy elméleti kérdés, hiszen ennek a lehetőségét nem biztosította a főpolgármester úr. Ráadásul úgy, hogy ő egyben a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének az elnöke is. Neki nem az a dolga, hogy a kerületektől lenyúljon pénzt, hanem az a dolga, hogy a kerületek érdekét is, a fővárosi érdeket képviselje. Most nem ezt tette, ennek nyilván lesznek majd következményei. Egyébként ennek a, hogy mondjam, vitának, vagy ennek a helyzetnek nagyon sokfajta megoldása van, de az biztos nem megoldás, hogy az egyik zsebből átveszik a másik zsebbe a pénzt, és azt gondoljuk, hogy majd ettől meg fog oldódni. Az egyik szegény ember a másik szegény emberből most elvett másfél milliárd forintot, jelen esetben a főváros Józsefvárostól. Nálunk ez nagyon komoly működési, költségvetési kieséseket fog jelenteni, és rosszul fognak járni a józsefvárosiak. Nem lesznek boldogok azért, mert Karácsony Gergely elégedetten hátradőlhet, és azt mondja, hogy van egy útalapja, amiből nem tud semmit sem csinálni.
2: Ugye 4 kerület polgármesterével fogtak össze és tiltakoztak a döntés ellen, illetve bejelentették a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében való részvételnek a felfüggesztését. Jelen pillanatban milyen ezzel kapcsolatos, illetve egyéb politikai eszközeik vannak arra, hogy változást érjenek el, és némileg próbálják ezt a pénzügyi felosztást egy igazságosabb mederbe terelni?
3: Nyilvánvalóan tiltakozni fogunk, nyilvánvalóan, ahogy ígértük is, minden jogi és más lehetőséget igénybe fogunk venni. Nem 4 másik polgármesterrel, hanem valójában 5 másik polgármesterrel, tehát 6-an álltunk ki, csak Tóth polgármester úr a 13. kerületben nem tudott részt venni a sajtótájékoztatónkon. Azóta ez a létszám, ez bővült a 18. kerülettel és a 11. kerülettel is, tehát holnap, amikor itt Józsefvárosban találkoznak a polgármesterek, akkor megbeszéljük a további lépéseket azzal, hogy mit kezdjünk a Budapesti Önkormányzatok Szövetségével abban a helyzetben, amikor a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke sérti meg a szövetség alapszabályát, illetve hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy végre valahára, ahogy azt illik és ahogy azt ígérték egyébként korábban, mind a kormány, mind pedig a főpolgármester végre szóba álljanak a kerületekkel.
2: Más kerületekkel mire számítanak a jövőben? Ugye itt nagyon eltérő érdekek vannak, eltérő mértékben érint mindenkit a parkolási bevétel, de mégis milyen hozzáállásra, részvételre számítanak a szövetségen belül részükről?
3: Én ezt most nem tudom megítélni, mert egyelőre így 8-an egyeztetünk, de kaptunk csatlakozási igényt más kerületekből is nem hatalmaztak föl, hogy mondjam, hogy honnan. Én azt gondolom, hogy a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében biztosan éles vita lesz arról, hogyha a főpolgármester úr összehívja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének a rendkívüli ülését, mint ahogy mi azt szeretnénk. Biztos, hogy éles vita lesz arról, ami történt, és arról, hogy ezt hogyan tudja túlvészelni maga a szövetség.
1: Az elmúlt percben Piko András 8. kerületi polgármestert hallották. Zenélünk, közlekedünk, 7:30-kor rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban tart a helyszínelés a Gyáli úton befelé a határúti felüljáró után. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a külső sávban. Ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után darúzás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Arra kérte az Egyesült Államokat az ukrán elnök, hogy adjanak hozzáférést Ukrajnának a Starlink műholdhoz.
5: Volodymyr Zelenszkij azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy nem segít Ukrajnának megvédeni magát, és inkább gazdasági kapcsolatokat igyekszik kialakítani az oroszokkal. Az államfő szerint a Starlink szolgáltatása segíthet hatékonyabban bemérni az orosz rakétaindítókat, így fölénybe tudnának kerülni a harcokban.
4: Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormányzat. Az alap lehetőséget ad majd a különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz és a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre.
5: Az alapszolgáltatásaiból azokkal már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Gyurkó Szilviát, gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárt hallják.
6: Maga a jóvátételi alap túllép azokon a megfontolásokon, hogy csak pénzügyi kártérítésre van szüksége az áldozatoknak, hanem szükségletalapú szolgáltatásokra épülő támogatásokat nyújt. A gyerekvédelmi jóvátételi alap kísérleti jelleggel 1 milliárd forinttal indul el a kormány döntésének megfelelően. Ebben a kísérleti időszakban egy tanácsadó testület is fogja kísérni és monitorozni az alapnak a munkáját, annak érdekében, hogy a visszacsatolások mentén egy év leteltével úgy tudjunk ránézni arra, ami történt, hogy ha szükséges, akkor a megfelelő változtatásokat meg tudjuk lépni.
0: tőzsdehírek.
4: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 1,7%-os mínuszban 141.308 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
5: A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig. A MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt. A Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2.540 forinton fejezte be a kereskedést.
4: Európában is mínuszok jellemezték inkább az indexeket.
5: A londoni FTSE 0,1%, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 1,2%-kal gyengült. Milánóban 2,4%-os, Madridban 1,6%-os mínusszal zárult a kereskedés.
4: A tengeren túlon vegyesen mozogtak a főbb indexek.
5: A Dow Jones 1,1%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal csökkent.
4: Ázsiában is vegyes a kép, hiszen a japán tőzsde pár pontos mínuszban. Hongkong 1,4%-kal tudott eddig erősödni, Shanghai 3%-os mínuszban, de elindult fölfelé. India 1,1%-os emelkedésben tovább tudott javulni a pozíció, a Dél-Korea Index ma zárva volt, Szingapur pedig pár pontos mínuszban. A forint erősödget, 1 euróért 365 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 324 forint 90 fillért kérnek, 1 svájci frankért 391 forint 50 fillért kell adni. Az olajárak ugye mínuszban, most egy pár centet ugyan visszakorrigáltak, olyan 1,1-1,2%-kal jöttek lejjebb az árak. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 90 dollár 50 cent alatt, a Brent ugyanakkor visszatért 103 dollár fölé. Az aranyárfolyama 1,4%-kal drágult, egy unciáért 4216 dollárt kérnek. A többi fémára is emelkedőben, a palládium 2,9, a platina 2,5, az ezüst 2%-kal került többe, a réz 1,2%-os pluszban. A mezőgazdasági termelői árak többsége emelkedik, a gyapot például 9%-kal, a szója 7%-kal került többe, a többiek pár centes emelkedés mutatnak. Első alkalommal közvetítik majd élőben, hogy az amerikai hadsereg kivégez egy katonát, erről a Reuters számolt be.
5: A férfi 2009-ben 13 embert ölt meg a Fort Hood katonai bázison. Nidal Hassan katonai pszichiáter volt, és ő lehet több mint 60 év után az első amerikai katona, akinek kivégzését az amerikai hadsereg hajtja végre. Utoljára 1961-ben volt ilyenre példa. A férfit 2013-ban ítélték halálra, miután 45 rendbeli, előre megfontolt emberülésben, illetve előre megfontolt emberülés kísérletében bűnösnek találták. A kivégzés december 3-ára tűzték ki.
0: Időjárás jelentés.
5: Délelőtt felszakadozik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Kisebb eső még előfordulhat, délután már nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: 7 óra 36 perc. A héten a gazdasági sajtóban a két varázsszóba, a vagyonadó, illetve a kata, mint adózási forma szerepelt. Természetesen mi is foglalkoztunk vele, meg foglalkozunk is még. Ma reggel megtudják, mi a helyzet. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hogyan viszonyul ehhez a két új tervezethez. Előtte picit egy kis zene.

0: Listen, Matt, you ain't all of that, cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Jó reggel! Ez a Reggeli Monitor.
2: A tényleges gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyonmentesítését javasolja a tervezett vagyonadó alól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet szerint bár indokolt lehet a kiemelkedően vagyonosok nagyobb közterviselése, a céges részesedések megadóztatása forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől. A kamara különösen a magyar kis- és középvállalkozások helyzetét tartja problémásnak, ugyanis az új adó verseny hátrányba hozhatja őket a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben. A vagyonadóval, illetve az új kata szabályokkal kapcsolatos részrevételeikről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főközgazdászát, Kerékgyártó Gábort Somodi Evelin faggatta.
3: Akkor kezdjünk elsőként a katával. Ugye a kamara összességében kedvezően fogadta a kata átalakításának a kormányzati tervezetét, de mennyiben jelent ez például visszatérést a 2022 előtti rendszerhez? Önök hogy látják, kik lehetnek ennek a változtatásnak a legnagyobb nyertesei? Vannak-e egyáltalán ilyenek?
4: Hát ugye 2022 szeptember emberében lett nagyon megszigorítva a kata, és ugye ott az akkori szigorításban voltak olyan lépések, amik hát azóta is sok feszültséget, sok értetlenséget okoztak, és az egyik talán, ami ilyen volt, az, hogy a katás vállalkozók ugye üzleti ügyfélnek nem számlázhattak, csak lakosságnak. És ezért, amikor üdvözöljük a kormányzati lépést, akkor talán ez a legfontosabb, amit a kamara örömmel lát, hogy újra meg fog nyílni a tervezet szerint az üzleti ügyfelek felé való számlázás. És hát, hogy mennyiben visszatérés a régi világhoz, itt annyiban azért más, hiszen ugye amikor nyáron itt a kamarában végeztünk elég komoly elemzéseket ugye a katának a 2012 utáni történetét végignézve, hogy 2022-ig azért itt az üzleti ügyfelek felé való számlázásnál bizony voltak olyan lehetőségek, amik hát ki kell mondani, hogy hát az adófizetés elkerüléséről szóltak. Talán az egyik legismertebb ilyen ugye a munkaviszonykiváltás a katás jogviszonnyal. De mellett volt egy másik, kevésbé ismert visszaélési lehetőség is, az, hogy amikor egy katás vállalkozó az akkori éves keretét nem használta ki, mert nem volt annyi ügyfele, tehát maradt még évvégén kerete, akkor ő azt a keretét ismeretségi körbe sokszor fölajánlotta, úgymond, hogy hát a másik nem katás vállalkozónak, akinek meg társasági adót kellett volna fizetnie, hát akkor egy katás számlát kiállítva, plusz költséget bevíve a társasági adót fizető cégbe, hát ott akkor az adó fizetési kötelezettség, társasági adó fizetési kötelezettség lecsökkent, és az a bevétel pedig ugye a katásnál megjelent, és hát ez a két ember, ha összejátszott, akkor bizony ilyen ágon is lehetett a költségvetést károsítani. És hát emiatt, mert ugye sokan most nézik, hogy ugye az üzleti ügyfelek felé való számlázási lehetőség megnyílik, aminek örülnek, viszont ennek lesz most egy plusz százalékos adója, az a bizonyos 15%-os adó, amit a vállalkozók most néznek, hogy hát ez a ilyen ügyleteket megdrágítja, de emögött pont ez a logika van, hogy hát az üzleti ügyfelek felé való számlázás az közgazdaságilag és költségvetési szempontból bizony nem ugyanolyan, mint a lakosság felé való számlázás.
3: Ezzel a 15%-os többletteherrel együttvéve mennyire marad vonzó ez az adózási forma? Tudna esetleg olyan példákat mondani, akiknek most ez kifejezetten előnyös lehet mégis?
4: Ez a kérdés, amit ön feltett, ez nagyon jogos, és hát mi is itt a kamarában, hogy a vállalkozókkal, könyvelőkkel kapcsolatban vagyunk, ezt a kérdést, ezt körülbelül 100-200 ezer ember teszi föl magának most a napokban, és hát mindenki, aki érintett lehet, az bőszen számol, hiszen van egy alternatívája ugye egyéni vállalkozóként a katának jelenleg is, az általányadó, és hát mindenki számolja, hogy az általányadó feltételeivel, vagy a várható új kata feltételeivel jár jobban. Inkább olyan esetet tudok mondani, ahol biztos nem éri meg katára váltani. Ugye ez volt az egyik, amiről beszéltünk, amit 2022-ben megszigorítottak, ugye az üzleti ügyfeleket, de a másik, amit megszigorítottak, hogy ugye diákként, nyugdíjasként és főállású munkaviszony mellett nem lehetett katázni 22 őszétől. Most a tervezet szerint ugye ez vissza fog állni a korábbi állapotra, tehát nyugdíjasként, diákként munkaviszony mellett is lehet katázni. Igen, ám, de az általányadóba, hogyha az embernek van munkaviszonya, akkor van egy kedvezmény, hogy körülbelül egy olyan évi 3-3,5 milliós jövedelem mellékállású vállalkozóként az adómentes. És ezért például ennek a mellékállású általányadós csoportnak szinte biztos, hogy nem éri meg majd katázni, hiszen az általányadóban van egy olyan kedvezmény, ami számukra jó. És akkor, hogy kinek éri meg? Hát legjobban talán azoknak a lesz öröm, akik mondjuk katáztak eddig, tehát megmaradtak katás körbe, ez körülbelül egy olyan nagyságrendiek 100 000 vállalkozó, és ők eddig ugye csak a lakosság felé szolgálhattak, például nagyon konkrét esetet mondjuk egy fodrász vállalkozó, ugye, és egy fodrászatban alapvetően lakossági ügyfelek szoktak bemenni, de mondjuk 10-ből egy, vagy 20-ból egyszer bemegy egy olyan ember is hajat vágatni, aki azért vágatja le a haját, mert a munkájához kötődik, gondoljuk egy műsorvezetőre, egy színészke, tehát akinek a cége fizeti úgymond, hogy megfelelően tudjon majd megjelenni a céges munkavégzés során, és hát egy ilyen esetben eddig a fodrásznak, ennek az ügyfélnek azt kellett mondani, hogy elnézést, mivel ön szeretne erről számlát kérni, erről a hajvágásról, önt nem tudom kiszolgálni katás vállalkozóként. Na és ilyenkor most ugye ez egy jó lehetőség lesz ennek a fodrásznak, hogy ő, mint katás vállalkozó, ezentúl ezeket az ügyfeleket is ki tudja szolgálni, és akkor számlát tud kiállítani, amit eddig nem tudott.
3: És ugye az MKIK-nak van egy javaslata még a katával kapcsolatosan, hogy az itt megjelenő magasabb adóbefizetéshez egy magasabb társadalombiztosítási jogosultság is párosuljon. Ez akkor vonzóbbá tehetné a KATA adózást, hogyha jól értem.
4: Abszolút, főleg ugye a hosszú távon is gondolkodó emberek számára. Ugye miről beszélünk? Ugye egyrészt ugye van ez a most ugye köztudott, vagy hát most a köztudatba átmenő, hogy az 50 000 forint helyett 100 000 forint lesz a főállású katásoknak a havidíja, és ezzel együtt a TB jogosultságuk is már jelentősen nőni fog. Ugye ez már egyszer egy olyan kormányzati döntés, ami ugye a mi javaslatcsomagunkban is benne volt, ugye, hogy igaz, hogy többet kell fizetni, de cserébe több TB viszony is jár, tehát ez már benne van a csomagban. Viszont pont ez a 15%-os adó, amiről beszéltem, ami az üzleti ügyfeleknél a tétel terhelni fogja, az jelen javaslat csomag szerint egy adó, egy egyoldalú adó, amit be kell fizetni a katás vállalkozónak, és azért úgymond nem jár semmi pluszba. És a mi javaslatunk az volt már a nyári csomagban is, és most is ez a javaslatunk, hogy ezért a 15%-os plusz üzleti ügyfelek felé felszámítandó adónak is, ha nem is a teljes 15%, de legalább egy része számítódjon bele a társadalombiztosítási jogviszonyban, hiszen akkor a vállalkozó ezt a 15%-ot is talán egy kicsit jobban el tudja majd fogadni, hiszen igaz, hogy be kell fizetni, de cserébe akkor a nyugdíja, a táppénze, vagy ha esetleg szülni megy az illető, akkor a gyede, tehát ezek a társadalombiztosítási ellátások is magasabbak lesznek, azáltal, hogy ő ezt a 15%-os plusz terhet megfizeti az üzleti ügyfelek után.
3: Katával kapcsolatosan ez a legfőbb észrevétele a kamarának, vagy van más is?
4: Ez a legfőbb észrevételünk. Ugye hát amiről még ugye hát folynak most az egyeztetések, a részletszabályok, hogy ugye 2022-ben az egyik legnagyobb akkori kormányzati kritika az volt, hogy ugye ez a bújtatott foglalkoztatás esete, hogy az alkalmazottam, akinél ugye a bér után 40% a közteher, kiszervezték egyesek katás jogviszonyba, ahol meg ilyen 5-10% közteherrel lehetett ugyanazt a nettó jövedelmet kifizetni. És ugye most ebbe az új törvényjavaslatba ugye van két beépített fék, ami erre reflektál. Az egyik az arról szól, hogy az, aki most nekem munkáltatom, az 24 hónapig, azaz 2 évig velem katás jogviszonyba nem kerülhet, nem számlázhatok neki. Tehát aki most a munkáltatom, annak 2 évig úgymond nem lehetek katás beszállítója. Ugye ez pont ez a fék, hogy ne tudjon engem munkaviszonyból áttenni katás jogviszonyba. És a másik ilyen fék pedig a javaslat csomagba, az pedig az, hogy egy kifizetőtől az éves árbevételnek maximum az 50%-a származhat. Tehát nem lehet olyan, hogy nekem ugye egy darab megrendelőm van, és a teljes árbevételem tőle származik. És hát ez a részletszabály a hozzánk visszaérkező javaslatok szerint egyes vállalkozói körökben nehézséget pontosabban katából való kiesést okozhat, hiszen vannak olyan élethelyzetek, olyan vállalkozói helyzetek, amikor nem bújtatott foglalkoztatásról beszélünk, hanem egyszerűen olyan a piaci struktúra, hogy neki valami miatt hosszú ideig egy megrendelője van, valaki egy nagy projekten dolgozik, mondjuk egy 3/4 évig, akkor az ő árbevétele értelemszerűen hát nagy részt egy megrendelőtől fog származni, annak ellenére, hogy ez nem bújtatott jogviszony. Tehát itt esetleg még finom hangolások szükségesek, hogy a cél az nemes és értjük, hogy a bújtatott foglalkoztatás ne jöjjön vissza, hiszen ez a katának a szigorításának az oka volt. Viszont a szigorítás finom hangolása, hogy olyan esetekben, ahol ez nem bújtatott jogviszony, és életszerű, hogy valakinek több mint 50% egy ügyféltől származik az árbevételétől, ezt még valahogy érdemes lenne a törvényjavaslatnál pontosítani.
3: Térjünk át a vagyonadó kérdésére. Itt, ha jól értelmeztem, a legfőbb észrevételük az volt, hogy lényegében a magánvagyon, illetve a vállalkozói tőke kicsit összemosódik a vagyonadó megállapításánál, és a kamara azt javasolta, hogy a tényleges gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyon mentesüljön ez alól az adó alól. Hol lehetne meghúzni itt a határt a magánvagyon, illetve a vállalkozói tőke között? Talán ez lenne a legfontosabb itt.
4: Igen. Ugye itt is, ahogy a katánál, ugye a vagyonadónál is kutatásokat végeztünk, ugye itt jellemzően nemzetközi kitekintést tudtunk, ugye Magyarországon a vagyonadónak belföldi gyakorlata nem nagyon volt. Nemzetközi kitekintést végeztünk, és az látszik, hogy miközben a 90-es években még 12 fejlett ország alkalmazott vagyonadót, ez mostanra már 4-re lecsökkent, és ahol működtetik, ott is ezek a problémák, amik most itt a vagyonadó vitánál felmerülnek, ott is időről időre felmerülnek. Tehát a vagyonadó az egy olyan adó, ami a társadalmi igazságérzet, a fizessen többet, akinek több van, gondolatba, abszolút elméletbe beleillik, de amikor ez törvényszöveggé konkrét adóhatóság által, vagy az adózó által végrehajtható lépésé le kell fordítani, azaz a gyakorlatban nagyon nehéz jól működtetni a vagyonadót úgy, hogy ne okozzon kárt a gazdaságnak. Hiszen ahogy ön is mondta, ugye a vagyon az lehet egy passzív vagyon, amikor az embernek csak van valami olyan vagyona, amitől csak úgy jön belőle úgymond a pénz, nem kell érte semmit dolgozni, és ezt szeretik passzív jövedelemnek hívni, és akkor ilyenkor értem szerint ezt az adót, ezt a vagyon megadóztatják, ez beleillik a társadalmi igazságosságba. Viszont hát Magyarországon pont a kis- és középvállalati szektor, akit pont szeretnénk fejleszteni, hát az ő vagyonuk nagy része az gépekbe, céges ingatlanokba, technológiába, szoftverekbe, tehát olyan vagyonelemekbe áll, amik napi szinten dolgoznak, úgymond, hát ezt hívjuk működő tőkének, tehát olyan működő tőkébe állnak, ami munkahelyet teremt, társasági adó bevételt generál a kormánynak, áfa bevételt generál a kormánynak, beruházásokat indukál, ami utána fejleszti a gazdaságot, innováció fog belőle történni. Tehát nekünk észrevételünk az, és mondom ez nemzetközi kutatásokkal alátámasztva, hogy ezt a vállalkozói működői tőkét, hogyha most is a jelen szabályozás az arról szól, hogy ezt a vállalkozói működő tőkét is bevonnák az adóalapba, akkor bizony várható ennek a gazdaságban negatív következménye lesz. Kevesebb innováció, kevesebb beruházás, akár munkahelyek meg is szűnhetnek. Tehát összességében, ha megnézzük, hogy amennyibe folyna mondjuk a működő tőke megadóztatásából, az lehet, hogy utána majd az áfa, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási bevételeknél pedig kiesést okoz. És hát erre szeretnék a kormánynak a figyelmét felhívni, hogy ez egy nagyon nehéz műfaj, és próbáljuk mi is segíteni modellezéssel, hogy nehogy az legyen, hogy miközben mondjuk a működő tőke adóztatásánál beszedünk 1 forintot, közben 1,5 forintot elveszt a gazdaság a hatásoknak a következményeként.
3: Hogyan lehet itt az adóelkerülés lehetőségét kizárni?
4: Hát, ugye itt a közgazdasági irodalom arról szól, hogy ugye a gazdag embereknek sokkal nagyobb a mozgástere, hiszen hát jól képzett jogászok, jól képzett adótanács adóadók azon dolgoznak, hogy ne adócsalásnak, hanem adóoptimalizációnak minősüljen egy konkrét ügylet. Tehát az, hogy egy gazdag ember hozzá igazítja a tőke struktúráját, a működő tőkét, a ingatlan portfóliót, stb. A jogszabályi környezethez, ez legtöbbször nem adócsalás, ez legtöbbször ugye a hazai és nemzetközi jogi lehetőségeknek szakemberek bevonásával való kihasználása. Tehát ezt a NAV nem is tudja esetleg megfogni, mert szabályos. Tehát az, hogy Magyarország és az Unió mondjuk különböző országai között a tőke szabadon áramolhat, hát ez az uniós tagságunknak a következménye. Igen ám, de hát ha szabadon áramoltatják a tőkét, akkor az a magyar adóalapot esetleg lecsökkenti. És ebben semmi szabálytalan nincsen, ez az uniós tagságunknak mondjuk a következménye.
3: Viszont egy másik érdekesség, ami szintén a friss észrevételükben jelent meg, hogy a vagyonadó a magyar tulajdonú vállalkozásokat a külföldi tulajdonosokkal szemben is hátrányba hozhatja. Hogy lehet itt igazságot tenni? Akkor a külföldiekre is ki kell terjeszteni a mechanizmust, vagy engedményeket szükséges tenni esetleg?
4: Hát ugye ez már egy újabb olyan a kutatásban feltárt probléma, ami ugye egy további nehézség, hogy bizony, amíg a hazai kis- és középvállalkozóknak a működő tőkéjét terhelné, ez a ingatlan vagyon, hiszen ők belföldön adónyelven rezidensek, azaz Magyarországon van az állampolgárságuk, és itt töltik az év nagy részét, addig mondjuk egy cég, aminek a tulajdonosa meg nem adórezidens Magyarországon, azaz nem magyar állampolgár, nem itt tölti az év nagy részét, rá meg kevésbé vonatkozik, vagy csak a vagyonelemeknek egy részére vonatkozik, például az ingatlanra. És hát akkor van mondjuk két papírcsomagoló kis- és középvállalkozónk, az egyik magyar tulajdonban van, és ott ennek a vállalkozásnak a vagyonát terheli, ugye a tulajdonoson keresztül a vagyonadó, a másiknak mondjuk van egy osztrák, belga, külföldi tulajdonosa, és őt pedig nem terheli. És hát két versengő, Magyarországon létező versengő KKV-ről beszélünk, és hát látjuk, hogy más adó terheli őket, és hát erről szól ez az észrevételünk, hogy ez is egy olyan, amire érdemes figyelni, hiszen, mint említettem, cél a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztése. Hát egy ilyen kvázi adózás szempontjából hátrányos megkülönböztetés, ezt a célt nem hogy segíteni, hanem pont a céllal szembe megy, hátrányos helyzetbe hozzuk a hazai kis- és középvállalkozóinkat.
2: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezető közgazdászát Kerék Gyártó Gábort hallották.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a negyedik ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Úgy vagy vele, hogy csak még két sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagyparkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztiválsörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
4: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban az egyes villamos helyett a Közvágó híd és a Budafoki út Dombóvári út között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A Rákóczi hídon Budára a Pesti hídfőnél a belső sáv nem járható. A Könyves Kálmán körúton a Gyáli úttal torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után, valamint a Váci úton befelé a Gyöngyösi utca alatt. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca alatt. Ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: Egy perc elmúlt 8, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Nem indít támadást Irán ellen az amerikai félidős választások előtt az Egyesült Államok, ezt az amerikai elnök jelentette be.
9: Majd arról írt közösségi oldalán, hogy eredményes megbeszéléseket folytatnak Teheránnal. Donald Trump szerint továbbra is érvényben van az iráni kikötők amerikai blokkádja, a Hormuzi szoroson keresztül pedig zavartalanul folyik az olajszállítás. Teherán tegnap közölte, hogy nem mond le az urándúságot.

0: jogosításról és uránkészletét sem adja át.
1: Ezek tüntettek Spanyolország szerte egy nyugdíjas nő kilakoltatása utáni halála miatt.
0: A fővárosban, Madridban a tüntetők az elhunyt egykori otthonához vonultak. A rendőrség becslése szerint legalább 20 ezer ember vett részt a tüntetésen. Más spanyol városokban is tartottak tüntetéseket. Mari Carmen Abascalt két héttel ezelőtt egy rendőri akció során kilakoltatták abból a lakásból, ahol több mint 70 évig élt. Azóta tiltakozó táborok jöttek létre Madridban és másutt is. November 11-ére országos általános sztrájkot hirdettek a megfizethető lakhatás támogatására.
1: Jelentősen javította idei GDP növekedési előrejelzését a német kormány.
0: A kabinet az áprilisban várt 0,5%-ról 1,3%-ra javította a gazdaság idei növekedésére vonatkozó kilátásait. Az 1,3%-os éves GDP növekedés 2017 óta a legmagasabb lenne. A gazdasági minisztérium közleménye szerint a gyenge fogyasztói kiadásokat segíti ellensúlyozni az erős export és a számos területen megnövekedett kormányzati kiadás.
1: Fordított tanterem akár így is felfogható a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepe a jövőben. Ezt mondta Forró Tamás, a Rábek lett oktatási tanácsadó stratégiai vezetője.
0: Ez azt jelenteni, hogy az AI a tananyag elsajátításában segítene otthon, az iskola pedig a gyakorlás és vagy a mélyebb megértés helyszíne lenne. A dolog egyszerűnek hangzik, de a gyakorlati átültetése bonyolultabb.
2: Az iskola és az otthoni szerep megváltozik. Az AI egy tutorrá válik, tehát ez jelenti, hogy otthon a tananyag átadásában segít. Önmagában földolgozza velünk, és adott esetben nyilván a diákkal, földolgozza, és a tanulás folyamatában lesz társunk. Ezért hívjuk tanulótársnak egyébként. Erre nagyon alkalmas az AI. Én annyit tudok mondani így első gondolatra, hogy önmagában a legnépszerűbb AI alkalmazások nyelvezete is annyira pozitív, hogy a diákok egy bizonyos része már visszajelezte, hogy a pozitív kommunikáció tekintetében élen jár a program, szinte jobb vele megbeszélni dolgokat, mint sokszor felnőtt emberekkel, mert annyira kedvesen és pozitívan reagál.
3: Tőzsdehírek.
1: A Budapesti Értéktőzsdeindex, a BUX 1,7%-os mínuszban 141.308 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
0: A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig. A MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt. A Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2.540 forinton fejezte be a kereskedést.
1: Nem csak Budapesten, Európában is mínuszban zártak a vezető indexek.
0: A londoni FTSE 0,8%, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 1,2%-kal gyengült. Milánóban 2,4%-os, Madridban 1,6%-os mínusszal zárult a kereskedés.
1: A tengeren túlon vegyes volt a hangulat.
0: A Dow Jones 0,1%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,2%-kal csökkent.
1: És Ázsiában is vegyes a kép, a japán tőzsde pillanatok a zárás előtt pár pontos mínuszban csak. Hongkong majd 1,6%-kal realizik, a Shanghai Composite 2,1%-os mínuszban. India 1,3%-kal emelkedik egyre feljebb, a Dél-Korea Index ma zárva volt, Szingapur pedig 1,1%-os mínuszban. A forint tovább erősödget, 364 forint 90 fillért kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 325 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 391 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak 1,2-1,3%-kal vannak lejjebb, a Brent megint beesett 103 dollár alá 10 centen, az észak-amerikai könnyűolaja VT pedig 90 dollár 30 centen áll. Az arany 0,5%-kal drágult, egy unciáért 4219 dollárt kérnek. A többi fémára tovább emelkedik, a palladium 3%-kal, a platina 2,6-tal, az ezüst mintegy 2%-kal, a réz 1,2%-kal került többe. És a mezőgazdasági termelői árak többségében pluszban, a rizs az egyetlen, aki enyhe mínuszban, de nagyon kevés forgalom mellett, a gyapot 9%-kal került többe, csak úgy, mint a szója, a kukorica pedig 6%-os plusz mutat. Nagy teljesítményű amerikai drónokat vett be Ecuador a kábítószer kereskedelem ellen.
0: Ezek a drónok, amelyeket földi támadásokra is terveztek, megerősítik az információszerzési képességet és a bűnözői mozgások felderítését. A védelmi miniszter szerint mindössze két ilyen drónnal lefedik a 732 km hosszú határt Kolumbiával.
1: 3000 helyettesítő tanárt küld a tiltakozó középiskolákba a francia kormányzat.
0: Ez mintegy 500 gimnáziumot érinthet. Az oktatási miniszter elmondta, hogy több százezer órányi túlórapénzt is rendelkezésre bocsátanak az igazgatók számára, hogy lehetővé tegyék a rövid távú helyettesítéseket az önkéntes tanárok számára. Az oktatási tárca az elmúlt napokban 66 ezer javaslat és kérés érkezett az iskoláktól. A kormány módosításokat terjeszt be a 2027-es költségvetésbe, hogy a középiskolások egyes javaslatait konkrét intézkedések kialakítsa. A diák és szakmai szakszervezetek október 13-ára hirdették meg a harmadik hete tartó tiltakozás következő országos demonstrációját.
1: Kivételes lehetőség előtt Budapest, ha egy olimpia esetleges megrendezéséről van szó. Ezt mondja Dénes Ferenc sportközgazdász.
0: A politikai klímaváltozása egyértelműen kedvez egy lehetséges pályázatnak, annál is inkább, mert a jelenlegi vezetés mára elfogadóbb az ügyben, az ellenzék meg valószínűleg nem változtat korábbi támogatói attitűdjén. A lakosság nagy része is másképp tekint a dologra, mint 8-10 évvel ezelőtt.
3: Az a társadalmi állapot, amiben most vagyunk, ez sosem adatott meg. Az a furcsaság van, hogy azok a kormányzó erők, akik korábban ellenzékben erőteljesen támadták az olimpia rendezés gondolatát, most csak hirtelennyiben felkarolják, és azt látjuk, hogy azért ők mögé tudnak állni, vagy mögé állnak, akkor azért milliós számmal tudnak polgárokat megszólítani. A mostani ellenzékről meg feltételezem, hogy nem változott a véleménye, tehát az a kör és a mögöttük álló társadalmi erő is olimpiai párti, tehát akár 70-80%-os lehet a támogatottsága egy budapesti olimpiának, ami soha nem volt korábban.
1: 2027 első negyedévében hirdethetik meg a sajtólap első pályázatait, jelentette be a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának elnöke.
0: Polyák Gábor elmondta, hogy a médiatanács első megbeszéléseinek is az egyik legfontosabb témája a sajtóalap. Hozzátette, hogy nagyon valószínű, hogy idén is lesz egy kiírás, amit lehet, hogy nem ezen a néven hirdetnek majd meg. Szerinte mostanra teljesen magukra maradtak azok a kis szerkesztőségek, amelyeknek fontos szerepük van a helyi nyilvánosság életben tartásában.
4: Időjárás jelentés.
0: Délelőtt felszakadozik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Kisebb eső még előfordulhat, délután már nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő.
4: Sporthírek a 94.2.
1: Sara Sjöström, svédek háromszoros olimpiai bajnoka, decemberben nem vesz részt a pekingi rövidpályás úszó világbajnokságon. A Swimsem szakportán beszámolója szerint a 33 éves rasszis az edzésekre, valamint a regenerációra szeretne fókuszálni. Áprilisban tért vissza a sportolónő, azt követően, hogy a tavalyi szezont első gyermeke születése miatt kihagyta. Egyébként idén a Párizsi Európa bajnokságon 50 méter pillangón aranyérmes lett, és ezüstérmet szerzett 50 gyorsan. 11 játékos, köztük a legnagyobb sztárok továbbra sem térnek vissza a legutóbbi három olimpián győztes szerb-férfi vízilabda válogatottba. A Total Water Polo szaklap beszámolója szerint a nemzeti csapat kulcsjátékosai, például a háromszoros aranyérmes és Ferencváros teljesítő Dusan Mandic vagy Nikola Jakšić közölték, hogy amíg Slobodan Soro vezeti a szövetséget, nem ugranak medencébe. Az ügy még tavasszal indult, miután az új elnök a kinevezését követően többször is lekicsinyve nyilatkozott a válogatott által elért sikerekről. Szoro szerint ezeket a sikereket inkább a körülmények is az adott pillanatok befolyásolták, nem pedig a csapat minősége.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Mégpedig egy kis zenével, a zene után János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A másik mikrofonnál, a telefonon a túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő Bécsből. Jó reggel, Zsolt! Kezdjük azzal, hogy ott milyen az idő. Itt még kellemes, pedig ugye már rosszabb időre számítottunk, már tegnap is. Picit várat magára, mert Bécsben időzik, nem?
2: Hát egy kicsit igen, és mi itt mindig teszteljük, és hogyha megfelelő, akkor küldjük tovább Magyarországra, vagy engedjük tovább. Lehűlt a levegő, tegnap eső volt, most olyan körülbelül 13-14 fokkal kezdjük a napot, kellemes napsütéssel, és tegnap az eső jó volt, mert ezen keresztül töltjük a Dunát már itt is.
1: Na most ami viszont rossz hír, ugye múlt héten arról beszélgettünk, hogy Donald Trump egy huszárvágással azt gondolta, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozást elég azzal elintézni, hogy átnevezzük szuper intelligenciára. Nyilván a szoftverre gondolt, és ugye aki nem ezt a fogalmat használja, az a Fehérház ellensége. Kedves Zsolt, rossz hírem van, feliratkoztunk erre a listára, nem csak mi, hanem sokan mások is persze. Ami viszont annyira nem vicces, mert egyébként hát ez nyilván elmebaj, hogy azért a héten komoly zakók voltak a tőzsdéken, és nyilván ezek egy része volt elemi iparákhoz, vagy éppen adott céghez kötődött, de azért az elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy részben az is áll a háttérben, hogy a befektetők egy része aggódik amiatt, nem is azt, hogy a mesterséges intelligenciába fektetnek be, hanem hogy ehhez túl sok hitelt vesznek föl, és azért ugye előfordult már olyan, ha emlékszünk erre, egy 20-25 évvel ezelőtt, amikor ez bizony igen csak komoly problémát okozott, hiszen nem jött a várva várt nagy nyereség, és bebuktak nem kevesen, hanem sokan. Mennyire valós valóban ez a fajta aggodalom és félelem? Nyilván elsősorban, gondolom én, ez a pénzügyi szektort érinti.
2: Hát ugye a befektetők azok mindig a két érzelmi állapot között táncolnak. Az egyik a kapzsiság, mert a vállalatok felveszik a hitelt, ezeket a hiteleket megfinanszírozza a piac, aminek az oldalán ez ugye mert befektetés jelenik meg, és hát a hitelt azzal veszik meg, vagy azért kapják meg, mert egyre magasabb és magasabb kamatokat fizetnek azok, akik felveszik a hitelt. Tehát az egyik oldalról a befektetőknek megvan mindig ez a vágyuk, hogy minél magasabb hozamot, minél magasabb kamatot kapni. A kérdés mindig az, hogy mikor kezd el a befektetői piac azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy a magas kamattal milyen kockázatot vettem meg. Ez nagyon sok hosszú ideig ugye félre van taszítva ez a kérdés, és úgy vélik a befektetők, hogy nekik joguk van magasabb kamatra, aztán billen esetleg a hangulat, és ezt látjuk, hogy egyre többen pillanatilag azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy oké, most a mesterséges intelligencia infrastruktúra építéshez felvett hiteleknek az átlag kamatszintje most már 11% fölött van, hogy ezt miből is fogják kitermelni, és akkor kezdik nézni a részleteket, hogy honnan jönnek a számok, az exit ígéret, az mire épül rá, és ez az, amit most látunk pillanatnyilag, és nem az az idő van, ami az első hullám volt, hogy ahova oda volt írva, hogy AI, az minden meg volt vásárolva, most már ilyen elég erős volatilitásba és érzelmi hullámokba megy bele a piac, hogy nagyon pánikol, és azt látja, és beszélje be magának, hogy nem fognak teljesülni az elvárások, a másik oldalán pedig megint megvan a remény, hogy hát mégis. Ja, és ez ennek a középútja nincs meg, ezt látjuk, hogy a piac az mindig emocionális.
1: A kérdés az, hogy ugye honnan szívja el a hitelt ilyen értelemben ez a szektor, mert más a kamatszint Európában, Japánban, a tengeren túlon, értelemszerű egy befektető, aki ezzel foglalkozik, az megpróbálja a lehető legkedvezőbb helyről beszerezni a hiteleket. Kezdetben.
2: Pontosan, és ugye azzal, hogy a kamatok emelkedtek alapjába, plusz elindult egy verseny, mert olyanok is most felvesznek hiteleket, kibocsájtanak kötvényeket, akik eddig a cashből inkább, mint befektetők jelentek meg. Konkrétan itt a Magnificent Seven-ről van szó, ugye, akik finanszírozzák az AI infrastruktúra felépítést, és azzal, hogy most ők is nem befektetnek, például amerikai treasury bill-re, vagy áramkötvényekbe, mert parkolják a pénzt, hanem hiteleket vesznek fel, ezen keresztül dupla sztori történik. Az egyik, hogy a biztosnak tűnő vevői az amerikai államkötvénynek eltűnnek, és a másik oldalról hitelt vesznek fel, tehát konkurensé válnak a befektető pénzével szemben, és ez nyomás alá helyezi az államokat, és ebből látjuk azt, hogy a piac ezzel is kezdett foglalkozni, hogy akkor az adóság növekedése Amerikában, ugye sokat beszéltünk a 40 billióról, de nem kell Amerikába menjünk, maradjunk Európába. Franciaországnak az eladósodási szintje nagyon nagy magas szintekre emelkedett, Japán küzd a gigantikus eladósodási szintekkel, tehát az egész témának a második körébe vagyunk, egy emelettel mélyebben, és ezt is kezdi foglalkoztatni a piac, mert ha elszívják a nagy Magnificent Seven vállalatok a piactól a pénzt, és a vállalatoknak ugye jobb az ígéretük az exittel, mert például tőzsdére menetelt egy ország nem tud megígérni a befektetőknek. Vagy egy fantasztikus exit sztorit egy ország nem tud megígérni, hanem az országoknak mindig az eladósodásában az van, hogy majd később, majd a következő generáció.
1: Mit kezdjen a befektető azzal, amikor ilyen fantasztikus híreket olvas? Nekem a kedvencem szokott az lenni, hogy beszakadt a forint, rákattintok, és kiderül, hogy mitől 70 fillért gyengültünk, amire azért az ember rázza a fejét. És azért a nemzetközi sajtóban is lehet látni ilyeneket, különösen ugye az AI-jal kapcsolatban is, de úgy általában. És nem egyszerű a dolga annak, aki ezzel foglalkozik, hogy elválassza a szenzációhajhászást a valóságtól, mert ugye valóban történnek dolgok, csak kérdés, hogy olyan mértékben-e. Ezzel mit lehet kezdeni?
2: Hát ez a nagy kihívás, és azt kell mondani, hogy ez egyre erősebb lesz, pont a privát befektetőknek, akik ezzel nem foglalkoznak, a rengeteg zajból kiszűrni a lényeget. Pont a tegnap este a kezembe került egy olyan Wall Street Journal újságcikk, amelyiknek csak az a headline-ja, hogy OpenAI 20 milliárd dollárral kevesebb forgalmat jelent be. Erre fel az algoritmusok egyből reagálnak, hogy oly, omlik össze az AI story, és OpenAI nem tudja finanszírozni. Ha mélyebben beleolvasunk, akkor azt látjuk, hogy az Anthropic forgalom számolása és az OpenAI forgalom számítása nem ugyanaz a logika. És a 70 milliárdot az Anthropic szerint várta volna el a piac, az OpenAI pedig a saját logikája szerint 50 milliárdot prognosztizált mindig. És ezt látjuk, hogy kijön egy headline, arra reagál azonnal a piac, de hogyha higgadtan beleolvasunk, akkor egészen más látunk, mert a tavalyi évről az idénre OpenAI emelte 229%-kal a forgalmat, ami magasabb, mint amit ő saját maga prognosztizált. De egy tév összehasonlításban úgy tűnik a headline-ba, mintha beszakadt volna 70 milliárd elváltról 50 milliárdra a forgalom, ami abszolút nem stimmel.
1: Na jó, de hát ugye ez bele kell mélyebben olvasni, de nagyon sokan csak a szalagcímeket nézik.
2: Abszolút, hát és ez az, amit látunk, és a jövőben ez sajnos tovább is erősebb fog lenni, egyre egyszerűbbek a headline gyártások. A felelősség a döntésbe tovább is marad annál, aki dönt, és megnyomja a vétel vagy eladási gombot, tehát igen, bele kell olvasson, ha nincs meg a háttere, akkor rá van utalva még jobban a szakemberi segítségekre, és ha nem, hát akkor sajnos azt kell mondani, hogy hát a headline-ok és a fake news-ok fogják irányítani, és sok drága tapasztalatot vesz meg magának.
1: Nagyon szépen köszönöm, János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották. Zenélünk, közlekedünk 8:30-kor, rövid hírek itt a reggeli monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodome.hu.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban az egyes villamos helyett a Közvágó híd és a Budafoki út Dombóvári út között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A Rákóczi hídon Budára a Pesti hídfőnél a belső sáv nem járható. A Könyves Kálmán körúton a Gyáli úttal torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljáró után, valamint a Váci úton befelé a Gyöngyösi utca alatt. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca alatt. Ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Arra kérte az Egyesült Államokat az ukrán elnök, hogy adjanak hozzáférést Ukrajnának a Starlink műholdhoz.
6: Volodymyr Zelenszkij azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy nem segít Ukrajnának megvédeni magát, és inkább gazdasági kapcsolatokat igyekszik kialakítani az oroszokkal. Az államfő szerint a Starlink szolgáltatása segíthet hatékonyabban bemérni az orosz rakétaindítókat, így fölénybe tudnának kerülni a harcokba.
5: Segítséget ajánlott a közel-keleti háború rendezéséhez az orosz elnök.
6: Vlagyimir Putyin a türkmenisztáni regionális csúcs találkozó előtt egyeztetett iráni kollégájával. Szerinte Irán komoly erőfeszítéseket tesz a konfliktus lezárására. Masoud Pezeshkian elmondta, hogy országa elkötelezett a párbeszéd mellett, de valahányszor tárgyalnak az Egyesült Államokkal, azok újra támadnak. Az orosz államfő üdvözölte az Oroszország és Irán közötti kapcsolatok kedvező fejlődését, amelyek az orosz-ukrán háború kezdete óta tovább erősödtek.
5: nem feltétlenül a kulturális támogatások növelésére, hanem a meglévő források hatékonyabb szakmai szempontok szerinti elosztására lenne szükség. Ezt nyilatkozta nekünk a Magyar Művészeti Akadémia újraválasztott főtitkára.
6: Rizsli Gábor kifejtette, hogy a következő időszakban a művészeti szervezetek bevonásával olyan szakmai javaslatokat dolgoznának ki, amelyek a kulturális kormányzat döntéseit is segíthetik.
7: Valószínűleg nagyon sokan úgy látjuk, hogy ez a magyar kulturális élet, közélet, magyar társadalom egyik legnagyobb átka, ezek a megosztottságok és ezek az árkok. Nyilván minden jó szándékú ember arra törekszik, hogy ezeket próbálja temetni, vagy próbáljon ezek fölött hidat verni. A Magyar Művészeti Akadémia különböző témákban, különböző művészeti ágakban szervez, például olyan konferenciákat, olyan helybeszélgetéseket, amire igyekszünk minél szélesebb körből, minél több szervezetet meghívni.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX az 1,7%-os mínuszban 141.308 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen mozogtak.
6: A Richter erősödött 1,1%-kal 12.500 forintra, az OTP 3,8%-ot esett 39.900 forintig. A MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt. A Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2.540 forinton fejezte be a kereskedést.
5: Európában sem volt jó hangulat.
6: A londoni FTSE 8%, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 1,2%-kal gyengült. Milánóban 2,4%-os, Madridban 1,6%-os mínusszal zárult a kereskedés.
5: A tengeren túlon vegyesen mozogtak az indexek.
6: A Dow Jones 1%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal csökkent.
5: Eddig Ázsiában is vegyes volt a kép, de most már azt mondhatom, hogy mindenütt plusz, igaz, eltérő mértékben. Japán pár pontos emelkedéssel fejezte be a napot, Hongkong 1,8%-kal realizik, a Shanghai Composite 2,1%-os pluszban, ugye eddig mínuszban volt, India 1%-kal tudott erősödni, a dél-koreai tőzsde zárva volt, ma Szingapur pedig ugyancsak átlépte már korábban a plusz határát, igaz csak pár ponttal, de annak ellenére akkor is emelkedés. Erősödik a forint, 364 forint 80 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon, egy dollárért 324 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 390 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak most egy kicsit elindultak fölfelé, de mínuszban csak olyan 8,9%-kal. Ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai kénnyúlója VTI jegyzésára 90 dollár 70 cent fölé emelkedett, a Brent meg visszatért a 103-as szint fölé 40 centtel. Az aranyár folyama 1,4% fölötti pluszban, 4217 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A többi fémára is meglódult, a palládium 3,2, a platina 2,6, az ez is majdnem 2%-kal, a réz 1,3%-kal került többe. Drágult a gyapot, illetve a szója 8,9%-kal, és hát a többiek meg csak egy pár centtel, nem jelentős mértékben. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 1,2%-os mínusz mutat, 77 euró 80 euró cent fölött áll november végi szállítással. Mérgező füstköt fedi Malajziát az erdőtüzek miatt.
6: Az ország bezárta az iskolákat egyes régiókban, például Kuala Lumpurban. Ugyanakkor nem a maláj erdők égnek, az indonéziai erdőtüzekből származik a mérgező füstköd. Mindez az utóbbi években olyan mértéket öltött, hogy az elterjedt a szomszédos Malajziára és Szingapurra is, a légszennyezettség pedig elérte a kritikus szintet.
5: Drónok gyorsítják a csomagkézbesítés Kína hegyi falvaiban.
6: A délnyugat kínai Szecsuán tartomány egyik vérnarancs termesztője korábban csak nem egy órát töltött elektromos kerékpáron, ha csomagért ment a közeli településre. Az interneten rendelt akkumulátoros permetezőjét nemrég már drón vitte el a falujába mintegy 7 perc alatt. Egy kínai logisztikai vállalat júniusban 80 útvonalon indított drónos kézbesítést, azóta 130 falut kapcsolt be a hálózatba. Az év végére a járás mind a 300 falujára kiterjeszteni a szolgáltatást.
0: Időjárás jelentés.
6: Délelőtt felszakadozik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Kisebb eső még előfordulhat, délután már nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Zenével megyünk tovább, a zene után pedig a kulturális támogatások várható rendszeréről beszélgetünk.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 40 perc. Nem feltétlenül a kulturális támogatások növelésére, hanem a meglévő források hatékonyabb szakmai szempontok szerinti elosztására lenne szükség. Ezt mondja a Magyar Művészeti Akadémia újraválasztott főtitkára. Rizsi Gábor az elmúlt 5 év legfontosabb eredményei között a Magyar Tudományos Akadémiával kötött stratégiai együttműködést, a regionális munkacsoportok létrehozását és a fiatal művészek támogatását emelte ki. A következő időszakban a művészeti szervezetek bevonásával olyan szakmai javaslatokat dolgoznának ki, amelyek a kulturális kormányzat döntéseit is segíthetik. Például a magyar művészeti közösségek közötti megosztottságot szélesebb körű szakmai párbeszéddel és együttműködésekkel kellene javítani. A tisztújtó közgyűlés követően Somodi Evelin beszélt a főtitkár szakmai terveiről.
2: 3 évre kapott bizalmat a Magyar Művészeti Akadémia főtitkáraként. Hogyan értékeli az elmúlt 5 év munkáját, és mit tekint a legfontosabb eredményének, ami akár ezt a bizalmat is megalapozhatta?
3: Nagyon sok eredményünk volt természetesen az elmúlt 5 évben, de néhányat érdemes kiemelni, amiket főtitkárjelölti beszédemben is megemlítettem. Az egyik nagyon fontos eredményünk, hogy pár éve sikerült egy átfogó stratégiai együttműködési megállapodást kötnünk a Magyar Tudományos Akadémiával, ami kijelöli azokat a területeket, ahol együtt tudunk működni a két alkotmányos köztestület. Az egyik ilyen terület, ami nagyon eredményes, hogy a Tudományos Akadémia mintájára mi is létrehoztuk a regionális központjainkat, a regionális munkacsoportjainkat, és így az akadémia valóban jelen tud lenni Budapesten kívül is, vidéken, a határon túli területeken is, és helyben tud együtt gondolkodni a művészekkel, művészeti szervezetekkel, intézményekkel, és így sokkal jobban rálátunk a kortárs művészeti életnek azokra az eredményeire, azokra a kiválóságaira, akik nem Budapesten élnek. Ennek a munkának egyébként az egyik legújabb fejleménye, hogy tavaly létrehoztuk az Erdélyi Bizottságot is, amely az Erdélyben élő akadémikusaink, köztestületi tagjaink, ösztöndíjasaink bevonásával igyekszik az ottani magyar művészeti szervezetekkel, alkotóházakkal, alkotótáborokkal, intézményekkel együttműködni. Ugye, ami nagyon fontosnak tartunk, hogy a fiatal művészeknek, pályakezdő művészeknek igyekszünk lehetőségeket teremteni. Egyrészt egy 3 éves ösztöndíj programmal, ami nem csak az ösztöndíj összegéről szól, hanem emellett egy közösségteremtő szerepe is van, és itt az újabb generáció legtehetségesebb művészei egymás munkáját megismerve, egymás munkáját segítve, ha akarják, mentorok, akadémikusok véleményét is kikérve tudnak alkotni, és utána ezeket a fiatal művészeket egyébként külföldön is és különböző helyszíneken, fesztiválokon, kiállításokon igyekszünk olyan értelemben helyzetbe hozni, hogy be is tudják mutatni eredményeiket és a tehetségeik.
2: A közgyűlésen ugye Turi Attila elnök az intézményi együttműködések erősítését is kiemelte a következő időszakra. Esetleg tudna konkrét programokat, kezdeményezéseket már most említeni, ami a következő években megvalósulhat?
3: Az egyik legfontosabb valószínűleg ma az, hogy a különböző művészeti ágakban megszülessenek szakmai alapon és a szakmai intézmények, szervezetek közös gondolkodásával azok a javaslatok, amelyek egyrészt segítik a szakmai szervezeteket abban, hogy mire koncentráljanak a munkájuk során, illetve támpontokat adhatnak a kulturális kormányzat számára is, hogy az állam hogyan tudná leghatékonyabban segíteni azt, hogy kortárs művészeti eredmények, értékek továbbra is megszülethessenek. Ez egy nagyon szerteágazó és nagyon bonyolult kérdés, de úgy gondoljuk, és sokan mások is természetesen úgy gondolják, és a kormányzat is kinyilvánította, hogy azok az alkotók, akik reggeltől estig ezzel foglalkoznak, akik az életművüket megalkotva megtapasztalják, hogy mik a legnagyobb akadályok, mik lennének a leghasznosabb segítségek, hogyha ők a gondolataikat elmondhatják, és ezek beépülnek egy jövőbeli kulturális stratégiába.
2: Ön hogyan ítéli meg egyébként jelenleg a művészeti élet finanszírozását az országban? Az MMA-nak milyen egyéb lehetőségei vannak az alkotók támogatására?
3: Ezt többen megfogalmazták már, hogy igazából a kultúrára fordított pénzek lehet, hogy akár elégnek is tekinthetők. Nagyon fontos, hogy ezeket a pénzeket hatékonyan és valóban értékelvű módon és szakmai szempontok szerint döntsék el azok, akik döntési helyzetben vannak. Úgyhogy már többen mondták, hogy nem feltétlenül több pénzre van szükség, hanem a meglévő források még bölcsebb elosztására. Hogy az akadémia hogyan tudja támogatni a kortárs művészeti életet, egyrészt büszkék vagyunk arra, hogy minden évben meghirdetjük a nyílt pályázatunkat művészeti programokra, másrészt az előbb említett 3 éves ösztöndíjra, és talán azt érdemes kiemelni, hogy például ezeknek a pályázatoknak, ezeknek az ösztöndíjaknak az elbírálása során, mi azt már évek óta fontosnak tartjuk, hogy a bírálóbizottságba paritásos alapon ugyanannyi nem akadémikus tag is legyen, mint ahány akadémikus, tehát ilyen módon is igyekszünk azért színesíteni, nyitni azoknak a körét, akik ezekről a támogatásokról szakmai alapon tudnak dönteni.
2: A Magyar Művészeti Akadémiának célja az is, hogy a különböző művészeti közösségek között kapcsolatot, párbeszédet teremtsen, illetve tartson fenn. Ezzel kapcsolatban vannak-e konkrét célkitűzések, szintén csak az elnök úr beszédére visszatérve? Ő említette azt, hogy ennek a megosztottságnak a csökkentésére van szükség, mert hogy azért vannak bizonyos árkok különböző művészeti közösségek között. Ön ezt például hogy látja?
3: Valószínűleg nagyon sokan úgy látjuk, hogy ez a magyar kulturális élet, közélet, magyar társadalom egyik legnagyobb átka, ezek a megosztottságok és ezek az árkok. Nyilván minden jó szándékú ember arra törekszik, hogy ezeket próbálja temetni, vagy próbáljon ezek fölött hidat verni. A Magyar Művészeti Akadémia különböző témákban, különböző művészeti ágakban szervez például olyan konferenciákat, olyan műhelybeszélgetéseket, amire igyekszünk minél szélesebb körből, minél több szervezetet meghívni. De hogyha az ilyen együttműködésekről beszélünk, akkor egy másik fontos kezdeményezésünket is említeném. Nagyon fontosnak tartjuk mind a Művészeti Akadémia, mind a Tudományos Akadémia a művészettel nevelést, hogy a fiatalok aktív, alkotó módon be tudjanak kapcsolódni különböző művészeti jellegű tevékenységekbe, és a Művészeti Akadémia annak érdekében, hogy ezeket a kezdeményezéseket tudja segíteni, pár éve létrehozta a Kárpát-medencei különböző kísérleti és művészettel neveléssel foglalkozó műhelyeknek a hálózatát. Rendszeresen konferenciákat, továbbképzéseket szervezünk ezek számára, elkészítettük a honlapjukat, adatbázist fejlesztünk, úgyhogy ilyen módon igyekszünk a szakmai kapcsolatokat minél szélesebb körben ápolni.
2: Nem csak mint főtitkár, hanem mint hungarológus, történész és kulturális szakdiplomata. A következő 3 évre milyen területeken vár eredményeket, előrelépést az akadémia működésében, hogyan látja a saját területét?
3: A kulturális diplomáciában, hungarológiában úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a külföldi magyar intézeteket fenntartó és kulturális szakdiplomatákat kiküldő külügyminisztérium mellett a kulturális tárca és a hazai kulturális élet legfontosabb intézményei is valóban együtt tudjanak működni abban, hogy a magyar kultúrának a legjavát tudjuk külföldön megmutatni, illetve hogy szakmai kapcsolatok tudjanak a kultúra területén létrejönni külföldi és magyar szereplők között. Korábban ezen dolgoztam diplomataként, most pedig igyekszem a Magyar Művészeti Akadémia főtitkáraként is támogatni, ezért kötöttünk korábban együttműködési megállapodást több tárcával is, és nagyon bízunk benne, hogy ez az ígéretes együttműködés, ami például a külföldi listintézetekkel, a külföldi magyar intézetekkel elkezdődött, hogy ez a jövőben is folytatódhat, kiszélesedhet.
1: A Magyar Művészeti Akadémia újraválasztott főtitkárát, Hichi Gábort hallották. Zene, kis érdekesség, majd közlekedünk 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Reggeli Monitor.
1: Október az ADHD tudatosításának hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral élők nehézségeire és a korai felismerés fontosságára. Magyarországon egyetlen tanév alatt csaknem 8%-kal 8506-ra nőtt a súlyos figyelemzavarral nyilvántartott sajátos nevelésű igényű gyermekek száma a KSH adatai szerint. Bohács Krisztina, a GEM tanulási központ szakmai vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti az ADHD tényleges előfordulásának növekedését, mivel egyre több esetet ismernek fel. A szakember szerint az ADHD-val élő gyermekeknél a figyelmi nehézségek mellett érzelemszabályozási problémák, dükitörések és impulzív viselkedés is jelentkezhet. Figyelmeztető jel lehet, ha ezek rendszeresen előfordulnak, és már a gyermek mindennapi életét is akadályozzák. Bohács Krisztina szerint a magyar iskolák jelentős része nincs megfelelően felkészülve a neurodivergens tanulók támogatására, pedig a korai felismerés és a személyre szabott segítség jelentősen javíthatja az érintettek életminőségét.
0: Ez a Reggeli Monitor.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód.

0: Társi küzdelemről WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a vörös neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
3: Tudtad, hogy a Metrodom Green lakóparkban a modern városi élethez tervezett otthonok várnak? Hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel, okos otthon megoldásokkal, innovatív műszaki megoldásokkal és kényelmes közösségi terekkel találkozhatsz a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom Greenben, ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5%-os kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
4: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca előtt a belső sávban. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a Szélkálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Ma reggel 9 órától lezárják a Pázmány Péter sétányt, várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Farkas Renáta, BKK Info.
4: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 2026. október 9-én pénteken 1 perc elmúlt 9, a mikrofonoknál Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
4: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: A tényleges gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyon mentesítését javasolja a tervezett vagyonadó alól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
8: Az MKIK szerint bár indokolt lehet a kiemelkedően vagyonosak nagyobb közteherviselése, a céges részesedések megadóztatása forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől. A kamara különösen a magyar kis- és középvállalkozások helyzetét tartja problémásnak, ugyanis az új adó versenyhátrányba hozhatja őket a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben. Kerékgyártó Gábor, az MKIK főközgazdásza magyarázta el, miért.
9: Bizony, amíg a hazai kis- és középvállalkozóknak a működő tőkéjét terhelni, ez a ingatlan vagyon, hiszen ők belföldön adónyelven rezidensek, azaz Magyarországon van az állampolgárságuk, és itt töltik az év nagy részét, addig mondjuk egy cég, aminek a tulajdonosa meg nem adórezidens Magyarországon, azaz nem magyar állampolgár, nem itt tölti az év nagy részét, rá meg kevésbé vonatkozik, vagy csak a vagyonelemeknek egy részére vonatkozik, például az ingatlanra. És

0: akkor van mondjuk két papírcsomagoló kis- és középvállalkozónk, az egyik magyar tulajdonban van, és ott ennek a vállalkozásnak a vagyonát terheli, ugye a tulajdonoson keresztül a vagyonadó, a másiknak mondjuk van egy osztrák, belga, külföldi tulajdonosa, és őt pedig nem terheli.
1: Katonánkat vezényel az orosz határa Litvánia.
2: A hadsereg mintegy 100 katonát küld a Kaliningrádhoz közeli határszakaszra. A litván belügyminiszter szerint így akarnak felkészülni a lehetséges orosz sorozás elől menekülők megúró számára. Megemlítette, hogy nemrég Belarusz felől érkeztek menekültek a lett határa, maszkos fegyveresek társaságában, akik megfenyegették a lett katonákat és a határ felé lögdösték a menekülteket. Néhány órával később a fegyveresek is átléptek Lettországba, ahol megrongáltak egy elektromos létesítményt és elloptak néhány térfigyelő kamerát. A határőrség már régóta küzd az Oroszország és Belarusz felől érkező migrációval, de a belarusz határra még nem küldenek katonákat.
3: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 0,5%-os pluszban kezdett, most 6,1% fölötti emelkedésben. 138.035 ponton az index, a forgalom pedig közelíti az 1 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen kezdtek, a MOL 2,1%-os mínuszban 4.992 forinton, a Telekom 4,1%-os mínuszban 2.520 forinton nyitott. A Richter 3,1%-os pluszban 12.240 forinton, az OTP 1,4%-kal 38.400 forinton pluszban. A forint reggel erősödött, 1 euróért 364 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 324 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 390 forint 90 fillért kérnek. Ázsiában összességében jó volt a hangulat, bár hajnalban még vegyesnek tűnt. A japán tőzsde pár pontos pluszban zárt, Hongkong 1,8%-kal ralizik. A Shanghai kompozit pillanatok az állás előtt 2,1%-os pluszban, India 1%-ot erősödött a kereskedés felénél, a dél-koreai tőzsdem a zárba volt, és Szingapúr pedig pár pontos pluszban áll. A forint, akarom mondani, az olajárak azok emelkedőben egy kicsit, bár mínuszban, de hajnalhoz képest azért magasabb a jegyzésár. Az észak-amerikai könnyűolaja VT például közelíti a 91 dollárt, a Brent pedig 103 dollár 60 cent közelébe, egyébként 6,7%-os mínusz jelent, ugye hajnalban ennél alacsonyabbak voltak az árak. Az arany 1,5%-kal drágult, 4221 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémár ennél izmosabban emelkedik, a palládium 3,2, a platina 2,7, az ezüst 2%-kal, a réz 1,4%-kal drágult. A mezőgazdasági termelő árak közül a gyapot az, ami leginkább drágult 8%-kal, a szója pedig 7%-os pluszban. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az pedig mínuszban, de ott is elindult kicsit fölfelé az ár, 78 euró 10 euró centen áll, egyébként ez 9%-os mínusz november végi szállítással. Nem indít támadást Irán ellen az amerikai félidei választások előtt az Egyesült Államok, ezt az amerikai elnök jelentette be.
2: Majd arról írt közösségi oldalán, hogy eredményes megbeszéléseket folytatnak Teheránnal. Donald Trump szerint továbbra is érvényben van az iráni kikötők amerikai blokkádja. A Hormuzi szoroson keresztül pedig zavartalanul folyik az olajszállítás. Teherán tegnap közölte, hogy nem mond le az urándúsításról és uránkészletét sem adja át.
1: Beperelte az ausztrál White Fox ruházati márkát az Adidas, mert az olyan ruhákat árul és reklámoz, amelyeken négy párhuzamos csík látható, írt a BBC.
2: A cég szerint március óta többször felszólították a White Foxot, hogy hagyjanak fel az érintett termékek értékesítésével és reklámozásával. A vállalat azonban ezt megtagadta. Az ügyben ma tartottak meghallgatást az Ausztrál Szövetségi Bíróságon, ahol a White Fox ügyvédei tagadták a védjegybitorlást. Ugyanakkor jelezték, hogy más ismert ausztrál ruházati márkák is forgalmaznak hasonló csíkokkal díszített ruhákat. Az Adidas viszont vélelmezi, a White Fox az ő hírnevükből akar hasznot húzni. Keresetük pillére, hogy a három csíkos minta jelentős piaci ismertséggel és értékkel rendelkezik Ausztráliában, ahol már 1957 óta védjegyoltalom alatt áll.
1: Kiszámlázná a fővárosnak a helyett tervezett közterület takarítás költségeit Józsefváros, Erről Piko András, a 8. kerület polgármestere beszélt nekünk.
2: A kerületvezető szerint Budapest jelenleg sem képes megfelelően takarítani a saját fenntartásában lévő közterületeket, ezért a feladatok egy részét a kerületi önkormányzatok végzik el. Piko András úgy fogalmazott, a fővárosi parkolási rendszer átalakítása miatt Józsefváros évente 1,5 milliárd forint bevételtől esik el, ezért minden kiadást felül kell vizsgálniuk. Bár a köztisztaság és a közbiztonság továbbra is kiemelt feladat marad, a polgármester szerint tartós működési megtakarításokra lesz szükség. Piko Andrást hallják.
0: Köztisztaság és közbiztonság az elsődleges szempontok, erre biztosan figyelni fogunk, de azt nem tudjuk, hogy mennyi pénzből tudjuk majd ezt garantálni. Az biztos, hogy nem könnyíti a helyzetünket, hogy az a főváros, amely most elvett 1,5 milliárd forintot a pénzünkből, az a főváros nem képes takarítani a saját maga által fenntartott területeket, és ebben a kerületekre szorul, illetve a kerületek jó indulatára. Mi takarítunk fővárosi területeket is, és 2016 óta miénk a közterület fenntartás is, vagy a közterület felügyelet is. Az biztos, hogy ezt át kell gondolnunk, és például a plusz munkát, amit a főváros helyett végzünk el, ki fogjuk számlázni a fővárosnak.
1: Jelentősen javította idei GDP növekedési előrejelzését a német kormány.
2: A kabinet az áprilisban várt 0,5%-ról 1,3%-ra javította a gazdaság idei növekedésére vonatkozó kilátásait. Az 1,3%-os éves GDP növekedés 2017 óta a legmagasabb lenne. A gazdasági minisztérium közleménye szerint a gyenge fogyasztói kiadásokat segít ellensúlyozni az erős export és a számos területen megnövekedett kormányzati kiadás.
1: 126 éve nem mértek az ideihez fogható súlyos aszályt.
2: Az idei legmelegebb hónapokban országos átlagban 74 mm csapadék hullott. Ezzel 1901 óta ez lett a legszárazabb nyár hazánkban, megelőzve az 1952-es nyarat. Az augusztus a 4., a július az 5. legszárazabb hónap volt a múlt század kezdete óta. A nyár folyamán ezen kívül számos új napi minimum és maximum hőmérséklethez köthető rekord is született. Idén nyáron országos átlagban 18 forró nap, 30 hőhullámos nap és 10 trópusi éjszaka fordult elő.
3: Időjárás jelentés.
2: Délelőtt felszakadozik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Kisebb eső még előfordulhat, délután már nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Sara Sjöström, a svédek háromszoros olimpiai bajnoka decemberben nem indul a pekingi rövidpályás úszó VB-n. A 33 éves klasszis az edzésekre és a regenerációra szeretne fókuszálni, itt a Swim szakportál. Egyébként áprilisban tért vissza, azt követően, hogy tavaly egyébként gyermeke született. Idén a párizsi EB-n részt vett, ott 50 méter pillangón aranyérmes, ezüstérmes lett 50 gyorsan. A szerb vízilabda csapat több játékosa 11, köztük a legnagyobb sztárok továbbra sem térnek vissza a vízilabda válogatottba, ugye háromszoros olimpiai győztes csapatról van szó. A Total Water Polo szaklap beszámolója szerint az olyan játékosok, mint például a háromszoros aranyérmes és Ferencváros teljesítő Dusan Mandic vagy Nikola Jakšić közölték, hogy amíg Slobodan Szóló vezeti a szövetséget, nem ugranak medencébe. Tavasszal indult az ügy, amikor az új elnök a kinevezését követően többször is lekicsinyülve nyilatkozott a válogatott elért sikereiről. Szerinte ezeket inkább a körülmények és az adott pillanatok befolyásolták, semmint a csapat minősége.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: 9 óra 11 perc, zenélünk, utána nyitjuk a tőzsdét.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonon a túlsó végén Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz Gábor, jó reggelt! Egy negyed órával ezelőtt 0,5%-os pluszban kezdett a tőzsde, majd 6%-ra kapcsolt, de eltelt negyed óra, most hol tartunk?
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Hát az elmúlt napokkal szemben valóban kivételesen pozitív hírekről számolhatunk be, de azért ahhoz képest, amit mondtál, olyan nagyon sok újdonság nincs. 9 óra 15 perckor 0,65%-os pluszban van a tőzsde. Ez egyébként megfelel a nyugat-európai szintnek, talán egy minimálisan rosszabbnál. A brit tőzsde 0,8%-os, a német 0,76%-os, a francia 0,56%-os, az olasz 0,65%-os, a spanyol pedig 0,69%-os pluszban van. Tehát valamit, ha nem is mindent az elmúlt napok eséseiből talán sikerül ma ledolgozni a tőzsdének, és ez igazából az elmúlt napok eséseihez hasonlóan leginkább a kötvénypiaci helyzettel van összefüggésben. Azt nem mondom nyilván, hogy megoldódott az amerikai vagy a francia kötvényekre helyeződő nyomás, de azért mindenképpen enyhült, ha nem is sokkal, de egy kicsivel lejjebb jött a francia 10 éves hozam, most ilyen 4,83%, és az USA 10 évese is egy kicsit mérséklődött. Hát aztán persze meglátjuk, hogy ez csak egy átmeneti korrekció, vagy tényleg egy tartósabb javulásnak a jele. Hát lehet, hogy lesz ebben még hullámvasút.
1: Nézzük, mi a helyzet a vezető papírokkal idehaza.
2: Vezető papírok között, hát az elmúlt napok esései után nem meglepő módon leginkább az OTP emelkedik egy 1% fölötti plusszal, de a pozitív tartományban van a Richter is, ami a MOL-ról és a Telekomról már kevésbé mondható el.
1: Mondjuk azért a forgalom nem volt kicsi az elmúlt napokban, nyilván nem véletlenül. E tekintetben is a mai nap az egy kis konszolidációé, vagy folytatódik ez az érdeklődő?
2: Ugye, hogyha arról beszéltünk, hogy azért itt az elmúlt napok hát mozgalmasak voltak, akkor azért egy átlagos péntekhez képest talán a mai is mozgalmasabb lehet, bár most nem nagyon tudnék így kapásban olyan eseményt mondani, aminek itt nagyon mozgatnia kéne a piacokat, amire valami nagyon heves reakciónak kéne jönnie, de hát aztán persze még sok minden lehet itt a nap végéig.
1: A forint viszont erősödik.
2: Így van, az említett kötvénypiaci javulás gyengíti a dollárt. Ugye itt az elmúlt napokban arról beszéltünk, hogy bement 1,12% alá az árfolyam, most 1,123 ezreden vagyunk, tehát gyengült a dollár. Ez az álmoskönyv szerint jót szokott tenni a forintnak, most is így történt. 364,84 század forintot kell fizetni ezekben a percekben egy euróért.
1: Egy átlagos pénteki nap, tehát hangulatban mire számítasz?
2: Hát azért az előző két nap után ezt így nem merném kijelenteni. Az átlagosnál talán mozgalmasabb pénteki nap, de adatok szempontjából talán kevésbé mozgalmas pénteki nap. Eseményeket hát meg sose tudjuk előre.
1: Na, meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották itt az elmúlt percekben a Trend FM-en. És mi zenével megyünk tovább, majd egy kis érdekesség a világból, és 9:30-kor pedig rövid hírekkel jelentkezünk. Egy érdekes hír, hogy letartóztatta Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, nagyjából 1 milliárd forintos áfacsalással vádolják őket. Ezt a Komárom-Esztergom megyei főügyészség jelentette egyébként. Mindez 2024 januárjától, idén őszig sikerült varázsolniuk, és hát nagyjából az egyikük egy 265 millió forintos összeget is elsikasztott a cégtől, szóval lesz itt baj. Zene, érdekesség, 9:30-kor pedig rövid hírek itt a Trend FM-en. A következő fél órában pedig arról lesz szó, hogy egyre többet hallunk arról, hogy Budapest esetleg pályázna a 2036-os olimpiáról. Jó ez nekünk, vagy nem? Dénes Ferenc sportközgazdász kérdeztük erről.

0: Reggeli Monitor.
1: Több mint 70%-kal csökkent a vadon élő gerinces állatok vizsgált populációinak átlagos mérete 1970 és 2022 között. Ez derül ki a WWF legfrissebb élőbolygó jelentéséből. A legnagyobb 85%-os visszaesést az édesvízi élőhelyeken mérték, míg a szárazföldi állatpopulációk átlagosan 69, a tengeri populációk 59%-kal zsugorodtak. A természet pusztulás legfőbb okai között az élőhelyek elvesztését, a túlzott erőforrás használatot és az éghajlatváltozást említik. A jelentés ugyanakkor azt is említi, hogy a vizsgált populációk fele stabil vagy növekvő tendenciát mutat, illetve több veszélyeztetett faj állománya is regenerálódott. Magyarországon erre példa a farkas visszatérése. A WWF szerint a természetvédelmi sikerek ellenére sürgős intézkedésekre van szükség, különösen az élőhelyek és a természetközeli erdők megőrzése érdekében.
0: Ez a Reggeli Monitor. Clap your hands.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Úgy vagy vele, hogy csak még két sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagyparkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről. Erről számolt be a miniszterelnök Facebook oldalán.
6: Magyar Péter felidézte, hogy ígérete szerint már a korábbi köztársasági elnök, az alkotmánybíróság elnöke, a legfőbb ügyész és a gazdasági versenyhivatal egyik elnökhelyettese is távozott. A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy az állami számvevőszék az utóbbi években nem volt képes betölteni a közpénzek ellenőrzésére irányuló fontos feladatát, ezért szerinte Vindis László elnöknek is le kell mondania.
5: Még idén ősszel elindulhat az alkotmányozási folyamat, mondta a miniszterelnökség, amiről a 444 számolt be.
6: A tárca a lapnak azt írta, hogy a pontos feladatmegosztás kialakítása még folyamatban van, de ez már elmondható, hogy több állami, parlamenti, szakmai és társadalmi szereplő együttműködésére épül majd. A kormány többféle személyes és online részvételi lehetőséget is biztosít majd az embereknek és az ellenzéki pártoknak is, hogy részt vegyenek az egyeztetésekben.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 9%-kal ment feljebb, 138.407 ponton a mutató, a forgalom pedig közelíti a 3,5 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen mozognak, a MOL kis mínuszban 0,3%-kal 4.986 forintra esett vissza, az OTP 2,1%-kal kapaszkodik vissza, 38.670 forinton forog, a Richter 4,1%-kal drágul 12.250 forinton, a Telekom 2,1% körüli mínuszban 2526 forinton áll. A forint reggel erősödött, azóta nem nagyon mozog, 364 forint 70 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 324 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 391 forint 20 fillért kérnek. Ázsiában mindenütt pluszt láttunk, Japán pár pontos emelkedésben fejezte be végül a kereskedést, Hongkong 1,8%-kal rallizik, a Shanghai kompozit 2,1%-os pluszban zárt. India a kereskedés felén túl 1%-kal emelkedik, a dél-koreai tőzsde ma zárva volt, Szingapúr pedig pár pontos pluszban. Nézzük, mi a helyzet Európában, ott a vezető indexek egyébként pluszban, teljesítenek a DAX Index például az majd 8%-kal tudott eddig erősödni, és nézzük a többieket, a párizsi mutató az is 8%-os pluszban tartózkodik. Az olasz index az 7%-kal van feljebb, és a spanyol mutató az pedig, mindjárt mondom is, az pedig az is 7%-os pluszban. Nagyjából egyforma emelkedést produkálnak a vezető indexek. A londoni tőzsde is 8%-kal van följebb. Az olajárak azok most megálltak egy picit. Enyhe mínuszban, reggelhez képest azért drágult a jegyzésár. Az észak-amerikai könnyűolaja VT például 91 dolláron, a Brent 103 dollár 50 centen. Az arany árfolyama most egy pár dollárt lejjebb jött, ugyan 1,4%-os pluszban, de ennél jártunk följebb. Egy unciáért 4216 dollárt kérnek. A palládium 3,4, a platina is 3,4, az ezüst 2,2%-kal drágult, a rész pedig 1,5%-kal. A mezőgazdasági termelőárak többsége is pluszban, leginkább a gyapot, illetve a szója kiemelendő, nagyjából 7%-kal drágultak. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 0,5%-os mínuszban, 78,40 euró, ez azt jelenti, hogy drágult kissé, november végi szállítással. Nagy teljesítményű amerikai drónokat vett be Ecuador a kábítószerkereskedelem ellen.
6: Ezek a drónok, amelyeket földi támadásokra is terveztek, megerősítik az információszerzési képességet és a bűnözői mozgások felderítését. A védelmi miniszter szerint mindössze két ilyen drónnal lefedik a 732 km hosszú határt Kolumbiával.
5: Kivételes lehetőség előtt Budapest, ha egy olimpia esetleges megrendezéséről van szó. Így véli Dénes Ferenc sportközgazdász.
6: A politikai klímaváltozása egyértelműen kedvez egy lehetséges pályázatnak. Annál is inkább, mert a jelenlegi vezetés mára elfogadóbb az ügyben. Az ellenzék meg valószínűleg nem változtat korábbi támogatói attitűdjén. A lakosság nagy része is másképp tekint a dolgokra, mint 8-10 évvel ezelőtt.
7: Az a társadalmi állapot, amiben most vagyunk, ez sosem adatott meg. Az a furcsaság van, hogy azok a kormányzó erők, akik korábban ellenzékben erőteljesen támadták az olimpia rendezés gondolatát, most csak hirtelennyiben felkarolják, és azt látjuk, hogy azért ők mögé tudnak állni, vagy mögé állnak, akkor azért milliós számba tudnak polgárokat megszólítani. A mostani ellenzéktől meg feltételezem, hogy nem változott a véleménye, tehát az a kör és a mögöttük álló társadalmi erő is olimpiai párti, tehát akár 70-80%-os lehet a támogatottsága egy budapesti olimpiának, ami soha nem volt korábban.
0: Időjárás jelentés.
6: Délelőtt felszakadozik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Kisebb eső még előfordulhat, délután már nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcsőmérséklet 16 és 22 fok között várható, késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!
5: Zenével megyünk tovább, és utána az esetleges olimpiai rendezésről, vagy annak pályázatáról lesz szó.

0: Reggeli Monitor.
1: Az utóbbi napokban felerősödött az a ötlet, hogy Budapest esetleg pályázhatna a 2036-os olimpia rendezésére. Nyilván nem egyedül, hiszen bizonyos sportágokat ugye nem is tudnánk megejteni, például a szörf ilyen. Ugyanakkor nagyon kivételes lehetőség előtt a főváros, ha erről van szó. Ezt a megkérdezett sportközgazdász Dénes Ferenc mondta nekünk. A politikai klíma változása egyértelműen kedvez egy esetleges pályázatnak. A lakosság nagy része is másképp tekint a dologra, mint 8-10 évvel ezelőtt. Az egyetemi tanár szerint azért van néhány komoly aggály is, hiányoznak helyszínek, és van, amit magunk nem tudunk megugrani. A nemzetközi összefogás opció ugyan, de üzletileg kérdéses. Dénes Ferenccel beszélgettem. Most újraindul a kérdés, viszont azóta sok minden változott. Mennyire vagyunk felkészülve?
2: Szerintem egy kegyelmi állapot van az elmúlt évtizedekhez képest, mert én emlékszem azért 2002-ben is volt már aláírásgyűjtés az olimpia rendezésért. Általában Megyesi Péter kétszer is aláírta. Nem új keletű ez a történet. De az a társadalmi állapot, amiben most vagyunk, ez sosem adatott meg. Az a furcsaság van, hogy azok a kormányzó erők, akik korábban ellenzékben erőteljesen támadták az olimpia rendezés gondolatát, most csak hirtelennyiben felkarolják, és azt látjuk, hogy azért ők mögé tudnak állni, vagy mögé állnak, akkor azért milliós számban tudnak polgárokat megszólítani. A mostani ellenzékről meg feltételezem, hogy nem változott a véleménye, tehát az a kör és a mögöttük álló társadalmi erő is olimpiai párti, tehát akár 70-80%-ot lehet a támogatottsága egy budapesti olimpiának, ami soha nem volt korábban. Másik szempontból is van egy furcsa, de megint azt mondom, hogy rendkívül pozitív környezeti helyzet. Nevezetesen az, hogy a Budapest kormányzat szembenállás után is ennek részben következményeként bizonyos Budapest fejlesztések elmaradása után most van egyfajta együttműködési kormányzat és Budapest között, ami azt a gondolatot vetít fel, hogyha tényleg lesznek Budapesten fejlesztések, akkor ezeket a fejlesztéseket össze lehet kötni egy potenciális olimpiai pályázattal vagy rendezéssel. Fejlesztések, amik a hírek szerint úgyis megvalósulnának, kaphatnak egy képzavarral élő olimpiai szemüveget, és egy olimpiai nézőpontból lehetne ezeket a fejlesztéseket megvalósítani. Tudom, hogy nagyon sok a ha meg a feltétel, de mondom, ez a két szerencsés együttállás a korábbi évtized évben nem volt meg.
1: Mellette szól, hogy az infrastruktúra fejlődött, de az is egy kicsit felemásan. Ugye az úszó VB-t nem a kockában fogják megtartani, hanem az MVM Domba. Mert hogy sokba kerülnának az újranyitás, amit az ember nem nagyon ért. Ugye az atlétikai VB nagy siker volt, de ugye az megint egy komoly fejlesztést igényel, bár ez megoldható, ugye plusz székek, meg plusz lelátók kellenek. Ugye van, ami hiányzik, és van, amit Magyarország nem is tud önmaga megszervezni, ugye ilyen a szörf, de mondjuk ezt Portugáliával állítólag meg lehet oldani. Viszont sok mindent kellene még tenni, ami hibázik, tehát azért még súlyos 100 milliárdokba kerülne, hogy például legyen egy kerékpár, csarnokunk rendes, és egyebek. Így is azt gondolod, hogy megvalósítható lenne?
2: Azt mondogatom mostanában, hogy Magyarország egészen kiváló edző helyszínekkel rendelkezik egy olimpia megrendelőzéséhez, hiszen azok is kellene. A edzés, meg edző helyszíneink vannak, kiváló minőségben jó. De az, hogy valóban azok a sportlétesítmények, amelyek egy ilyen olimpia, vagy egy ilyen esemény megrendelőzéséhez kellenek, rendelkezésre állnak-e, abban bennem is sok a kétség. De ne felejtsük el, hogy ezeknek a 2036-ra, ugye meg létesítmény 20 éves lesz, hogy minimum egy felújításon keresztül kell esni, de hát egy olyan technológiai forradalom megy végül most a világban, ami megint felveti azt, hogy nem ezekre a létesítményekre lesz szükség. Ugyanakkor Párizs megmutatta, hogy nem kell feltétlenül csak sportlétesítményekben gondolkodni. Például Tépművészeti Múzeum, csak mondok egy példát, ha befér, kiváló helyszíne lehet mondjuk egy kivas lebonyolításnak, és mondom, az Párizshoz hasonlóan egy kiváló környezetet is ad, nagyon látványos, jól filmezhető sztoriról van szó. Tehát, hogy emlékszem, Sydneyben a Hunger Expohoz hasonló tarnokokban rendezték jó pár teremsportágnak a versenyeit is. Tehát lehet találni olyan takarékos megoldásokat, amelyek költségeit csökkenthetik. Az infrastruktúra meg infrastruktúra, azt meg ugye a városszervezőnek, városfejlesztő embereknek kell megmondani, hogy mennyibe kerül.
1: Ez mindenképpen jót tenne, mert ugye a tömegközlekedést még jobban kell fejleszteni, egy csomó mindent meg kell építeni, ez mindenképpen hosszú távon javára válna a fővárosnak. Az az gondolat, hogy Szlovákia, Portugália, Magyarország hárman összefogva, ugye vannak sportok, amiket tényleg mi nem tudunk technikailag megoldani, az azért a költségeket is csökkentheti, adott esetben ez akár vonzó is lehet, és ugye erősíti a nemzetközi szervezés egyre égetőbb és egyre fontosabb szerepét. Ebben az értelemben akkor akár jól el is lehet osztani a feladatokat, és akkor kevesebb hárul kifejezetten sportkomplexumok építésére.
2: Igen, de azért ezt tegyük hozzá, hogy azért az a bevételeket is viszi. Azért Portugália tud egy vonzó turisztikai célpont lenni, amit ha nem tárgyalunk ügyesen, akár érzékeny turista tömegeket tartott távol a budapesti részről. Vagy ezt tudom mondani, Pozsony nagyon jól hangzik, de hát Pozsonyból tényleg egy-két óra alatt elérhető Budapest, vagy Bécsből, és azért az nem lenne kellemes, hogy a költség oldalon mi állunk. A kiegészítő bevételek is, tehát szállás, vendéglátás, meg mondjuk Pécs és Pozsony viszi el. De mondom, ezek olyan részletkérdések, amikkel majd akkor kell beszélnünk, amikor tényleg célegyenesből fordul ez a dolog.
1: 2030-at, ráadásul ugye az egy nagyon érdekes centenárium, hiszen 100 évvel ezelőtt 1936 Berlin, Adolf Hitler nyitja meg az olimpiát, és ugye az első olyan esemény, amit televízió közvetít, szóval egyébként egy ilyen érzékeny pont is lehet akár, nem? Ez az olimpia.
2: Azt tapasztaltam, hogy a fiatal generációk, például Demjás Áron nevéről fogalmuk sincs, itt az egyetemi órában néha előkerül a neve, vagy láttam Gálvegyi Jánossal egy interjút, aki azt meséli szomorúan, hogy a fiatal színész kollégáknak Latinovi Zoltán neve nem mond semmit. Hát ha ebből indulok ki, és abból az emlékezett romlásból, amit mindannyian megtapasztalunk, nagyon-nagyon kevesen kötik össze feltétlenül ezt a berlini olimpiát egy 100 évvel későbbi eseménnyel. Mondjuk verseny szempontjából össze lehet kötni, mármint a rendezését folytatott verseny szempontjából, mert Németország pont tud érvelni azzal, hogy ki akarja köszörülni a 100 évvel ezelőtti csorbát, és azt akarja megmutatni a világnak. Most egy egészen más Németország van. De mondom, megint csak itt találgatok, meg mondogatok dolgokat, de hogy ez a 36 mennyire hat a fiatal generációkra, erős kétsége van.
1: Az elmúlt percben Dénes Ferenc sportközgazdászt, egyetemi tanárt hallották. Zenélünk, egy kis kultúra, majd közlekedési információk jönnek, 10 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a reggeli monitorban. Out of-

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Törvényi szabályozás sürgetnek a magyar dalszerzők és előadók a mesterséges intelligencia káros hatásainak visszaszorítására. Az Artisjus és az Előadó Művészi Jogvédő Iroda a dalszerzők napján közös felhívást tett közzé, amelyhez többek között Bródi János, Lovasi András, Beck Zoltán, Falusi Marian és Tóth Vera is csatlakozott. Az aláírók szerint az AI által generált zenék veszélyeztetik a művészek megélhetését, és az alkotók engedélye nélkül használhatják fel műveiket. Ezért azt követelik, hogy a mesterséges intelligenciát ne lehessen a jogosultak hozzájárulása nélkül a zenéiken betanítani, és ne lehessen engedély nélkül utánozni az ismert előadókat. Emellett igazságos díjazási rendszert és az AI-jal készült zenék egyértelmű megjelölését is szeretnék elérni. A kezdeményezők a nyilatkozatot eljutatják a döntéshozókhoz is, írják közleményükben.

0: 19 000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térnél a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Boros tértől. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztúria előtt, valamint a Rákóczi hídon Budára. Lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig rendezvény miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakasz már korábban lezárták. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után daruzás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok a budai végállomásuk felé terelve közlekednek, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az Országos Bírósági Hivatal vezetőjéről, számolt be a miniszterelnök Facebook oldalán.
6: Magyar Péter felidézte, hogy ígérete szerint már a korábbi köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke, a legfőbb ügyész és a Gazdasági Versenyhivatal egyik elnökhelyettese is távozott. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az állami számvevőszék az utóbbi években nem volt képes betölteni a közpénzek ellenőrzésére irányuló fontos feladatát, ezért szerinte Vindis László elnöknek is le kell mondania.
5: Üdvözli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Kata tervezett átalakítását. Ugyanakkor módosítaná a vállalkozások felé történő számlázást terhelő 15%-os többletadó szabályait.
6: Az MKIK szerint a magasabb befizetésnek a nyugdíj- és egészségbiztosítási jogosultságokban is meg kellene jelennie, ezért azt javasolja, hogy a többletteher egy része növelje a katások társadalombiztosítási alapját. Kerékgyártó Gábor főközgazdászt hallják.
7: Az 50 ezer forint helyett 100 ezer forint lesz a főállású katásoknak a havi díja, és ezzel együtt a TB jogosultságuk is már jelentősen nőni fog. Igaz, hogy többet kell fizetni, de cserébe több TB viszony is jár, viszont pont ez a 15%-os adó, ami az üzleti ügyfeleknél a tételt terhelni fogja, az jelen javaslat csomag szerint egy adó, egy egyoldalú adó, amit be kell fizetni a katás vállalkozónak, és azért úgymond nem jár semmi pluszba. És a mi javaslatunk az, hogy ezért a 15%-os plusz üzleti ügyfelek felé felszámítandó adónak is, ha nem is a teljes 15%, de legalább egy része számítódjon bele a társadalombiztosítási jogviszonyban, hiszen akkor a vállalkozó ezt a 15%-ot is talán egy kicsit jobban el tudja majd fogadni.
3: Tőzsdehírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde Index, a BUX meglódult 1,6%-kal. 139.516 ponton a mutató. A forgalom pedig átlépte a 6,6 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 0,5%-os mínuszban 4.972 forinton. Mindenki más kapaszkodik vissza. Az OTP nem kicsit, 4,3%-kal 39.470 forintra erősödött vissza. A Richter 2,1%-os pluszban 12.220 forinton. A Telekom 0,3%-ot emelkedett 2.138 forintig. A forint reggel erősödött, azóta nagy mozgás nincs. 1 euróért 364 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dolog

0: Lárért 324 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 391 forint 50 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet Európában, ahol a vezető indexek reggel azért pluszban indították a napot, és most is itt tartanak. London 7%-kal van feljebb, a DAX index és Párizs 8% fölötti pluszban, az olasz 6%-del, a spanyol majd 1%-kal tudott eddig erősödni. Ázsiában a japán tőzsde az végül éppen, hogy elcsípte el a tegnapi záróértékét, Hongkong 1,5%-os pluszban zárt, a Shanghai Composite pár pontos emelkedésben fejezte be a napot, India még nyitva a kereskedés utolsó harmadának elején 1,2%-kal emelkedik, Dél-Korea már zárva volt, a Szingapur pedig 0,3%-os mínuszban. Az olajárak most lejjebb jöttek megint, 1% fölötti mínuszban. Mindkét olajfajta edzésára az észak-amerikai könnyűolaj a VT $90.50, a Brent $103.10 áll. Az arany árfolyama 1,5%-kal drágult, egy unciáért $4,218 kell adni. A többi fémár ennél jóval meredekebben emelkedik, a palladium 3,6, a platina 3,5, az ezüst 2,2%-kal kerül, többen a rész pedig 1,6%-kal. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot emelkedik leginkább 1,3%-os pluszban, a szója 0,5%-kal drágult, csak úgy, mint a kukorica. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az most 1%-os mínuszban elindult visszafelé, 78 euró 10 centen áll november végi szállítással. Letartóztattak két lett férfit, miután azok áttörték egy olyan brit légibázis kerítését, amit az amerikai hadsereg és a NATO hírszerzési műveletekhez használ, erről a BBC jelentett.
1: Az ügyben a londoni rendőrség nyomoz. A két lett férfit tiltott területre való behatolás és rongálás gyanújával vették őrizetbe, és egy helyi rendőrségre szállították. Az esetet egyelőre nem hozták összefüggésbe a napokban történt másik hasonló történéssel, akkor 5 brit állampolgárságú férfit vettek őrizetbe, miután bejelentés érkezett arról, hogy a Fairford bázis felé 3 gyanús furgon közeledik.
0: Arra kérte az Egyesült Államokat az ukrán elnök, hogy adjanak hozzáférést Ukrajnának a Starlink műholdhoz.
1: Volodymyr Zelenszky azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy nem segít Ukrajnának megvédeni magát, és inkább gazdasági kapcsolatokat igyekszik kialakítani az oroszokkal. Az államfő szerint a Starlink szolgáltatása segíthet hatékonyabban bemérni az orosz rakétaindítókat, így fölénybe tudnának kerülni a harcokban.
0: Beperelt az ausztrál White Fox ruházati márkát az Adidas, mert az olyan ruhákat árul és reklámoz, amelyeken 4 párhuzamos csík látható, erről is a BBC számolt be.
1: A cég szerint március óta többször felszólították a White Foxot, hogy hagyjanak fel az érintett termékek értékesítésével és reklámozásával. A vállalat azonban ezt megtagadta. Az ügyben ma tartottak meghallgatást az Ausztrál Szövetségi Bíróságon, ahol a White Fox ügyvédei tagadták a védjegybirtoklást. Ugyanakkor jelezték, hogy más ismert ausztrál ruházati márkák is forgalmaznak hasonló csíkokkal díszített ruhákat. Az Adidas viszont vélelmezi, ha a White Fox az ő hírnevükből akar hasznot húzni. Keresetük pillére, hogy a 3 csíkos minta jelentős piaci ismertséggel és értékkel rendelkezik Ausztráliában, ahol már 1957 óta védjegyoltalom alatt áll.
0: A fordított tanterem akár így is felfogható a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött a szerepe a jövőben. Ezt mondja Forró Tamás, a Rábeklet oktatási tanácsadó stratégiai vezetője.
1: Ez azt jelenteni, hogy az AI a tananyag elsajátításában segítene otthon, az iskola pedig a gyakorlás és vagy a mélyebb megértés helyszíne lenne. A dolog egyszerűnek hangzik, de a gyakorlati átültetése bonyolultabb.
2: Az iskola és az otthoni szerep megváltozik. Az AI egy tutorrá válik, tehát ez jelenti, hogy otthon a tananyag átadásában segít. Önmagában földolgozza velünk, és adott esetben nyilván a diákkal, földolgozza, és a tanulás folyamatában lesz társunk. Ezért hívjuk tanulótársnak egyébként. Erre nagyon alkalmas az AI. Én annyit tudok mondani első gondolatra, hogy önmagában a legnépszerűbb AI alkalmazások nyelvezete is annyira pozitív, hogy a diákok egy bizonyos része már visszajelezte, hogy a pozitív kommunikáció tekintetében élen jár a program, szinte jobb vele megbeszélni dolgokat, mint sokszor felnőtt emberekkel, mert annyira kedvesen és pozitívan reagál.
0: 1 milliárdos adócsalással vádolnak egy ékszerkereskedőt és társát Tatabányán.
1: Az egyik gyanúsított 2024 januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfafizetési kötelezettsége keletkezett. Az adófizetés elkerülése érdekében több cégtől, köztük Komárom-Esztergom megyei székhelyű vállalkozásoktól szerzett be fiktív költségszámlákat. Ebbe többeket bevont, köztük a másik letartóztatott férfit, aki papíron két cégben is elvállalta az ügyvezetői szerepet, miközben a tényleges irányítást a társa végezte.
0: Mérgező füstköt fedi Maláziát az erdőtüzek miatt.
1: Az ország bezárta az iskolákat egyes régiókban, például Kuala Lumpurban, ugyanakkor nem a maláj erdők égnek. Az indonéziai erdőtüzekből származik a mérgező füstköd. Mindez az utóbbi években olyan mértéket öltött, hogy az átterjedt a szomszédos Malajziára és Szingapúrra is, a légszennyezettség pedig elérte a kritikus szintet.
0: 126 éve nem mértek az ideihez fogható súlyos aszályt.
1: Az idei legmelegebb hónapokban országos átlagban 74 mm csapadék hullott. Ezzel 1901 óta ez lett a legszárazabb nyár hazánkban, megelőzve az 1952-es nyarat. Az augusztus a 4., a július az 5. legszárazabb hónap volt a múlt század kezdete óta. A nyár folyamán ezen kívül számos új napi minimum és maximum hőmérséklethez köthető rekord is született. Idén nyáron országos átlagban 18 forró nap, 30 hőhullámos nap és 10 trópusi éjszaka fordult elő.
3: Időjárás jelentés.
1: Délelőtt felszakadozik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Kisebb eső még előfordulhat, délután már viszont nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Zenével megyünk tovább, utána arról lesz szó, hogy a Corvinus megszerzette egy olyan akkreditációt, amivel immár 3 nemzetközi akkreditációja van, és a világon rajta kívül még 152 intézmény mondhatja el ezt magáról. Beszéltünk a rektorral.

0: Reggeli Monitor.
1: 10 óra 14 perc. A Corvinus 3 évre megszerezte az Equis akkreditációt. Ezzel Magyarországon elsőként került be a világ üzleti egyetemének kevesebb mint 1%-át alkotó Triple Crown körbe. Ez azt jelenti, hogy egyszerre rendelkezik az AECB, az EMBA, valamint az Equis üzleti felsőoktatási akkreditációval. Rajta kívül még 152 intézmény mondhatja el ezt magáról. A Corvinus azt reméli, hogy ezzel a minősítéssel még inkább vonzóbb lehet a külföldi diákok számára, és a nemzetközi cégekkel való együttműködés is sokkal könnyebbé válik. Bruno van Pöttersberggel, a Corvinus Egyetem rektorával Nagy Károly beszélgetett.
2: Engedje meg, hogy gratuláljak az új Equis akkreditációhoz, ami azt jelenti, hogy a Corvinus Egyetem bekerült a Triple Crown körbe, ami az egyik legnagyobb elismerés. Miért olyan fontos ez a felsőoktatásban?
3: Azért, mert a Triple Crown a három akkreditációt jelenti azoktól a független minősítő intézményektől, akik a minőséget garantálják például a kutatásainkkal, oktatásunkkal, vagy bármi más olyan tevékenységünkkel kapcsolatban, amit épp végzünk. Szóval ez egy fantasztikus lehetőség számunkra, hogy kifejezzük a külső szereplők számára is, hogy milyen minőségűek a programjaink, az oktatási tevékenységünk, például a nemzetközi biztonsági helyzetről és stratégiáról szóló tárgyaink esetében. Ezt most az egész világ megtudhatta. Ez a kapcsolataink megújítását és a még magasabb szintű oktatás feltételeit is megteremti, a partnereink számára pedig garanciát jelent a minőségre.
2: Milyen időtávra kapták meg az Equis akkreditációt, mennyi ideig érvényes ez?
3: 3 évre akkreditálták a Budapesti Corvinus Egyetemet. Azért ennyire, mert ezt a minősítést először kaptuk meg. Ha újra minősítenek, akkor az Equis akkreditációt legközelebb már 5 évre kaphatjuk meg. De most csak 3 évre tudtuk megszerezni a szabályok miatt.
2: The Equis accreditation is... Ez egy presztízs elismerés, vagy hasznos lehet a napi működésükben is? Például a magáncégekkel jobban tudnak majd együttműködni?
3: Ez persze presztízs elismerés is, de sokat veszít az intézmény, ha ez nincs meg, mert nem tud fejlődni, ha nem felel meg a különböző nemzetközi sztendereknek a napi oktatásban, a működés ellenőrzésében, vagy éppen a pénzügyi kontroll területén. Persze presztízs, de sokat veszít az intézmény, ha nem felel meg a menedzsment előírásoknak, az oktatási és kutatási sztenderek nemzetközi mércéinek. A napi működésünkben most készek vagyunk bevezetni azokat a javaslatokat, amelyek az egyes működési és oktatási területeink fejlesztéséhez szükségesek. 3 területet azonosítottunk, ahol fejlődést, előrehaladást kell mutatnunk a következő 3 évben.
2: Ez az Equis akkreditáció emeli a Corvinus Egyetem rangját, elismertségét Európában?
3: Ennek a díjnak a presztízse viszonylag kevés felsőoktatási intézménynek van meg Európában, mármint az, hogy a Triple Crown-nal rendelkeznek, és mindhárom nagy ügynökség akkreditációját megszerezték, nem csak az Equis-ét. Az ugye egy európai intézmény elismerése. Az AACSB az egy amerikai díjazás, míg az EMBA pedig egy brit akkreditáció. Ha mindhárom elismerés megvan, az egy nagyon magas minőségű garantálás jelent. De ez nem egy rangsort jelent, hanem olyasmi minősítést kell elképzelni, mint amit az ISO ad. Ezek nem jelentenek egy oktatási rangsort, helyezést, de azért abban az értelemben rangot adnak, hogy jelzik a minőséget az üzleti oktatásban.
2: Vonzó lehet ez a külföldi diákok számára?
3: Igen, feltétlenül. Ez egy nemzetközi minőségi indikátor, ami segít magunkhoz vonzani a külföldi tanulókat. Ez persze segít majd abban is, hogy együttműködési megállapodásokat kössünk ázsiai, amerikai, vagy éppen afrikai, és persze európai felsőoktatási intézményekkel.
4: touch, and also it makes it much easier for us to enter into collaborative agreements with other universities.
3: Az a tény, hogy Triple Crown elismerésünk van, garantálja azt, hogy magas minőséget produkálunk, ezért világszerte jóval könnyebb lesz partnerségekről tárgyalni.
4: Triple Crown guarantees a high quality institution, and so it's easier to negotiate partnerships with other universities in the world.
2: Erasmus Plus and Horizon Plus. Végezetül az Erasmus Plus és a Horizon programok újra megnyíltak önök számára az Európai Unióban.
4: Yeah, it will be open. It will be announced in the coming weeks that it's fully open.
3: Igen, meg fognak nyílni a következő hetekben. A részei tudunk újra lenni az Erasmusnak és a Horizon 2020-nak is. Maga a tény, hogy Triple Crown-osok lettünk, nagyban segít minket a tevékenységeink további kiterjesztésében, az együttműködési lehetőségek fejlesztésében. Ez több anyagi EU forráshoz való hozzáférést is jelent a kutatási együttműködésekben. És persze, ha magas minősítésű az intézmény, az nagyban megkönnyíti a további kapcsolatok kiépítését. Magyarországon ugye ez nem sokat számít, mert így is nagyon jók a kapcsolataink és erős a hírnevünk, de külföldön ez nagyon sokat számít. A kiváló akkreditáció nagy segítséget jelent, hogy akár új külföldi vállalatokkal kialakítsuk az együttműködést.
4: It's very useful. We can say that we are Triple Crown, so it's top quality, and so it makes it easier to have a partner companies in other countries.
1: Az elmúlt percekben Bruno van Pöttersberget, a Corvinus Egyetem rektorát hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd 10:30-kor rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.

0: Reggeli Monitor.
1: Október az ADHD tudatosításának hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral élők nehézségeire és a korai felismerés fontosságára. Magyarországon egyetlen tanév alatt csaknem 8%-kal 8506-ra nőtt a súlyos figyelemzavarral nyilvántartott sajátos nevelésű igényű gyermekek száma a KSH adatai szerint. Bohács Krisztina, a GEM tanulási központ szakmai vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti az ADHD tényleges előfordulásának növekedését, mivel egyre több esetet ismernek fel. A szakember szerint az ADHD-val élő gyermekeknél a figyelmi nehézségek mellett érzelemszabályozási problémák, dükitörések és impulzív viselkedés is jelentkezhet. Figyelmeztető jel lehet, ha ezek rendszeresen előfordulnak, és már a gyermek mindennapi életét is akadályozzák. Bohács Krisztina szerint a magyar iskolák jelentős része nincs megfelelően felkészülve a neurodivergens tanulók támogatására, pedig a korai felismerés és a személyre szabott segítség jelentősen javíthatja az érintettek életminőségét.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél 11, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Még idén ősszel elindulhat az alkotmányozás folyamata a miniszterelnökség állítása szerint. A tárca a 444.hu-nak azt írta, a pontos feladatmegosztás kialakítása még folyamatban, ám az már elmondható, hogy több állami, parlamenti, szakmai és társadalmi szereplő együttműködése épül majd. A kormány többféle személyes és online részvételi lehetőséget is biztosít majd az állampolgároknak és az ellenzéki pártoknak is, hogy részt vegyenek az egyeztetésben. Katonákat vezényel az orosz határa Litvánia. A hadsereg mintegy 100 katonát küld Kaliningrádhoz közeli határszakaszra. A litván belügyminiszter szerint így akarnak felkészülni a lehetséges orosz sorozás elől menekülők megugró számára. Megemlítette, hogy nemrég Belarus felől érkeztek menekültek a lett határa maszkos fegyveresek társaságában, akik megfenyegették a katonákat és a határ felé rögdösték a menekülteket. A határőrség már régóta küzd az Oroszország és Belarus felől érkező migrációval, de a határa még nem küldenek katonákat.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX immár 2% fölötti pluszban, 139.985 ponton a mutató, a forgalom pedig közelít a 9 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül a MOL az egyetlen, amely mínuszban 0,7%-kal 4.966 forinton. Az OTP 4,9%-kal kapaszkodik, sőt 5%-kal kapaszkodik vissza 39.760 forinton. A Richter 0,7%-os pluszban 12.290 forinton, a Telekom pedig 2,1%-kal 2.536 forintra tudott erősödni. A forint is erősödött reggel, azóta nem nagyon mozog, 364 forint 70 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért 324 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 391 forint 10 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége pluszban, London több mint 0,7%-kal tudott erősödni, sőt, mire kimondtam, 0,8%-del, a DAX index 1%-os pluszban, Párizs, valamint az olasz tőzsde 9% fölötti plusz mutat, a spanyol 1,1%-kal ment feljebb. Ázsiában Japán végül 1-2 pontos mínuszban zárt, Hongkong 1,5%-os pluszban fejezte be a napot, a Shanghai Composite pedig tegnapi záróértéke fölött éppen hogy pár ponttal. India még nyitva, az utolsó harmad elején 1,3%-kal emelkedik, Dél-Korea ma zárva volt, Szingapur pedig 2,1%-os mínuszban, ő is nyitva még. Az olajárak elindultak lefelé, 1,5%-kal esett vissza az észak-amerikai könnyűolaja véti jegyzésára, $90.10, a Brent 1,7%-kal $102.50-hez közelít. Az aranyárfolyama 1,6%-kal került többe, egy unciáért $4,224 kérnek. A többi fémára komolyabban emelkedik, a palladium 3,8, a platina 3,7, az ezüst 2,3, a réz 1,5%-kal került többe. a mezőgazdasági termelői árak többsége pluszban, leginkább a gyapodrágul 1,6-tizeddel, a szója és a kukorica 6%-os pluszban, a kávé egy pár centtel olcsóbb, csak úgy, mint a rizs, de igazából kicsi a forgalom is. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 1,2%-kal lejjebb jött, így 77,90 €-en áll, mégpedig november végi szállítással. Egy milliárdos adócsalással vádoltak egy ékszerkereskedőt és társát Tatabányán. Az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek elkerülése érdekében több cégtől, köztük Komárom-Esztergom megyei székhelyi vállalkozásoktól fiktív számlákat szerzett. Ebben többeket bevont, köztük egy másik férfit, aki papíron két cégben is elvállalta az ügyvezetői szerepet, miközben a tényleges irányítását a társa végezte.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napsütéses idő, esőre ma nem kell számítani. Az északnyugati szél átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul, késő este 7 és 14 fokra hűl a levegő. A hétvégén viszont több felé kell esőre számítani, és visszaesik a hőmérséklet is, bár napközben azért nem lesz annyira hideg. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában nem Szűcs Pétert hallották. Zenével megyünk tovább, mi 1 órakor találkozunk, akkor megnézzük, hogyan teljesített a tőzsde. Fél időben, mindig egész jó, minden jót.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra múlt 1 perccel, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Többen meghaltak a riyádi repülőtér elleni támadásokban, 3 szaúdi állampolgár vesztette életét és többen megsebesültek. A támadások a repülőtér létesítményeit, illetve a szaúdi légitársaság a Szaúdia egyik repülőgépét vették célba. A hatóságok nem nevezték meg a támadások elkövetőit. A szomszédos Jemenben működő Irán által támogatott huszi lázadók ugyanakkor azt állították, hogy ők támadták meg a repülőteret. 13 éve nem volt annyi vállalati csőd Németországban, mint az idén júliusban. Az országban mintegy 2400 vállalati fizetésképtelenséget regisztráltak, ez 8%-kal több az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas. Az idei első 7 hónapban 15000 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet regisztráltak, 7%-kal többet az egy évvel korábbinál. A legmagasabb arányt a szállítás és a raktározás ágazatában mérték, 85 fizetésképtelenséggel. Ezt a vendéglátás követte 70, majd az építőipar 60 esettel. Kardosné Gyurkó Szilvia csatlakozik a Fidesz frakcióhoz, ezt Bóka János frakcióvezető jelentette be a Facebook oldalán. A Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő hölgy a Nagycsaládosok Országos Egyesületeinek korábbi elnöke. Az új képviselő Orbán Balázsnak, a Fidesz volt kampányfőnökének, Orbán Viktor volt miniszterelnök korábbi politikai igazgatójának a helyére érkezik az ellenzéki képviselőcsoportba. Még idén ősszel elindulhat az alkotmányozási folyamat a miniszterelnökség szerint, erről ír a 444.hu. A tárca alapnak azt írta, hogy a pontos feladat megosztás kialakítása még folyamatban van, de az már elmondható, hogy több állami, parlamenti, szakmai és társadalmi szereplő együttműködésére épül majd. A kormány többféle személyes és online részvételi lehetőséget is biztosít majd az embereknek, az ellenzéki pártoknak is, hogy részt vegyenek az egyeztetésekben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,4%-ot megy fölfelé 140.491 pontra, a részvénypiac forgalma pedig közelít a 12 milliárd forinthoz. A vezető papírok többségében jól teljesítenek, egyedül a MOL az, amelyik mínuszban 0,8%-kal 4.958 forinton. Az OTP egy meglehetősen látványos erősödésben 6,1%-ot rallizik a papír 40.200 forintig. A Richter 0,5%-os erősödés mellett 12.260 forinton. A Magyar Telekom árfolyama 0,8%-kal drágul 2.550 forintra. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai börzéken. Itt a londoni FTSE 0,8%-ot emelkedik, 1%-ot erősödik a frankfurti DAX, csak úgy, mint a milánói mutató, 0,9%-ot megy fölfelé a párizsi Kakeron, 1,2%-ot megy föl a

0: madridi IBEX. Erősödik a forint, 1 euróért 364 forint 80 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 325 forintot, 1 svájci frankért pedig 391 forint 10 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon. 1,1222 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Itt az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI 1,3%-kal olcsóbb, egy hordó olajért 90 dollár 20 centet kérnek. A Brent esetében most szintén egy csökkenés látható, hiszen volt 103 dollár fölött is bőven a mai nap, most éppen 102 dollár 60 centen jegyzik. Az arany árfolyama 1,3%-kal drágul, egy uncia aranyért 4213 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára 1,5%-kal olcsóbb, 1 megawatt energiáért 77 euró 60 euró centet kérnek a november végi szállítással.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután folytatódik a napsütéses idő, esőre már nem kell számítani. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén többfelé esőre kell számítani, miközben jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. A csúcsértékek 15 és 20 fok között várhatóak.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: El is indultunk.
3: I am on the go, on the train, but I had to send a message of love to Bercy and the entire team. I cannot wait to debut and sing for everyone in Budapest on April 8th. I'm so excited. Thank you all for bringing me out. I cannot wait. Just so, so happy and so excited. So I'm sending you guys all messages of love and I can't wait to make my way to you.
2: Ez a legautentikusabb kezdése volt a mai Soul Sessionnek. A Bercit szerettem volna meglépni, mert a mai alkalommal természetesen két házigazdája van a műsornak, és nem is vendégként próbálok felkonferálni, drága barátom, ha nem haragszol, mert a mai alkalommal természetesen a mikrofonnál Temesi Berci.
4: És Bogyó Tomi barátom, szép estét mindenkinek.
2: Ez a klasszikus műsorvezető társi kapcsolat a miénk. Szóval nagyon örülök, hogy itt vagy újra. Deborát fölhívtam, hogy valamit küldjön már, hogy itt vagyunk együtt, mielőtt jön Magyarországra, és nagyon autentikusan éppen New Yorkból ment vonattal a szüleihez, úgyhogy mondta, hogy hát itt vagyok a vonaton, mit csináljak? Mondtam, nem baj, hogyha van vonatzaj, nyugodtan küldjél kis üzenetet a kedves hallgatóknak, ahol elmondja, hogy nagyon-nagyon várja, hogy itt legyen Budapesten, ugye neked köszönhetően.
4: Meg úgyhogy, neked.
2: Úgyhogy nagyon-nagyon várjuk ezt a klasszikus pillanatot, és talán már elmondtam adásban is, hogy rengeteg mindent köszönhetek a műsornak, nagyon sok vendégen keresztül új ismerettséget, barátot természetesen a te személyedben, lemezt adtunk ki, nagyon sok mindenhez volt köze a műsornak, de azért ez egy nagyon exkluzív és egyedülálló dolog, hogy ebben is a Soul Sessionnek valami fajta köze volt, hogy egy ilyen vendéget, hát egy, össze tudtam hozni veled, kettő, Magyarországra tudtuk hozni, úgyhogy nagyon várjuk.
4: Én is nagyon várom, most posztolgatok folyamatosan, mert nyilván egyrészt szeretném, hogyha sokan hallgatnák a rádiót, bár tudom, hogy egyre több a hallgatója, és nagyon örülök neki, hogy ez a műsor így működik tovább. Látom, hogy a YouTube chat fal is működik egész szépen most már. Mindenkit üdvözlök újra, és mindig jó itt lenni. Másrészt meg jó a téma, mert hogy Deborah Bondot neked köszönhetem, egymásnak köszönhetjük, és nagyon örülök neki, hogy létrejött egy olyan dal, amit a magyar szakma is díjazott egy fonogram díjjal, és ennek köszönhetően gondoltuk úgy, hogy meghívjuk Deborah Bondot ide Budapestre, és London irányába lesz leszáll valamelyik metrólor, aztán ide beérkezik majd a Budapest Jazz Klubba április 8-án.
2: Én is üdvözlök mindenkit minden felületünkön. Ne felejtsétek, hogy a tracklistát a www.soulsession.hu oldalon találjátok. Kövessétek a YouTube-unkat, a Facebook-unkat, hogyha szeretnétek velünk tölteni egy héten egyszer legalább 2 órát. Mi pedig a struktúra teljesen ugyanaz. Lemezeket hoztam, Berci, hogy nem tudom, mikor volt utoljára, vagy azóta, mióta voltál adásban, volt-e, hogy tudtál fogni vinileket a kezedben, miközben zenét hallgattál. Remélem ugyanúgy kikapcsolsz, és várjuk a sok-sok észrevételt, véleményt a dalokkal kapcsolatban. Hoztam új zenéket, hoztam olyan dalt, ami már volt adásban, de nagyon szeretném veled meghallgatni, mert kíváncsi vagyok, mit gondolsz róla, meg miért is ne, meg biztos vannak sokan, akik esetleg egy-egy műsorról lemaradtak, meg nem hallgatják vissza az adásokat, úgyhogy biztos nem lövünk mellé, úgyhogy ha engeded, akkor elkezdünk szépen zenélgetni, aztán ahogy lenni szokott, megyünk darról darra.

0: és természetesen Temesi Berci. 1964-ben alakult a Whispers, ami 62 éve.
1: És szép. És működik, és olyannyira működik, képzeld el, hogy a Kőbányai Zenei Stúdióban tanítva azt vesszük észre, hogy egyre többen jönnek muzsikálni, tehát rekordszámú felvételizőnk volt időn a Kőbányai Zenei Stúdióban.
0: Csodálatos.
1: És az a legdurvább, hogy amikor kurzust tartok, állandóan ilyen zenéket kérnek, hogy mutassak már ilyeneket, ugyanis ugye megcsináltuk ezt a Soul Session Bass cuccot a YouTube-on.
0: De kár, hogy nincs időre.
1: Annyira tetszik a gyerekeknek, hogy rendszeresen funky zenét akarnak játszani, meg soul muzsikákat, és ezeket hozzák, és zenekari órákon is ezeket próbáljuk megnézegetni. Úgyhogy elképesztően jó flash, hogy van hatása még ennek a muzsikának a fiatalokra most, és ez óriási jó dolog szerintem.
0: Meg azért, pláne, hogy itt voltál velem nagyon sokáig, és együtt csináltuk, és én nem is akarok beszélni múlt időben, mert az olyan, mintha már nem csinálnád, pedig még mindig itt vagy. Szóval a lényeg, hogy ott is akkor lehet hatással lenni a fiatalokra, meg azok, akik most tanulják a zenét, hogy értsék, hogy honnan jön, micsoda gyökerek vannak, meg mikori.
1: Persze, meg hát, hogyha az ember elkezd érteni egy picit valamihez, tényleg tegyük fel, most elkezd az ember lemezekkel foglalkozni, egy idő után rájön, hogy mi az, ami jó minőségű, mi az, ami nem, és akkor az irányba megy. Hogyha végül hangszert ragad egy fiatal a kezébe, elkezdi hallani, hogy mi jó, meg mi nem, és mikor meghall egy ilyen zenét, akkor tudja, hogy ez egy nagyon jó időszak, egy nagyon jó korszak, nagyon jó irány, és ennek köszönhetően elkezdenek érdeklődni iránta szerencsére.
0: Természetesen a mai alkalommal neked köszönhetően, hogy itt vagy végre újra, és volt időd csatlakozni a mai műsorhoz. Egy picikét basszusgitárcentrikusabb, vagy egy picit uptempósabb jellegű lesz a műsor. Szerintem abszolút nem fog senki ezen megharagudni, úgyhogy reméljük, hogy a tracklistával kapcsolatban elégedettek lesztek. Nézegessétek az oldalainkat, és hogyha akartok, akkor nyugodtan szóljatok hozzá a műsorhoz. Mi pedig egy igazi ritkasággal megyünk tovább 1982-ből egy Chemistry nevű formáció csodás dala, amit majd a hetedik csoda, a Seventh Wonder nevű banda fog követni Chicagóból. Az 1980-as LP-ről választottam a Stop Before You Break My Heart-ot. Próbáltam azért olyan tracklistát csinálni, hogy ne legyen az, hogy hát ezt is ismerem, meg ezt is, azért csak megpróbálok
1: direkt
0: meglepni.
1: Direkt olyanokat hoztál.
0: Egy-két dalon.

0: Na, mondd még egyszer az előző mondatod elejét.
1: 113-mal?
0: Nem, ahogy kezdted.
1: Nem tudom, melyikre gondolsz.
0: Temesi Berci.
1: És? Vagy otthon mi?
0: Ne, az én lennék. Csak azt kérte tőlem Kristó Csongor, hogy hadd halljam azt a rádióban újra, hogy és Bogyó Tomi barátom.
1: Ja?
0: Tessék, speciálba küldtük.
1: No, hát reméljük,
0: hát, ha hallgatja hogy... Garami, akkor küldöm neki ezt a chemistry nótát, ami itt volt az előbb. Már csak a borítóját is. Ha létezik hölgy, aki ér a Garami
1: az a szokásos luk van a foga
0: van a foga között, és egy kicsit kancsal. És azt imádja a Garami.
1: Na hát igen, pont azon gondolkodtam, mert hogy van egy-két olyan lemez, amire természetesen vannak halvány emlékeim, hogy játszottuk együtt, de hát nem lehet mindig mindent bemutatni. És azon gondolkodom, hogy amikor, és most kérdezem is, amikor van egy nagyobb sláger, vagy egy nagyon klasszikus dal egy lemezen, előfordulhat, hogy legalább olyan jó minőségű dalok egy picit háttérbe szorulnak, hogyha elvisz egy albumot egy főnóta. Hogy nagyon sokszor jön most szembe velem, hogy egy picit tüzetesebben hallgatok meg lemezeket, és most kezdem úgy igazán értékelni a B2-t, mert eddig tudom, hogy mit mutattam meg már, vagy mi az, amit én is nagyon sokszor hallgattam. Természetesen sokszor szembe jön, hogy egy csomó dalt nem hallgattam emiatt bizonyos lemezekről, úgyhogy ez egy picit olyan adás is a mai alkalommal, ahol ilyen zenéket mutatok.
0: Érdekes ez, pont a rádió monitoringgal kapcsolatban beszélgettem egy ismerősömmel, aki ennek a minden tudója, és rendszeresen küld ki rádióknak, 250 rádióról beszélünk, ez körülbelül 100 rádiónak a 250 állomása, és neki küldi ki a éppen aktuális új slágereket, hogy ebből válasszanak és töltsék fel mondjuk a magyar játszást, és ő is elmondja, hogy azon kívül, hogy egy ilyen hírlevélben egy track megy el, hetente X, viszont havonta mindig kiküldi az éppen abban a hónapban elküldött tracklistet újra, mert lehet, hogy amikor elküldte azt az egy tracket, akkor éppen nem volt úgynevezett rotációs frissítés, vagy váltás. És ezért mondjuk egy rádiós szerkesztő lehet, hogy nem rakja be azt az adott dalt. És képzeld el azt, hogy ez most a digitális korszakban élünk, ahol naponta egy felületre, mondjuk egy Deezerre 200 ezer track megy fel. 253 millió... Egy nap. 253 millió dal van. A magyar közönség 56 ezer dalt hallgat ebből, a 253 millióból. Szóval mennyire kicsi az esélye annak, hogy ezt így meghallják az emberek a mai digitális világban. Képzeld, ezt mi régen mi volt, hogy érkezett egy lemez, és arról kiválasztottak egy dalt. Igen. És ez az egy dal vitte el a prímet, és ezért nem biztos, hogy eljutott hozzád a B1-es, ami ugyanolyan jó lehetett, és erről beszélsz most, hogy elvitte a prímet az adott dal, és közben volt rajta 10 másik ugyanolyan jó nóta, és kidönthette el?
1: Két nagy kedvencünk jön Bercivel, az After Batch és az All Spice nevű zenekar. Mind a kettőnek egy-egy dalát már játszottuk. Ezeket szerintem még szerény véleményem szerint nem, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, mit szóltok. Wanna Fill You Up?

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12:30 múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Többen meghaltak a riádi repülőtér elleni támadásokban, 3 szaudi állampolgár vesztette életét és többen megsebesültek. A támadások a repülőtér létesítményeit, illetve a szaudi légitársaság a Szaúdia egyik repülőgépét vették célba. A hatóság nem nevezte meg a támadások elkövetőit. A szomszédos Jemenben működő Irán által támogatott huszi lázadók ugyanakkor azt állították, hogy ők támadták a repülőteret. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, ezt a főpolgármester jelentette be a Facebook oldalán. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet, tehát nem tud kiszáradni. Ismét kihallgatták Bush Balázst az NKA ügyben. A Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének ügyvédje szerint már semmi nem akadályozza ügyfele szabadlábra helyezését, bár a bíróság tegnap elutasította a védelem szabadlábra helyezési kérelmét. Pap Gábor szerint a kihallgatás egész nap tartott, és Védence minden kérdésre részletesen válaszolt, és továbbra is ártatlannak vallja magát. A letartóztatás meghosszabbításának határideje október 25-én jár le. Addig az ügyészségnek és a bíróságnak el kell döntenie, mi lesz utána. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről. Erről számolt be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter felidézte, hogy ígérete szerint már a korábbi köztársasági elnök, az alkotmánybíróság elnöke, a legfőbb ügyész és a gazdasági versenyhivatal egyik elnök helyettese is távozott. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az állami számvevőszék az utóbbi években nem volt képes betölteni a közpénzek ellenőrzésére irányuló fontos feladatát, ezért szerinte Vindis László elnöknek is le kell mondania. 13 éve nem volt annyi vállalati csőd Németországban, mint az idén júliusban. Az országban mintegy 2400 vállalati fizetésképtelenséget regisztráltak, ez 8%-kal több az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013. júliusa óta nem volt ilyen magas. Az idei első 7 hónapban 15 000 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet regisztráltak, 7%-kal többet az egy évvel korábbinál. A legmagasabb arányt a szállítás és a raktározás ágazatában mérték, 85 fizetésképtelenséggel. Ezt a vendéglátás követte 70, majd az építőipar 60 esettel.
0: Tőzsde hírek.
1: 2%-kal megy fölfelé a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 140.038 pontig, a részvénypiac forgalma pedig közelít a 14 milliárd forinthoz. A blue chipek többségében jól teljesítenek, egyedül a MOL még mindig mínuszban, enyhe 0,6%-kal 4.970 forinton. Az OTP is rallizik, de most valamivel lejjebb jött az elmúlt fél órához képest. 5,1%-ot megy fölfelé 39.800 forintra, a Richter árfolyama 3%-ot erősödik 12.230 forintig, a Magyar Telekom papírjai pedig 8%-os pluszban 2.550 forinton. A nyugat-európai tőzsdéken jó a hangulat, a londoni FTSE 8,1%-ot megy fölfelé csak úgy, mint a párizsi Kekaron, 1,2%-os pluszban a frankfurti DAX index, az 1,1%-ot megy fölfelé a milánói börze, és 1,2%-os erősödésben a madridi IBEX. Nézzük, mi a helyzet a bankközi devizapiacon. Tovább erősödik a forint pár fillérrel, 1 euróért 364 forint 70 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 325 forintot kérnek idehaza, a 1 svájci frankért 391 forintot, 1 angol fontért pedig 430 forint 40 fillért kérnek. 1,1220 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj világpiaci áraira, ha tekintünk, most közelít újra a 103 dolláros szinthez a Brent jegyzésára, egy hordóért 102,95 dollárt kell adni, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 90,50 dollár. Az aranyárfolyama 1,3%-ot drágul, egy uncia aranyért 4213 dollárt kérnek a világpiacon. Másfél százalékos mínuszban a holland tőzsdén jegyzett gáz ára, 1 megawatt energiáért 77 euró 60 euró centet kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután folytatódik a napsütéses idő, esőre már nem kell számítani. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén többfelé esőre kell számítani, miközben jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. A csúcsértékek 15 és 20 fok között várhatóak.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Temesi Berci.
1: És Bogya Tomi barátom.
0: Jó így fogni a lemezeket
1: Kristó
0: azért, nem?
1: Kérésére.
0: Jó így hogy fogni a lemezeket.
1: Hát meg mindig nagy tanulmány különben. Tehát nyilván az ember, hogyha már találkozott jó zenékkel, akkor biztos, hogy nem volt számára ismeretlen Maurice White vagy Vernon White neve, és hát azt nem, ugye nem csak a standard listákon találhatott, hanem mondjuk egy ilyen Afterbach vagy Bach, nem tudom, hogy ejtjük pontosan, de hogy ezen a lemezen is megtalálod. Elképesztő muzsikálás van sok esetben, és az jutott eszembe, hogy ha már a fiatalok edukálásáról beszélünk, az, hogy valaha létre lehetne hozni olyan kurzusokat, hogy mondjuk egy lemezjátszóra így felrakjunk ilyen trekkeket és hallgassuk gyerekekkel, az óriási dolog lenne szerintem, mert szerintem keresik az ilyen jó zenéket.
0: Jó, hát hogyha ott tartasz az edukációban a kőbányai zenesuliban, akkor én jövök a kis fémládámmal.
1: Ez kurzus csinálunk majd.
0: És szépen tesszük föl, hogy jó megfejted.
1: Jó lesz. Megcsináljuk. Kitalálom mikor.
0: Szanaszét videózom magam, ahol 8-an játszátok.
1: Jó.
0: Na hát azért akkor kezdjük el szépen csepegtetni az infókat, mert van egy nagyon speciális oka annak, hogy itt vagy velünk, amellett, hogy mindig kísírok belőled egy-két órát, hogyha van rá lehetőség, hogy jön Deborah Bond Magyarországra, élő koncert együtt, mire kell számítani, milyen hosszú lesz, tudom, hogy már van tracklista, és az a fő apropó, hogy élőben át tud neki majd adni meglepetésként valamit, szóval egy picit úgy, nem kell mindent egyszerre, mert zenélgetünk, de mondj valamit.
1: Deborah Bond lesz a fő vendég, de mindenképpen szeretnék más vendégeket is hívni, úgyhogy olyan kiváló kollégák, mint Vavra Bence, Lombos Marci, Dósa Szelina biztos, hogy ott lesznek.
0: Tehát amin voltunk a múltkor.
1: Így van, tehát egy hasonló ilyen össznépi nagy muzsikálás lesz. Természetesen lesz basszusgitárcentrikus rész, lesznek vokálban gazdag részek, és a műsor második felében jön Deborah, és az egész második felét vele töltjük, tehát két szetre bontjuk tulajdonképpen az estét, az első részében a magyar vendégek lesznek.
0: Szünettel?
1: A második, így van, szünettel fogyasztunk, barátkozunk, fotózkodunk Deborával, és szerintem akkor a második szett elején megpróbáljuk ezt így.
0: És gyakorlatilag minden jegy elkelt? Ha jól emlékszem, vagy van még? Vagy?
1: Nagyon kevés van már, én pont ma terveztem, hogy felhívom a helyet, de aztán sikerült nem felhívnom őket, úgyhogy mindenképpen örülök, hogyha elfogynak a jegyek. Azt gondolom, hogy mivel októberben kint maradt 40 ember, talán ha Deborah Bond idejön, akkor még kevesebb idő lesz arra, hogy az emberek jegyet vásároljanak. Biztos vagyok benne, hogy teltház lesz, de még érdemes oda telefonálni, biztos vannak jegyek.
0: Na, innen folytatjuk a Deborás beszélgetésünket, meg a zenékről való beszélgetést. Nyugodtan írjatok, hogyha bármi kérdés van. Ahogy lenni szokott, az első óra közepén egy ilyen klasszikus, nagyon soul sessionös blokk jön, ahol mindig bátran elengedem magam, és ilyenkor mindig van az a képen, Berci, tudod, ahogy a Vissza a jövőbe, ahogy áll Michael J. Fox a gitárral, a Chuck Berry dalt először mutatta, és ilyen lefagyott arcok, és mondja, hogy hát még nem vagytok felkészülve erre. Ilyenkor én is látom, hogy a nappaliban valaki egy kávéscsészével egy kicsit így el van fagyva, hogy ez micsoda, elárulom, ez El Hudson and the Soul Partners.

0: És természetesen Temesi Bercivel, amíg elindul a gumizenénk a Duma alatt. Én már addig beleszólok, hogy Rick and Crew nevű banda, ahogy a fényképen látjátok a mai műsor promóban, meg amit csináltunk a héten videót, abban is bárcsak félig látszik ezt a csodás 1900, lehet, hogy puskáznom kell, 79-re gondolok, Sound of Florida Records csodáját hozom, vagy hozzuk nektek. Van egy elképesztő Rick and Crew dal, a gyűjtők tudják, ami egy évvel korábbi, és csak a japán CD remastered megjelenésen van rajta. Amúgy valójában mindenki elsősorban azt a kislemezt hajkúrásza, iszonyatosan drága. Egyszer már lejátszottam egy jó pár éve azt a dal, de úgy gondoltam, hogy a Bakelitről azért hozunk inkább a klasszikus nagylemezről két másik dalt. Vannak sokan az alap vinil használók, akik ugye felrakják a lemezt és hallgatják. Vannak a nagy profik, mint a Berci, aki szaglásza is, abból is megmondja, hogy mi van rajta. De hát ide el kell jutni. Tehát ez nem úgy van, hogy csak egy-két lemezt megveszek, és már itt tartok. Menjünk tovább egy picit, megint csepegtessünk valamit arról a klasszikus április elejé csodáról, amit összehozunk, vagy összehoztál.
1: Április 8, Budapest Jazz Clubban Deborah Bonddal leszünk, és kiváló muzsikus társaimmal, és természetesen ott lesz Bogyó Tomi is. Biztos, hogy a színpadon fogják találni, mert ha nem, akkor én adok magamnak egy egyest. Szóval Bogyó Tomi is ott lesz a színpadon, és hogyha ez a csávó itt lenne, biztos, hogy a színpadon lenne, nincs ilyen forma szerintem. Ő az, aki a TikTokon ma mindent eladna bárkinek. Nagyon nagy ez.
0: Nem tudjuk, hogy Dixi melyik részét töltötte be a zenekarnak, de valamiben biztos profi.
1: Óriás. Szerintem ő volt a Ród. Igen. Pakolt. Na mindegy, szóval nagyon jó kis koncertre készülünk. A tracklist nagyjából megvan. 6-án fog érkezni Deborah. Egy kiváló kis vacsorát
0: lesz
1: töltünk
0: vacsink
1: el vele.
0: Lesz
1: így van, így van. 7-én fogunk próbálni vele. Ezt rögzítjük is, képileg, hangilag. És 8-án érkezünk a Budapest Jazz Klubba, és bevesszük a várat.
0: Nagyon várjuk. Addig is Rick and Crew, ezzel kell beérjétek.

0: 94.2 Trend FM. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.

0: Legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára két pohár borral 19 ezer forint. Kisbetű nélkül. Szentendrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. A vagyonkimentés megakadályozására tett ígéretet a vagyonadóval összefüggésben a miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy meg fogja akadályozni a kormány, hogy bizonyos vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyonelemeiket, és ezzel elkerülhessék a vagyonadó megfizetését. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már idén is vizsgálhatja a vagyonkimentési lehetőségeket. A vagyonadóból jövőre 200 milliárd forintos bevételre számítanak. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, ezt a főpolgármester jelentette be a Facebook oldalán. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet, tehát nem tud kiszáradni. A paksi fenéküszöb eddig legalább 100-200 milliárd forint kiesést előzött meg, ezt jelentette be a miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint, ha nem épült volna meg a fenéküszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebben még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenéküszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult. A kormány döntött arról, hogy a paksi védekezésben részt vett 1083 embert elismerésben és jutalomban részesíti. Egy havi juttatást kapnak, ez a döntés mintegy 890 millió forintba kerül. Az elismeréseket október 23-án adják át. Ismét kihallgatták Bush Balázst az NKA ügyben. A Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének ügyvédje szerint már semmi nem akadályozza ügyfele szabad lábra helyezését, bár a bíróság tegnap elutasította a védelem szabad lábra helyezési kérelmét. Pap Gábor szerint a kihallgatás egész nap tartott, és a védence minden kérdésre részletesen válaszolt, és továbbra is ártatlannak vallja magát. A letartóztatás meghosszabbításának határideje október 25-én jár le. Addig az ügyészségnek és a bíróságnak el kell döntenie, mi lesz utána. Navib Fillahi dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. A norvég Nobel-bizottság szerint meghatározó szerepet játszott abban, hogy háborús bűnösök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt felelősségre vonják.
1: Tőzsde hírek.
2: 2,3%-os erősödés mellett a BUX, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 140.369 ponton jár, a részvénypiac forgalma pedig közelíti a 15 milliárd forintot. A vezető papírok mindegyike pluszban, a MOL éppenséggel most stagnál, előző napi záróértékén 5000 forinton. Az OTP most valamivel jön lejjebb, egyre lejjebb, hiszen volt, hogy 6%-ot is realizott, most éppen csak 4,8%-os emelkedésben, 39.790 forinton a papír, de ahogy ezt ki is mondtam, 5% fölé emelkedett. 0,5%-os erősödésben a Richter 12.260 forinton, a Magyar Telekom árfolyama pedig 1%-os pluszban 2.556 forinton. A nyugat-európai börzéken is jó a hangulat, a londoni FTSE 0,8%-ot emelkedik, a frankfurti DAX index 1,2%-os pluszban, a párizsi CAC-on 0,8%-ot megy fölfelé, a milánói börze 1%-ot emelkedik, csak úgy, mint a madridi IBEX. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forint 80 fillért, egy amerikai dollárért 325 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 391 forint 40 fillért kérnek. 1,1218 az euró dollárral szembeni árfolyama. Az arany ára nem nagyon változott az elmúlt egy órában, egy uncia aranyért még mindig 4212 dollárt kérnek ide a világpiacon, A kőolaj árakra szintén hasonló az igazság, hiszen a Brent jegyzés ára sem nagyon változik. Ez imént felugrott 103 dollár fölé, de most megint 103 dollár alatt jegyzik.

0: Az észak-amerikai könnyolaj a VTI hordonkénti jegyzésére pár centet ment csak fölfelé, $90.60. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára pedig 1,7%-kal olcsóbb, 1 megawatt energiáért 77,50 eurócentet kérnek november végi szállítással.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután folytatódik a napsütéses idő, esőre már nem kell számítani. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén többfelé esőre kell számítani, miközben jelentősen visszaesik majd a hőmérséklet is. A csúcsértékek 15 és 20 fok között várhatóak.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Szépen eltelt ez az egy óra.
1: Gyorsan ment.
0: Abszolút.
1: Egy norvég muzsikával indultunk, és ahogy mondtam neked, vagy nektek, a második órában egy őrületes, az elmúlt fél év egyik legnagyobb találása számomra, Dél-Afrikából. Most egy olyan dal, amit mindenképpen veled szerettem volna közösen. Nekem van ilyen Jesus Alvarez feelingem a daltól, és pont az a kategória, bár 80-as évek második fele, ahol volt egy időszak, amikor olyan gyorsan jöttek a lemezek, hogy nehéz volt feldolgozni, és kimaradt a feldolgozás, ami azt jelenti, hogy végighallgatni, tüzetesen meghallgatni a dalokat, és elsiklottam egy pár olyan dal fölött, ami utána most hála Istennek így előkerült, úgyhogy óriás izgalommal hoztam egy-két hónappal ezelőtt egy John Conto dalt. Got You On The Top, az a dalnak a címe. Ha hallgatod, akkor fogod érteni, mert akkor tudod, hogy ez én vagyok, mert te tudod, milyen vagyok én. Úgyhogy sok-sok ritkaság a második órában, és természetesen zárásként arra gondoltam, hogy nem is csinálhatnánk mást, mint hogy lejátsszuk a csodálatos fonogram díjat érő Deborah Bond, Temesi Berci dalt ebben az órában, aminek természetesen a fő apropója a ti közös koncertetek majd 9-én.
0: 8-án.
1: Bocsánat, 8-án. Úgyhogy ezzel kapcsolatban természetesen minden infót megtaláltok a Berci oldalain, úgyhogy iparkodjatok, ha még ott szeretnétek lenni, mert hogy ahogy említetted, a múltkori buli is olyan volt, hogy kiragadtak jó sokan.
0: Igen, úgy, elég kellemetlen volt.
1: Sértődés, verekedés, minden
0: hát, az nem is, de van, akik ott maradtak, jó fejek voltak, és képernyőn nézték kint, mert szerencsére a hely biztosított képernyőket, és akkor ott kint mutatták képernyőn a koncertet. De hát volt, aki vidékről jött, és inkább visszament, hazament, és akkor azt mondta, hogy majd legközelebb jön. Bízom benne, hogy ők már megvették a jegyeket.
1: Na hát, megyünk tovább akkor ezzel a számomra nagyon klasszikus John Conto dallal. Közben ezt közelebb húzom, mert természetesen ugye mindig úgy szokott lenni, hogy adogatom neked a lemezeket, és amit most így belehallotok, az az, hogy így lapozgatom a lemezeket, oda is adom neked előre. Fantasztikus, mondanám, hogy Blue Eyed Soul stílus, de inkább írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről. Got You On The Top, aztán meg egy nagyon ritka lemez, aminek aztán van utánnyomása, de mégis gyűjtői szemmel természetesen mindig az eredeti pressing, a nagy fogás, hogyha valaki birtokol egy ilyet. Street Life, Head Over Heels, de előtte kíváncsi vagyok, mit gondoltok még egyszer. John Contol, Got You On The Top.

0: Hát jól elkezdtük a második órát, köszöntünk mindenkit szeretettel, aki esetleg most csatlakozik, sok mindenről lemaradt, de nem mindenről, mert az elmúlt fél év egyik legnagyobb fogása számomra, és hát kevesen tudják bemutatni, mert ritka is, és az a kegyetlen párosítás gyűjtő szempontból, ami ritka, drága és nagyon jó. Az a legidegesítőbb.
1: És még jó, hogy vannak ilyen gyűjtők, mint te. Már csak azért is, mert eljut így az emberekhez ez a csodálatos gyűjtemény, meg ezek a csodálatos dalok. Mindig arra gondolok, hogy a marketing kurzusokon szoktam beszélgetni generációkról, és az a generáció, amit X-nek hívunk, az jutott el abba az időszakba, amikor már az emberek, inkább visszamegyek. Eleinte, amikor fotózott az ember, akkor mindig ő maga maradt le a fotókról. Aztán jött az a korszak, amikor már selfit tudtunk csinálni, és csak mi vagyunk a fotókon, senki más nincs rajta. Így változik az élet. És így változnak ezek a zenék is, meg a lemezborítók is. Képzeld el azt, hogy ezen a lemezen, ezen a John Control lemezen még az is rajta van, hogy a DX7-es szólót kijátsza. De a DX7 az azoknak jelent bármit, akik valaha fogtak billentyűt, és a Yamaha DX7-es az egy annyira szenzációs billentyű, hogy a billentyűsök körében ez egy etalon darab. Na most az, hogy egy lemezborító hátulján azt odaírják, hogy a DX7-es szólót kijátszotta, az egy elképesztő dolog. Nem beszélve arról, hogy nézem a Streetlife borítót, és képzeld el azt, hogy mondjuk a masteringet Nashville-ben, Tennessee-ben csinálták, a felvétel Florida Sarasota, a fotográfia pedig Florida Tampa. Hogy mekkora utat járt be ez az egész ahhoz, hogy itt a kezünkben legyen egyáltalán, és manapság meg mi történik?
0: Ja.
1: Ül a panelban egy ember, nyomkodja a play-t, és az AI megcsinálja a zenéket valahogy, aztán egyszer csak streamingbe fellövik, az valami lesz. Így változik az élet, függetlenül attól, hogy ez most jó-e vagy sem,
0: ebből a
1: de
0: szempontból...
1: hogy ilyen dalokat játszunk, amik ilyen utakat jártak be, ez figyelj, libabőrös vagyok ettől, hogy ez így megtörténik.
0: De milyen jó, hogy ezt így elmondtad ezzel a... ebből a szemszögből, mert ez egy szerintem nagyon fontos, és mégis eddig erről így nem volt szó, meg én se gondoltam így bele, meg hát te is azért, amikor most, hogy ritkában vagy, lehet, hogy egy picit más hatás ér, meg az ember így hozzászokik lehet hétről hétre, és pont azért tudod most ennyire górcső alá venni ezt az
1: hát
0: egészet.
1: Persze, mert hogy látod a fiatalokat, meg látod, hogy működik az élet, elképesztő, hogy mi változásokon esünk át, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy mindig erről beszélgetünk, tök pozitívan, tehát nem negatívan erről az egész helyzetről, csak hogy mi milyen szerencsések vagyunk, tehát mi még a betárcsázós telefont ismertük, hallgattunk magnókazettát, CD-t, LP-t, ismerjük az internetet, volt betárcsázós internetünk.
0: A görkori nem egy sorba voltak a kerekek.
1: És a többi, és tudjuk kezelni a modern eszközöket, tehát hogy mi egy olyan szerencsés generáció vagyunk, akik meg tudtak még élni olyan dolgokat, amik értékesek, és még értjük azt, amiben ebben az őrült rohanásban él ez a jelenlegi világ. Szóval jó itt.
0: Örülök, hogy itt vagy, gyere mindig, ne menj haza. Bebe Cici Venance egy alapvetően gospel családi dolog. A 84-es lemezüket vettem elő, egy nagyon igényes dal. Aztán Billy Preston, fantasztikus zenész, elképesztő billentyűs, egy olyan maxi singlet hoztam, If You Let Me Love You, egy dal, ami nem került rá egyik LP-re se, azért nagyon-nagyon keresett gyűjtőkörökben. Szóval Bebe Cici Winans és Billy Preston, nem akármilyen két dal, aztán pedig talán, lehet, hogy nem is csak a fél év, az elmúlt év legnagyobb találásával megyünk tovább, de nem menjünk ennyire előre.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Jelentős jogsértéseket talált a kormány a déli körvasút beruházásával kapcsolatosan, az Európai Bizottság pedig megvonta a fejlesztéshez szükséges támogatást. Erről számolt be Vitézi Dávid a kormányzati tájékoztatón. Összesen mintegy 370 milliárd forintról van szó. A projekt készültségi foka jelenleg még 50%-ot sem ért el. A kivitelezést végző Mészáros Lőrinchez kapcsolódó V-híd vállalattal szemben ugyanis olyan gyanú merült fel, hogy a kivitelezés közbeszerzése során jogsértő összejátszás történt. A kivitelezési pályázat dokumentumaiból egyértelműen kiderült, hogy mivel a kivitelező megismerte a déli körvasút terveit, ezért a vállalatot ki kellett volna zárni a közbeszerzésből. Ehelyett azonban a cég először elnyerte a kivitelezési közbeszerzést, majd felvásárolta a tervezést végző vállalatot is. A vagyonkimentés megakadályozására tett ígéretet a vagyonadóval összefüggésben a miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy meg fogja akadályozni a kormány, hogy bizonyos vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyonelemeiket, és ezzel elkerülhessék a vagyonadó megfizetését. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már idén is vizsgálhatja a vagyonkimentési lehetőségeket. A vagyonadóból jövőre 200 milliárd forintos bevételre számítanak. Többen meghaltak a riádi repülőtér elleni támadásokban. Három szaudi állampolgár vesztette életét és többen megsebesültek. A támadások a repülőtér létesítményeit, illetve a szaudi légitársaság a Saudia egyik repülőgépét vették célba. A hatóság nem nevezte meg a támadások elkövetőit. A szomszédos Jemenben működő Irán által támogatott huszi lázadók ugyanakkor azt állították, hogy ők támadták a repülőteret. Katonákat vezényel az orosz határra Litvánia. A hadsereg mintegy 100 katonát küld a Kaliningrádhoz közeli határszakaszra. A litván belügyminiszter szerint így akarnak felkészülni a lehetséges orosz sorozás elől menekülők megugró számára. Megemlítette, hogy nemrég Belarus felől érkeztek menekültek a lett határra maszkos fegyverek társaságában, akik megfenyegették a lett katonákat és a határ felé lögdösték a menekülteket. A határőrség már régóta küzd az Oroszország és Belarus felől érkező migrációval, de a Belarus határra még nem küldenek katonákat. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. A norvég Nobel-bizottság szerint meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt felelősségre vonják.
0: Tőzsde hírek.
2: 2,4%-os pluszban a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 140.466 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot. A vezető papírok többségében pozitív tartományban, egyedül a MOL 0,5%-kal, a negatív tartományban 4974 forinton. Az OTP majd 5,5%-os ralliban 39.990 forinton, a Richter 6,1%-os pluszban 12.280 forinton, míg a Magyar Telekom 8,1%-ot emelkedik 2552 forintra. Nyugat-Európában is jó a hangulat, emelkednek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 0,1%-os pluszban, a német DAX index 1,1%-ot emelkedik, 0,7%-ot megy fölfelé a párizsi Kakaron, majd 1%-ot megy föl a milánói Börze és a madridi IBEX is. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot kérnek, 1 amerikai dollárért 325 forint 50 fillért kell adni, 1 angol fontért 430 forint 90 fillért, 1 svájci frankért pedig 391 forint 90 fillért kérnek. 1,1212 az euró dollárral szembeni árfolyama. Pár centet lejjebb ment a kőolaj világpiaci ára, ami a Brentet illeti, 102 dollár 80 centig, az észak-amerikai könnyolaj a VTI is, egy nagyon minimális pár centis csökkenésben, a hordonkénti jegyzésár 90 dollár 50 centen. A holland tőzsdén jegyzett gázára 1,4%-kal olcsóbb, 1 megawatt energiáért 77 euró 70 euró centet kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután folytatódik a napsütéses idő, esőre már nem kell számítani. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén többfelé esőre kell számítani, miközben jelentősen visszaesik a hőmérséklet is. A csúcsértékek 15 és 20 fok között várhatóak.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
3: És természetesen Temesi Berci.
4: Jó estéket még egyszer mindenkinek.
3: Jó megalakultál.
4: Jól, igen, jók a dalok, meg a lemezeket nézegetem, jó így kézbe venni ezeket, és egyrészt az első, hogy találok például hibát egy lemezen, mert hogy a BVNCC Binance lemezen látom azt, hogy a Abe Laborielt Brassnak írtak, nem Bassnek, tehát hogy elírták, egy R betűvel többet írtak, de a basszus gitár helyett fúvost írtak.
3: De jó.
4: És olvasgatva tovább a azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy a vonósokat kihangszerelte erre.
3: Jerry Hay?
4: Nem. Charles Will.
3: Tényleg?
4: Igen, Charles Will. És neked köszönhetően ismerős a neve.
3: És Charles Will csináltál Soul Session Base-re?
4: Igen, igen, igen, abszolút.
3: 80 vagy a 81-es lemezről mutattam valamit, ami nagyon megfogott annó. Emlékszem, akkor mindig műsor után azonnal kitaláltuk.
4: Így van. Hogy... és megnézem, és akkor ennek a lemeznek a hátulján is látom ezt, és ez annyira jó dolog ez, hogy itt látsz információt. Szóval azért jók ezek az archív dolgok, meg akár még a CD-k is talán, hogy tudod lapozgatni, szagolgatni, látod, hogy ki kivel volt. Elképesztő, hogy mennyi összefonódás van ezeken a lemezeken.
3: És azért valljuk be őszintén, hogy ennek van valahol egy ilyen tiszteleti oldala is, hogy megjelenítettek mindenkit, ahogy az előbb mondtad.
4: Fotóstól lehet elkezdve.
3: Valakit, minden. Aki 20 másodpercig szerepelt egy egész lemez egyik dalában.
4: Hogyne.
3: És ugyanúgy kreditként fel van sorolva, hogy ki kezelte a billentyűt abban a dalban, hogy ki volt a fotográfus, meg egy csomó minden.
4: Hát meg gondolj bele, hogyha most itt érted, egy táblára így összeraknánk ebből egy ilyen hálót, hogy melyik lemezen ki játszott, miért, és tulajdonképpen összeérne az egész. Olyan, mint hogyha egy ilyen kis családias környezetben mindenki mindenhol játszott volna, persze, mindenki haverkodott volna, mindenkivel, mindenki imádta a másikat, de ezt bármilyen zenei díját adó látod, különben, hogyha tapasztalod, hogy a rockerek ugyanúgy a jazzistákkal, a funky arcokkal, a rapperekkel együtt mozogva, itt is ezt látod ezeken a lemezeken, hogy teljesen mindegy, hogy a Charlesville mit csinált akkoriban, simán hangszerelt egy vonóst erre a lemezre.
3: És emlékezzél vissza, hogy csináltuk az interjúkat abban az időben nagyon-nagyon intenzíven, amíg együtt voltunk, és micsoda zenészeket értünk el, és micsoda emlékeket, meg micsoda embereket élhettünk meg, van, aki már azóta nincs közöttünk például, és ugye eszembe jut, amikor Francisco Santanoval csináltuk, ugye az S. Ford & Simpson lemezeken basszusgitárosként volt, és intéztem neked meglepetésnek, hogy akkoriban mennyi session munka volt, és mennyi mindent készítettek, hogy majdnem, hogy most mi hívtuk föl a figyelmüket bizonyos dalokra, hogy ő volt benne, nem is emlékezett.
4: Hát,
3: sőt, vagy
4: Willy esetében ugye beszélgettünk vele, és mondtuk, hogy itt van egy dal, és mondta, hogy ezen nem ő játszik, de te játszol. Hát a 70-es évekből neki kiestek dolgok.
3: Nem véletlenül. Na hát, megyünk tovább, maradjunk még egy picit a zenéknél, még van egy jó fél óránk, és szeretnénk megmutatni, valaki nem hallotta volna még, amit a Berci készített, a Fonogram díjas dal. De akkor jöjjön az elmúlt, hát nagyon-nagyon hosszú idő legnagyobb találása. Lehet, hogy vissza kell mennünk Jesus Alvarezig, mert hogy ki az a hülye rajtam kívül, aki dél-afrikai lemezeket hallgat 84-ből? Biztos, hogy nincs még egy. És Tommy Seiden fogalmam sem volt róla, egy Fülöp-szigeteki lemezgyűjtő barátom küldött egy 30 másodperces mintát ezen nagy lemez egy másik dalából, ami alapvetően meg se közelíti ennek a minőségét számomra, de megint csak az a hangzásvilág, az az ének, az a feeling, az a hangszerelés, ami ebből a dalból jön, az számomra abszolút idevaló. Úgyhogy ezzel kezdenénk a következő blokkot, aztán Brooke Benton és Back Family, szóval nem akármilyen hármas, de izgulok és kíváncsi vagyok, mit szóltok, meg majd megkérdezzük Bercit utána a véleményét. Tommy Seiden még egyszer, Going Up Yonder, a dátum 1984, egy lemez, ami csak és kizárólag Dél-Afrikában jelent meg.

0: and let me follow in your love, love.
1: 94.2.
2: Gazdaság és kultúra.
1: Trend FM.

0: Hamarosan jön a műsornak a vége, ami azt jelenti, hogy lejátsszuk a Temesi Berci Deborah Bond Soul is the Flavor című dalt, amivel nyertétek ezt a csodás díjat, és hát ugye április 8-án pedig lesz egy fantasztikus esemény Deborah Bonddal közösen, aki Budapestre érkezik. Remélem nem csak ez az apropója, hogy együtt vagyunk újra, hanem mert volt egy szabad szombatod, vagy hétfőt, ha épp valahol máshol hallgattok minket, mert hogy hál' Istennek vannak partnerek, akik viszik a műsort. Szóval lényeg a lényeg, tudod, mint gondolkodtam, hogy így lapozgattuk a lemezeket, meg így dicsértet, hogy mennyi információ van rajta, meg milyen autentikus, meg milyen jó, hogy pedig talán beszéltünk róla, hogy nem lesz ebből amúgy illusztris dalból vinil.
1: Terveztem. Ugye nagyon sokat beszélgettünk annó erről, hogy melyik a jó minőség, a német, az angol, stb. És akkor így beszélgettünk erről, és közben meg ez az egész, megint csak arról beszélünk, hogy mennyire felgyorsult a világ, hogy kiderült, hogy közben elkezdtek Szegeden gyártani vinileket, és már nem
0: meg Zalaegerszegen is
1: 100 000-es, meg 1000-es tételekben, hanem már egy darabot is csinálnak, csak őszinte leszek, én mindig óvatos duhaj vagyok, mindig megvárom, amíg valaki csináltat, megnézzük, hogy az hogyan, aztán akkor majd, ha jó, akkor megcsináltatom. Nem rohanok sehova, tehát hogy biztos, hogy lesz belőle vinil, én is szeretnék vinilt, de igazából előre haladva egy kis információ, a következő lemezem egy live session lesz, az összes eddig megjelent 6 nagy lemezből egy olyan best of, ahol bevonulunk majd egy hétre egy pilisi házba, és stúdiót csinálunk ott, és felvesszük a dalaimat.
0: Mind a Hall & Oates Amerikából tudod, csinálják azt
1: igen,
0: a sót.
1: Igen, igen, igen.
0: Jó.
1: Na és ez a terv, hogy egy ilyen soul-funk hangszerelésben az eddig best of dalokat megcsinálnám élőben, és az lenne egy dupla lemez majd, és így arra biztos, hogy rá fog kerülni.
0: És akkor, hogy Japánban szokott lenni, ahhoz a vinilhez tudod kis lemezen külön egy ilyen bónuszként.
1: Például.
0: De az csak limitálva 100 kópia,
1: hát, és abból... Figyelj, ebben majd dolgozunk együtt szerintem.
0: Jó, de jó. Walter Jackson, It's Cool, ezzel megyünk tovább. Lehet, hogy aztán egy dalt ki is veszek, hogy minden szépen végig menjen. Sajnos ez a fantasztikus zenész nagyon korán elment. 83-ban már készítettek neki, hogy lesz egy best of a 80-as évek első fele és a 70-es évekbeli dalaiból, és már elkezdett dolgozni a következő nagy lemezre, amit nem tudott befejezni a halála miatt, viszont amit arra gyártott It's Cool-t, automatikusan erre a 83-as Touching in the Dark válogatás lemezre felkerül, úgyhogy megmutatom nektek, mert egy nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű dal, úgyhogy ezzel megyünk tovább, aztán jövünk vissza, és akkor lejátsszuk a Soul is the Flavor, de előtte It's Cool.

0: És természetesen Temesi Bercivel, meg veletek mindenki, aki hallgatja a Soul Session, megtisztel minket, itt van hétről hétre, és rászánja az időt, hogy két órát velünk zenét hallgasson a képzeletbeli funky nappalinkba.
1: Kiváló műsor, mindenkinek ajánlom minden szombaton. Ha nem is tudok itt lenni, én rendszeresen igyekszem belehallgatni, és hát szerencsére visszahallgatható, úgyhogy hallgassátok vissza.
0: Igen, a YouTube-on fenn van. Természetesen a www.soulsession.hu megtaláljátok a tracklistát. Időről időre szépen folyamatosan dolgozva tesszük fel a régieket is, hogy visszafelé menőleg is minél több dalnak az előadó lehet dalcímét megtaláljátok. Ugye a YouTube-on több évre visszamenőleg meg tudjátok nézni, meg tudjátok hallgatni a műsorokat, úgyhogy próbáljunk az archiválással is foglalkozni, amennyit csak lehet. Még van egy pici időnk egy ilyen összefoglalásra, mert hogy ráadásul most küldted, hogy Debora mit írt nektek, amikor most meghallotta az élő próbát. Fantasztikus, nagyon szépen ír meg. Írja, hogy kicsordult a könnye.
1: Igen, meg van illetődve. Olyan érdekes, és arról is jutott eszembe, hogy átküldöm neked, hogy olvastam itt a Walter Jackson lemez hátulján. Ugye a zene is olyan, amit írnak is itt a YouTube falon is, hogy mennyire ízléses, meg jó a zene, és milyen lelkületű. Hogyha itt elolvasod a lemez hátulján, maga a producer idézete olvasható, aki leírja, hogy mennyire örül, hogy ez az énekes ott lehet nála, és hogy mennyire tiszteli, már évek óta rajongója ennek az énekesnek, akinek végül lehetett a producere, és milyen megtisztelő neki, hogy milyen csodálatos dolog ez, mikor emberek így együtt dolgoznak, és nem az van, hogy örülj neki, hogy velem dolgozhatsz, hanem olyan megtisztelő számára, hogy ezzel az énekessel dolgozhat. Ilyen nekem Debora Bond is, és hála Istennek, őnek is hasonló érzései vannak velünk így a próbafelvételeket hallgatva, úgyhogy boldogok vagyunk. Milyen... Április 8-án majd ezt bemutatjuk.
0: Én meg milyen boldog vagyok, hogy az ötletemnek hangot adtam, és mondtam, hogy legyen Debora Bond.
1: Így van, ez neked köszönhető, ezt mindenhol elmondom.
0: Imádlak érte. Na hát akkor a végszó a tiéd, mert hogy természetesen ez megy elejétől a végéig. A mai műsor, köszönjük szépen a figyelmeteket, Bercikém, nagyon boldog vagyok, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.
0: Reméljük jössz minél hamarabb, akkor a ti csodálatos díjazott dalatokkal búcsúzunk, hallgassátok szeretettel, gyertek, ha tudtok, meg hallgassatok jó sok szól és funky zenét, meg Soul Session-t. Még egyszer köszi, hogy itt voltatok, ez volt mára a Soul Session Temesi Bercivel
1: és Bogyó Tomi barátommal és Debora Bonddal.

0: Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
6: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. Monit

0: elsődleges kulcsokat, amely az 1 és 5 milliárd közötti vagyonoknál 0,5%-os, az 5 és 100 milliárd közöttén 1%-os, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5% lenne. A vállalkozók szerint így lehetne megakadályozni a kis- és középvállalkozásoknál a tőkevesztéseket vagy a kényszerosztalék kivételeket. Gazsi Attilát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökét hallják.
1: Ha fokozatosabban van bevezetve kisebb terheléssel, akkor nem azon gondolkodik a vállalkozó, hogy kivegye az osztalékot, elköltse a pénzét, és a következő évtől ne kell vagyonadót fizetnie, hanem akkor adott esetben, hogy ez szépen fel van építve, és mondjuk egy 3 év alatt bevezetve, akkor sokkal kevesebb fájdalommal, és sokkal több megértéssel járna ez a módos a vállalkozók részéről is, akiket a köznyelv milliárdosoknak becéz most.
0: A vagyonkimentés megakadályozására tett ígéretet a vagyonadóval összefüggésben a miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter elmondta, meg fogja akadályozni a kabinet, hogy bizonyos vagyonos emberek kimenekítsék külföldre vagyonelemeiket, és ezzel elkerülhessék a vagyonadó megfizetését. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már idén vizsgálhatja a vagyonkimentési lehetőségeket. Egyébként a vagyonadóból jövőre mintegy 200 milliárd forintos bevételre számítanak. Felmondja a kormány a déli körvasút kivitelezéséről szóló szerződést, erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. A kormány jelentős jogsértéseket talált a beruházással kapcsolatban. Az Európai Bizottsága a gyanús eset miatt a fejlesztéshez tartozó teljes támogatást, mintegy 370 milliárd forintot megvonja a kormánytól. A projekt készültségi foka a tájékoztatás szerint jelenleg még az 50%-ot sem érte el. A kivitelezést végző Mészáros Lőrinchez kapcsolódó Véhíd vállalattal szemben ugyanis olyan gyanú merült fel, hogy a kivitelezés közbeszerzése során jogsértő összejátszás történt. Vitézi Dávidot hallják.
2: Van egy kontúrcsoport névre hallgató társaság, ez a tervezője volt ennek a beruházásnak, egy ponton Mészáros Lőrinc ezt a céget felvásárolta. Ez a pont, ez 2 héttel volt azután, hogy az eredményhirdetés megtörtént ebben a déli körvasút beruházásban. Ez a cég volt az, amelyik a tételes árazott költségvetést és a becsült érték meghatározását ebben a beruházásban elvégezte, és olyan információkat, amik alapvetően a megrendelő érdekét szolgálták, és amik titkosak egy közbeszerzésben, szerzési eljárásban ez a cég készített elő. Az ajánlattétel során az látszik, hogy összejátszott a V-híd és a kontúrcsoport egymással, tehát a tervező által titkosan az állam számára készített dokumentumokat bizonyítható módon megismerte és felhasználta a V-híd, ezáltal Mészáros Lőrinc vasútépítő cége olyan versenyelőnyre tett szert az Európai Bizottság megállapításai szerint, ami a közbeszerzési eljárást jogsértővé minősíti, olyan típusú összeférhetetlenséget jelent, ami alapján a V-hídat ki kellett volna zárni ebből a közbeszerzési eljárásból akkoriban a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztőnek.
3: Tőzsde hírek.
0: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 2,6%-os pluszban, 140.745 ponton az index. A forgalom átlépte a 17 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 3,1%-os mínuszban, 4.986 forinton. Az OTP komoly korrekcióban, 6%-os pluszban, 40.140 forinton. A Richter 4%-ot drágul 12.250 forintot ér, a Telekom majd 6%-kal 2.550 forintra tudott erősödni. A forint reggel erősödött, ebből egy kicsit elengedett ma, 365 forint 20 fillér 1 euró a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 325 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 392 forintot kérnek, itt gyengültünk. Európában mindenütt zöldet látunk, azaz mindenütt emelkednek az indexek. London 7%-kal, a DAX Index 9%-kal, az olasz és a spanyol index 6%-os pluszban, Párizs 0,5%-kal van följebb. Ázsiában Japán egy pár pontos pluszban, vagy mínuszban zárt éppen, hogy Hongkong 1,8%-os emelkedésben fejezte be a napot. A Shanghai Composite meg pár pontos pluszban, India 1,3%-kal zárt pluszban, Dél-Korea zárva volt ma, Szingapur pedig 2%-os mínuszban zárt. Az olajárak közül az észak-amerikai könnyűolaja VT 7%-os mínuszban, $90.90, reggelhez képest egy pár centet drágult, a Brent 1,1%-os mínuszban $103.10, nagyjából a reggeli árakat látjuk. Az arany 1,2%-os pluszban, reggelhez képest egy kicsit visszaesett, $4206

0: Barcelonánál. És a többi fémára is pluszban ugyan, de reggelhez képest csökkentek, hiszen a palládium járt 3% fölött bőven, most 2,8%-os pluszban, a platina 2,9%-kal drágult, az ezüst 1,8%-al, a réz 1,5%-kal. A mezőgazdasági termelőjárak vegyesen mozognak, valamelyest olcsóbb lett a kakaó és a kávé, a 0,5 és 6% közötti mínusz. Drágult a cukor 1%-kal, a gyapot 1,8%-del, a többiek elenyésző mértékben pár centes emelkedés mutatnak. A holland tőzsdénézet zárfolyama 1,4%-os mínuszban 77 euró 70 centen áll november végi szállítással. Idén 2%-kal csökkenhet az építőipar teljesítménye, az elmúlt 4 évre visszatekintve pedig már 10%-os a zuhanás. 70 ezerrel emberrel dolgozik most kevesebb ebben a szektorban, mint 2021-ben. A lakásépítések és a felújítások terén nincs akkora gond, ám nagyon hiányoznak az állami megrendelések, főleg az út- és vasútfelújítások a szektorban. Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallják.
1: Különösen nehéz helyzetben vannak a közepes és nagy munkák kivitelezésére alkalmas cégek, mert a közepes és nagy értékű munkák tűntek el nagyon a piacról, de hogy jól érzékeltessem az építőipar helyzetet, még néhány szám, ami könnyen megjegyezhető, hogy 2024-hez képest 50 ezer emberrel foglalkoztattunk kevesebbet itt a nyár végén, ami tovább fog csökkenni, és 25%-kal kisebb az újonnan kötött szerződések volumene, mint egy évvel ezelőtt volt.
0: A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékokat a fővárosi parkokból. Ezt a főpolgármester jelentette be Facebook oldalán. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy az úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely jobban megtartja a vizet, tehát nem tud olyan könnyen kiszáradni. Ismét kihallgatták Búzs Balást az NK ügyben. A Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének ügyvédje szerint már semmi nem akadályozza ügyfele szabadlábra helyezését, bár a bíróság tegnap elutasította a védelem szabadlára helyezési kérelmét. Pap Gábor szerint a kihallgatás egész nap tartott, és Védence minden kérdésre részletesen válaszolt, továbbra is ártatlannak vallja magát. A letartóztatás meghosszabbításának határideje október 25-én jár le, addig az ügyészségnek és a bíróságnak is döntenie kell, hogy hogyan tovább. Többen meghaltak a Riyadi repülőtér elleni támadásokban, 3 szaudi állampolgár vesztette életét, többen megsebesültek. A támadások a repülőtér létesítményeit, illetve a szaudi légitársaság a szaudi egyik gépét vették célba. A hatóság nem nevezte meg a támadások elkövetőit. A szomszédos Jemenben működő Irán által támogatott 20 lázadók ugyanakkor azt állították, ők végezték el a támadást. 13 éve nem volt annyi vállalati csőd Németországban, mint idén júliusban. Az országban mintegy 2400 vállalati fizetésképtelenséget regisztráltak, ez 8%-kal több az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013. júliusa óta nem volt ilyen magas. Az idei első 7 hónapban 15 ezer vállalati fizetésképtelenségi kérelmet regisztráltak, 7%-kal többet az egy évvel korábbinál. A legnagyobb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, 85 darabot, ezt a vendéglátás követte majd az építőipar. Letartóztattak 2 lett férfit, miután azok áttörték egy olyan brit légibázis kerítését, amit az amerikai hadsereg és a NATO hírszerzési műveletekhez használ, írta a BBC. Az ügyben a londoni rendőrség jár el, a 2 lett férfi tiltott területre való behatolás és rongálás gyanújával vették őrizetbe. Az esetet egyelőre nem hozták összefüggésbe a napokban történt másik hasonló történéssel. Akkor 5 brit állampolgárságú férfit vettek őrizetbe, miután bejelentés érkezett arról, hogy a Fairford bázis felé 3 gyanús furgon közeledik.
2: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos idő, esőre ma nem kell számítani. A szél ugyanakkor megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. A hőmérséklet 16 és 22 fok közé várható, késő este 7 és 14 fokra ül majd le a levegő.
2: Sporthírek a 94.2.
0: Végzsombor a második mérkőzésén vereséget szenvedett, így a 32 között fejezte be szereplését. A férfiak 100 kg-os súlycsoportjának mai versenyében a bakui cselgáncsi világbajnokságon. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es szingapúri nagydíj mai szabad edzésén. A Mercedes WB pontásában második helyen álló brit versenyzője mögött a monakói Charles Leclerc a Ferrari-tól zárta a gyakorlást, a második helyen, a harmadik pedig Lando Norris a McLaren pilótája végzett. És egy érdekes hír, mégpedig eladó az Everton FC, jelentette be az angol labdarúgó élvonalban szereplő csapatot üzemeltető klub tulajdonosa. Dan Friedkin, amerikai milliárdos által vezetett cég hivatalos közleményben jelentette be, hogy új befektetési lehetőségeket kínál. Egyébként a Premier League-ben idén a 13. helyen végzett, az új bajnoki szezonban 5 forduló után a 7. helyen áll 9 ponttal.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: 13 óra 12 perc, mint a hírekben hallhatták, alacsonyabb adókulcs és fokozatos bevezetés. Ezt javasolja a vagyonadóval kapcsolatban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Pár év alatt vezetnék be a végleges kulcsokat. Erre is tettek javaslatot, 1 és 5 milliárd között ez 0,5% lenne, 5 és 100 milliárd között 1, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%. Szerintük így lehetne megakadályozni a kis- és középvállalkozásoknál a tőkevesztéseket, vagy a kényszerosztalék kivételeket. Egyébként az Európai Bizottság bürokrácia csökkentés szeretne szerte Európában. 2029-ig az összes vállalkozás adminisztratív terheinek 25%-os csökkentését szeretnék, a kis- és középvállalkozásoknál pedig 35%-kal kevesebb bürokratikus terhet látnának szívesen. Gazsi Attilát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökét, Nagy Károly kérdezte mindenről.
3: Kicsit szembe megy a adminisztráció csökkentési előírásokkal vagy tervekkel az, hogy Magyarországon jövőre lesz vagyonadó. Ezzel kapcsolatban pedig jó pár nyilatkozat elhangzott, hogy ez leginkább a kis középvállalkozásoknál okozhat gondot, ha van ingatlan, és a cégértékkel együtt akár 1 milliárd forint fölé megy valakinek a vagyona. Ez mennyire lehet probléma kis középvállalkozói szinten, és a vagyonadó jelenleg ismert formáját, val kapcsolatban módosításokat javasolnak-e a kormányzatnak?
4: Összességében én, mint vállalkozó és mint érdekvédelmi vezető, egyet tudok érteni azzal a gondolattal, hogy azok, akiknek több lehetőségük van, azok többet áldozzanak, és teljesen mindegy, hogy vagyonadóként, vagy megnövelt társasági adóként többet tegyenek hozzá közöshöz, és nagyobb adót fizessenek. A jelenlegi konstrukcióval nem értek egyet, leginkább amiatt, mert azért családi vállalkozásoknál sokszor vagyon az üzemépületekben és gépekben testesül meg, és magas cégérték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez, és lehet azt mondani erre, hogy hú, milyen szerencse, hogy lehet részletben megfizetni ezt az adót, de azért az elég fájdalmas, amikor egy vállalkozónak az adófizetéshez is részletet kell kérnie, és azért kell, hogy dolgozzon, hogy ezeket a részleteket vissza tudja fizetni. Nem összességében a vagyonadóval van problémánk, azonban nem érezzük elég arányosnak, tehát hogy miért pont 1 milliárdtól van bevezetve, nem érezzük annyira kimunkádnak még a vagyonadóval kapcsolatos körülményeket. A pénzügyminisztérium saját hatástanulmánya is elismeri, hogy a vagyonadó egyes vállalkozások tulajdonosait akár magasabb osztalék kifizetésére is ráveti ezzel, fékezi a tőkenövekedést, és hátráltatja a beruházásokat, tőkevesztést is okozhat. Tehát én azt gondolom, hogy ezen még mindenképpen egy kicsit változtatni kell, és a VOSZ mindenképpen fog a társadalmasításnál, ami egyelőre én egy e-mail címet látok, de mindenképpen fog a VOSZ ezzel kapcsolatban olyan módosító javaslatokat behozni, amivel összességében nem fog elveszni a vagyonadó célja, mégis a közterviselés és a vállalkozóknak a magyar gazdasága gyakorolt hatását nem fogja ilyen mélyen érinteni. Egy dolgot azért hozzátennék, azért maga a vagyonadónak a megfogalmazása és a kommunikációja az én szememben eléggé megosztóra sikerült. Én azt gondolom, hogy a magyar vállalkozók nem bűnözők, és a magyar vállalkozók eddig is tették annyit a társadalomért, hogy egy ilyen elidegenítő szlogennel kezdjük azt, hogy a milliárdosok adója, hogy vannak a milliárdosok, és vannak a társadalom többi része, és a milliárdosok majd rendbe rakják a problémáinkat. Én ezt egy kicsit megosztónak tartom, és azt gondolom, hogy a tisztességes vállalkozók eddig is rengeteget tettek azért, hogy ez az állam ez egyáltalán működhessen, és hajlandóak is még többet tenni a működésért, de azért egy minimális tiszteletet azért elvárnak, hogyha már többet befizetésre is összezik őket.
3: Az 1 milliárd forintnak a megemelését tartanák igazán jónak a javaslataiban, vagy pedig az adó kiszámítási módján változtatnának?
4: Az adó kiszámítási módját még fel kell dolgoznunk, azért elég részletes, és azt is kell mondanom, hogy azért ez nem egy férsz munka, ez egy jól összetett adótervezet, nagyon sok mindenre megoldást ad. Van még egy-két bizonytalanság vagy pontatlanság benne, de összességében ez jól megírt tervezet. Én azt gondolom, hogy az 1 milliárdos határ is maradhat, hogyha beiktatunk adott esetben még egy sávot, és mondjuk 1 és 5 milliárd forint között más adófizetési százalékot vagy ezreléket fogunk javasolni, és összességében én egy átmenetet szeretnék, nem fizetési eltolásban, hanem abban, hogy ez a bevezetés, hogyha a hirtelen bevezetjük, és hirtelen ekkora terhet teszünk a vállalkozókra, akkor tényleg az fog történni, ami minden egyes országban, ahol eddig bevezették, azt hiszem, hogy 3 országban működik még a vagyonadó. A legtöbb országban azért került kivezetésre, mert az ellenőrzés és az adminisztráció felemésztette a befolyt összeg egy nagyon jelentős részét, és társadalmilag nem érte azt a hatást, amit elvártak tőle. Én is ezt gondolom, hogyha a fokozatosabban van bevezetve kisebb terheléssel, akkor nem azon gondolkodik a vállalkozó, hogy kivegye az osztalékot, elköltse a pénzét, és a következő évtől meg kell vagyonadót fizetnie, hanem akkor adott esetben, hogy ez szépen fel van építve, és mondjuk egy 3 év alatt bevezetve, akkor sokkal kevesebb fájdalommal, és sokkal több megértéssel járna ez a módosabb vállalkozók részéről is, akiket a köznyelv milliárdosoknak becéz most.
0: Az elmúlt percben a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökét, Gazsi Attilát hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: Hát a BUX egyértelműen fölfelé, nyilván az OTP húzza, de 2,5%-os pluszban a BUX 140.746 ponton, a forgalom pedig közelíti a 17,7 milliárd forintot. A MOL mindössze 2,1%-os mínuszban 4.990 forinton. Az OTP az elmúlt napok vesztesége után korrigál 5,9%-kal, ralizik 40.110 forinton. A Richter az 6% fölötti pluszban 12.280 forinton, a Telekom 7%-os pluszban 2.548 forinton. A forint reggelhez képest olyan őrült mozgást nem produkál, ugye délelőtt reggel erősödött, most 365 forint 10 fillért kérnek, egy euróért egy pár fillért engedett el, egy dollárért 325 forint 70 fillért kell adni, itt is jártunk ez alatt. A svájci frankkal szemben minimálisan gyengültünk, 391 forint 90 filléren áll. Európában is pluszokat látunk, mindenütt London 9%-kal van feljebb, a DAX Index 1%-os pluszban, Párizs, valamint a spanyol index 8% körüli plusz mutat, és az olasz is nagyjából ilyen mértékben emelkedett. Ennél színesebb volt a kép Ázsiában, bár ott is inkább az emelkedést láthattuk. Japán egy pár pontos mínuszban zárt, Shanghai meg pár pontos pluszban, úgyhogy kiütik egymást. A Hongkong 1,8%-ot emelkedve fejezte be a napot, India pedig 1,3% körüli pluszban zárt, Szingapur 2,1%-os mínuszban. Az olajárak azok most lejjebb jött a Brent, 1,5%-at, 102,80 dollár alatt, és az észak-amerikai könnyűolaja VTI is 1%-os mínuszban 90,50 dollár közelít. Az aranyár folyama pár dollárt esett, 4200 dollárt ér egy uncia, ez 1%-os plusz, de ennél jártunk följebb. A többi fémár ennél jobban emelkedik, bár délelőtthöz képest itt is visszaesés látunk. A palládium 2,8%-kal, a platina 3%-kal drágult, az ezüst 1,7-tel, csak úgy, mint a réz. A mezőgazdasági termelői árak közül enyhe mínuszban a kakaó, a kávé és a rizs. A cukor az 1,1%-kal, a gyapot majd 1,6%-kal került többe a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama pedig 1,9%-os mínusz mutat, lejjebb jött tehát, 73,30 eurócenten áll november végi szállítással. Nem kis verseny zajlik azzal kapcsolatban, honnan lesz pénz a mesterséges intelligencia fejlesztésekre. A nagyvállalatok egyre több pénzt vesznek fel hitelre, és ennek az állománya néhányok szerint aggasztó. Miközben csökken az egyes államkötvények iránti kereslet, hiszen a befektetők a magasabb megtérülésben bízva inkább a mesterséges intelligencia sztorikat kergetik, vázolta a helyzetet a Reggeli Monitor című műsoromban János Zsolt független pénzpiaci szakértő. Mindezt tetézi az is, hogy a kamatszintek különbözőek a világban, ami egy újabb szempont, ami ugyancsak befolyásolja az üzleti döntéseket. Hát erről beszélgettünk, ebből jön most részlet. A héten komoly zakók voltak a tőzsdéken, és nyilván ezek egy része volt el, ami iparákhoz, vagy éppen adott céghez kötődött, de azért az elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy részben az is áll a háttérben, hogy a befektetők egy része aggódik amiatt, nem is az, hogy a mesterséges intelligenciába fektetnek be, hanem hogy ehhez túl sok hitelt vesznek föl, és azért ugye előfordult már olyan, ha emlékszünk erre, 20-25 évvel ezelőtt, amikor ez bizony igen csak komoly problémát okozott, hiszen nem jött a várva várt nagy nyereség, és bebuktak nem kevesen, hanem sokan. Mennyire valós valóban ez a fajta aggodalom és félelem? Nyilván elsősorban, gondolom én, ez a pénzügyi szektort érinti.
5: Hát ugye a befektetők azok mindig a két érzelmi állapot között táncolnak, az egyik a kapzsiság, mert a vállalatok felveszik a hitelt, ezeket a hiteleket megfinanszírozza a piac, aminek az oldalán ez ugye mert befektetés jelenik meg, és hát a hitelt azzal veszik meg, vagy azért kapják meg, mert egyre magasabb és magasabb kamatokat fizetnek azok, akik felveszik a hitelt. Tehát az egyik oldalról a befektetőknek megvan mindig ez a vágyuk, hogy minél magasabb hozamot, minél magasabb kamatot kapni. A kérdés mindig az, hogy mikor kezd el a befektetői piac azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy a magas kamattal milyen kockázatot vettem meg. Ez nagyon sok hosszú ideig ugye félre van taszítva ez a kérdés, és úgy vélik a befektetők, hogy nekik joguk van magasabb kamatra, aztán billen esetleg a hangulat, és ezt látjuk, hogy egyre többen pillanatilag azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy oké, most a mesterséges intelligencia infrastruktúra építéshez felvett hiteleknek az átlag kamatszintje most már 11% fölött van, hogy ezt miből is fogják kitermelni, és akkor kezdik nézni a részleteket, hogy honnan jönnek a számok, az exit ígéret, az mire épül rá, és ez az, amit most látunk pillanatnyilag, és nem az az idő van, ami az első hullám volt, hogy ahova oda volt írva, hogy AI, az minden meg volt vásárolva. Most már elég erős volatilitásba és érzelmi hullámokba megy bele a piac, hogy nagyon pánikol, és azt látja, hogy beszélje be magának, hogy nem fognak teljesülni az elvárások, a másik oldalán pedig megint megvan a remény, hogy hát mégis, és ennek a középútja nincs meg, ezt látjuk, hogy a piac az mindig emocionális.
0: A kérdés az, hogy ugye honnan szívja el a hitelt ilyen értelemben ez a szektor, mert más a kamatszint Európában, Japánban, a tengeren túlon, értelemszerűen egy befektető, aki ezzel foglalkozik, az megpróbálja a lehető legkedvezőbb helyről beszerezni a hiteleket. Kezdetben.
5: Pontosan, és ugye azzal, hogy a kamatok emelkedtek alapjába, plusz elindult egy verseny, mert olyanok is most felvesznek hiteleket, kibocsátanak kötvényeket, akik eddig a cashből inkább, mint befektetők jelentek meg, konkrétan itt a Magnificent Seven-ről van szó, ugye, akik finanszírozzák az AI infrastruktúra felépítést, és azzal, hogy most ők is nem befektetnek, például amerikai treasury bill-re, vagy áramkötvényekbe, mert parkolják a pénzt, hanem hiteleket vesznek fel, ezen keresztül dupla sztori történik, az egyik, hogy a biztosnak tűnő vevői az amerikai államkötvénynek eltűnnek, és a másik oldalról hitelt vesznek fel, tehát konkurensé válnak a befektető pénzével szemben, és ez nyomás alá helyezi az államokat, és ebből látjuk azt, hogy a piac ezzel is kezdett foglalkozni, hogy akkor az adóság növekedése Amerikában, ugye sokat beszéltünk a 40 billióról, de nem kell Amerikába menjünk, maradjunk Európába. Franciaországnak az eladósodási szintje nagyon nagy magas szintekre emelkedett, Japán küzd a gigantikus eladósodási szintekkel, tehát Az egész témának a második körébe vagyunk, egy emelettel mélyebben, és ezt is kezdi foglalkoztatni a piac, mert ha elszívják a nagy Magnificent Seven vállalatok a piactól a pénzt, és a vállalatoknak ugye jobb az ígéretük az exittel, mert például tőzsdére menetelt egy ország nem tud megígérni a befektetőknek. Vagy egy fantasztikus exit sztorit egy ország nem tud megígérni, hanem az országoknak mindig az eladósodásában az van, hogy majd később, majd a következő generáció.
0: Mit kezdjen a befektető azzal, amikor ilyen fantasztikus híreket olvas? Nekem a kedvencem szokott az lenni, beszakadt a forint, rákattintok, és kiderül, hogy mit a 70 fillért gyengültünk, amire azért az ember rázza a fejét, és azért a nemzetközi sajtóban is lehet látni ilyeneket, különösen ugye az AI-jal kapcsolatban is, de úgy általában. És nem egyszerű a dolga annak, aki ezzel foglalkozik, hogy elválassza a szenzációhajhászást a valóságtól, mert ugye valóban történnek dolgok, csak kérdés, hogy olyan mértékben-e. Ezzel mit lehet kezdeni?
5: Tehát ez a nagy kihívás, és azt kell mondani, hogy ez egyre erősebb lesz, pont a privát befektetőknek, akik ezzel nem foglalkoznak, a rengeteg zajból kiszűrni a lényeget. Pont a tegnap este a kezembe került egy olyan Wall Street Journal újságcikk, amelyiknek csak az a headline-ja, hogy OpenAI 20 milliárd dollárral kevesebb forgalmat jelent be. Erre fel az algoritmusok egyből reagálnak, hogy omlik össze az AI story, és OpenAI nem tudja finanszírozni. Ha mélyebben beleolvasunk, azt akkor azt látjuk, hogy az Anthropic forgalom számolása és az OpenAI forgalom számítása nem ugyanaz a logika. És a 70 milliárdot az Anthropic szerint várta volna el a piac, az OpenAI pedig a saját logikája szerint 50 milliárdot prognosztizált mindig. És ezt látjuk, hogy kijön egy headline, arra reagál azonnal a piac, de hogyha higgadtan beleolvasunk, akkor egészen más látunk, mert a tavalyi évről az idénre OpenAI emelte 229%-kal a forgalmat, ami magasabb, mint amit ő saját maga prognosztizált. De egy tév összehasonlításban úgy tűnik a headline-ba, mintha beszakadt volna 70 milliárd elváltról 50 milliárdra a forgalom, ami abszolút nem stimmel.
0: Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották, az elmúlt fél órában pedig M. Szűcs Pétert, legközelebb hétfőn hajnalban találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, és legyen jó a hétvégéjük. Egy kis zene, és Németh Laci jön a friss hírekkel.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 1:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület részt vesz az OTP Bank adományozási programjában. Ennek keretében októberben már néhány száz forinttal is támogatható a szervezet munkája. A kampány célja legalább 25 millió forint összegyűjtése azért, hogy minél több nehéz körülmények között élő gyermek jusson hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz és terápiához.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,8%-os erősödés mellett 141.023 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 19 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4.988 forinton forog 2%-os mínuszban, 6,4%-kal emelkedik az OTP, 40.310 forinton áll. A Richter 6%-os pluszban 12.270 forinton, a Magyar Telekom 1%-kal került feljebb 2.556 forintra. A Masterplast 2.900 forinton stagnál, a Rába 1,6%-kal erősödik és 3.280 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 9%-os pluszban 82.432 dolláron és 80 centen áll, az Ethereumot 2.488 dollárért és 97 centért lehet vásárolni 6%-os erősödés mellett. A bankközi deviza piacon 1 euró 364 forint és 89 fillér, egy amerikai dollár 325 forint 37 fillér, egy svájci frank 391 forint és 58 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 9/10, a frankfurti DAX 1,2%-kal erősödik, a párizsi CAC 8/10, Milano és Madrid 1%-kal került feljebb. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-os pluszban 90 dollár 61 centen áll, a Brent jegyzési ára hordonként 102 dollár 84 centen. Egy uncia aranyért 4207 dollárt kell fizetni 1,2%-os erősödés mellett. További híreink következnek. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, ezt a főpolgármester közölte Facebook oldalán. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a fővárosban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet, tehát nehezebb a kiszáradás. Ismét meghallgatták Búzs Balást az NKA ügyben. A Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének ügyvédje szerint már semmi sem akadályozza ügyfele szabadlábra helyezését, bár a bíróság tegnap elutasította a védelem erre irányuló kérelmét. Dr. Pap Gábor szerint a kihallgatás egész nap tartott, Védence minden kérdésre részletesen válaszolt, és továbbra is ártatlannak vallja magát. A letartóztatás meghosszabbításának határideje október 25-én jár le, addig az ügyészségnek és a bíróságnak el kell döntenie, hogy mi következik. Többen meghaltak a riádi repülőtér elleni támadásokban. Három szaudi állampolgár életét vesztette, többen megsebesültek. A támadások a reptér létesítményeit, illetve a szaudi légitársaság egyik repülőgépét vették célba. A hatóság nem nevezte meg az elkövetőket. A szomszédos Jemenben működő Irán által támogatott huszi lázadók ugyanakkor azt állítják, hogy ők támadták meg a repteret.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután folytatódik a napsütéses idő, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 16 és 22 fok között várható, késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Irodalom.
2: A gondoskodás irodalmi, kulturális és poétikai megjelenését állítja középpontba a Fiatal Írók Szövetsége Gondoskodás című irodalomtudományi konferenciája, amelyet október 9-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában rendeznek. Az egésznapos tanácskozáson 12 előadás vizsgálja a gondoskodás különböző formáit és jelentés rétegeit, az öngondoskodástól és a családi viszonyoktól, az idős gondozáson és az elkövetői narratívákon át, egészen a gondoskodás nyelvi és testi vonatkozásáig. A Fiatal Írók Szövetsége konferenciája arra keresi a választ, hogyan jelennek meg a gondoskodás különféle vetületei, a gondoskodásra összefüggő kérdések az irodalomban, és milyen nyelvi, poétikai, történeti és kulturális formákon keresztül válik elbeszélhetővé a másikról és az önmagunkról való gondoskodás. A konferencia 4 szekciójában 12 előadás hangzik el, a résztvevők többek között Nádas Péter, Déri Tibor, Kosztolányi Dezső, Balzac, Borbé Szilárd, Polc Elem és Hajnóci Péter művein keresztül közelítenek a témához.
0: Kiállítás.
3: Tárgy, fotó és fotótárgy tematikával nyílik meg a legfontosabb design esemény a Kiscelli Múzeumban. Az összművészeti kiállítás és rendezvénysorozat október 4-e és november 1-e között látogatható. Többek között a fotográfia 200 éves jubileumára, de az 56-os forradalomra is reflektál a kiállítás. A közel 180 alkotónak munkáját magába foglaló kiállításról Szigeti Szilvia kurátort hallják.
4: Igazán nehéz volt erre a nagyon gazdag témára úgy reflektálni, hogy ennek legyen egy nagyon erős edukációs hatása is. Igazán azt a csodát akartuk itt bemutatni, hogy mit jelent, amikor a fotográfia és a tárgykultúra keresztezi egymást több szegmensen keresztül. A legelső látvány, ami fogadja a látogatót, az rögtön az ukrán alkotópárosnak a munkája. Ez a Smith & Wingen stúdió. Egész egyszerűen azt a mérnöki tudást és azt az innovációt és kreativitást akarják kihangsúlyozni, ami elrepít minket ebből a mai szörnyű valóságból, főleg ami őket érinti. Nem akarunk fotótörténeti kiállítást csinálni, hanem egész egyszerűen szeretnénk ennek a műfajnak a sokrétűségét bemutatni, viszont nem kerülhetők meg a történeti összefüggések, de megtalálhatók itt a képzőművészet és a fotográfia határán keletkezett csodálatos alkotások. Kiemelném Erik Kessels munkáját, aki fotográfus, kurátor, képzőművész, és ide egy olyan sorozatnak a darabja került, ami nem más, mint egy autó ajtó. Tulajdonképpen fotót szitázott fel erre az autó ajtóra, amit ő maga is úgy gyűjtött. Kiemelném Klenyánszki Csilla sorozatának az egyik darabját, az otthon pillérei, a női képzőművészek gondolatmenete mentén keletkezett fotósorozat egy darabját láthatják, illetve mellette egy könyvbe lapozhatnak be. Van fényrajzolás, Kertész Krisztián fizikus jó voltából, illetve van egy ilyen Készíts magadról selfie című installáció, és hogy ne szennyezzük a digitális teret, ezért az ott keletkezett kép gyakorlatilag hamar el is tűnik. Itt lesznek tárlatvezetések, a tárlatvezetések után koncertek, kortárs zenei koncertek, illetve klasszikus zenei koncertek. Lesz egy kortárs tánc bemutató is, úgyhogy ez egy nagyon gazdag program, azzal a céllal, hogy a műfajok közötti átjárhatóságot még jobban kihangsúlyozzuk.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Kezdjük az El Caminót hazai tájakon. Szent Jakab út. A belső béke és az önismeret keresése ma már nem csupán vallási meggyőződésből fakadó igény, hanem a modern ember vágya is a mindennapi mókuskerékből való kiszakadásra. A hazai Szent Jakab út lehetőséget ad arra, hogy lépésről lépésre hagyjuk el a felesleges mentális terheket, miközben Magyarország szakrális kincseit és természeti szépségeit felfedezve kapcsolódunk be az egész Európát átszelő zarándokút hálózatba. A magyarországi El Camino hálózat, a Camino Hungaro és a Camino Benedictus. Magyarországon két fő ágon indulhatunk el az El Caminón. Az alapút, a Camino Hungaro Budapest szívéből a 0 km kőtől indul, és 200 km után ér el a lébényi Szent Jakab templomhoz. Az út érinti a Budai hegységet, a Gerecse dombjait és a Kisalföld síkságait. A másik jelentős ág a Camino Benedictus, amely a Tihanyi Bencés apátságtól indul, és a bencés szerzetesi hagyományokat követve köti össze a fontosabb kolostorokat. Ez a szakasz a Balaton felvidék és a Bakony erdőjén keresztül halad, érintve Bakonybélt és Pannonhalmát, majd Lébénynél találkozik az alapúttal. Mindkét útvonalat sárga kagyló és nyílmotívumok jelzik, amelyek végigvezetnek minket a néha embert próbáló, de mindig lenyűgöző szakaszokon. Lébény, a spiritualitás és a történelem találkozása. A hazai szakasz célpontja Lébény, ahol a románkori építészet egyik kincse, a Szent Jakab templom fogadja az érkezőket. Ez a masszív, kettős tornyú épület már a 13. század elején is fontos megállója volt a zarándokoknak. A templom mellett modern látogató központ épült, ahol zarándok múzeum is működik. Csatlakozás az európai vérkeringéshez. A magyarországi szakasz egy egységes európai hálózat része, amely becsatlakozik az osztrák Szent Jakab útba, és Svájcon, valamint Franciaországon keresztül vezet egészen Spanyolországig. Praktikus tudnivalók. A vándorláshoz érdemes zarándok útlevelet kiváltani, amely feljogosít minket a kedvezményes zarándok szállások igénybevételére. A csomagolásnál a kevesebb több elvét kövessük, az út bármikor megszakítható és folytatható, így a 8-11 napos teljes táv helyett rövidebb hétvégi szakaszokat is választhatunk a térségi látnivalók felfedezéséhez.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
6: Hosszú nyári vakáció vár a 10 éves fiúra, aki élete első nagy kalandjára készül. A 70-es években járunk, abban az időben, amikor Izlandról legfeljebb sztjuárdeszek és politikusok utaztak külföldre. A forró délen, ahol ellentétben Izlanddal magas fák nőnek és rövidnadrágos férfiak élnek, csupa új élmény és új tapasztalat várja, és egyúttal a gyerekkor végének és mullandóságának a megsejtése. Olvashatjuk a Gondolatok a mamutfenyőkről és az időről című regény fülszövegében. Jón Kálmán Stefánsson, nagyon népszerű izlandi író, csodálatos világot mutat az olvasónak ebben a regényében is. Patat Bence műfordítóval beszélgetünk róla.
7: Ugye egy ilyen 21 néhány éves könyv, de azt hiszem, hogy tartalmilag is eléggé ugyanazt hozza, amit a későbbi regényei is. A nagy témák, hogy az élet, mint olyan, meg a szerelem, meg a sors, meg a halál, meg az idő. Tehát ezek mindig visszatérő témák nála. Persze egyébként vannak olyan motivumok, amik így többször előjönnek. Ebben a könyvben is van olyan, ami később, akár egy vagy több könyvében visszatér, ami nyilván ilyen önéletrajzi ihletésű, az édesanyja elvesztése gyerekkorában, meg
8: a mostohanya furcsa szokásai, szerepe, igen, megjelenése.
7: Vagy a nagyszülőknek a furcsasága, vagy furcsa sorsa, szóval ilyenek visszatérnek, de alapvetően, hogyha egy ilyen nagy témákban gondolkozunk, akkor ezek már ebben is jelen vannak.
8: És a nézőpont, itt ugye egy kisfiú hangját halljuk, és időnként pedig a 40 éves író hangját, és ami nagyon fontos, vagy én legalábbis úgy éreztem, hogy bár egy 10 éves kisgyerek egészen más tapasztal a világból, vagy másként látja a világot, de nem lesz gyerekes, tehát nem akar lemenni egy gyerek szintjére.
7: Szerintem ezt jól megfogja ezt a 10 éves gyerek hangját, hogyha most ilyen képzavarral élhetek. Persze közben a gyerekek élik a saját maguk belső kis világát, meg fantázia világát, meg hozzá költenek a történetekhez különböző szereplőket, meg elképzelt figurák jelennek meg az életükbe, akik akár így hosszasabb ideig jelen vannak, de hogy hogy szerintem ettől csak izgalmas lesz az egész.
8: Egyébként az olvasónak mit ad, hogy időnként találkozunk a 40 éves íróval? Még pillanatok alatt ott lehet lenni ezzel a 10 éves fiúval, aki elmegy Izlandról, ugye egy nagy utazásra indul, elmegy a nagymamához, nagypapához Norvégiába, és végül is egy ilyen szünidő, egy-két hónap talán története ennek a regénynek a története, de hogy az, hogy megváltozik a nézőpont, és egyszer csak ott megszólal a felnőtt író, annak milyen hozadéka van?
7: Ez egy érdekes, ilyen dupla szemszöget tesz lehetővé, hogy egyrészt ugyanazt meglátjuk abban az adott időpontban, hogy az a gyerek azt hogy érte meg, és aztán utána utólag arról még reflektál, hogy akkor most utólag ő ezt hogy látja. Tehát, hogy magát is vizsgálja tulajdonképpen egy későbbi időpontban.
8: Találkozik valakivel, és azt mondja, hogy 20 év múlva ettől a fiútól majd képeslapokat fogok kapni, vagy a nagypapa 3 év múlva történetesen már nem él, mert leesik egy létráról, vagy a nővére, vagy a féltestvére, ugye, akivel ott ismerkedik meg a nagymamánál. Szóval, ez döbbenetes, nem, hogy ott vagy egy helyzetben, tartunk azzal, olvasóként azzal a kisfiúval, és egyszer csak átröpülünk 20 évet, és megtudjuk, hogy de már nincs sok hátra annak az embernek, vagy ezt majd erre vagy arra viszi az élet.
7: Ez szerintem is nagyon izgalmas így, hogy mondjam, kiszólni abból az időségből, és átugrani hirtelen egy másikba, és aztán úgy visszatérni. Azt is fontos azért úgy felidézni magunkba, hogy egy gyerek számára persze az idő az nem annyira megfogható, és ezért szoktuk őket irigyelni, hogy mennyire bele tudnak feledkezni dolgokba, amikben felnőttként már kevésbé elfoglal minket azt, hogy majd a jövő héten mi lesz, meg két hét múlva mi lesz, meg mi volt tegnap, meg minden, és hogy a gyerekek meg tudnak az adott pillanatban létezni, vagy nekik könnyebb ilyen szempontból. Nyilván ez egy olyan helyzet, 70-es évekről beszélünk, amikor egyáltalán nem volt az általános, hogy az emberek úgy utaztak volna, pláne nem mondjuk Izlandról, külföldre, ahova, ahonnan ugye szinte csak repülőgépen, vagy esetleg hajóval lehet. És akkor ő ekkor egy ilyen, vagy ez a kisfiú, aki a főszereplője a történetnek, ő tulajdonképpen egy ilyen kuriózum lett hirtelen Izlandon, hogy hú, akkor ő megy Norvégiába, meg akkor ő egy különleges helyzetbe kerül.
8: A regényből kiderül, hogy tényleg mennyire más világ, mekkora a különbség Norvégia és Izland között, és aztán amikor a nővére hazajön Londonból, mert ugye van egy utazás közben, akkor meg kiderül, hogy Norvégia milyen messze van bizonyos szempontból London, már ha mondjuk a zenei világot nézzük.
7: Hát vagy nyilván mondjuk Norvégia is sokkal provinciálisabb volt egy Londonhoz képest. Ma is inkább, de hogy akkor meg még inkább így volt. Nyilván mások voltak a gyerekek, ez a féltestvére, nővére olyan számára nem ismert dolgokat hordott, mint mit tudom én, egy piros bikini, vagy milyen zenéket hallgatott. Ugye ettől a nővértől kapta aztán később az egyik későbbi nagy szerelem a Beatles lemezt, ami szerintem egy ilyen örökérvényű, meghatározó élmény volt. Meg szóba kerül például, hogy ott találkoztak valakikkel, akik angol focistákkal futnak össze az utcán valahol Norvégiába, és akkor azokat is ilyen kb. Mint az isteneket úgy nézik, hogy hú.
8: Nekem nagyon tetszett az, hogy tényleg egy ilyen igazi kisfiúról beszélünk, akinek vannak képzelt barátai, és azért tulajdonképpen minden csibészségben benne van, tehát nem túl gátlásos. A gyermeki lélek mennyire van itt megmutatva ebben a könyvben, vagy mennyire hangsúlyos?
7: Szerintem minden gyerekre jellemző, hogy kitalál dolgokat, vagy elkezd félni dolgoktól, vagy megjelennek ilyen elképzelt figurák, akiktől éppen vagy fél, vagy akik neki segítenek. Nem tudom, volt egy pók, ami tudom, hogy rendszeresen egy visszatért. Igen. A történetben. Vagy volt két barátja, a Tarzan, meg egy indián, akikkel mindig úgy képzeli, hogy akkor együtt van, és azok neki így segítenek, meg különböző kalandokba keverednek.
8: A nagyszülőkről nagyon fontos beszélnünk, mert ők nagyon különbözőek, két nagyon különböző habitusú emberről van szó. Érdekes, hogy a nagymama az erőteljesebb személyiség. És arról a szerző más regényei kapcsán is beszéltünk, hogy ő szeret írni erős nőket.
7: Ez így van, és szerintem minden egyes regényében lehet találni ilyen erős nőket, akik a legdurvább körülmények között is helyt állnak, és körülbelül ők a család legerősebb figurái. Tehát, hogy ez a nagymama, akiről itt szó van, ez a norvég nagymama, ez nem igazi nagymama, tehát már mint nem biológiai vagy vérszerinti nagymama, hanem ő már csak egy ott nagymama, mert az eredeti nagymama meg, mint kiderül innen is, és más könyvekből is egyébként, hogy ez a nagymama az lelépett egyszerűen, a gyerekeit ott hagyta, és eltűnt. Vannak ilyen, mondjam, traumák, amik így visszatérnek. De minden esetre az biztos, hogy ez egy nagyon erős figura, ez a nagymama. Azt emlegeti sokszor, hogy mintha acélból lenne, annyira kemény.
6: Gondolatok a mamutfenyőkről és az időről. Jón Kálmán Stefánszon könyvéről beszélgettünk Patat Bence műfordítóval, a regényt a Tipotex kiadó jelentette meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A vállalkozók fele már 2027 elején a kata szerinti adózást választaná, egyebek mellett ez derül ki a Billingó kutatásából. Az online számlázási szolgáltató adatai szerint a felmérésben résztvevők 64%-a általányadózó, 31%-a jelenleg is katás, 5%-uk vállalkozói SZJL szerint adózó egyéni vállalkozó. A válaszadók fele nyitott a váltásra, az

0: Közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a kormány szigorítja az útdíjak ellenőrzését, illetve napirenden van a kamionstop hétvégi szabályainak átnézése is. Zsarolt és elrabolt egy férfi több bűnöző a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalra hivatkozva, a hatóságok az elkövetőket elfogták. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az egyik elkövető júliusban egy benzinkúton azzal szólította meg a sértettet, a tudomása szerint több büntetőeljárás van vele szemben, de 2 milliárd forint megfizetése ellenében elintézi az ügyek süllyesztőbe kerülését. A sértett az ajánlatot nem fogadta el, ezért a férfi később több alkalommal megkereste őt, legutóbb pedig egy társával magukat rendőrnek kiadva azt színlelték, hogy előállítják a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalhoz. Őrizetbe vették Montenegróban Mihail Zvincsuk orosz katonai bloggert, a Ribar nevű orosz információs hálózat alapítóját és 4 társát, akiket a hatóságok külföldi befolyásolási műveletekkel gyanúsítanak. Az előállított személyeknél drónokat, korszerű digitális berendezéseket, elektronikus eszközöket és mobiltelefonokat találtak. Egész napos kávékóstolással, rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékeivel és eszközeivel, bemutatókkal és számos egyéb programmal várja a közönséget a Kávénapja rendezvény holnap a Millenáris Park D-csarnokában. A kávé világnapjához kapcsolódó rendezvény látogatói a kávéstandokon korlátlanul kóstolhatnak egész nap, de érkeznek többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is a helyszínre. A résztvevők betekintést kaphatnak az ízprofilozás és a pörkölés összefüggéseibe is.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,6%-os erősödés mellett 140.749 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 20 milliárd forintot, a blue chipek közül a MOL 0,4%-kal csökken, 4.980 forinton jegyzik, az OTP 6,1%-os pluszban 40.190 forinton. A Richter 0,5%-kal erősödik, 12.260 forintnál jár, a Magyar Telekom 0,8%-os pluszban 2552 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon 1 euró 365 forint és 2 fillér, 1 amerikai dollár 325 forint 58 fillér, 1 svájci frank 391 forint és 72 fillér. Nyugat-Európában optimista a hangulat, a londoni FTSE 1,2%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1,3%-kal került feljebb, a párizsi CAC 1%-kal, Milánó 1,1%, a madridi IBEX 1,2%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,1%-kal csökken, 90 dollár 45 centnél jár a jegyzési ár, a Brent jegyzési ára 103 dollár 63 cent hordonként. Egy uncia aranyért pedig 1,2%-os pluszban 4207 dollárt és 40 centet kell fizetni a világpiacon. A holland gáztőzsdén a november végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 78 euróba és 3 eurócentbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig napos, derült időnk lesz, az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet, hajnalban, majd napközben elszórtan várható csapadék, de holnap estétől az országban már sokfelé eshet az eső, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 12 fok között alakul, holnap napközben 17 és 22 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélünk. Ma egy olyan témáról, ahol ez a láthatóság kifejezetten nehézkes és akár problematikus is. Részben a gyermekvédelemről fogunk beszélni és az állami gondozottakról, akit vendégül hívtam, Varró Gabit, a SOS Gyermekfalva kommunikációs kampányainak vezetőjét, az év PR szakemberét. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm én is, szia.
1: Na, az a felütés a beszélgetésünknek, hogy az állami gondozásban felnövő fiatalok, vagy akár az onnan kikerülő felnőttek, azok hát így eltűnnek a társadalom szem elől, vagy nem igazán lehet észlelni azt, hogy ők itt velünk vannak, és a társadalommal együtt léteznek. Ez mennyire áll meg ez a megállapítás, és mennyire problematikus ez a dolog?
2: Részben szerintem ez teljesen helytálló. Tehát amikor én elkezdtem egy intenzívenben kommunikációs kampányokat készíteni kifele, akkor abszolút azt láttuk. Volt egy előzetes felmérés, hogy egyáltalán mit tudnak ezekről a gyerekekről, fiatalokról, és abból tökre kiderült, hogy gyakorlatilag semmit, kevés információjuk van, ami van, az is téves nagyon sokszor. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor van mögötte előítélet, tehát hogy mondjuk a megkérdezettek 7%-a mondta, hogy a gyerek valószínűleg maga miatt kerül be, hogy ő tehet erről.
1: 2 éves korában vagy?
2: Igen, tehát azért ezt azért kellett árnyalni, és hogy végigmentünk ezeken a szokásos ilyen szociológiai kérdéseken, hogy elfogadnád de munkatársadnak, barátodnak, a gyereket párjának, és hát ahogy szűkültek a lehetőségek, nyilván úgy lett egyre előítéletesebb ez a mutató, és azért azt kérdezik, hogy keveset tudnak róluk, miközben teszem hozzá, hogy azért ez 23 ezer gyereket jelent, ami nem kevés, tehát ez egy siófoknyi, városnyi embert képzeljünk el. Tehát, hogy igen, valóban van egy ilyen láthatatlanságuk, miközben azért ez érdekes, hogy mivel ilyen sokan vannak, azért biztos, hogy mindenki találkozott már életében legalább egyszer.
1: És akkor ez egy olyan bélyeg, ami tulajdonképpen tényleg nem befolyásolható tulajdonképpen, tehát ezt megkapja a nulla időpillanatban, és onnantól ez rajta van.
2: Megkapja, annyiban ezt még azért árnyalom, hogy azért nyilván kommunikációs kampányokkal ezeken lehet valamennyire segíteni.
1: Erről
2: tehát nyilván a társadalmi
1: beszélni.
2: Kommunikációnak ez a lényege, de még azért behoznám, hogy az elmúlt években, vagy több évre visszamenőleg is azért nagyon sok gyermekvédelmi ügy került be a médiába, amik nagyon negatív ügyek voltak, tehát a bántalmazások, az abuzálások, akár intézményi szinten, akár nevelői szinten, nevelőszülői szinten, tehát hogy ezek nem tesznek jót ennek az egész úgynevezett szakmának és ennek a gyermekvédelemnek. Tehát ez fokozza azt, hogy van egy olyan kép róluk, hogy egyrészt keveset tudunk, másrészt nagyon sok negatív hír kerül a fogyasztók elé, és ez volt például az én, vagy nekünk az egyik célunk, hogy ezt így árnyaljuk, hogy mutassunk valami pozitívat, hogy ez nem a fertő, ez nem a borzalom, ettől nem kell félni. Ez nehéz.
1: Most azon gondolkozom, hogy az jutott eszembe, hogy az utóbbi 2-3 évnek ez a nagyon negatív és nagyon központi problémaköre, amire utalsz, ez azért egy odafordulás is volt, amennyire én megéreztem, vagy megéltem. Tehát az áldozatok felé, a gyermekek, ifjúság felé azért inkább egy ilyen megengedő, vagy pozitív odafordulás is volt.
2: Szerintem ez az utóbbi években változott. Tehát, hogy ahogy elkezdődött, ez voltak ugye az influencer tüntetés, egyre jobban előtérbe kerültek a gyerekjogi szempontok. Azért, ha visszamegyünk mondjuk 10-20 évvel ezelőttre, ott ezt nem látjuk. Tehát, hogy az, amiről most beszélünk, az nem azt jelenti, hogy az elmúlt 3-4-5 évnek a hozadéka, hanem 20-30-40 évvel ezelőtt gyakorlatilag ugyanez volt, vagy 50 évvel ezelőtt is, de hogy most sokkal érzékenyebb rá a média, sokkal érzékenyebbek rá az emberek, és azzal, hogy így többet foglalkoznak ezzel a témával, nyilván így jobban látható lett. Egyszerűen nagyobb nyilvánosságot kap ez, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. És ebben azért nagy szerepe van, hogy a gyerekjogi szempontok és értékek azok azért egyre erősebben jelen vannak. Teszem hozzá az újságírók körében is, hogy egyszerűen máshogy nyúlnak a témához, mint korábban.
1: Jobban kérdeznek? Érzékenyebben?
2: Szerintem érzékenyebben. Azt tapasztaltam, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor az SOS-sel bevezettük azt, hogy gyerekjogi szempontok miatt nem mutatunk élőben, tehát nem fogom kitenni a gyereknek a történetét, ami az ő traumáját az arcával. Eleve nem is szólaltatok meg 18 év alatt, de fölötte is úgy, hogy fogom a kezét és vigyázok rá. És hogy ezt elmagyarázni, a médiában egy riporternek és az operatőrnek, hogy gyere, forgassál, de nem mutathatod a gyereket, vagy majd beszél a nevelőszülő a gyerek helyett, tehát hogy ezt azért nehéz volt átvinni, mert nem egy esetben az első reakció erre az volt, hogy ez így nekem nem sztori.
1: Nem egy clickbait történet.
2: Nem, hát nincs arca az, hogy ott kalimpál egy gyerekhez, és közben valaki beszél, hogy ez így nem. És akkor így dobták vissza az interjúkat, ugyanígy a kommunikációs kampányokban is ezt így nehéz volt, hogy nem utassunk. És aztán így elkezdett így valahogy edukálódott úgy maga az újságíró társadalom is, és oda is becsorogtak ezek a szempontok, hogy meg lehet úgy oldani. Tehát, hogy ma már egy forgatásnál ez nem okoz problémát, hogy mondjuk vágóképnek lehet, hogy lesz gyerek, aki elsétál háttal, vagy mondjuk a füle, vagy feldobban a haja.
1: De ez a maximum.
2: Ez a maximum, és ez már elfogadott, de 10 évvel ezelőtt ilyen véres harcokat kellett, mármint hogy szóbeli verbális harcokat vívni, hogy megtartsunk médiát.
1: Az, hogy hírességek, egykori állami gondozott hírességek napfényre lépnek és elmondják a saját történetüket, ez hogyan segíti az ügyet?
2: Hát nyilván sokat. Ő rajtuk keresztül tudod szélesebb körben elterjeszteni. Tehát, hogy ezért nem véletlen, hogy mindig mindenki, meg mi is próbálunk olyan idéző celeb arcot találni, aki viszi ezt a történetet. Tehát legutóbb a Zsiga Melinda volt az, aki az arca lett a legutóbbi kampánynak. Más követői tábora van, ő, tehát hogy igenis sokkal-sokkal könnyebb. Azért ugye azért ez nagyon nehéz téma, mert nem tudok több száz, vagy nem tudom, 50, vagy 10, vagy nem tudom hány híres korábban állami gondozottat így előhúzni.
1: Hát hogy ez nem hátrányos az, helyzetből indul.
2: Ez nagyon hátrányos helyzetből, és ez nem az az életpálya, aminek a végén mindenképpen siker lesz. Sokszor van, hogy kérdezik, hogy tudok-e valami pozitív, valami hírességet, valami nagyon-nagyon sikertörténetet, de hogy ez annyira más, mert önálluk tényleg más a sikernek a mércéje.
1: Magához képest.
2: Magához képest, igen. De valóban, hogy hát igen, hát ezek viszik, sokkal jobban viszik. Ha mondjuk egy kampánynál nevelőszülői történeteket mutatunk be, az nagyon-nagyon megható, meg gyerekek nagyon-nagyon megható, de és hogyha ott van a végén egy híresség, akkor még többen meg is nézik. Tehát, hogy ez meg egyértelmű.
1: Nyilván nem véletlen hoztad be a meghatót. Kommunikációs megközelítésből mik a fókuszterületeitek, vagy mi a megközelítésetek, mi a stratégiátok, amikor kampányokat terveztek erre a témára?
2: Széles elérés, nyilván. Attól függ, hogy ugye, hogy mi a végkimenete, hogy mit szeretnek ilyen call to action-nek, azért nagyon sokszor itt a nevelőszülő toborzás az, amire kifutatjuk a kampányokat főleg, tehát a társadalmi érzékenyítés és a nevelőszülő hiányt próbáljuk pótolni, ez a kettő szokott lenni. Például pont a kórházban hagyott babákkal kapcsolatosan, amit csináltunk kampányt, hogy kimentünk az utcára, ilyen gerilla akció, annak is ez ebbe a két irányba ment, mert tehát azért ezek ilyen advocacy kampányok, amik mind odafutnak ki, hogy ezek a gyerekek sokszor azért vannak rossz állapotban, vagy azért van 300 kisbaba a kórházban, mert nem tudják kihelyezni őket, és azért nem tudják kihelyezni, mert hogy nincs elég nevelőszülő. Tehát, hogy a végén mégiscsak oda kell kifutni, hogy jelentkezz nevelőszülőnek. És akkor van egy harmadik része, hogyha ezt át tudjuk fordítani adománygyűjtésre, hogy vagy a szervezetet támogass, vagy állj be nevelőszülőnek.
1: És az 1% kampány, gondolom, az egy, hogy ez kevésbé nálatok?
2: Megy az 1%, de ott online térben, tehát az, hogy offline térben szerintem 10x éve nem voltunk már kint, ott meg azt látjuk, hogy van egy megszokott, idézőben megszokott adományozói kör, akit könnyebb elérnünk, bővül is valamennyire, de ez az ott kifejezetten online kommunikációt jelent.
1: És a céges együttműködések mennyire jellemzőek?
2: Abszolút, az is látszik, hogyha tehát, hogy azért egy kampány, hogyha ha kimegy a médiába, azért az megnyit kapukat, ismertséget ad nyilván, tehát, hogy ez nagy dolgot ezzel nem árulok el. Inkább az nehéz, hogy valóban látni azt, hogyha kint vagy, tehát, hogy a kommunikáció meg a brand, az hozza a pénzt, de közben ez nagyon sokszor ugye egy ilyen probléma nagyon sok civil szervezetnél, hogy jó, de mennyi pénzt hoz a kampányot, hogy forintosítsd. És ezzel tudom, hogy nagyon sok mindenki küzd, aki civileknek csinál kommunikációt, hogy ez nem úgy forintosítható, mint hogy kiküldesz egy direct marketing levelet, és, vagy egy csekket, és arra visszajön a pénz, és visszakövethető, hanem hogy ennek egy hosszú távú hatása van, és egészen másmilyen. Ez szerintem az különben, amit így nehéz így sokszor elmagyarázni olyan szektorban, ami nem egy for profit szektor, de mégis adomány gyűjt.
1: Tehát ez a megbízók felé egy nehéz magyarázat akkor, hogy miért kezdjünk ebbe bele tulajdonképpen.
2: Igen, hogy a kommunikációnak van értelme, és hosszú távon, de vissza fog hozni.
1: És egyébként olyan részmérföldköveket azért kitűztök, hogy mondjuk 5 nevelőszülő jöjjön be a kampány járvány végére, tehát valamiféle
2: miért,
1: ilyen.
2: Persze, miért? Hát igen, igen. Tehát ott van a hányan menjenek rá az oldalra, mennyiszeres legyen a nevelőszülő, hány feliratkozó legyen, tehát hogy ilyeneket muszáj, mert ezzel tudod visszamérni, hogy ez most működött vagy nem.
1: Hát ez, erre gondolom, igen, ezért gondolom, hogy hogy a jó, de mennyi pénzt hoz, hogyha lefordítod más mértékegységekre, akkor azért visszakövethető igen. valamennyire, hogy mi történt.
2: Igen, abban a szempontból nehéz ez a hány nevelőszülőt hoz, mert azért az a tapasztalat, hogy van egy ilyen kampány, kimegy, mondjuk, hogy kórházi babák és nincs nevelőszülő, erre elindul egy nagyon nagy intenzív jelentkezés, amiből lesz egy nagyon nagy lemorzsolódás a végén, amikor kiderül, hogy oké, de hogy valójában ez mivel jár, mit jelent, hogy részben örökbefogadás, részben meg nevelőszülőség, de sok a telefon, és nagyon sok átkonvertálható adományozóra. Tehát, hogy nem fölöslegesek ezzel.
1: Hát igen, mert gondolom, hogy egy ilyen megérintő kampány az felráz egy csomó érdeklődőt, hogy tehát elszánnom magam, és én is belevágok egy ilyenbe, de azért ez nem egy rövid távú dolog, hanem nem egy hétvégi óvodakerítés festés, hanem ez egy más típusú elköteleződés.
2: Hát igen, igen, volt ez az, amit mondasz, hogy azért nehéz nevelőszülőt toborozni több minden miatt, mert hogy igen, tehát hogy ez nem egy egyszerű önkéntes munka lesz, hanem ez 0-24-ben éveken keresztül, amíg föl nem nő kb.
1: És valószínűleg még utána is, ha jól sikerült a dolog.
2: Igen, tehát hogy ez azért egy szakma, tehát olyan, mint hogyha te egy állás, hát igen, mint egy ilyen HR kampányt csinálnál, csak nem tudsz mögé rakni olyan juttatásokat, vagy olyan, a mézes madzag az azért kicsit keserű, azt lássuk be, mert nem olyan magas a bérük, hogy azt mondta, hogy igen, ide azzal a 2-3 traumatizált gyerekkel mindenképpen ezt akarom, tehát hogy nehéz. És ez egy másfajta közeg, akit te meg akarsz szólítani, mert az érzékenyítés egy dolog, de hogy az, akit, hogy te be akarsz állítani ilyen HR szempontból, tehát ott azért elég magas mércét meg kell ugrani érzelmileg is, meg minden, hogy ezt valaki tudja, és te ezzel a szűk közegre fogsz lőni, nem túl jó feltételekkel.
1: Hát ez kihívás. Ugye most jó, hogy behoztad ezt a végén, ezt a gondolatmenetet, mert én is erre akartam rákérdezni. Ugye egy dolog, hogy valakiben van elszántság, és meg van egy csomó jelentkező, és ugye említetted, hogy mondjuk a 300 kórházi csecsemőt ugye nem tudják kihez kiadni, mert nincsenek elegendő. Ugye nem csak ez a helyzet, hanem az is van, hogy nem mindenki alkalmas rá. Tehát még hiába van egy szándék, hogy na én ezt most bevállalom, hát attól még az nem biztos, hogy célt ér.
2: Hát ez nagyon így van. Ugye van eleve egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat, amin átmennek.
1: Amit az első lépés?
2: Szerintem már egy nulladik lépésnek bevezetném. Nem, különben van egy ilyen környezeti alkalmassági, hogy megnézik, hogy egyáltalán a környezete, a lakókörnyezete alkalmas-e, és van pszichológiai szűrés is, amit teszem hozzá, még mindig nem jelenti azt, hogy mindenkit ki lehet szűrni. Tehát azért ez ennél komplexebb probléma. Nagyon sokan különben ilyen segítő szakmákból jönnek erre a területre, de az az érdekes, hogy azért van egy ilyen eltolódás, hogy mi korábban ilyen nagyon sok egyedülálló nők voltak, akiknek ez volt gyakorlatilag a fő foglalkozása, hivatása. Most már azért nem tolódunk el abba az irányba, hogy mondjuk egy középvezető van, hogy multinál, ez jó, ritka, de azért tényleg van egyre több középvezető, felsővezető vállalja ezt be, nem csak nők, hanem férfiak is, többnyire dolgoznak mellette, tehát hogy ezt nem úgy kell már elképzelni, hogy 5-6 gyereken otthon ül egy otthonkába, és egész nap főzi a gulyáslevest, hanem ugyanúgy elmegy dolgozni, mint én, beviszi a gyerekeket, hazamegy. Tehát akkor ez átalakult ez a kép.
1: De akkor azt mondod, hogy eddigiekben leginkább az egzisztenciális ösztönzők voltak azok, amik meghatározóak?
2: Nem feltétlenül az egzisztenciális ösztönzők, pláne, hogy korábban nem is még ennyire sem voltak, mint most, inkább sokkal inkább az a kép, a dolgozónő képe, az anyaképe, tehát az a társadalmi kép, ami hozzákapcsolódik egy gyereknevelő nőhöz, szerintem az változott. Hogy igen, sokkal jobban ez a nő, aki a gyereket nevelés közben dolgozik, ez van most, 30 évvel ezelőtt nem ez volt. Ott azért sokkal jobban elváltak ezek a hagyományos, és itt valóban női férfi szerep. Én a gyerekekkel vagyok, te dolgozol, itt van 5 gyerek, te dolgozol. Ezek keverednek már. Nem véletlenül mondtam, hoztam be a férfiakat. Uh-huh. Tehát, hogy ez korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy férfi otthon marad a gyerekkel, nem csak nevelő szülőként, hanem ugye
1: a sajátjával
2: is, de hogy marad otthon. Hát ő hozza a pénzt, a nő otthon marad. Tehát, hogy ahogy a hagyományos családmodellben is ezek a szerepek így tolódnak ide-oda, ugyanúgy itt is ezt látjuk.
1: Kapnak közben is támogatást a nevelőszülők? Tehát, hogy mit csináljanak, hogy csináljanak? Van támasz ehhez?
2: Igen, vannak ilyen tanácsadóik, nevelőszülői tanácsadóik, meg mentoraik. Van egy olyan speciális rendszer az SOS-nél, hogy a korábbi nevelőszülők beállnak mentornak a frissen belépők mellé, és végig kísérjük őket az első évben mindenben. Azért teszem hozzá, hogy ez nem az általános, azt jelenti, hogy minden az összes ország, vagy az ország összes nevelőszülője mellett intenzív segítség van. Ez meg annak köszönhető, hogy ez egy alapítvány, aki fundraisinggel és megteheti, vagy meg tudja tenni szerencsére azt, hogy melléjük rak pszichológiai segítséget, ami tökre fontos. Ez a, hát gyakorlatilag a legfontosabb, tehát ha nincs megtámogatva, akkor ő ki fog égni, és ott nem tudjuk, mi történhet.
1: Korosztály tekintetében mit lehet elmondani a örökbefogadás vagy nevelőszülőség kérdésében?
2: Vegyes, nagyon vegyes, tehát van 25 éves nevelőszülőnk, meg van, aki már nyugdíj előtt áll. Itt is van szerintem egy frissülés, fiatalodás. Nyilván a korábbi generáció megy nyugdíjba, az ő helyükre kell behozni, azért az is kihívás, hogy most már más típusú embereket kell megszólítani. Hát ebben, hogy most már férfiakra is célzunk, fiatalabbakra, simán van, hogy valaki, tehát korábban nagyon sokszor volt, hogy már voltak gyerekei, vagy kirepültek, és úgy állt be, most egyre több van, aki kisgyerekkel van otthon, és amellé fogad be mondjuk egyet, nem hármat, hanem egyet, és igen, tehát ez is egy más típusú életforma.
1: És az is előszokott fordulni, hogy hirtelen előkerül egy testvér is, vagy még egy testvér.
2: És van, akkor és hogyha erre van lehetőség, akkor nyilván befogadja.
1: Ezek olyan szép történetek.
2: Ezek olyan szép történetek, azért teszem hozzá, hogy ez mindig férőhely hiány miatt azért tud inogni, hogy van-e arra lehetőség, hogy befogadja.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Varró Gabival, az SOS Gyermekfalva kommunikációs kampányának vezetőjével, az év PR szakemberével beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14:30, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület részt vesz az OTP Bank adományozási programjában. Ennek keretében októberben már néhány száz forinttal is támogatható az Egyesület munkája. A kampány célja legalább 25 millió forint összegyűjtése, azért, hogy minél több nehéz körülmény között élő gyermek jusson hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz és terápiához. Legfeljebb 50 milliárd forint értékben vásárolhat vissza saját részvényt az OTP. A Magyar Nemzeti Bank erre vonatkozó engedélye jövő év március 31-éig érvényes. A hazai vállalkozók fele már 2027 elején a kata szerinti adózást választaná. Egyebek mellett ez derül ki a Bilingó kutatásából. Az online számlázási szolgáltató adatai szerint a felmérésben résztvevők 64%-a általány adózó, 31%-a jelenleg is katás, 5%-ok pedig a vállalkozói SZIA szerint adózó egyéni vállalkozó. A válaszadók fele nyitott a váltásra. Az általány adózók számára a céges számlázás lehetősége a jelenlegi katások körében a magasabb táppénz és nyugdíj a legfontosabb érv. Négy külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket. A Külügyi Tárca New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe delegálja a nyertes jelentkezőket. Velkei György László parlamenti államtitkár Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a pályázat benyújtásának határideje 2026. november 5-e, a munkakör betölthetésének időpontja, betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-je. Csatlakozhat Németország az Egyesült Királyság 6. generációs vadászgépfejlesztési programjához. A projektben Olaszország és Japán is részt vesz. A konzorcium jelenlegi célja, hogy az új repülő legkésőbb 2035-ben hadrendbe álljon.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,9%-os erősödés mellett 141.170 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 21,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,4%-kal csökkent 4.982 forintra, az OTP 6,8%-os ralliban 40.430 forinton áll, 7%-kal erősödött a Richter 12.290 forintra, a Magyar Telekom pedig 6%-os pluszban 2.544 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin jelenleg 83.037 dollárért és 89 centért elérhető 1,7%-os pluszban, az Ethereumot 2.499 dollárért és 17 centért lehet vásárolni 1%-os erősödés mellett. A bankközi deviza piacon 1 euró 364 forint és 87 fillér, egy amerikai dollár 325 forint 65 fillér, egy svájci frank 391 forint és 86 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,2, a frankfurti DAX 1,3%-kal erősödik, Párizs 1%-kal került feljebb, Milano és Madrid egyaránt 1,2%-os pluszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordónként 9%-kal csökken, 90 dollár 63 centen áll a jegyzési ár, a Brent 102 dollár 74 centen elérhető, szintén hordónként. Egy uncia aranyért 1,2%-os pluszban 4208 dollárt és 30 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Estig napos derült időnk lesz, sok esőre holnap estétől kell számítani megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat Varró Gabival, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányainak vezetőjével, az év PR szakemberével beszélgetek, és forduljunk rá a kommunikációs aktivitásokra, vagy a kommunikációs kampányokra. Ugye az utóbbi, nem is tudom hány évben, majd te megmondod, elég feltűnő és szembeötlő kampányokkal jelentkeztetek. Mi a koncepció, és mik voltak ezek a különösebben figyelemre méltó kampányok?
2: Hát ezen 2021-22-ben kezdtük el ilyen sorozatban. Az volt az első év 2022, hogy bevezettük az állami gondoskodásban élő gyerekek napját.
1: Piros betűs ünnep.
2: Ez egy piros betűs ünnep lett annyira, hogy ilyen az MT-nek a esemény naptárába benne van, és ez tényleg egy ünnepnap lett, és azóta ezt így gyakorlatilag minden évben most már ünnepli a média. Nagyon érdekes volt látni, amikor ilyen politikai pártoknak a mindenféle megemlékezésébe, kampányaiba is megjelent, pártástól függetlenül, tehát hogy ez egy ilyen elfogadott jeles nap lett. Ez egy érdekes dolog volt különben, hogy ez hogy lett jeles nap, mert volt azóta, hogy többször fölhívtak és megkérdezték, hogy ez hogy sikerült, mert ennek van egy ilyen nagyon hosszú, a külügyminisztérium, az ENSZ-en, a nem tudom kin keresztül kell elfogadtatni.
1: Protokoll.
2: Hát ez egy protokoll, tehát ez nem úgy lesz jeles nap valami, hogy azt mondom. Hát ez nem történt meg. Itt valójában annyi történt, hogy lett egy gondolat, hogy tényleg van jeles napja, nem tudom, van diabétesz, meg pedagógus nap, meg mindenféle ilyenek, és hogy valamit kéne csinálni, hát akkor legyen nekik egy ilyen. A koncepció az volt, hogy a médiát valahogy el kéne érni, hogy mögé álljanak, tehát legyen egy média összefogás, és egy média összefogást azt úgy tudsz elérni, hogy azt mondod, hogy már pedig egy jeles nap van, tök egyszerű újságírói trükk, hogy keretezed úgy, hogy most ennek meg annak a napja van, és foglalkozzatok vele, ilyenkor szoktak. És akkor ez így ki lett hirdetve, hogy akkor ez a nap, október 7-e most az állami gondoskodásban élő gyerekek napja, tökre nem ment át semmilyen protokollon, hanem ez csak ki lett így rakva, és a média meg átvette ezt, mint egy elfogadott tényt, hogy ez tényleg valóban az a nap, és erre lettek ők fölkérve, hogy álljanak egy ilyen ügy mellé, hiszen ez az a nap. Azt senki nem kérdezte meg, hogy ezt a napot ki állítja, hogy az, hanem, és innentől kezdve elindult egy folyamat, és minden évben, és egy, hát igen, kvázi egy ilyen piros betűs ünnep lett.
1: És egyébként utólag nem akarjátok bevarni valahogy a naptárba tényleg?
2: Tehát elindítani? Nem merült föl, különben az egész október 7 is, hogy mi legyen az az időpont, az, hogy néztük a naptárat, hogy jó, utána a gyerekjogok világnap előtte ez van, és október 7-én éppen akkor nem volt semmi, akkor legyen az. Éppen akkor valami olyan hétköznapi nap volt, az egy jól hangzott, tehát hogy ez valójában egy, ha úgy nézzük, ez egy trükk volt, soha senki nem kérdezte meg, hogy de miért az, és ez honnan jött. Úgyhogy ez azóta így van.
1: És ugye most ennek, már így is lesz.
2: És ez most már így is lesz. És ugye hát a másik trükk ebben az, hogyha azt mondod, hogy jeles nap és csatlakoz, erre nehéz azt mondani, hogy én egy ilyen nemes ügyhözés pont a jeles napon én nem csatlakozok, és ha már van egy csatlakozód, akkor még egy, és ezzel robban be gyakorlatilag első évbe, hogy mindenki mellé állt, mert tehát, hogy erre nem lehet
1: kimaradni.
2: Ebből már nem lehet kimaradni, és ezt már nem lehet eltörölni, mert ez már ott van. Szerintem fontos, mert azért, tehát hogy ott, tehát 2022-ben tényleg az látszott, hogy tehát azt, hogy gyermekvédelemről beszélni a médiába, az úgy nem nagyon érdekelt senkit. Tehát ha kiejtettem azt a szót, hogy gyermekvédelem, megkérdezték, hogy az most így ott mit véd, meg hogyan. Állami gondozott, azt úgy értjük, de azért ilyen szofisztikáltabban ne beszéljünk róla. Szerintem ez már tök nem így van. Tehát, hogy azzal, hogy azért minden évben van egy nap, vagy mondjuk egy kampányhét, amikor ezzel így foglalkoznak intenzívebben, tökre átmennek ezek, hogy tudják, mi a nevelőszülő, tudják, mi a gyermekvédelem. Tehát, hogy ezek a szakmai szavak is jobban bekerültek, ez érdekes.
1: És ezek a kifejezések, mondtad az állami gondozottat, ezek ilyen neutrálisnak számítanak? Vagy lehet keresni más kifejezéseket, amik mondjuk jobban kapcsolódik hozzá az emberbe? Gondolkoztatok-e ilyen nyelvhasználat tekintetében?
2: Nyelvhasználat tekintetében az állami gondoskodásban erről szoktuk használni, mert az állami gondozat az egy olyan rideg, és valóban van egy ilyen régi hozzá társult, tényleg Boris Zsigmond Árvácska.
1: Igen, és azt akartam mondani.
2: Jut eszembe rögtön, és sajnos ilyenkor a nevelőszülős is az, hogy az a kép, ahogy húzza a vödörben a vizet, őt mezítne, igen. Szóval, hogy igen, ne használjuk ezt állami gondoskodásban élő. De ez ugyanez, ugye ez egy csomó területen, hogy most fogyatékos, fogyatékkal élő roma cigány, hogy mit, hogyan használsz. Finomítottuk igen erre, hogy inkább ezt használjuk, mint az, hogy gyermekvédelemben élő, ettől azért óckodunk, mert ha elkezdenék arról beszélni, szakellátás, meg nem tudom mi, azt szerintem túl sok, és nem is kell, mert az megérthetetlen. De korábban, ha erről szó volt, akkor valóban csak a szaknyelv ment be, szakzsargon, amitől nem volt érthető, hogy itt pontosan mi történik.
1: Na hát, ha már az árvácskát mondtad, ez is egy nagyon sikeres kampányotok volt, meséld el ezt is, hát nem mindenki látta még.
2: Az árvácska volt az első ilyen utcai akció, és különben pont azért az árvácska, pont a Móricz regényéből jött ez, hogy ezen a napon, akkor október 7-én legyen valami offline akció, mit csináljunk, hát akkor adjunk valamit az embereknek az utcán, és amit adjunk, ami gyorsan odaadható, és egy viszonylag, tehát kis költségvetésű, nem egy drága dolog, az meg ez a virág, ez az árvácska, ami egy szimbólum. És akkor innentől kezdve ugye vissza lehetett utalni a Móricz regény, a hozzá kapcsolódó videókban feldolgozni az árvácska a filmből azokat a részleteket pont, amikről beszéltünk. És kimentünk a nyugati térre egy reggeli óra, mert szombat reggel, és 2000 árvácskával, akkor azt hiszem, akkor épp az volt, hogy annyi nevelőszülő hiányzott a rendszerből, vagy kb. Annyi, és akkor ezeket osztogattuk az embereknek üzenetekkel.
1: Vigyen
2: haza egy árvácskát. Fogadj örökbe egy árvácskát. És akkor hozzá kapcsolott ugye az üzenet, amit ott helyben megkapott, szóval a QR-kod, stb. Film, meg a 4-es-6-oson mentek a spotok. Tehát, hogyha ő felszállt a 4-es-6-os villamosra a Móriczon, mondjuk, ha már így vagyunk, és mire odaért a nyugatiba leszállt, addig ő már meghallgatta 6-szor, hogy árvácska, meg stb. Ott megkapta az árvácskát, és akkor így volt így fölhúzva, vagy összekapcsolja ezt az egészet.
1: És volt egyébként mozgás, tudom, hogy nem ilyen közvetlen az összefüggés. De volt olyan, hogy 5-tel több jelentkező?
2: Volt, nem, mindig van. Tehát, hogy az abszolút számszerűsíthető, hogy mondjuk nem tudom, 10-szeresére megúrik az érdeklődők száma, és az hoz be. Mondom, ott más kérdés, hogy aztán mennyi morzsolódik le, akár egy pszichológiai vizsgálatnál, de igen, tehát ez jelentősen megdobja ilyenkor. Pont azt hiszem az árvácskásnál, vagy még utána a babás, kórházi babás kampánynál is volt, hogy úgy megugrott, hogy civil szervezet alapítvány nem arra készült, hogy így fölrobban a honlapja, de fölrobbant és lefagyott, tehát hogy olyan nagy lett a forgalom, amire nem számítottunk.
1: És az mi volt?
2: Ilyenkor van. A kórházi babáknál ott szintén az is volt a másik utcai akció, ahol az is egy érdekes volt, ott köztéri szobrokra kötöztünk fel hordozókendővel játékbabákat. Abba az volt a trükkös, hogy azt, én nagyon szerettem volna, hogy így szétbombázni Budapestet, a szobrait. Aztán rájöttem, hogy ez nem olyan egyszerű, mert hogy annyi szoborhoz nem férünk hozzá. Ráadásul ez nem úgy van, hogy kimész és ráakasztod, mert elvisz a rendőr, hanem meg kellett keresni, hogy ki a tulajdonos annak a szobornak, ha nem akarod, hogy lecsukják az önkéntest, aki ott áll. És akkor így sikerült a Budapest Galériával, Történeti Múzeummal kapcsolatba lépni és szobrokat találni, ami egy érdekes együttműködés volt, mert az első megkeresésről ők megijedtek, hogy mi mit akarunk, tehát most akkor fölmásztunk rá, meg rongálás,
1: hát ezek. Környezetvédők, akik igen, zöld tehát, festékkel, meg pirossal.
2: Hogy ez nagyon tetszik neki, de ez hogy lehet kivitelezni fizikailag, és akkor ebből lett az, hogy jó, akkor nem 100 szoborra, hanem 15 szoborra, és akkor mellett áll ember, és figyel, tehát hogy ez így megvalósítható volt, és akkor jöttek ilyen trükkös dolgok, hogy kinézed a szobrot, és hát végig kell járnod, mert rájössz, hogy valamelyik olyan magas, hogy ahhoz ilyen tűzoltó létre kéne. Tehát
1: a kivitelezés, ugye?
2: Igen, a kivitelezés, és akkor biciklizel körbe a városba, és nézed, hogy mi az, amit így elérsz, így rá tudod akasztani. És akkor ott ez volt ott a figyelemfelhívás, mert ugye ott az volt, arról szólt, hogy a babák, akik ott fekszenek a kórházban, nem veszi fel őket senki, és ezek éppen ott föl vannak véve, tehát ott már az a test kontaktus, bőrből kontaktus, tehát ez könnyű volt már ott elmagyarázni, hogy ez miről szól, és ezt értették az emberek. Nem is nagyon voltak negatív reakciók, tehát egy a Szél Kálmán térnél volt, Szél Kálmán szobornál, hogy volt miniszterelnökre ráaggatjuk a babát, az éppen egy szivárványkendős
1: püf neki
2: volt.
1: Még ez is.
2: És ez ott volt egy néni, akinek ez kivágta a biztosítékot, de egy hosszas beszélgetés után, ez fél órát beszélgetnünk vele, így megértette, hogy mi van.
1: Azt nem, hogy jelentkezett nevelőszülőnek.
2: Azt nem, azért amikor elment, azért még visszaszólt, jó, de ő akkor is a Szél Kálmán volt, hát igen. De hát a Móriczon ugyanúgy volt, meg mindenkin volt baba.
1: ha már a babákat mondtad, a nevelőszülők átlagkoráról picit beszéltünk, uh-huh. A állami gondoskodásban élők esetében mi a esély mondjuk a családhoz kerülésre a kor függvényében?
2: Hát,
1: csak baba?
2: Lehangoló. Uh-huh. 2 éves kor alatt, tehát ez a 0-2 éves, max. 3 éves kor alatt, és ahogy nő a kor, ott úgy egyre szűkül. Azt mindig mondják, hogy de hát nem értik, hát annyi, ha 23 000 gyerek van a rendszerben, és én meg évek óta várok örökbefogadásra, akkor miért nem kapok gyereket? Hát azért nem, mert a 23 000-ről nem mondtak le a szülők először is, tehát az, akiről lemondtak és örökbeadható, az mondjuk ilyen 2000 gyerek, és aztán azt a 2000-et tovább szűkítjük azzal, hogy ő örökbeadható, de milyen korosztály, és akkor ezt tovább szűkítjük azzal, hogy milyen igénye van az örökbefogadó szülőnek, tehát hogy ez a gyerek éppen beteg, valamilyen fogyatékossága van, róma teszem hozzá. A Magyarországon az örökbefogadó szülőknek egy, nem mondom, hogy mindenki, egy része azért az a 0-3 éves fehér egészséges csecsemő szeretne.
1: A szőke kék szemű.
2: Igen, csak hát aki bekerül ugye a rendszerbe, nagyon sokszor azért az egy elhanyagolt terhesség, annak vannak különböző hozadékai a születés után, tehát hogy azért ez nem egy ilyen sima ügy. És még amikor megszületik, és mondjuk egy tényleg egy szőke fehér és egészséges, és lehet, hogy 3 év múlva kiderül, hogy amúgy szívbillentyűzavara van, amúgy lehet, hogy a rossz egyek később jönnek le, mert ugye jönnek ki, mert az apa származása, szóval nem biztos, hogy ismert az apa. Meg ha ismert is, akkor is van, hogy fehér, és aztán besötétedik az ember. Szóval, hogy ez nem ilyen egyszerű fekete-fehér. És igen, ezért van, hogy nem találkozik a kereslet meg a kínálat. Mindig lesz olyan gyerek, aki hiába örökbeadhatóban marad.
1: És aki így elkezd felcseperedni bent, és mondjuk már 6-8 éves, 9 éves, akkor úgy az kezd összeállni, hogy akkor az valószínűleg így marad most már.
2: Hát az nagy eséllyel. Tehát azt szerintem az a 80% vagy még több bennmarad. Tehát ugye azért 3 módon kerül ki, vagy örökbe adják, amiről beszéltünk, vagy visszakerül a családjába, a vérszerintiben, az tök kevés, előfordul, de ritka, többnyire bennmarad, és akkor ott nő föl. Az, hogyha idősebb, ilyen 6-7 éves gyerekek örökbefogadása, különben inkább külföldre megy. Vannak országok, akikkel van megállapodás, és ők többnyire inkább nyitottabbak erre.
1: Szerinted, ezt már egy másik témakörben valakitől kérdeztem, ha társadalmi célú kampányok esetében, szerinted nehezebb kommunikálni egy ilyen témát, vagy mint egy tucat témát, egy kereskedelmi bármit, vagy könnyebb? Mire gondolok? Arra gondolok, hogy azért a érzékenyítő, megható, megérintő és olyan téma, amiben lehet kreatívnak lenni tulajdonképpen, az kommunikációs szempontból szerintem egy lehetőség, miközben a téma meg nehéz, ezért próbálom ezt megtudni.
2: Szerintem abból a szempontból könnyebb, hogy gyerekekről van szó. Tehát ott, ahol gyerekekről kommunikálsz, az megnyitja a szíveket meg a pénztárcákat. Az teljesen egyértelmű. Az, hogy milyen nehéz a történet, az tény, hogy nehéz, ott inkább azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy hogyan nyúlsz hozzá úgy, hogy megmutatod a borzalmát, de ne az legyen, hogy elidegeníted tőle a fogyasztót. Tehát, hogy sírjon rajta, de legyen benne valami feloldás. Ha az marad, hogy csak sír, akkor nem feltétlenül fog beállni, se nevelőszülnek se. Vagy szóval, hogy azért az érzékeny mezsgye. Tehát, ha megmutatok egy gyerek történetet, amikor ezek mind olyan horrorisztikus történetek, hogy van benne abúzus, gyerekekről beszélünk, 8 évesen a megerőszakolják, megverik, elnyomják a csikket benne, nagyon csúnya dolgok vannak. Én ezeket az interjúkat fölveszem, és az, ami kimegy, az ennek egy nagyon-nagyon töredéke, mert ha azt kiraknám az ő igazi történetüket, meg ennyire durván ezeket, az inkább elidegenítene. Muszáj, hogy legyen valami feloldás benne, vagy valami olyan, amitől azt érzed, hogy azért lesz valami jó érzésed, és ne az, hogy lecsukod a laptopodat, mert hogy ez már túl sok. Erre kell figyelni.
1: És akkor ennek te vagy tulajdonképpen a mindenoldali végrehajtója, már így szóba került? Tehát te végzed el a felkutatást, felmérést,
2: hát
1: és aztán...
2: Igen, tehát felmérem, kitalálok valami koncepciót, és aztán leinterjúzom, és nagyon sok háttérinterjú van ebben, tehát tényleg a töredéke kerül ki, mert az, hogy összeálljon a téma, vagy összeálljon a történet, ahhoz sokkal többel kell fölvenni interjút nagyon sokszor, vagy akár amikor megszólalót keresek médiába, lehet, hogy 20-szal interjúzok, és 3-ról érzem azt, hogy ő el tudja mondani úgy, hogy át is menjen. az üzenet.
1: Jó, hogy hiteles is maradjon meg, igen, érthető
2: igen.
1: is legyen.
2: És akkor behozok még egy szempontot, hogy azt is éreznem kell, hogy azzal, hogy ő kiteszi a történetét, ő azzal mennyire sérül vagy sem, tehát hogy elbírja ezt az egészet, mert azzal, hogy kimegy a nyilvánosságra, annak nagyon-nagyon sok következménye van. És én úgy érzem, hogy iszonyú jó a történet, nagyon erős, de ő neki ez nem fog menni utána, akkor azt mondom, hogy nem. Hogy végigkísérek egy ilyen folyamatot.
1: Tulajdonképpen innen indultunk, és ide is érünk vissza, hogy nagyon sok szó esik a gyermekvédelemről az elmúlt 1-2-3-4 évben, most már 4, az, hogy ilyen átpolitizált lett ez a dolog, az abból ki lehet venni valami hasznosat, inkább így kérdezem ilyen trükkösen, tehát hogy az, hogy valami átpolitizált lesz, az összességében nem szokott segíteni semmin, de ki lehet-e venni belőle valami olyat, ami segíti az ügyet?
2: Ebben az esetben igen, az, hogy nagyobb rajta a fókusz, nagyobb rajta a figyelem. Tehát az, hogy egy kormányzati kampányba belekerül, egy választási kampányba, és ilyen zászlós hajonként megy, ez nyilván azt jelenti, hogy a média is sokkal-sokkal érzékenyebb lesz rá. Ha csinálsz egyet, akkor jobban fognak figyelni, tehát ezt lehet belőle kivenni. Közben meg ugye nagyon kell egyensúlyozni egy független civil szervezetnek, hogy semmilyen oldalhoz, sehova, sehogyan, de mégiscsak ráülve erre a hullámra, ezt használja és erre tudjon építeni utána.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok Varró Gabival, az SOS Gyermekfalva kommunikációs kampányának vezetőjével beszélgettem, az FPR szakember lesz is az ETSZ-em. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én is köszönöm.
1: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok. Továbbra is foglalkozunk még a láthatóság témájával, de majd egy következő adásban. Búcsúzik ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
4: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára két pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A vállalkozók fele már 2027 elején a kata szerinti adózást választaná. Egyebek mellett ez derül ki a Billingó kutatásából. Az online számlázási szolgáltató adatai szerint a felmérésben résztvevők 64%-a általány adózó, 31%-uk jelenleg is katás, 5%-uk vállalkozói SZJL szerinti adózó, egyéni vállalkozó. A válaszadók fele nyitott a váltásra. Az általányadózók számára a céges számlázás lehetősége, a jelenlegi katások körében pedig a magasabb táppénz és nyugdíj a legfontosabb érv. December 31-ig literenként 25 forinttal csökkenti a gázolaj jövedéki adóját a kormány a fuvarozók részére. Ők az érintett összeget a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan visszaigényelhetik. Vitézi Dávid bejelentése szerint a lépés 6 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a kormány szigorítja az útdíjak ellenőrzését, illetve napirenden van a kamionstop.

0: belseje. Legfeljebb 50 milliárd forint értékben vásárolhat vissza saját részvényt az OTP. A Magyar Nemzeti Bank erre vonatkozó engedélye jövő március 31-éig érvényes. Zsarolt és elrabolt egy férfi több bűnöző a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalra hivatkozva. A hatóságok az elkövetőket elfogták. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint az egyik elkövető júliusban egy benzinkúton azzal szólította meg a sértettet, hogy tudomása szerint több büntetőeljárás folyik vele szemben, de 2 milliárd forint megfizetése ellenében elintézi az ügyek süllyesztőbe kerülését. A sértett az ajánlatot nem fogadta el, ezért a férfi több alkalommal is megkereste őt, legutóbb pedig egy társával, magukat rendőrnek kiadva azt színlelték, hogy előállítják a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalhoz. Őrizetbe vették Montenegróban Mihály Zvincsuk, orosz katonai bloggert, a Ribar nevű orosz információs hálózat alapítóját és 4 társát, akiket a hatóságok külföldi befolyásolási műveletekkel gyanúsítanak. Az előállított személyeknél drónokat, korszerű digitális berendezéseket, elektronikus eszközöket és mobiltelefonokat is találtak. Csatlakozhat Németország az Egyesült Királyság 6. generációs vadászgépfejlesztési programjához. A projektben Olaszország és Japán is részt vesz. A konzorcium jelenlegi célja, hogy az új repülő legkésőbb 2035-ben hadrendbe állhasson.
1: Tőzsde hírek.
0: Ma a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,6%-os erősödés mellett 140.777 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 22,1 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4%-kal csökken 4.980 forinton áll, az OTP 6%-kal került feljebb 40.150 forintra. A Richter 7%-os pluszban 12.290 forinton, a Magyar Telekom 8%-kal erősödik és 2.550 forintnál jár. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 43 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 326 forintot és 32 fillért, egy svájci frankért 392 forintot és 34 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 32 fillér, a cseh koronáé 14 forint 99 fillér. Egy angol font 431 forintba és 13 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1, a frankfurti DAX 1,3%-kal erősödik. A párizsi CAC 9%-kal került feljebb, a milánói börze és a madridi IBEX 1,1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2%-kal drágult, 91 dollár 67 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 0,5%-os mínuszban 103 dollár 73 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig napos időnk lesz, az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet, holnap estétől jön majd a komolyabb eső, a szél is megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Sajátos ellentmondása lépett a magyar piacra a Geely elektromos kisautója. Kicsinek és olcsónak hirdeti magát, de a valóság nem ez. Mert a Geely E2 nemhogy kicsi, de egyenesen hatalmas belterű, akkora, mint az egy osztállyal feljebb lévő kompaktoké. Az árát sem kicsinek mondanák, hanem piacrengetően alacsonynak. Tényleg nem szeretnénk túlfényezni az otcó kici kínait, de még mértéktartással is megsüvegelendők a kocsi műszaki paraméterei. Kétféle akkucsomaggal érkezik az E2 is, érthetően ehhez kétféle 200-300 km körüli hatótáv társul. A kisebbi jármű elsősorban városi és agglomeráció célokra alkalmas, az erősebb változat azonban már városközi cirkálásra is bevethető. Ha páratlanul gazdag alapfelszereltséget és a meghökkentő árértékarányt nézzük, már érthető, miért vált 2025-ben a világ legkerendőbb kisautójává ez a két hátsókerekes modell. Ennyi bevezető talán elegendő volt az érdeklődés felkeltésére, így most már beszéljenek a tényleges számok és adatok. A részletekről Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját kérdezik, aki itt sóhajtozik mellettem. Szervusz, Zsombor.
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mi ez a nagy sóhajtozás? Hát olyan fogadtatása volt az autótoknak, anélkül, hogy még látták volna a vásárlók, hogy elképesztő.
2: Én magam csak a levegőt kapkodom, milyen felkészült vagy az autó paraméterei kapcsán. És hát valóban ez a helyzet, amit ugye felvezettél, hogy tulajdonképpen a világ legnépszerűbb kisautójáról beszélünk, mind a tavalyi szinten, mind az idei szinten, és fontos megjegyezni, hogy tisztán elektromos kisautó, és ennek ellenére a legnépszerűbb kisautó, tehát nem csak az elektromos autók szegmensében. Miközben, ahogyan mondtad is, és nagyon jól rávilágítottál, valójában már a külsejében, külső méretek tekintetében sem nevezhető feltétlenül ugye kis autónak, hiszen azért bőven 4100 mm fölött van magának az autónak a mérete.
1: Ez egy kompakt méret már.
2: Így van, tehát gyakorlatilag egy B-kategóriás autó, de ebben a szegmensben az egyik legnagyobb modellnek nevezhető.
1: Ha, bocsánat, csak hogyha megnevezhetnénk mondjuk Astra Golf méret, körülbelül ez a méretről beszélünk.
2: Hát egyel talán a kisebb kategória, tehát inkább most én ugye versenytárs
1: méretben.
2: Nevet, nem méretben, igen, D-méretben már közelítünk hozzá.
1: Méretről van szó, így nem van, nyilvánvalóan nem a beosztályban.
2: Igen, miközben tehát ennek a szegmensnek tulajdonképpen az így kélharcosa ez az autó. Miközben ugye, hogyha megnézzük az autót, egyébként majd belülről már érdemes, hogy kívül is körben járnunk.
1: Járjuk körben mindenképpen.
2: De hogy csak egyet megjegyezvén, hogy miután ugye dedikáltan a tisztán elektromos autók és új energiás autók számára fesztett padlamezre épült, ezért ugye maga az akkumulátor az a padlamezben került elhelyezésre, egy ilyen sokszoros védő lemezzel és védő gyűrűdő zónákkal védve. Ennek köszönhetően ugye nagyon-nagyon jó a vezethetősége az autónak, de sokkal fontosabb a mi szempontunk most a méretek kapcsán az, hogy tulajdonképpen elképesztően tágas, hiszen ugye nincs ami elvegye az utastértől, vagy egy csomagtértől a helyet, és majd gondolom körbejárjuk azt, hogy milyen komoly csomagtér, ráadásul fránkkal az az orr csomagtartóval is rendelkezik az autó.
1: Néhány napja ezelőtt lehetővé tettétek a magyar sajtó képviselőjének, hogy kipróbálsak az autót. Nagyon-nagyon szűk terepen kisebb kört tehetünk kísérővel, mondjuk volt benne 20-30 km talán a távban. Arra elegendő volt, hogy megízleljük az autó viselkedését. Mikor én oda mentem az egyik tesztautóhoz, elsőként azt tűnt föl, hogy elképesztően szép a fényezése, nagyon elegáns a megjelenése a fém díszlécekkel, ahogy ki van alakítva, nagyon-nagyon jól néz ki a kocsi orr része és a hátsó traktusa, nagyon eltalált a lámpa forma, és nagyon jó maga az egész tömege. Ahogy itt oldalról rápillant az ember, akár előről oldanézetből is, olyan autó, amit általában az ember úgy megkedvel, nem egy megosztó.
2: Abszolút, ugye nagyon jó a kiállása és a dizájnja az autónak, egy többszörös dizájnyi díjas autóról beszélünk egyébként, és az érdekes, hogy ez a nagy E5-ös tisztelektromos SUV-nek a kis testvére egyébként a modell, és formavilágában abszolút őrá hasonlít, vagy őt idézi, és hogyha a front részét nézzük, akkor a dizájnereink arra törekedtek, hogy ilyen mosolyt idézzen föl maga az autónak a front része, tehát tényleg ha nem is fedezzük föl benne a mosolyt, az biztos, hogy mosolyra késztet, mert egy nagyon-nagyon vidám karaktere van, ráadásul ezt ugye megerősíti, vagy ráerősít ezzel a vidám karakterre a színekkel is, a színek elérhetőségével a Gilly, hiszen ugye egészen bátran nyúltunk a színek ezenek a modellnek a tekintetében, és például rózsaszín vagy zöld is található gyárilag a kínálatban, a magasabb felszereltség, ami Max Pluszt és az Ultrát jelenti, ott ugye akár ilyen fekete tetővel, tehát bitónus, bitón kiszereléssel, ugye nagyon izgalmas maga a karaktere, és hát az a cél, hogy pont ezzel a divatos, stílusos megjelenéssel, ugye, amiben egyébként, aminek fontos szerepe volt abban, hogy például Európában a Sziget Fesztiválon debütált először, de most már Párizst is meghújtotta, és egy nagyon komoly divatbemutatóval, az ottani influencerekkel, a divat világképviselőivel tartottak ott egy rendezvényt, illetve Shakirának az európai koncertjére is egy fontos szereplője lesz, tehát hogy egy igazi trendi, és hát potenciális ikonikus kis autó, ami reményünk szerint nem csak a külső, hanem a beltartalma miatt is, minden korábbinál népszerűbbé teheti a tisztelnek most meghajtást.
1: Nekem mégis azt tűnt föl, hogy ez egy nagy autó. Tehát én kisebbre számítottam, és mikor egészen közel értem, akkor nagyon nagynak éreztem, tehát méretesnek, és éreztem rajta a robosztusságot. Amikor kinyitottam az ajtót, meg azt tűnt föl, hogy olyan könnyedén lehet kinyitni, és nagyon hatalmas tágra lehet nyitni az ajtaját, hogy ez sem egy hétköznapi, a hátsó ajtót is, tehát könnyű megközelíteni a belteret.
2: Így igaz, és hogyha kicsit hátrébb lépünk egyel, akkor van egy elképzelésem, hogy miért tűnhet egyébként még a saját méretén is nagyobbnak az autó, ez pedig az, hogy ugye jól lehet, mi ezt egy B kategóriát, egy kis autóként pozícionáljuk, viszont ha megnézzük a hasmagasságát például az autónak, az több mint 16 cm-es, ami már konkrétan a BSUV-k kategóriája, miközben ugye ez nem egy SUV, de mégis ennek megfelelően egy elképesztően tágas autó, és hát egy titkot elárulok, bár talán már néhányatoknak itt a újságíró kollégák közül említettem, hogy életem először most vásárolok új autót, méghozzá a feleségemnek megveszük ezt az autót, és ugye nekem két kisfiam van, egy 5 és 2,5 éves, akiknél talán egyszer már viccesen meséltem, hogy mi ugye Trabantban nőttünk
1: föl. Hallgatók ismerik név szerint őket szerintem.
2: Igen, és Trabantban nőttünk föl, és nekünk ugye gyakorlatilag a térdünk, hogyha hozzáért az első, és az a természetes volt, és akkor még közénk raktak mindent, ugye a szülők. Most az én fiam meg ahhoz szoktak hozzá, hogyha kinyújtják az első lábukat, és hozzáért az első támlához, akkor már méltatlankodnak. Szoktam is ezen nevetni, hogy fiam, láttátok volna, mit mondan a nagypapátok, hogyha így ülnétek be. Na mindegy, de hogy konkrétan úgy tudnak beülni, hogy nem ér hozzá, tehát elképesztően tágas. Ráadásul, amit a feleségem különösen imád, az az, hogy ebben a modellben, és mint a többi modellünkben, ugye a Star 8-ben, vagy az E5-ben, rengeteg belső rekesz, és 30 fölötti belső rekesz és tároló kapott helyet.
1: Erről beszélünk kicsit később. Beszéljünk akkor a helyről, nagyon fontos. Ugye én nekem nagyon könnyű volt eltalálni a magasságát az vezetőülésben, de kíváncsi voltam, milyen a hátsó traktus, és én magam is beültem. Hát nem azt mondom, hogy focizni lehet a hátsó ülés előtt az ember lábával, de az biztos, hogy nem ír a térd az előtte lévő ülés támlájához. Az én méretemben sem pedig nem vagyok alacsony. Szóval az volt a különleges ebben az autóban, hogy a beltér még nagyobb volt, mint hogy kívülről érzékeltem nagynak ezt az autót.
2: Abszolút, nemrég Schiller márka, ugye a Gilly Schillernek a egyik vezetője, aki ugye tulajdonképpen önmaga is csinál autós videókat, ő csinált egy tesztet, és 150 centi nagyjából az én magasságom.
1: Én magasabb vagyok.
2: És meg tudtam mutatni azt, hogy konkrétan saját maga mögé beülve, pont láttam ezt a videót, gyakorlatilag még egy könyöknyi hely volt a térde és az előtte lévő autó között, tehát elképesztő tényleg, vagy hátámmal között, tehát eltépesztő tényleg a tágasságon.
1: Szóval beülve a vezetőülésre engem az a kép fogadott, hogy nagyon-nagyon letisztult az egész. Ha mondhatnék hasonlatot, a műszerfalnak a kivitelezése fekete és krómbetétes volt. Nekem nagyon emlékeztetett, egy picit hangulatában mercedeses volt. Vagy nemrégben volt nálam a Genesis tesztautó, és annak kifejezetten hasonló volt a műszerfala. Tehát az elegancia jött elő, egy kicsit ilyen Armani-s beütéssel, de mondom csak hangulatát, nyilván nem a többi részére gondolok. Nagyon tetszett a kormánynak a formája, a mérete. Az ülés láptámasztó hossza nekem kicsit kicsi volt, nyilván a méretem miatt, viszont nagyon jók a műanyagok, amiket használ a cég.
2: Abszolút, és ugye alapvetően már a belépő pro felszereltségnél is, ugye minden modellünkben, így a Gilly E2-ben is már vegán bőrrel érkezik maga az autó, nagyon-nagyon finom kidolgozása, és amit én nagyon szeretek, hogy abszolút hozza ugye a Gilly DNS-t, tehát azonnal tudjuk, hogy Gilly-be ültünk be, akár a Star A, az E5 vagy az E2 esetén, ugyanaz az óriási középső érintőképernyő, ugye a audio rendszerek a képernyő, előttünk ugye sofőrként ott van egy plusz monitor a mérőműszereknek, és hát ugye nyilván nagyon-nagyon praktikusak az említett, és itt már muszáj tényleg visszatérnem, mert a feleségem egy kedvencre gyakorlatilag, ugye a két ülés között van egy ilyen a közép konzol, a könnyéktámasztó konzolat, egy elég nagy rekesz, amivel gyakorlatilag végre el tudja tenni a táskáját, és amit különösen imád, az, hogy gyakorlatilag a térképtartó, az nem lehajtós, hanem fiókként kihúzható.
1: Erre 5 pontot adok, mert nagyszerű ötlet, tehát egy fiókot húz ki az ember, és hatalmas fiók.
2: Így igaz.
1: Húztam, és mi nem volt vége.
2: És ugye a hátsó ülés alatt is van még egy praktikus hely, ami alapból ugye egy sima tároló, de plusz opcióként pedig ugyanúgy fiók kérhető oda is az autóhoz. Tehát itt tényleg zseniális kisfiam, akik mindenhol mindent ide-oda rakosgatnak, hát imádják már most, hogy pár napig volt nálunk.
1: Nagyméretű kijelzőről beszéltél, nekem az is rögtön szembe tűnt, hogy elképesztően jó a megjelenítése, tehát nagyon szép képet ad, és nagyon gyors. A navigációra 5 pontot adok, mert szokatlanul jól tájékoztatott a világról, miközben mentünk ezen a kis körön.
2: Így igaz, hiszen ez annak köszönhető, és az minden Geely-ben visszaköszön, hogy ugye a Geely az egyik egyetlen, vagy talán az egyik azon autogyártók közül, a kevés közül, akinek saját mobiltelefon gyártó leányvállalata is van, és az ezáltal szállított rendszert, a Flyme autórendszert használjuk, ami tényleg olyan, mint egy elképesztően gyors és nagyon-nagyon jó felbontású, bármelyik iPhone vagy bármelyik vezető okostelefonnak a képességeit megirigyelt, hogy visszatükrözi ugye maga a rendszer. És elképesztően gyors, nagyon-nagyon gyors csatlakozásra rendelkezik, és nyilván megint csak abban is egyedül áll a Geely, hogy saját most már több mint 64, azt hiszem műholdunk van ugye világszerte, vagy abban a föld körül keringve, amelyek pedig ugye azon a over-the-air frissítéseket tesznek lehetővé, hogy a rendszer kap.
1: Még elmondok egy dolgot tapasztalataimról, de nem fárasztom ezzel a hallgatókat, csak hallgatunk téged, mert te tudsz csomó információval szolgálni. Szóval, amikor mentünk ebben a bizonyos tesztkörben, nekem két dolog tűnt föl, ez egy hátsó kerekes elektromos autó, tehát a motor is hátul hajt. Nyilván a maga a tömeg központja is hátra került emiatt. Nekem a kanyar tulajdonságai kicsit szokni kell, na, ez a helyzet. Nagyon jól gyorsul az autó, ahhoz képest, hogy nem túl bitangerős. A kormánya egy picit nekem steril volt, de aztán rájöttünk, miután már megérkeztünk, hogy ezen lehet állítani. Maga a kanyar tulajdonság egy kicsit nyúlt, úgy éreztem, de viszont ez meg a kellemes rugózásnak köszönhető.
2: Hát többen, akik ilyen szinten vezetés rajongó autós újságírók is tesztelték, hogy kifejezetten ilyen gokártosként írták le a vezetési élményt. Nyilván ebben az is szerepet kap, hogy ugye egyrészt a hátsó kerék meghajtásnak van egy ilyen élvezhető része, másrészt pedig ugye alacsony az autó tömegközéppontja a padlamezben elhelyezett akkumulátornak köszönhetően, tehát ez is hozzájár a vezetési élményhez. Jól lehet nyilván nem titkoltan, ez nem egy versenyautó, és nem egy sportautó. Ugye érdekesség, hogy 130 km/h van maximalizálva a végsebessége. Nyilván német autópályán valamivel többel is tudnánk ennél menni, de alapvetően ez bőven kényelmes magára az itteni közlekedésre. Ugye főleg elsősorban ez egy városi autó, és hogyha itt a városi autó, akkor gyorsulásokat érdemes mondani. Ugye két különböző erőforrással és akkumulátorral érhető el az autó, egy 35,35 kW-ossal, ez a Pro felszereltségnél, és az összes többi felszereltségnél, ami a Max, Max Plus és Ultra, ott az a 47,14 kWh-s akkumulátort kapjuk. Az előbbivel 252, a nagyobbival 345 km-es az autónak a hatótávja.
1: Az már elegendő ahhoz, hogy az ember elinduljon mondjuk egy vidéki városba.
2: Abszolút élhető, és ennek kapcsán még ugye a gyorsulásokat ígértem, gyakorlatilag ugye a 0-tól 50 km/h sebesség, ami a városi dinamikát jelöli, ott a kisebben 4,8, a nagyobban 4,6 másodpercre gyorsulunk 100-ra, 50-re, bocsánat, és a 0-tól 100 az pedig a kisebben 14,2, a nagyobb 11,5, tehát ez abszolút szintén megint csak egy élhető gyorsulás, és amit én nagyon szeretek, az a rendkívül alacsony fogyasztása az autónak.
1: Mennyi az?
2: Mert hogy a kisebben is 15,9, a nagyobban pedig 15,5 kWh-s a fogyasztása.
1: Ide tegyük egy zárójelet a hallgatóknak, ha valaki nem tudná, olyan 15-16 kWh-s fogyasztás az egy jó átlagnak számít ma már az elektromos autóknál, noha van, amelyik 11-et is tud, vagy 13-at,
2: nyilván
1: de az nagyon kevés, nagyon kevés, de általában, hogyha az utcán látható elektromos autókat veszük alapul, nagy átlagban az a 15, az egy jó, nagyon jó eredmény.
2: Ez egy kifejezetten jó eredmény, és ugye fontos, hogy litiumvas foszfát akkumulátort kapunk egyébként.
1: Ez nagyon fontos.
2: A rendszerben.
1: Mert hogy sokkal stabilan tölthető.
2: Így, sokkal stabilabban tölthető, sokkal tartósabb. Ugye gyakorlatilag akár 3000 töltési ciklust, az nagyjából 1 millió kilométeres teljes hatótávot tud stabilan az akkumulátor.
1: Ugye váltóárammal is
2: így van, tehát van AC-DC töltés egyaránt. Az AC töltés esetén a kisebb aksi az 5,3, a nagyobb az 7,1 óra alatt tölt föl.
1: Ez a konnektoros megoldás.
2: Gyakorlatilag hát nem a standard konnektoros, hanem a 6,6-7 kW-os töltés.
1: Ami van autóban, gyárilag be van építve ez a rendszer?
2: Van, igen, tölthető.
1: Ez a lényeg.
2: Rendszer. Illetve van a DC töltési opció, ott pedig a kisebb aksi az 60, a nagyobb pedig 80 kW-tal tölthető, ami azt jelenti, hogy az gyakorlatilag, ugye most már, ha megnézzük a folyamatosan terjedő gyors töltőket, akkor most nagyon sok 50 és 100 kW-os töltő van, ezzel gyakorlatilag 26 perc alatt tudjuk 10-80%-ra tölteni az autót. Feleségemet konkrétan próbáltuk, hogy beszáll az Aldiba, és mire bevásárolja a minimális szükséges dolgokat, addigra gyakorlatilag újra 80%-on vagyunk. Ugye elég praktikus tesztnek vetettük, hiszen ez lesz az első elektromos autó a családban, úgyhogy meg kellett, hogy győznöm, hogy bátran válthat ebbe az irányba.
1: Van-e kondicionálása az akkumulátornak?
2: Abszolút, illetve amit, bocsánat, csak még mindenképpen kiemelnék, az, hogy most böngesztem én is itt a műszaki adatokat, és még megint csak itt a vezethetőségre utalva, hogy elő ugye megfelelően hátul multilink felfüggesztése van az autónak, és elektromos szervokormányunk van nyilván természetesen az autóban, ami még megint csak visszautalva itt a vezethetőségre egy nagyon-nagyon praktikus társunk, illetve amit el ne felejtsünk, hogy a világ egyik legbiztonságosabb kis autójáról beszélünk. Gyakorlatilag az első között szerezte meg az új 2026-os Euro NCAP és NCAP biztonsági minősítéseket a legjobb eredménnyel a kategóriában. 5 csillagos minősítést természetesen, nagyon-nagyon magas százalékokkal és eredményekkel. Alapfelszereltségként is, de a belépő modell is 7 légzsákkal érkezik, és 24 vezetés támogató technológiai aktív biztonsági rendszer, és összesen 36 különböző biztonsági funkció van az autóban, tehát konkrétan mindent megkapott, amit meg lehet kapni.
1: Nagy kerekei vannak alapul egyébként az autónak?
2: Igen, és alapvetően az alacsonyabb felszereltségeknél egyébként lemezfelnivel érkezik, és az ultra felszereltségnél kapjuk meg az alufelnit, ugye maga az autó. Nagyon-nagyon jó kiállás van egyébként az ultrával, tehát a magával az alufelnikkel, de egyébként nagyon szép keréktárcsákat kapott a sima lemezfelnit.
1: Van még egy nagyon fontos dolog, a csomagok elhelyezése, és ebben is kimagasló, mert ugye említetted a legelején ezt a frankot, tehát a motorház tető egyébként is teleszkópos, és nem kell kipöckölni. Egy hatalmas bendő lapkozik ott benne, egy hatalmas, de szó szerint, hátul pedig egy elég tisztességes csomagtér várja a berakodást.
2: Hátul ugye 375 literes a csomagterünk, ami gyakorlatilag a kategória egyik legjobbja.
1: És két szintű gondolom a magasságban.
2: Így van, és egyébként meg 1320 literre bővített lehajtással, de ez a 375-höz megkapjuk még a 70 literes frankot, és ezzel az első csomagtartót, és ezzel gyakorlatilag torony magasan a kategóriák komolyabb rakodó képességét adja nekünk, miközben úgy említettük, hogy tele van különböző egyéb tárolórekeszekkel, és akkor bocsánat, csak még itt, ami még praktikus, ugye az Apple CarPlay Android autó mellett, hogy ugye elül, ugye ott vannak az USB csatlakozók Type A és Type C, hátul is van ugye egy Type A csatlakozó, és nagyon jó magában a zenei hangzás az autóban, az alapfelszereltségnél 4, a magasabb felszereltségnél meg 6 hangszóró áll a rendelkezésünkre, és az ultránál egy vezeték nélkül töltés is ott van.
1: Másfél percünk van hátra, de nagyon fontos garancia.
2: Gyakorlatilag ez az egyik nagyon-nagyon fontos fegyvertényes erőssége a Geely-nek, hiszen ugye 8 év vagy 200 000 kilométer garanciát kínál minden egyes modellre, így a Geely E2-re is.
1: Nem fél a Geely egyébként, hogy kicsit nagyon mélyen leárasztó önmagát ezzel az autóval. Árról nem beszéltünk, de amilyen árat megállapítottatok egy indulárnak a kisebbik változatánál, azért az elég nagy pofon.
2: A piacon, de önmagunknak is. Ki lehet mondani, az egyik legjobb áru elektromos autóban Magyarországon, és a legjobb áru B-szegmensű tisztán elektromos autó. Igazából azért nem okoz ez problémát, mert hogy ugye a Geely elképesztően hatékonyan gyárt, ugye volt módom járni a világ legfejlettebb gyárának egyikében, ahol gyakorlatilag mesterséges intelligencia vezérelte, robotok által vezérelt a gyártás történik, mikron pontossággal gyártanak, lézeres lepapogatással, tehát nagyon minimális maga az élőerőnek a költsége, nagyon hatékonyan gyártanak, és ennek köszönhető, hogy ilyen árakat tudunk produkálni ilyen felett autóra.
1: Mennyit fogtok eladni idén, hogyha már ekkora az érdeklődés látatlanban?
2: Ugye látatlanban már rögtön 25% született az autóra, mielőtt még valaki megtapogathatta volna, csak bejelentettük az árakat, és hát azóta dinamikusan növekszik az értékesítés, hogy megmondom őszintén, az idei évre is már több százas darabszámmal számolunk, tehát jól lenne év végéig azért bőven 200 fölé érni, akár a 300-at megsetszön, és teljes évben pedig akár ilyen 500 fölötti darabszámot is várunk a magyar piacon, ami tisztán elektromos autóval azt jelenti, hogy gyakorlatilag forradalmasítja a B kategóriát, és minden korábban népszerűvé teszi a tisztán elektromos autózást.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Na, azt megnézzük, hogy hogyan néz ki a jövő év akkor, és a magyar piac hogyan alakul ezek után. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Adománygyűjtő kampány indult rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület részt vesz az OTP Bank adományozási programjában. Ennek keretében októberben már néhány száz forinttal is támogatható a szervezet munkája. A kampány célja, hogy legalább 25 millió forint összegyűjjön azért, hogy minél több nehéz körülmények között élő gyerek jusson hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz és egészségügyi terápiához. Legfeljebb 50 milliárd forint értékben vásárolhat vissza saját részvényt az OTP, a Magyar Nemzeti Bank erre vonatkozó engedélye jövő március 31-ig érvényes. A vállalkozók fele már 2027 elején a kata szerinti adózást választaná, egyebek mellett ez derül ki a Billingó kutatásából. Az online számlázási szolgáltató adatai szerint a felmérésben résztvevők 64%-a általány adózó, 31%-uk jelenleg is katás, 5%-uk pedig vállalkozói SZIA szerint adózó egyéni vállalkozó. A válaszadók fele nyitott a váltásra, az általányadózóknak a céges számlázás lehetősége, a jelenlegi katásoknak a magasabb táppénz és nyugdíj a legfontosabb érv. December 31-éig literenként 25 forinttal csökkenti a gázolaj jövedéki adóját a kormány a fuvarozók részére. Ők az érintett összeget a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan visszaigényelhetik. Vitézi Dávid bejelentése szerint a lépés 6 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a kormány szigorítja az útdíjak ellenőrzését, illetve napirenden van a kamionstop hétvégi szabályainak átnézése is. 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket. A külügyi tárca New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe delegálja a nyertes jelentkezőket. Velkei György László parlamenti államtitkár Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a pályázat benyújtásának határideje 2026. november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. Egész napos kávékóstolással, rekordszámú kiállító kávézáshoz kapcsolódó termékeivel, eszközeivel és bemutatókkal, illetve számos egyéb programmal várja a közönséget a Kávé Napja rendezvény holnap a Millenáris Parkban. A Kávé Világnapjához kapcsolódó rendezvény látogatói a kávéstandokon korlátlanul kóstolhatnak egész nap, de érkeznek többek között teások, csokoládékészítők, párlat és koktélmesterek is a helyszínre. A résztvevők betekintést kaphatnak az ízprofilozás és a pörkölés összefüggéseibe is.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os emelkedés mellett 141.257 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 24 milliárd forintot, a bluechipek közül a MOL 0,5%-kal erősödik, 5025 forinton áll, az OTP 6,2%-kal került feljebb, 40.230 forintra. A Richter 1,1%-os pluszban 12.330 forinton, a Telekom 8,1%-kal jött feljebb, 2550 forintra. A Nyugat-Európa nagyon jól teljesít, illetve nagyon jó hangulatban van, a londoni FTSE 1,1, a frankfurti DAX 1,4, a párizsi CAC 1,1%-os pluszban áll, Milánó 1,2, Madrid 1,3%-kal korrigál felfelé. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones 1, az S&P 500-as 3, a Nasdaq kompozit 6%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
4: Estig napos, derült időnk lesz, az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet, hajnalban, majd napközben elszórtan várható csapadék, de holnap estétől az egész országban már eshet az eső. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjjel 0 és 12 fok között alakul, holnap napközben 17 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytassuk műsorunkat. Újjászületett egy autóipari ikon. Az 50-es évek óta tartó sorozatgyártás legújabb állomása, hogy a világ lakóautó zászlós hajójának számító VW California mostantól a Volkswagen Multivanon alapul, és nem a Ford által fejlesztett transporteren. A Multivanra történt átállás pedig a valaha volt legjobban vezethető Kaliforniájává varázsolta. Az új lakóautó ráadásul nagyobb, szélesebb és hosszabb, mint valaha volt. Emellett mostantól a kocsi mindkét oldalára tolóajtók kerülnek. Jelentős fegyvertény, hogy maradt a nagy sikerű dízelhajtás az erős benzines mellett, és megjelent egy takarékos plug-in hibrid változat is négy kerékhajtással. A 2026-os Kaliforniával a Volkswagen a digitális konnektivitást is fejlesztette, de talán a legjelentősebb változás a vezetőülés környékén történt, miután az új minőségi műszerfal struktúra az ID Buzz formanyelvét követi. Bár a megújult Kaliforniában jelentősen változott az utazási komfort és digitálisan fejlettebbé vált a mindennapos használathoz, a VW nem változtatott a filozófián, melynek messziről jól látható jelképé vált a minden modell változathoz járó felnyitható tető. További izgalmas részletekről Kovács András, a Volkswagen kisasszonyjárművek magyarországi márkaigazgatója fog nekünk szolgálni, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
5: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat én is!
1: Fantasztikus lett az új autó, már régi se volt kutya, tegyük hozzá. Mindig ámulattal láttam az útjainkon, ha láttam ilyen autót, illetve kempingek közelében találkoztam leggyakrabban. Volt egyszer szerencsém nekem is vezetni, és kicsit kipróbálni. Ez valami csoda. De ez az új dizájn, meg ez az új belső berendezés és elrendezés és új struktúra, azért ez mindegyiken túlnőtt.
5: Ez így van, és az, hogy ez az új koncepció, amivel ez a Kalifornia most érkezett, aminek talán az egyik legjobban látható jele a két tolóajtó, és ezzel a három szobára osztható környezet, ami az autó jobb baloldala és a belseje. Ez annak köszönhető, hogy létrejöhetett ez az új koncepció, hogy a transporter kategóriában a legutolsó modellváltásnál egy alapos koncepcióváltás született, míg a korábbi generációknál az üzenet az volt, hogy egy transporter mindenkinek, és arra az egy transporter alapra készült rengetegféle változat az ügyfelek számára. Most már azt mondjuk, hogy mindenkinek a megfelelő transportert, és ebben a méret kategóriában háromféle autót kínálunk. Van a transporter néven a hagyományos klasszikus teherautó, sokféle változatban, akár platós dupla kabinos változatban is. Van az innovatív, emocionális ID-bázzunk, teherautó vagy személyautó változatban, és amiről most beszélünk, ez a Multivan és Kalifornia, ez egy önálló fejlesztésként működik, ez pedig a lakóautó, szabadidőautó, üzleti felhasználású busz kategória.
1: Az ember sem hinné, hogy az MQB platformot kapta meg ez az új autó, ami a Golfot is hordja magán.
5: Így van.
1: Viszont nyilván nem megnyújtott módon.
5: Így van. Ez a legfőbb előnye az MQB platformnak, meg ennek a platform stratégiának, hogy sokféle autót lehet ráépíteni, és alkalmas arra, hogy azt a funkciót szolgálja ki a legjobban, amire az autó való, így a korábbi kompromisszumos megoldás az a múlté, és most már egy lakóautó, egy családi autó, az kompromisszummentesen tudja azt az utazási komfortot nyújtani, de a megszokott nagy beltérrel együtt.
1: Hát hétköznapi nyelvre lefordítva, egymás között így műsoron kívül, ha nem veled, hanem egy hozzá nem értővel beszélgetnék, akkor azt mondanánk, hogy ez nem teherautóra készült.
5: Ez így van. Ez egy személyautó alapra készült, személyautó komforttal, rugózással, futóművel. Természetesen ennek a hátránya, hogy kisebb a teherbírása, tehát nem tudnánk elvinni vele másfél tonna cementes zsákot, de senki nem is szeretne ezzel másfél tonna cementes zsákot vinni, úgyhogy fókuszáltunk az igazi ügyféligényekre, és egy Kaliforniánál vagy egy Multivennél az igazi ügyféligény az, hogy legyen nagy tér, férjünk el az autóban, férjen el minden holmink az autóban, tudjunk kényelmesen utazni akár hosszú távra, meg tudjuk élni azt a szabadságot, ami a Volkswagennek sajátja már több mint 70 éve, vagy talán még több is, és mindezt kényelmesen és biztonságosan meg tudjuk tenni egy megbízható autóban.
1: 27 centivel nőtt a hossza, a szélessége 4 centivel, a magassága maradt azonos, mint az előző, hogy beférjenek a garázsba ezek az autók. Szóval az egész autó megjelenése nagyon-nagyon fiatalos üdelet, tényleg az ID Buzzra hajaz nem csak a beltér, a műszerfal, hanem kicsit kívül is a megjelenése. Nyilván a lámpatestek, az orkiképzés és a farrész is sokat kölcsönzött abból a formavilágból. Egy gyönyörű autóról van szó. Amikor beülünk, akkor pedig szemünk szám eltátjuk, mert hogy olyan látványvilág tárul a vezetőülés elé.
5: Így van. Nagyon digitális lett az autó, egy majdnem 13 colos érintőképernyő, hatalmas érintőképernyő fogadja az ügyfelet, az vezeti a szemünket, ahonnan az autó vezérlése irányítható. a kormány az egy klasszikus Volkswagen kormány, a klasszikus
1: háromküllős
5: a fizikai gombokkal, a nagyon jó ergonómiával, amit megszoktunk tőle. A váltó az a műszerfalról felkerült egy bajusz kapcsolóra a kormány mögé, mint az ID-báznál, ahogy említetted, ez az irány folytatódik. És az autóban új asszisztens rendszerek is elérhetők, például a Travel Assist-nak, a vezetés támogató rendszernek a legújabb harmadik generációja, ami már lehetővé teszi az automatikus sávváltást is, nem csak a sávon belüli haladást, illetve a piros lámpát is felismeri, és vész asszisztensként, hogyha azt érzékeli, hogy rosszul lett a sofőr, akkor automatikusan meg tud állni, le tud húzódni az út szélére. Úgyhogy ezek nagyon hasznos funkciók, de talán még egy nagyon hasznos funkciót tudnék kiemelni, ami a hibrid hajtáshoz kötődik, mert nem elég, hogy a hibrid hajtás az egy közel 20 kWh-s akkumulátorral készül, ami majdnem 100 km teljesen elektromos út megtételére alkalmas, hanem ez a nagy akkumulátor lehetővé teszi azt, hogy mostantól az állóhelyi fűtést vagy hűtést ne csak 30 percen, hanem 8 órán keresztül is, tehát akár egy egész éjszakán keresztül is használni tudjuk. Így, hogyha valaki nem kempingben elektromos áram csatlakozással ellátva használja az autóját, hanem bárhol a szabadban szeretne megállni és szeretne eltölteni egy éjszakát, akár a nagy melegben nyáron, vagy akár egy hűvösebb időben, akkor a belső teret komfortosan tudja magára szabni.
1: Nem tudom, hogy a vezetőülést ezzel most ki is pipáltuk-e, nekem még azért van egy-két megjegyzésem, szóval az áoszlop az megosztott, ami nagyon érdekes, egy pici ablakkal, de nem a hagyományos módon megszoktuk, hanem valahogy furcsa két rudazat jött létre, ablaküveg van közötte, egészen jól áttekinthetővé válik a kocsi orrészének oldala. Tehát oda lehet látni, ahol egyébként eddig kitakartak az áoszlopok, még a legvéknyabbak is. Ez egy nagyon jó megoldás. A másik az, hogyha itt rápillantok, előttem van egy fotó, csalok egyébként, rápillantok erre a képre, első gondolatom az, hogy ez egy jól kinéző személyautó.
5: Tehát abszolút,
1: pont úgy néz ki, látom az ülés formázásán is, az egész berendezésén, hogy ez egy személyautósított autó.
5: És ez így is van, és a funkciói, és a tartalma, és a vezethetősége, ez mind-mind személyautós. A formája is a személyautós, egyterűs vonalat képviseli sokkal inkább, mint az előtt generációknak a buszosabb koncepciója. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy családi személyautóként használható, lakóautó funkcióval is adott esetben, hogyha nem a Multimerről, hanem a Kaliforniáról beszélünk. Például ezt egészíti ki, hogy mostantól nem csak a vezetőülésnél van masszás funkció, hanem az első utasülésnél is elérhető masszás funkció, ami egy prémium személyautókat idéző funkció.
1: Nagyon tetszik egyébként, hogy 5-ről 25 wattra nőtt az alapfelszereltségként a telefontöltő, a vezeték nélküli. Van USB-C portból jó néhány, ami egyébként 60 wattos töltést kínál. Az pedig jó gyors már.
5: Hát a telefonos csatlakozás az nagyon fontos ebben már, az igen. Autóban, és ebben az autóban többek között a töltést, a vezeték nélküli töltés szériában benne van, de hogyha valaki USB-n keresztül szeretné, az is megoldható. Ami nagyon fontos, hogy a Kaliforniának a lakóautó funkciói, a hűtőszekrény kibekapcsolása, a világításnak gyakorlatilag lámpatestenként állíthatósága, a tető nyitása, zárása, ezek digitálisan vezérelhetők, és erre több opció is van. Vagy a műszerfalról, a középkonzolon található nagy kijelzőről lehet ezt állítani, vagy az utastérben van egy kisebb kijelző, ami kifejezetten a kempingezés közbeni funkcióállítást teszi lehetővé, de a harmadik funkció az a Kalifornia applikáció, ami egy mobiltelefonos applikáció, hamarosan Magyarországon is elérhető lesz, és ezen keresztül is szabályozható az autónak rengeteg funkciója.
1: Három szobáról beszéltél még a legelején, megütötte a fülemet, de most már tudom, mire gondolsz. Azért három szoba, mert az első szoba a tiszta szoba, az a kocsi beltere, és a két oldalt nyíló, mert hogy ezzel az autónál most már mind a két oldalt van tolajtó, és ugye így aztán lehet oda külső teraszokat, konyharész, bármit telepíteni, pici sátortetővel, mélyébe, tehát így van a három szoba.
5: Így van, mi alapvetően ezt a három szobát, így van, középen a tiszta szoba, ahol alszunk, ágy négy személynek, kettő lent, kettő fönt, a beépített konyhában, konyha az autó bal oldalán található, tehát hogyha a baloldali tolóajtót kinyitjuk, akkor az autóban található székek, asztalok kihelyezésével és a konyhához való, akár kívülről történő hozzáféréssel egy ilyen kempingezős szobát kapunk, és a mindennapi használatban, mert hogy ez az autó azért zseniális, mert nem csak kempingezésre alkalmas, hanem hétköznapokban egy személyautóként használható, az pedig az autó jobboldali tolóajtóján keresztül egy ilyen hagyományos funkcióval elérhető az egész család vagy baráti társaság.
1: Milyen
5: számára
1: berendezés kerül egyébként az autóba, mert ugye ez egy lakóház, lakóautó, és miután többféle felszereltséggel rendelkezik, nyilvánvalóan nem mindig bűkben jut mindegyik. Úgy tudom, például a WC egyikben sincs.
5: WC nincsen, az ebben a méretben beépítve nem érhető el, úgyhogy ha valaki ezt kempingezésre használja, vagy vadkempingezésre szeretné
1: marad
5: használni.
1: Marad a természet.
5: A természet, vagy pedig nagyon jó ilyen kémiai WC-k, utazó WC-k elérhetők, amik akár a sínekbe is rögzíthetők, tehát nagyon jól tehát használhatók
1: van, ebben csak az autó.
5: Nem, így van, nem gyárilag. Ami viszont gyárilag beépített, az a konyha. A konyha gáztűzhellyel, gázpalackkal ellátva, víztartállyal, mosogatóval érkezik, és egy hűtőszekrény is a része, ami több fokozatban is állítható, úgyhogy ez egy komplett jól felszerelt konyha. Én éppen augusztusban voltam ezzel a családdal nyaralni, nagyon jól használható, azt kell mondanom, és ott jókat főztünk is, de utána jót is tudtunk aludni. Az alvás az lent tudjuk a két hátsó ülést ledönteni, és akkor az egész hátsó tér alakítható egy ágyjá.
1: Teljesen simán?
5: Teljesen simán, így van. A ledöntött hátsó ülésekre tudunk kihajtogatni egy matracot, ami egyébként az autónak a csomagterében található, amikor éppen nem használjuk.
1: Kiegyenlíti, gondolom, a gödröket.
5: Így van, az egy nagyon jó minőségű matrac, ott még a feleségem is tudott aludni rajta.
1: Ez pedig nagy szó egy nőnél.
5: Ez így van. És a tető pedig a nálunk a gyerekeké volt. A tető a felnyitott tető mellett két személy számára alkalmas fekvőhelyet rejt, ami nagyon okosan van megcsinálva, mert hogyha fel van nyitva a tető, de éppen fönn nem alszik senki, mert már fölkeltek, és éppen reggelizünk, vagy használnánk a konyhát, akkor a fekvőhelynek a matrac része az kinyitható és hozzáigazítható a tetőhöz, tehát egy jóval magasabb, ilyen két méter fölötti beltér magasságot kapunk az autón belül, tehát föl lehet állni, kényelmesen tudunk benne mozogni.
1: Zuhany van, nem minden felszereltség, de van zuhany. Nyilvánvalóan ez egy kényszer zuhany, azért ez a méretű autó nem tesz lehetővé nagy tálcát.
5: Így van, a zuhany az egy ilyen külső zuhanycsatlakozás, tehát a hátsó ajtó kinyitása után egy ilyen víztartályhoz történő zuhanyfejcsatlakozó használható, és ott tudunk, nem mondom, hogy teljes értékű zuhany, de vészmegoldásként mindenképpen alkalmazható.
1: És akkor elérkeztünk a másik legfontosabbhoz, a hajtásláncokhoz, mert ugye ez a lelke ennek a lakóautónak. A Kalifornia mindig is híres volt a jó motorjáról, egy motorjairól, és most sem mellőzi a Volkswagen a két literes dízelhajtást.
5: Ez nagyon fontos, ez a hagyományos motorunk. Ebben az autóban jelenleg 150 lóerős változatban érhető el.
1: Nagyon takarékos, 4,5 liter környékén lehet vele kijönni.
5: Akkor nagyon kell rá vigyázni, de elérhető ez
1: hát
5: a
1: nem
5: szám.
1: Ebben a súly, nem ilyen súly autóban, hanem egy személyautóban. De, egyébként...
5: de ebben az autóban olyan 6-6,5 liter között egy normális, óvatos vezetéssel elérhető fogyasztást tudunk produkálni. A másik a két literes benzines motorunk, ez 204 lóerős.
1: Ez egy turbós benzines.
5: Ez egy turbós benzines TSI motor. Elérhető Magyarországon nem annyira népszerű, inkább a dízel vagy a hibrid hajtás az, amit az ügyfelek választanak.
1: Ez a hibrid most ráadásul plug-in hibrid hajtás.
5: Ez egy plug-in hibrid, ez nagyon fontos.
1: És az is fontos, hogy lehet DC-vel is tölteni, nem csak AC-vel.
5: Így van, egy DC töltéssel, egy gyors töltéssel is tudjuk feltölteni, egy majdnem 20-19,7 kWh-s akkumulátor van benne, ahogy említettem, ez majdnem 100 km teljesen elektromos üzemmódra elég. Azt gondolom, ez a Volkswagen koncern jelenlegi plug-in hibrid megoldása, ez tényleg az egyik legmodernebb technológia most a piacon. És ami még nagyon fontos, hogy ez összkerékhajtással jár együtt, egy elektromotor hajtja a hátsó tengelyt, így az összkerékhajtás is megmaradt a Kaliforniában.
1: Nyilvánvalóan, miután kempingautóról van szó, van elektromos vételezési lehetőség is valahol, ugye? Csatlakozás.
5: Így van, van egy külső áramcsatlakozás, a kemping áramforrása az csatlakoztatható az autóra.
1: És az autó maga szolgáltat áramot?
5: És ez pedig az új modellévünktől elérhető funkció, tud szolgáltatni áramot az autó.
1: Ha jól tudom, háromfajta felszereltségben lesz, vagy megrendelhető már is, ugye a Beach, Coast és Ocean?
5: Így van. Itt felszereltségbeli eltérésekről beszélünk. A Beach-nek az alapváltozatában nincsen beépített rendes nagyméretű konyha, csak egy kis technikai konyha a raktérben, viszont ezért cserébe nem csak 4, hanem akár 6 vagy 7 személyes is lehet. A Coast, ez már egy magasabb felszereltségi szintet jelent, az Ocean szintnél pedig már a tető is elektromosan nyitható például.
1: Az, hogy a Multivan alapjára épül a Kalifornia, ez jelente hosszú távú fejlesztési rugalmasságot a Volkswagen számára, hiszen most ugye ráépült erre az új padlólemezre. Nyilvánvalóan erre aztán lehet álmodni sok mindent. Tehát ezt most látjuk az első fecskét, aztán majd gondolom jönnek a többiek.
5: Ezen a padlólemezen az én legjobb tudomásom szerint nem terveznek új modelleket, viszont a Kalifornia koncepció az annyira bevált, és annyira a Volkswagen márkához tartozik, hogy ez különböző méretkategóriákban is érkezik, vagy már meg is érkezett. Egyel kisebb kategóriában a Caddy-nél a Caddy Kalifornia, ahol nincsen nyitható tető, viszont az ágy funkció az jól elérhető az autóban.
1: És abban is lesz konyha?
5: Abban is van konyha, így van, abban is egy nagyon elmés megoldása. Nyilván ott sokkal kisebb a hely, tehát ezt máshogy kell megoldani, de van egy hátsó ajtón keresztül elérhető, nagyon praktikus konyha. Van a Crafter modellből elérhető Grand California, ami ahol már a zuhanyzó és a WC az autónak a belterében található. Ezt az autót Magyarországon nem forgalmazzuk, mert a 3,5 tonnás ösztömegbe csak a két személyes verziója fér bele, és úgy ítéltük meg, hogy Magyarországon erre nincs sok igény.
1: Ha lenne, akkor lehetne?
5: Akkor lehetne, így van, így van. Úgyhogy ha most a ügyfelek ezt, a hallgatók ezt hallják, és nagy igény lenne rá, keressenek minket, és elintézzük. Így van. De így az Európai Unióban ez most már nem egy nagy dolog, és ami még egy nagyon fontos dolog, hogy az ID bázunkban is elérhető lesz hamarosan a Kalifornia funkció, a lakóautó funkció. Jövő év elején érkezik az ID Buzz Cruise verziója, ahol ugyanez az alvási koncepció, konyha koncepció megjelenik az autóban, és aztán majd hamarosan akár még a felnyílótetős Kalifornia is érkezik.
1: Az ID Buzzba.
5: Az ID Buzzba.
1: Ajaj. Most már csak azt áruld el, hogy milyen ütemezésben lehet vásárolni ezek közül, az autók közül, melyik érkezik először, itt van-e már valamelyik?
5: Az autók elérhetők, a márkakereskedésekben rendelhetők, a Multivan néhány héten belül, egy-két héten belül megtekinthető is lesz, Kaliforniából inkább csak évvégén, jövő év elején érkezik autó Magyarországra.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Kovács Andrást, a Volkswagen kis haszonjárművek magyarországi márkaigazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
0: Mozgásban, a Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyermekek orvosi ellátásáért. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület részt vesz az OTP Bank adományozási programjában. Ennek keretében októberben már néhány száz forinttal is támogatható a szervezet munkája. A kampány célja legalább 25 millió forint összegyűjtése azért, hogy minél több nehéz körülmények között élő gyermek jusson hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz és terápiához. December 31-ig literenként 25 forinttal csökkenti a gázolaj jövedéki adóját a kormány a fuvarozók részére. Ők az érintett összeget a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan visszaigényelhetik. Vitézi Dávid bejelentése szerint a lépés 6 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a kormány szigorítja az útdíjak ellenőrzését, illetve napirenden van a kamionstop hétvégi szabályainak átnézése is. Négy külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket. A Külügyi Tárca New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe delegálja a nyertes jelentkezőket. Velkei György László parlamenti államtitkár Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a pályázat benyújtásának határideje 2026. november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja pedig tervezetten 2027. május 1-e. Zsarolt és elrabolt egy férfit több bűnöző a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalra hivatkozva. A hatóságok az elkövetőket elfogták. A Központi Nyomozófőügyészség

0: visszaszerzési hivatalhoz. Őrizetbe vették Montenegróban Mihail Zvincsuk orosz katonai bloggert, a Ribar nevű orosz információs hálózat alapítóját és négy társát, akiket a hatóságok külföldi befolyásolási műveletekkel gyanúsítanak. Az előállított személyeknél drónokat, korszerű digitális berendezéseket, elektronikus eszközöket és mobiltelefonokat is találtak. Csatlakozhat Németország az Egyesült Királyság 6. generációs vadászgépfejlesztési programjához. A projektben Olaszország és Japán is részt vesz. A konzorcium jelenlegi célja, hogy az új repülő legkésőbb 2035-ben hadrendbe álljon.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg 3%-os erősödés mellett 141.275 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 25 milliárd forintot. 7%-os erősödésben a MOL 5.035 forinton áll, az OTP 5,5%-kal került feljebb 40.200 forintra. A Richter 9%-on áll, 9%-os pluszban 12.310 forinton. A Magyar Telekom 8%-kal került feljebb 2550 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 83 fillér, egy amerikai dollár 326 forint 92 fillér, egy svájci frank 393 forint és 15 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 36 fillér, a cseh koronáé 15 forint 2 fillér. Egy angol font 432 forintba és 22 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,2, a frankfurti DAX 1,3%-kal erősödik, a párizsi CAC 40 1,1%-kal került feljebb, csak úgy, mint a milánói börze mutatója, a madridi IBEX 1,2%-os pluszban. A tengeren túlon New Yorkban is optimista a hangulat, a Dow Jones és az a Nasdaq Composite 3%-kal, az S&P 500-as 2%-kal jött feljebb. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordónként 1%-os pluszban 91 dollár 48 centen áll, a Brent jegyzési ára 103 dollár 96 centen hordónként. Egy uncia aranyért 1,5%-os erősödés mellett 4218 dollárt és 20 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig napos, derült időnk lesz, az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet, de komolyabb esőre csak holnap kell számítani, akkor is az esti órákban. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Péntek délután van, jó rádiózást mindenkinek, ez a Fintech világa. Siklós Bence, a PIK tanácsadója itt a stúdióban. Sorozatos támadások alatt a fintech szektor, és azt mondtad, hogy a három nagyról, a Bitgetről, a Revolutról, meg a Nubankról hoztál egy-egy oktatófilmet, és lesz majd közös tanulság.
2: Igen, igen, szia András, üdvözlöm a hallgatókat. Hát a szeptember az nem volt egy szerencsés hónap így a fintech szektor számára, mert több incidens is történt, a hackerésektől kezdve adatszivárgás sokon át, de azért voltak pozitív fejlemények is. Most itt ezeket vennénk sorba. Ugye az első talán, ami a legnagyobb, mármint kár szempontjából, ez a Bitgettel történt. Még szeptember közepén egy nagyon nagy hacker támadás érte, és végül a kár az meghaladta 388 millió dollárt is a hírek szerint. És itt azért is volt érdekes ez a sztori, mert nem a privát kulcsokat lopták el, ahogy szokták általában a kriptoszektorban, hanem a támadók azok a tárcaszolgáltatásnak a háttérrendszeréhez, a backendhez férhettek hozzá, és itt tranzakciós információkat manipuláltak, majd az engedélyezési folyamatot is működésbe tudták hozni, és kvázi itt tudták ellopni a pénzösszegeket.
1: Ez aggályosabb, ugye?
2: Hát igen, ez igazából egyik se jó, de...
1: Az agyhoz férnek hozzá, igen. Az aggályosabb.
2: És itt Gracie Chan, a Bitget vezérigazgatója később azt mondta, hogy több nyom is arra utalt, hogy valószínűleg Észak-Koreához köthető hacker csoport áll a támadás mögött, ami ugye nem lenne újdonság, ugye Észak-Korea már évek óta végez államilag támogatott kripto hackkeléseket különböző cégek, tárcaszolgáltatók ellen. 2025-ben például Észak-Koreához kapcsolt hacker csoportok kb. 2 milliárd dollárnyi kriptoeszközt tulajdonítottak el, és ennek ugye a legnagyobb részét az tavaly februárban történt Bybit hack tette ki, ahol csak ez az egy alkalommal másfél milliárd dollárnyi étert loptak el, úgyhogy nem kis pályások az észak-koreaiak, és itt is ugye az volt a sztori, hogy a vizsgált során olyan IP címeket azonosítottak, amik korábban ezekhez az észak-koreához kötető VPN infrastruktúrához kapcsolódtak.
1: De ez csak az első pofon volt, ugye ez volt az első, ez volt a cunami, nem? Vagy a,
2: ja, hát igen.
1: Ez
2: igen.
1: Volt az első hullám,
2: aztán jött ilyenkor mindig jön egy második pofon is, ugye hát egyrészt ugye 388 millió dollár az még gombócból is sok, de ugye ezt követően a Bitget leállította a kiutalásokat az ügyfelei számára is ideiglenesen, hogy rendezzék a soraikat, és ezt követően pedig, amikor újra indították, azt hiszem szeptember 29-én, akkor egyetlen nap alatt 463 millió dollárnyi nettó ügyfélvagyon hagyta el a tőzsdét. Tehát mindenki
1: fogda pénzt és fuss.
2: Igen, pánikból kivonni a tőkét, és ugye ez volt a második pofon, hogy az ügyfél vagyonnak az állománya is eléggé megcsappant. Visszatérve a hackkeléshez, ugye a Bitget az úgy is többek között pozícionálja magát, hogy versenyelő erőnyként kommunikálja az úgynevezett Protection Fundját, amiből próbálja finanszírozni az ilyen viszonyos eseteket, mint például ez a mostani hackkelés is. Ez korábban 464 millió dollár volt ez a védelmi alap.
1: Hát ez most leapadt.
2: Ez most leapadt 200 millió dollár alá, úgyhogy erősen megcsapant, de Gracie Chan, ugye a vezérigazgató elmondta, hogy ezt minél hamarabb 300 millió dollár fölé
1: próbál. A gáztárol, hogy azonnal föl kell tölteni.
2: Igen.
1: Ez milyen nehéz, hogy ha valamilyen gáz van, és akkor le kell állni, ugye? De ez egy banknál is így van.
2: Persze.
1: Hát, ilyen havárias, hogy mikor indulsz újra? Hogy akkor, amikor már minden oké, biztos minden oké, vagy azonnal, nyilván azon, ha lehetne, akkor egy pillanatra se állnál le. Tehát a bizalom, hogy percről percre fogy.
2: Igen, hát ez nehéz kérdés, mert ugye a kriptotőzsdéknél bizalom az úgymond az egyik legfőbb valuta, most így lehet így viccesen fogalmazni, de hogy tényleg nagyon sokat számít az, hogy az ügyfelek mennyire bíznak abban, hogy ott hagyhatják a vagyonukat egy adott centralizált kriptotőzsdén, mert ugye hát én is mindig el szoktam mondani, hogy ezt soha ne tegyük, mivel hogyha egy centralizált kriptotőzsdén van a pénzed, akkor voltak épp nem te diszponálsz felette, és bármikor történhet bármi, úgyhogy érdemes mindig csak annyit tartani, amennyi nem fáj, hogyha valamilyen úton, módon végül
1: kámforrá válik,
2: vagy ellopják az éjszakoraiak, de érdemes investálni egy hardware tárcába, ami a legnagyobb biztonságot nyújtja, de még az sem nyújt 100%-os biztonság.
1: 100%-os biztonság meg nincsen. Na jó, ez volt a BitGet Story, egy 388 millió dollár, ugye, az ablakban, meg utána az összes veszteség. Jön a Revolut.
2: Igen, hát a Revolutra is rájárt a rút szeptemberben, ott pár napon belül két adat védelmi incidensbe is keveredett, ami amúgy furcsa, mert eddig ugye nem nagyon került ilyen sztorikba a Revolut, most az utóbbi időben ez jobban előjött. Itt az első esetben a támadók egy kompromittált olasz állami e-mail fiókon keresztül hitelesnek tűnő hatósági megkereséseket küldtek a cégnek, és a Revolut meggondolta, hogy ez egy legitim, valid megkeresés, és erre küldték el a kért adatokat, holott ugye ez nem volt valid. A második esetben meg nem a Revolutnál történt a probléma, hanem az egyik amerikai broker partnerénél, a Drive Wealth-nél, és ott a támadók szintén egy ilyen social engineering kampánnyal két napon keresztül jogosulatlan hozzáférést szerezhettek a vállalat hálózatához, és így tudtak adatokat onnan is lenyúlni. És itt ugye két esetnek a közös pontja az, hogy egyik esetben sem egy klasszikus Revolut rendszer feltörés történt, hanem vagy a partnerén keresztül, vagy pedig social engineering folyamán tudtak kicsalni adatokat.
1: Most meg az jutott ez, hogy egy nagy vált, hogy akármilyen kiberbiztonság van, hogyha a beszállítóján keresztül valahogy hozzáérnek, az ugyanaz. Végülis ez is a
2: történet.
1: A BitGetnél az agyba mentek be, itt meg valamelyik csápba, valami kvázi beszállítóba, vagy partneren keresztül. És ez 680 ezer európai ügyfél adatai, fényképek.
2: Nem, itt csak simán 680.
1: Ja, csak 680, ja, már mindig a nagy számokat keresek nálad.
2: Hát, de szerintem itt már az egy is nagy szám, úgyhogy 680 inkább, és igen, itt az első esetben az olasz a sztorinál, ami ugye azért is különleges, mert ugye a social engineering során általában ugye egy céget támadnak, vagy egy cég alkalmazottját támadják hívásokkal, kamu e-mailekkel, linkekkel, stb. Itt viszont, mert egy hivatalos állami e-mail címhez tartozó.
1: Kvázi megkeresés, igen.
2: Igen, és itt ugye maga, ugye az volt a probléma, hogy aki megkereste a Revolutot, az abban ugye belevetették a bizalmat, tehát egy validnak tűnő entitásról lett volna szó, és annyira hitelesen tudták ezt másolni, hogy én ebből lett a probléma, és ugye ennek a sztorinak volt a 680 európai érintett ügyfele, akik jelentősebb kriptoeszköz vagyonnal rendelkeztek, úgyhogy ez szegény kriptósokra itt rájárt a rúd mostanában.
1: Lelepleződtek, és itt volt a váltságdíj, a 3 milliós váltságdíj?
2: Igen, itt aztán a 3 millió dollár értékű Monero kriptovalutában kértek váltságdíjat a csalók, mondván, hogy 147 gigabájtnyi adat van náluk. És ugye a kiszivárgott adatok között hát voltak ugye személyazonosítókmányok, fényképek, kapcsolattartási adatok. Nem kompromittálódtak ugye most ilyen bankszámlaszámnak hasonlók, de ugye ezek is elég fontos adatok abból a szempontból, hogy így sokkal könnyebben tudnak később profilt építeni a csalók, és célzottabb támadást indítani a magánszemélyek ellen például.
1: Jó, hát szóval itt adat, és szinte teljesen mindegy akkor, hogy a nagy óriás cégről van szó, ugye, vagy pedig egy társintézmény, egy partner, egy kvázi beszállító, az, ahol sérül a lánc, mert onnantól kezdve teljesen mindegy. Az ügyfélbizalom az ugyanúgy elszállhat.
2: Igen, tehát, hogy az adat, hogyha az ügyfél a Revolutnak adta meg, és utána a Revolut meg partnereken keresztül bármilyen funkciót fejleszt, ugye ez jellemző, hogy a fintech azért tudnak így gyorsan skálázódni, mert különböző funkciókat, mondjuk különböző specializált partnerekkel csináltatnak meg, de ugye ott van a risk, a kockázat, hogyha az a partner becsődöl, megtámadják, adat incidens, akkor ugye a Revolut, aminek már több mint 80 millió ügyfele van, azt hiszem, ugye az ügyfelek őt fogják elővenni, igen, mert úgy nekik adták meg az adatot, és mondaná, hogy miért nem kezeld rendesen.
1: Pont nem érdekel, hogy ki
2: itt,
1: volt a futár.
2: Igen, ugye a második sztorihoz tartozik még, hogy ez a Drive Wealth, hogy ez a broker partner, egy korábbi partnere volt a Revolutnak, de 2023 és 25 között már nagyjából megszüntették a kapcsolatot, tehát nem nagyon volt adatközvetítés a két cég között, és ugye ez most történt, úgyhogy felmerült a kérdés, hogy ilyen historikus adatokhoz hogyan férhet hozzá, hogy akkor nem kellett volna törölni, vagy...
1: Hát ez nem egy régi barátnő, aki egyszer csak előáll a közös képekkel, ugye néhány év után, hogy mindig mondja valami más szektorból érkező pár. Na jó, itt van akkor volt a Revolut meg a Bitget, oké, ez a fekete szeptember 26-ban. A Nubank ott azért nem ugyanígy szól a sztori.
2: Na, hát ez egy fokkal pozitívabb történet, igen, itt hát ugye támadják a fintech szektort negatív oldalról, most ugye a Nubank is támadja kvázi a fintech szektort, hogy annyira gyorsan, vagy agresszívan terjeszkedik, hogy az már ugye a Revolutnak is szemet szúr, igen. Hát ugye a Nubank, ez egy Brazíliából indult fintech, és mára már kb. 140 millió fő körül jár a dél-amerikai kontinensen, tehát globálisan is a legnagyobb digitális bankok közé sorolható. Ugye Brazília mellett már Mexikóban, meg Kolumbiában is jelen van.
1: Még emlékszem a fintech világa első évadaiban, amikor a Marci fölhívta a figyelmet arra, hogy hoppá, itt van Brazíliában egy Nubank nev, az első öt kedvencébe voltak, nem tudom, és akkor ezt elkezdte emlegetni, és uramisten, az elmúlt 10 évben hova ért a Nubank is föl. Összesen van, nem tudom, majdnem 200 millió, úgy fele, vagy fene tudja, de a felét tart.
2: Igen.
1: És akkor ez fáj a Revolutnak, értjük, hogy meg mindenkinek fáj, hogy egyszer csak a Dél-Amerikából jön ez a kis ez a hatalmas cég.
2: Ugye itt eddig az volt a sztori, hogy a nagy fintech cégek mind Európából, meg Észak-Amerikából jönnek, és majd letarolják a világot. Itt meg pont az ellenkezője látszik, hogy egy dél-amerikai fejlődő régióból érkezik egy játékos, aki szintén globális ambíciókra tör. Itt ugye a Nubank Kolumbiában már 6 millió ügyféle rendelkezik, ami az ország felnőtt lakosságának 15%-a kb. 2030-ig másfél milliárd dollárnyit tervez befektetni az országban.
1: És ott a Revolut is jelentős szeletet hasít, vagy hasítanak, ezért fáj?
2: Hát igen, a Revolutnak is van már licensze Kolumbiában, ő később szerezte meg, úgyhogy ő egy kicsit le van maradva ezen területen, viszont Mexikóban meg a Revolut van előnyben, mivel ott 8 nap alatt már átlépte az 1 milliós ügyfélszámot, és a Revolut nagyon gyorsan halad, és itt is 160 millió dollár tervez befektetni a következő hónapokban, években, úgyhogy Latin Amerika lehet a következő csatatere, úgymond itt a globális nagyágyuknak.
1: Adás, hogy másik Marci kedvenc régről a Monzo, ugye az is bekerült a képbe.
2: Igen, az talán az a legfrissebb hír múlthetes, hogy olyan pletykák röppentek fel, hogy a Nubank felvásárolhatja a brit digitális bankot, a Monzót, ami szintén nem kis szereplő az európai bankpiacon, és mindezt úgy, hogy a Monzó értékeltsége az 10 milliárd fontra taksálták, és ez azért is lett volna a valid, mert a Nubank piaci kapitalizációja kb. 65 milliárd dollár körül mozog, és a pénzügyi méret alapján ilyen akvizíció már nem lett volna egyáltalán elképzelhetetlen. A Monzo közben meg vezetőváltáson ment keresztül, meg stratégiaváltáson, viszont néhány nappal később a Nubank jelentette, hogy erről nincsen szó jelenleg, úgyhogy nem lesz ilyen tranzakció.
1: Majd holnap.
2: Igen. Azt nem mondták, hogy akkor egyáltalán nem. De hogy érdekes még, hogy a pletyka mellett az a reakció utána, hogy miután cáfolta a Nubank ezt, a részvényezők közel 7%-kal emelkedtek, és ugye ez arra utal, hogy a befektetők egy része nem feltétlenül értékelte volna azt, hogyha most belecsap egy ekkora fúzióba vagy akvizícióba, mivel például egy ilyen gyorsan növekvő fintekek esetében egy felvásárlás, főleg, hogyha másik kultúrából, régióból származó nagy entitásról van szó,
1: azért abban kockázat
2: akkor
1: is.
2: Akkor azért abban van kockázat, meg időigényes, meg...
1: Lásd az előző két eset, itt akár igen, össze is kapcsolódik a dolog, és itt van a közös tanulságod?
2: Igen, hát ugye ez három sztori, első pillanatásra három különböző történetnek tűnik, de valójában ugyanannak a folyamatnak az oldalait mutatják meg. Tehát a fintech cégek nagyon gyorsan tudnak fejlődni, skálázódni,
1: Nagyon de gyorsan minden, tudnak bizalmat építeni, nagyon gyorsan tudnak nagyon nagyok lenni.
2: De igen, de minden új ügyfél, termék, piac, partner újabb függőséget tud okozni, ami ugye kockázatot is jelent egyben. Tehát láthattuk, hogy a Bitgetnél a háttér infrastruktúra biztonsága jelenik meg, a Revolutnál a partner kommunikáció, ja, meg a partner, igen, a beszállítói külső partnerek, a Nubanknál pedig egy az, hogy hogyan lehet egy regionálisan sikeres modellt új piacokra átvinni, például úgy Latin-Amerikából Európába. És ugye itt a következő években a verseny már nem csak arról fog szólni, hogy ki tud több ügyfelet vagy alkalmazást építeni, hanem hogy általában...
1: Mert eddig erről szólt, hogy jöttek a milliók az ügyfelekben, igen, jöttek a befektetők a milliárdokkal, igen, és jöttek a földrészek, csak túl hirtelen, talán túl nagyra nőttek,
2: igen,
1: a szereplők.
2: Igen, meg ugye kezdetben ugye, igen, hiába jönnek a nagyobb ügyfélszámok, nem feltétlenül voltak profitábilisak.
1: Most az már ugye ebéd, igen, most már ugye rákanyarodtunk arra, hogy pénzt kérünk az ebédre.
2: Igen, most már ugye ezek a nagy Revolut, Nubank, ők már nyerességesek, de ugye sok esetben ugye ez váltódik fel, tehát a gyors növekedés, skálázódás helyett már ugye a stabil profittermelés kerül majd előtérbe ugye a befektetők számára, és ez lesz a fontos. És ugye, igen, amit ugye korábban mondtam, a legfontosabb az a bizalom, például a kriptotőzsdék esetében.
1: Stabilitás, kontroll, biztonság,
2: igen.
1: Ami a klasszikus pénzintézeteknél megvolt, és ugye ezt a szexiséggel el lehetett venni, ki lehetett harapni ezekből, de mikor már túl nagyra nőnek, akkor már lehet, hogy ezek a klasszikus értékek is fontosabbá válnak, nem?
2: Hát abszolút, hogyha ebbe a szektorban akarnak játszani, akkor mert a játékszabályoknak is, igen, meg kell felelniük, úgyhogy érdekes lesz, hogy hogyan tudnak majd ehhez adaptálódni, amikor ténylegesen belépnek különböző országok banki piacaira szabályozottan.
1: Oké, jövő héten találkozunk, Siklós Bence Pik. Köszönöm szépen, Fintech Világ. A hírek, az információk, az érdekességek, az adások a fintech.hu-n.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Vamos.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Hamarosan ismét telefonon egyeztet egymással Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mondta az orosz sajtónak. Peszkov szerint egyelőre nem ismeretes, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai diplomaták még az október folyamán elutaznak-e Oroszországba. Peszkov azt mondta, mindig örömmel fogadják őket Moszkvában, Putyin pedig kész találkozni velük. Több hónappal elhalasztják az eredetileg november 28-ára kitűzött palesztin parlamenti választásokat. Ez derül ki abból a levélből, amelyet a francia külügyminiszternek küldött Hussein Asseik, a palesztinai felszabadítási szervezet végrehajtó bizottságának a főtitkára, egyúttal a palesztin nemzeti hatóság elnökének Mahmoud Abbasnak a helyettese. Asseik azzal indokolta a halasztást, hogy a palesztin területeken nem megfelelőek a körülmények a választás megtartására. Az Emmanuel Macron vezette Franciaország azzal a feltétellel ismerte el a palesztin államot több mint egy éve, hogy Mahmoud Abbas kötelezettséget vállalt a demokratikus választások megrendezésére. Egységes régióként és az érintett települések, megyék, gazdasági szereplők, civil közösségek és szakmai szervezetek által közösen képviselt elképzelések mentén fejleszteni a Balatont, és ennek érdekében összefogást sürget a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint az a cél, hogy a tó térsége önálló régióként saját célokkal, mérhető eredményekkel és világosan elkülöníthető forrásigénnyel jelenjen meg a hazai és európai fejlesztés politikában. Közben a balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatának megmentése érdekében várnak konkrét intézkedéseket. Itt most a Cordia nagy beruházása zajlik. A területen a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet megítélése szerint felbecsülhetetlen értékű, még megmaradt természetes kapu található, amelynek megőrzése a teljes tó ökológiai stabilitásának és jövőjének elengedhetetlen feltétele. A kormányhoz intézett felhívás sürgeti a természetes és természetközeli parti területeket veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését és az érintett területek állami tulajdonba vételét. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelében a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A levélben felhívták a figyelmet arra, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 6 éve változatlanul 166.600 forint évente, így a tanulmányi ösztöndíj minimális összege a norma 5%-a, havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. A V-híd egyelőre nem kommentálja a déli körvasút építéséből történő kizárását. A céggel kapcsolatban a mai kormányzati sajtótájékoztatón ismertetett döntést, az ott elhangzott kijelentéseket a társaság részletesen vizsgálja. A cég tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló információk, dokumentumok és hivatalos értesítések teljes körű áttekintése után alakítják ki álláspontjukat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a mai kormányzati sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, illetve kizárja a V-hidat a folyamatban lévő vasútépítési munkákból.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 2,8%-os erősödés mellett 141.007 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 28 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 7,1%-kal erősödött 5.035 forintra, az OTP 5,9%-os pluszban 40.100 forinton áll. A Richter 8,1%-os erősödés mellett 12.300 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2542 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1, a frankfurti DAX 1,3%-os növekedésben, a párizsi CAC 40 1%-kal került feljebb. Milánó és a madridi IBEX egyaránt 9,1%-os pluszban. Jó a hangulat, illetve jónak tűnik a hangulat New Yorkban is a Wall Street-en, ahol a Dow Jones és az S&P 500-as 3/10, a Nasdaq Composite 4/10%-kal emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
4: Estig napos derült időnk lesz, az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet. Hajnalban elszórtan várható csapadék, viszont este felé már az országban sok felé eshet az eső, a szél megélénkül. A hőmérséklet 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Aktuális téma a járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbelesetek száma. Erről láttam néhány cikket az elmúlt napokban. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége hívta fel erre a tényre a figyelmet. Az elmúlt hetekben az őzek párzás időszakban megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni. A következő hónap pedig a szarvas oké lesz majd. Nő a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon, szerintem máshol is. És egy megdöbbentő adat szintén ebből a cikkből, tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon. Ez 16%-kal nagyobb szám, mint egy évvel korábban. És ugyancsak 16000 baleset apró vaddal, nyúl, fácán, fogoly. Összességében mintegy 25000 baleset. Bertók Ferenc hivatásos vadászt kérdezem arról, hogy mi okozhatja ezt a növekvő baleseti számot. Az autók száma nem növekszik ennyivel. Talán a vadaké sem. Mi a véleménye? Mi a tapasztalata?
2: Jó, kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon sok minden megváltozott az elmúlt 10 évben. Több elmélet van, hogy miért van ez a sok gázolás. Az alapvető dolog, amit szerintem mindenki lát, hogy az autóutak mellett maradtak meg ezek a fasorok, stufferek, bokrok. A mezőgazdasági területről, a régi földutak mentéről régen mindig voltak fasorok, most már nincsenek, és az őzek meg az apróval, ugye ezekben nagy szárazságokban, nagy melegekben kiszorulnak ide ezekbe a fasorokba. Egyébként nyilván ugye az őz az nem tudja, hogy az út elválasztja az élőhelyét, ilyen teritoriálisan élik életüket, és ők azt nem tudják, hogy 50 méterrel vagy 30 méterrel az út másik oldalán az szabad vagy nem szabad, vagy éppen jön egy autó. Sokszor lehet látni azt, hogy az őzek vagy szarvasok figyelik az utat, hogy jön valami, vagy nem jön valami, vár, aki este lesről figyeli ezt az egészet, elmegy az autó, és akkor a csapat átmegy, vagy a rudli átmegy az út túloldalára. De a esetek túlnyomó többségében általában ez mindig védhetetlen gól, mert az egyik vad a másik után szalad, vagy a bak szalad a suta után, vagy az egyik bak megpróbálja elűzni a másik bakot a teritoriumából, és akkor ott átszaladnak az útnak az egyik oldalán a másikra, hogy azt nem tudja, hogy út van, csak kerget egyik a másikat, és ilyenkor a gépjárművezető nem tud felkészülni erre az esetleges ütközésre. 35-tel szalad egy szarvas, vagy egy őz, azt nem tudják lereagálni, annyira hirtelen ott van, hogy sajnos ilyenkor van az, hogy vadgázolás.
1: Tehát egyfelől a párzási időszak, másfelől az, hogy az életterük csökken, a harmadik pedig, hogy keresik a növényt, keresik az élelmet, keresik a vizet. Egyre jobban keresik, és egyre kevesebb területük van ehhez.
2: Így van, a párzáskor ugye ott nem is nagyon figyelnek, ott sokkal figyelmetlenebbek az autóra, meg az emberre, akár a szagokra is, ugye nagyon sokszor, hogyha érzi az embernek a szagát, akkor egyébként is elmegy. De amikor megy a párzás, akkor az egy sokkal nagyobb ösztön, sokkal nagyobb vezérlés nekik, hogy a női varura, vagy éppen a másik vetélytársára figyeljen, és azzal harcoljon, mint hogy az autó, vagy a közlekedést, vagy a forgalmat figyelje, és akkor így vannak ezek a problémák. Lehet többféle minden, lehet, hogy valami megzavarta a szarvasuglit, vannak 20-25-en az erdőbe, valamitől megijedtek, elkezdenek szaladni. Ezek menekülő állatok is, hogyha a vezértehén vagy az elején valamelyik szalad, a többi szalad utána, és nem nézik azt, hogy jön a kamion. Hát ezt ösztönből csinálják, menekülnek egyből. Ez bele van kódolva a genetikájába.
1: Vannak olyan napszakok nyilván, és ezt mindig mondják is a vadászok, a hivatásos vadászok is, meg erdészek is. Vannak olyan napszakok, amikor különösen kell figyelni, még jobban kell figyelni, még lassabban kell közlekedni. És az elején azt mondtam, hogy erdővel határos útszakaszokon, hát a fenét, én találkoztam már a rakparton vaddisznóval, úgyhogy Budapesten. Tehát ez semmit nem jelent. Ma már mindenhol ott vannak az állatok. A városokban település, hát itt a 12. kerület, ez egy külön mese, meg a második kerület. Szóval vannak olyan napszakok, nyilván ugye a hajnal, vagy a késő este, éjszaka?
2: Így van, a fényváltásnak az időszaka, ez mindig érdemes odafigyelni. Általában akkor nagyon sokat mozognak, amikor kell a nap, vagy amikor nyugszik. Hónapokra érdemes még vadfajonként odafigyelni, ugye július vége, augusztus eleje, ez az őzeknek a násza, akkor van egy 3 hét, ami ilyen nagyon intenzívebb. Nyilván Magyarországon tájegységenként máshogy indul be ez az egész, valahol egy picit előbb, picit később tolódik. Akkor szeptember elején kezdődik a gémbikának a bőgése, ott van egy nagyobb forgalom. Magyarország szert azért vannak ezek az alasomogy, ahol tájegységenként sokkal-sokkal több gém van. Ott nagyon-nagyon sok baleset tud lenni. És októberben meg van a Dánbikának a barcogása. Ők amúgy is egy sokkal nyugodtabb, meg bambább állat, hogyha lehet így fogalmazni. Szerintem a túlnyomó többségben a dámmal van gázolás, vagy a dámnál van sok baleset. Ők rengeteget vannak az utak szélén legelésznek. Ahol sok dám van, ott sok baleset is van.
1: Én olvastam, 20% 1247-tel nőtt azoknak az eseteknek a szám, amikor szarvast ütöttek el. Szóval aztán eszembe jut az is, hogy annyiféle reklámot látok ezekről a vadriasztókról. Aztán majd menjünk rá belte, de most még maradjunk az autónál, hogy ez szereljen föl, azt szereljen föl, és akkor az sivít, meg hangot ad, meg lézeres, meg nem lézeres. Mi a tapasztalata, mi a vélemény ezekről a szerkentjükről?
2: Visszakanyarodva az elejére, tehát itt én azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó többségében 80%-ban a vad szalad valamitől, vagy valami felé, tehát nem figyel arra, hogy csípol vagy jön, mert hogyha az autónak a fényét, meg a hangját nem hallja meg, én tehát ebben nem vagyok jártas, nem releváns, amit mondok, de nem gondolom, hogy egy fütyülő hangra fog majd odafigyelni. Nem gondolom, hogy ez számít bármit.
1: Akkor mi marad? Az, hogy óvatosabban közlekedjünk, ugye?
2: Így van, nagyon-nagyon lassan, tehát ilyen erdős területen az általában ilyen 40-ről 50-ről hamarabb lefékez az ember, még ott is, hogyha az őz vagy a szarvas neki szalad, akkor is összetöri az autót, de legalább nem, tehát életeket menthet meg, hogyha az ember normálisan közlekedik, nem 100-zal, 120-zal ezeken a kanyargós utakon, ahol rengeteg vad van, védhetetlen balesetek lehetnek.
1: Mi a helyzet belterületen? Ott mi a tapasztalat? A hivatásos vadászként nyilván mindenféle dolga van. Azt tudom, hogy most is azért tudunk most beszélgetni, mert nem kell éppen sebzett vadat keresnie, ugye?
2: Igen, igen. Belterületen most változott a jogszabály 25 decemberétől. Nem a vadásztársaságokon van a felelősség, tehát hogyha belterületen vadászható vadfaj, vaddisznó, gimszarvas, dámszarvas, őz, vagy akár szörmés, kártevő, róka, nyest jelenik meg, az a polgármesteri hivataloknak a felelőssége, dolga, költsége lett. Így, hogyha valakinek a kertjében megjelenik a dám, vagy a vaddisznó, vagy éppen egy nyest rágja szét az autóját, akkor polgármesteri hivatalt kell értesíteni. És hát vadfajonként változik, hogy mi az eljárás. Ha például vaddisznó és fegyvert kell használni, akkor előzetesen a rendőrkapitánysághoz engedélyt kell kérni. Olyan hivatásos vadász láthatja el a feladatát, aki 10 évnél régebb óta gyakorolja a szakmát, tehát ehhez is kötik, hangtompító használata kötelező, hogyha esetleg éles lövészethez kell folyamodni, olyan helyen van, bármi lehet, egy vaddisznó, ami bement a kertbe, megszólult, és esetleg támad, nem tudják csapdával, élvebefogóval megfogni, akkor ott sajnos sok esetben a rendőrség is, meg a hatóság, vadászati hatóság is úgy dönt, hogy azt ott elejtésre kerül. Nyilván úgy, hogy a biztonsági szempontok az elsők, hogy emberi élet ne, meg a lőirányok olyanok legyenek, de az élvebefogók nagyon jól működnek, én azt gondolom, meg az a leghumánusabb. Kétféle módja van, vagy meg kell semmisíteni az állatot, vagy vissza lehet engedni a természetbe, ami szerintem mindig a legjobb megoldás, főleg, hogyha nagy vadról van szó, egy vaddisznóról, vagy egy dámról. Az egyik legősibb vadászati mód a csapdázás, ez mind a vadásztársasággal jogosultan egyeztetni kell, mielőtt kihelyezünk, még egy nyes csapdánál is. Tehát aki önhatalmulag vesz egy csapdát és kihelyezi, az bűncselekmény, tehát nem szabad.
1: Még egy dolog a gázolásokról, mert az sokat közlekedem hajnalban és éjszakos, és nagyon gyakran látok elütött állatot, és ilyenkor az ember végig gondolja, hogyha kisebb kár keletkezett a gépkocsiban, akkor nyilván vannak, akik gyorsan elhúznak a helyszínről, mert hogy egyébként meg a gépjárműkárokat az autósoknak kell viselniük a vadbalesetek többségében. Procedúra meg hivatal. Hát van, aki lelép a helyszínről, fogalmazunk én egyszerűen. Szóval ilyenkor mi a teendő egyébként, mi a javaslata? Nyilván önöket is sokszor hívják ilyen esetekhez.
2: Így van, ebben is változott egyébként a dolog. két veszélyes üzem találkozik, a vadászat és ugye a gépjármű, ilyenkor mindenki a saját kárát. Ugye régebben úgy volt, hogy a vadásztársaságnak kellett jelenteni, és akkor megállapodtak valamiben, vagy térítettek, hát attól függ, hogy mekkora volt a kár. Ha volt ugrószarvas...
1: Na, volt tábla, vagy nem volt tábla, igen, az is
2: volt,
1: emlékszem.
2: Így van, meg méteren belül, tehát itt voltak ezek a viták. Például mi is így jártunk, a mi vadásztársaságunknál elköltöttünk egy csomó pénzt, táblákat rakattam mindenhova kereszteződés előtt után, és utána megváltozott a jogszabály. Onnantól, tehát ez nem túl régóta van, nem akarok butaságot mondani, szerintem ilyen 3-4 éve mindenki a saját kárát viseli. Lehet az autóban egy 600.000 forintos műanyag lökhárítócsere, de lehet, hogy a vadásztársaságnak éppen egy 12 éves golyóére 14 kilós bikát ütnek el, ami 7-8 millió forint.
1: Na, hogy az agancsa annyi, igen.
2: Így van, így van.
1: De jó, hogy beszélünk erről is, mert akkor ezek szerint ez változott, és akkor a vadban okozott kár az a társasági, akkor akár az autós volt, vagy bárcsak.
2: Így van, mindenki a saját kárát viseli.
1: Na jó, de mi akkor ilyenkor a helyes eljárás? Akár el is tudnék menni a helyszínről, meg akár el is vihetném, mert olyat is hallottam, hogy valaki elvitte azt a vadmalackát, vagy őzikét, mert hogy az még
2: igen, ez a vadásztársaságnak a tulajdona, ilyenkor értesíteni kell a rendőrséget, hogy egy sajnálatos baleset történt, a rendőr kijön helyszínelnek, mi történt, mekkora a kár, nyilván biztosító, és akkor a rendőrnek megvan minden esetben az adott vadásztársaságnak a hivatásos vadászának a telefonszáma. Ez nagyon kellemes tud lenni, amikor éjjel egykor van egy vaddisznógázolás, felébresztik az embert, és akkor oda ki kell menni. Ő szállíthatja le a vadat, legyen az őz, vaddisznó, bármi. Hivatásos vadász, hát az a sofőr, ő meg rendezi a dolgokat a rendőrrel. Nyilván, hogyha elviszi a vaddisznót, vagy az őzet, az is lopásnak számít. Hát előfordul sajnos, sok ilyen van, hogy csak a vért, meg a húzásnyomot találjuk, meg a szőrt találjuk, meg a műanyag darabokat, de a tetemet nem. De ha például kap egy közúti ellenőrzést, és ott van bent az őzik a hátsó csomagtartóba, vad azonosító nélkül, akkor már 50.000 forint feletti lopásnak számít, az is bűncselekmény. Érdemes inkább értesíteni a rendőröket, a rendőröknek meg a hivatásos vadászt.
1: Hát akkor lassan, óvatosan. Ugye itt nincs más dolog, nincs más ökölszabály, amit nekünk figyelni kell.
2: Nincs. Egyébként visszatérve, belterületen vannak ezek a vadriasztók, ilyen elektromos egereknél is lehet kapni ilyen ultrahangos vadriasztók, ezek kitűnően működnek, ha nincsen kutya, macska, házi állat, mert ugye ez minden zavar. Ez egy olyan frekvencián működik, amit az emberi fül nem hall, viszont a vadat nagyon-nagyon idegesíti, vagy mindenféle állatot. Tehát nem előzi, hanem nem tud abba a tartományba létezni. Annyira zavarja, hogy ki, meg mi ezt kipróbáltuk erdőgazdaságokba, ahol nagy létszámban megjelent, több száz, vagy 40-50-60 vad volt egy ilyen kisebb 5 hektáros erdősültségbe, amit nagyon szerettek, ilyen fiatalos volt, oda szerettek feküdni, enni, rágni, és raktunk ilyen vadriasztókat, ez körülbelül 3-4 hektárt fog le, egy ilyen vadriasztó, egy ilyen kör alakú tányért kell elképzelni, körbe van 8 mikrofon, és akkor váltakozva magasabb, mélyebb ultrahangot hullámoztat, és nem bírja megszokni. Nem bántja a vadat, viszont zavarja.
1: Erdőben működik, de akkor autón ezek szerint nem, gépkárműben nem.
2: Autón nem, ott az csak egy fütyülés, az teljesen más. Még egyszer mondom, nekem saját tapasztalatom ezzel nincs, viszont nagyon sok autós néztem estelesről, hogy hogyan viselkedik a vad, mielőtt átmegy. Amikor át akar kelni, és nem az van, hogy menekül, hanem tudatosan megy az út felé, és egyik oldalról a másikra át akar menni. Nagyon óvatos, 200 méterről figyeli, 100 méterről figyeli, csökken a forgalom, 11 óra lesz, sötét lesz, és akkor mindig közelebb mennek, és amikor nincs autó, akkor nagyon óvatosan átmegy az egész. A konda, a disznók, vagy a szarvasrudli nagyon óvatosan áttipegnek.
1: Hát igen,
2: köves úton.
1: Kivéve a párzás időszakot, mert akkor, mint tudjuk, más fele figyel az állat is, meg mások is. Ugye?
2: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Bertók Ferenc, hivatásos vadász volt a beszélgető társa. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg ezt a sok hasznos információt.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók, ez volt a pénteki Monitor délután. Köszönöm a figyelmet, vigyázzanak a vadakkal az utakon, meg az út mellett. Jó pihenést, hétfőn 4 órakor találkozunk itt a Trend FM-en. Viszont hallásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Budapesten erős a forgalom a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból az Astoria felé, a Petőfi hídon, az Irinyi József utcában, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Zuglóban a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep. Az Örsvezér tere felé kihagyja a Miskolci utca Csömöri út megállót. Lezárják ma este 10 órától holnap hajnalig Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjárót karbantartás miatt. A 135-ös autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, több megálló kimarad. Futóverseny előkészületei miatt már lezárták a Pázmány Péter sétányt várhatóan vasárnap este 8 óráig. A 107-es autóbusz terelve jár, a 153-as és a 154-es autóbusz pedig rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégén korlátozásra kell készülni a budai alsó és felső rakparton, a pesti alsó rakpart teljes hosszában, a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon, valamint a Margit-szigeten és a Fő utcában is. Vasárnap lezárásra készüljenek az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Népfürdő utcában és az Árpád-Fejedelem útján. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 17 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Felmondja a kormány a déli körvasút kivitelezési szerződését, erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón. A kabinet jelentős jogsértéseket talált a beruházással kapcsolatban. Az Európai Bizottság a gyanús eset miatt a fejlesztéshez tartozó teljes támogatást, mintegy 370 milliárd forintot megvonja a kormánytól. Vitézi Dávidot hallják.
7: Van egy Kontúr csoport névre hallgató társaság, ez a tervezője volt ennek a beruházásnak, egy ponton Mészáros Lőrinc ezt a céget felvásárolta. Ez a pont, ez két héttel volt azután, hogy az eredményhirdetés megtörtént ebben a déli körvasút beruházásban. Ez a cég volt az, amelyik a tételes árazott költségvetést és a becsült érték meghatározását ebben a beruházásban elvégezte, és olyan információkat, amik alapvetően a megrendelő érdekét szolgálták, és amik titkosak egy közbeszerzési eljárásban, ez a cég készített elő. Az ajánlattétel során az látszik, hogy összejátszott a V-híd és a Kontúr csoport egymással, tehát a tervező által titkosan az állam számára készített dokumentumokat bizonyítható módon megismerte és felhasználta a V-híd, ezáltal Mészáros Lőrinc vasútépítő cége olyan versenyelőnyre tett szert az Európai Bizottság megállapításai szerint, ami a közbeszerzési eljárást jogsértővé minősíti, olyan típusú összeférhetetlenséget jelent, ami alapján a V-hídat ki kellett volna zárni ebből a közbeszerzési eljárásból akkoriban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnek.
6: A miniszter azt is bejelentette, hogy kizárják a V-hidat az állami vasútépítési közbeszerzésekből. Egyébként közben a Magyar Távirati Iroda megkereste a céget, ők egyelőre nem kommentálták az eseményeket. Az a tájékoztatás született, hogy azután alakítják ki álláspontjukat, hogy a rendelkezésükre álló információkat, dokumentumokat és hivatalos értesítéseket

0: Vállalkozók szerint így lehetne megakadályozni a kis- és középvállalkozásoknál a tőkevesztést vagy a kényszerosztalék kivételeket. Gazsi Attilát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökét hallják.
1: Ha fokozatosabban van bevezetve kisebb terheléssel, akkor nem azon gondolkodik a vállalkozó, hogy kivegye az osztalékot, elköltse a pénzét, és a következő évtől meg kell vagyonadót fizetnie, hanem akkor adott esetben, hogy ez szépen fel van építve, és mondjuk egy 3 év alatt bevezetve, akkor sokkal kevesebb fájdalommal, és sokkal több megértéssel járna ez a módosabb vállalkozók részéről is, akiket a köznyelv milliárdosoknak becéz most.
0: Idén 2%-kal csökkenhet az építőipar teljesítménye, az elmúlt 4 évre visszatekintve pedig már 10%-os a zuhanás. 70 ezer emberre dolgozik most kevesebb a szektorban, mint 2021-ben. A lakásépítések és a felújítások terén nincs akkora gond, de nagyon hiányoznak az állami megrendelések, főleg az út- és vasút felújítások a szektorban. Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallják.
2: Különösen nehéz helyzetben vannak a közepes és nagy munkák kivitelezésére alkalmas cégek, mert a közepes és nagy értékű munkák tűntek el nagyon a piacról, de hogy jól érzékeltessem az építőipar helyzetet, még néhány szám, ami könnyen megjegyezhető, hogy 2024-hez képest 50 ezer emberrel foglalkoztattunk kevesebbet itt a nyár végén, ami tovább fog csökkenni, és 25%-kal kisebb az újonnan kötött szerződések volumene, mint 1 évvel ezelőtt volt.
0: További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Hamarosan ismét telefonon egyeztet egymással Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. Ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mondta az orosz sajtónak. Peszkov szerint egyelőre nem ismeretes, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai diplomaták még október folyamán elutaznak-e Oroszországba. Peszkov azt mondta, mindig örömmel fogadják őket Moszkvában, Putyin pedig mindig kész találkozni velük. Több hónappal elhalasztják az eredetileg november 28-ára kitűzött palesztin parlamenti választásokat. Ez derül ki abból a levélből, amelyet a francia külügyminiszternek küldött Hussein al-Sheikh, a palesztinai felszabadítási szervezet végrehajtó bizottságának főtitkára. Egyúttal a palesztin nemzeti hatóság elnökének Mahmoud Abbasnak a helyettese. Al-Sheikh azzal indokolta a halasztást, hogy a palesztin területeken nem megfelelőek a körülmények a választások megtartására. Az Emmanuel Macron vezette Franciaország azzal a feltétellel ismerte el a palesztin államot már több mint 1 éve, hogy Mahmoud Abbas kötelezettséget vállalt demokratikus választások megrendezésére. Egységes régióként az érintett települések, megyék, gazdasági szereplők, civil közösségek és szakmai szervezetek által közösen képviselt elképzelések mentén fejleszteni a Balatont, és ennek érdekében hirdet összefogást a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint az a cél, hogy a tó térsége önálló régióként saját célokkal, mérhető eredményekkel, világosan elkülöníthető forrásigénnyel jelenjen meg a hazai és az európai fejlesztéspolitikában. Közben a balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagyberuházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alapot sürgetnek civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatának megmentése érdekében várnak konkrét intézkedéseket, itt most a Kordia egyik nagy beruházása zajlik. A területen a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet megítélése szerint felbecsülhetetlen értékű, még megmaradt természetes kapu található, amelynek megőrzése a teljes tó ökológiai stabilitásának és jövőjének elengedhetetlen feltétele. December 31-éig literenként 25 forinttal csökkenti a gázolaj jövedéki adóját a kormány a fuvarozók részére. Ők az érintett összeget a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan visszaigényelhetik. Vitézi Dávid bejelentése szerint a lépés 6 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a kormány szigorítja az útdíjak ellenőrzését, illetve napirenden van a kamionstop hétvégi szabályainak átnézése is. Legfeljebb 50 milliárd forint értékben vásárolhat vissza saját részvényt az OTP. A Magyar Nemzeti Bank erre vonatkozó engedélye jövő év március 31-éig érvényes. csatlakozhat Németország, az Egyesült Királyság 6. generáció

0: hivatalos vadászgép fejlesztési programjához. A projektben Olaszország és Japán is részt vesz. A konzorcium jelenlegi célja, hogy az új repülő legkésőbb 2035-ben hadrendbe álljon. Őrizetbe vették Montenegróban Mihály Zvincsuk, orosz katonai bloggert, a Ribar nevű orosz információs hálózat alapítóját és 4 társát, akiket a hatóságok külföldi befolyásolási műveletekkel gyanúsítanak. Az előállított személyeknél drónokat, korszerű digitális berendezéseket, elektronikus eszközöket és mobiltelefonokat találtak.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,3%-os erősödés mellett 141.671 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma átlépte a 40,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,1%-kal erősödött, és 5055 forinton fejezte be a napot. Az OTP 6,4%-kal emelkedett 40.300 forintra. A Richter 1,2%-os pluszban 12.350 forinton zárt, a Magyar Telekom 1,3%-kal került feljebb a nap végére, és 2562 forinton fejezte be a kereskedést. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1, a frankfurti DAX 1,2%-kal emelkedik, a párizsi CAC40 1%-kal korrigál felfelé, a milánói börze 9, Madrid szintén 9%-kal erősödik. Az Egyesült Államokban, a Wall Street-en, New Yorkban a Dow Jones és az S&P 500-os 4, a Nasdaq kompozit szintén 4%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 4%-kal erősödik, $91.60-nél jár, a Brent jegyzési ára $104.70. Egy uncia aranyért 1,2%-os pluszban $4207 kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig napos derült idő várható, az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet, hajnalban még elszórtan, holnap este viszont már sok felé eshet az eső, a szél megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: Köszöntjük a hallgatókat! Szimbolikus kereskedés indító csengetéssel ünnepelte tőkepiaci fejlődésének újabb mérföldkövét a Vertical Group a budapesti értéktőzsdén. Műsorunk első részében a környezetgazdálkodási, műanyagipari és logisztikai tevékenységeket integráló társasággal foglalkozunk, melynek részvényei szeptember 30-ától már a szabályozott piac standard kategóriájában érhetőek el. Frissen publikálta fél éves jelentését is a társaság, az árbevétel több mint 20%-kal tudott növekedni. Műsorunk második részében a budapesti értéktőzsde X-Cent kategóriájába látogatunk, ahol szintén számot adott 2026 első 6 hónapjának tényszámairól a Navigator Investments. Az elmúlt időszak akvizíciójának köszönhetően egy olyan magas hozadott értékű technológiai vállalat jött létre, amely már a teljes ipari értékláncon képes kiszolgálni az ügyfeleket. A konszolidált árbevétel megközelítette az 5 milliárd forintot, mindez a tőzsdére lépés óta eltelt időszakban, tehát az elmúlt 4 évben 50% feletti átlagos éves forgalom növekedést jelent. A társaság IFRS szerinti tisztított EBITDA-ja pedig megközelítette a 400 millió forintot. A készülék, ipari automatizálás és robotika üzletág vált a leginkább meghatározó szegmensé. Kérjük, tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
1: A budapesti értéktőzsde standard kategóriájába látogatunk. Az X-Cent piacról lépett szintet a Vertical Group, illetve a fél éves jelentését is publikálta. Itt van a stúdióban Ferenc Kornél, a Vertical Group meghatározó tulajdonosa, és Nagy Gábor, a Concord MB Partners partnere. Szervusztok, üdvözlünk titeket!
2: Ja.
3: Sziasztok, üdvözletnek!
1: Mennyire nehéz műfaj egy kategória váltás? Kiadtatok egy nagy terjedelmű rábocsátási tájékoztatót. Mennyire különleges ez a hazai tőzsdén?
2: A Concord MB Partner szeret szintet léptetni. Ez a harmadik ilyen volt másfél év alatt, a Goodwill és a Start után. Soha nem egyszerű. Fontos, hogy egy cég felkészült legyen, ehhez az X-Cent kitűnő előzetes időszak, ahol megtanulnak mindent a cégek, ami ebből a szempontból fontos, és kaptunk egy pici segítséget Brüsszeltől ebben a pillanatban. Próbáljuk az amerikai tőkepiac hatékonyságát utolérni Európában. Ennek egyik eleme, hogy aki már valamilyen kategóriába szerepel, egy kicsit dokumentációs könnyítést kapott most a jogszabályalkotóktól, ezért egy kicsit egyszerűbb dokumentációval érkeztünk. Mint úttörők azért együtt így nehéznek éltük ezt meg, de mindenképpen könnyebb volt, mint egy teljes dokumentációt készíteni.
3: Csatlakoznék. Egy ilyen kategóriaváltás arra mindenképp jó, hogy a cég egy újabb áttekintésen esik át. Egyfajta tabularázás és tisztott képet kapnak a befektetők, a tulajdonosok, a vezetők arról, hogy tulajdonképpen hol is jár a cég. És hát nyilván azzal, hogy kategóriát váltunk, meg tudjuk határozni az új célokat, hiszen kinyílnak olyan lehetőségek, amik mondjuk egy X-Cent kategóriában nem voltak adottak. Ezért én azt gondolom, hogy a Vertical nem csak kategóriát kívánt váltani, hanem sebességet is.
1: Hogyan látjátok a gazdasági környezetet az idei évben, és milyen eredményeket ért el a társaság az első fél évben?
3: A fő számainkat tekintve bő 13 milliárd forint árbevétel mellett 1,2 milliárdos EBITDA-t értünk el. A mérlegfőösszegünk meghaladta 30 milliárd forintot. Én azt hiszem, hogy a cég működése, gazdálkodása az abszolút transzparens és kiszámítható, és azokat a célokat, amiket lefektettünk a tőzsdelépéskor, azokat rendre tudjuk teljesíteni. Mivel látszik egy jelentős árbevétel növekedés, ami részben a konszolidációból adódik, részben pedig abból, hogy tudtunk egy picit a saját tevékenységünkben is bővülni. Én azt hiszem, hogy ez mindenképp pozitív irányokat tud mutatni a befektetőknek. Illetve számunkra is nagyon fontos, hogy az integrált tevékenység, amit végzünk, annak a hatásai rendre mutatkoznak már a cég működésébe. És én azt hiszem, hogy az irány, amit lefektettünk, az működőképes, és az integráció, amit alapvetően járunk, akár akvizíciókkal, akár egy organikus növekedéssel, azt mutatja, hogy ez hatványozottan tud tükröződni a számainkban.
1: Mennyire segített a Vertical Groupnak a jelentős cégmérete és a dinamikus növekedése ebben a kategóriaváltásban, hiszen hogyha megnézzük objektíven az eddigi számokat, akkor azért az látszik, hogy méreténél fogva is a Vertical az, mint hogyha kilógott volna egy átlagos extent piaci céget vagy kategóriát tekintve.
2: Igen, mérettől függetlenül bátorítok mindenkit, akit érdekel a tőkepiac kibocsátóként, hogy Xtendre menjen, nagyon sokat lehet ebből a világból ott megtanulni, bemutatkozni befektetőknek, de valóban néhány cég méreteivel, növekedési lehetőségével ebből kilóg, és a Concordnál igyekszünk rájuk fókuszálni egy picit, és segíteni őket a tovább lépésben. Ennek az az oka, hogy a szabályozott piacon, ami ugye nálunk a B-ten a standard és a prémium kategória, ott azért kinyílik az a kör, akik már vásárolni tudnak ezekből a részvényekből. Xtenden is lehet behozni tőkét természetesen, de itt azért egy nagyobb plénum előtt jelennünk meg, akár a lakossági, akár az intézmények előtt. Bár van 10 tankönyvi oka a tőzsdére lépésnek, azért a tőke bevonás ezek közül messze kiemelkedik, és azt gondolom, ilyen növekedési sztorival érdemes már megjelenni a szabályozott piacon.
1: Mélyedjünk el akkor egy kicsit a kulcs számokban, hogy az árbevétel 22%-kal, az EBITDA pedig 2%-kal magasabb 2026 első fél évében, mint az egy évvel korábbi bázis. Egyrészt mennyire sikerült teljesíteni az időarányos menedzsment terveket, másrészt pedig hogy néznek ki a kilátások az idei év hátralévő részében, mi az, amit erről már publikáltatok, vagy el lehet mondani?
3: Igen, azt nagyon fontos kiemelni, hogy a mi működésünk és árbevételünk a szezonális. Most már látszódnak az eddig közzétett korábbi évekből, hogy mindig a másik fél évünk az erősebb. Mind a két tevékenységnél, mind a hulladékgazdálkodásnál, mind a műanyagipari gyártásnál. Mi ennek ellenére tudtunk egy jelentős árbevétel növekedés és egy EBITDA növekedést elérni. Az látszódik, hogy most már harmadik éve hozzuk stabilan a számokat. Én az előre merem vetíteni, hogy a második fél évben az általunk kitűzött célokat hozni fogjuk.
1: Sok társaságnál problémát jelentett a forintnak az idei évben tapasztalt jelentős erősödése. Hogyan hat a cégcsoportra a devizaárfolyamok változása? Milyen hatást gyakorolt idén?
3: Nyilván negatív, amit az egyéb más növekedésünkből és fejlődésünkből tudtunk kikompenzálni. Azért azt látni kell, hogy a Vertical csoportnál a Flare konszolidálva jelentősen nő az euró bevétel. Hogyha közösen hihetünk abban, hogy mondjuk középtávon az euró bevezetése reális cél lehet, akkor azt hiszem, hogy a cég gazdálkodása mindenképp arra kell, hogy menjen, hogy minél nagyobb euró bevételre kell átállni, hogy ezt a szegmest erősítsük.
1: Két kiemelt témát mindenképpen beszerettem volna hozni. Az egyik az általad is említett Ferplastic akvizíció. A jelenlegi csoportstruktúra szempontjából egy meghatározó akvizíciónak minősül. Tavaly történt az ezzel kapcsolatos bejelentés. Itt milyen stratégiai tervek vannak a társasággal, illetve hogy halad a cégcsoportba történő integráció?
3: Egy éve sikerült a akvizíciót lezárnunk és lefolytatnunk. Azóta a Flareplasticot tanuljuk és átalakítjuk, és integráljuk a Verticalba. Azt gondolom, hogy az elmúlt egy év tapasztalatából kiindul, vagy a Flareplastic egy nagyon jelentős gyártói koncentrátumként tud majd fölépni a jövőben. Mind a lokációban, mind a kapacitásokat tekintve nem csak a Vertical életében egy jelentős pozíciót fog betölteni, hanem a térségbe és az átalakuló, centralizálódó gyártói igényeket is ki fogja tudni szolgálni. Földrajzi helyezkedésén fogva, gyártói kapacitásánál fogva, rendkívül előremutató a cég életébe. Mi ezt megpróbáljuk kihasználni mind a gyártói, mind a hulladékgazdálkodás szempontjából. Kiemelném, hogy már most megindítottuk az engedélyezési eljárásokat, hogy a Flareplasticnál is Miskolcon a feldolgozói lábat be tudjuk indítani, ami azt jelenti, hogy az a tevékenység, amit egyébként a Vertical folytat Közép-Magyarországon, illetve Dél-Dunántúlon, hogy hogyan növeljük az anyagában történő hasznosítást, illetve az általunk begyűjtött hulladékból hogyan lesz majd ismét termék, azt most fizikailag is képesek leszünk Miskolcon önmagában megvalósítani, tehát egy plusz területet tudunk bevonni a hulladékgazdálkodás területén, és mindenképp egy jelentős gyártói kapacitása a Vertical életébe.
1: Az elmúlt hónapokban a sajtóban meghatározó volt a kormány által bejelentett általános felülvizsgálat a MOHU ZRT-vel, illetve az egész hulladékgazdálkodási koncesszióval kapcsolatban. Itt olyan információk jelentek meg, hogy a MOHU szerint sem fenntartható hosszabb távon a rendszer, viszont jelentős különbség van abban, ami miatt a kormány a teljes koncesziós terület felülvizsgálatát elrendelte, és ahogy a MOHU megközelíti a helyzetet, a felülvizsgálat okaként ugyanis a főként lakossági oldalról érkező panaszokat emelték ki, a cégnek viszont a működési keretek és a finanszírozás oldaláról lennének észrevételei. A Vertical Group egy jelentős alvállalkozónak minősül az elmúlt évek koncesziós rendszerében, milyen a jelenlegi kapcsolata MOHU-val, és szakmai szempontok alapján hogyan látjátok a hulladékgazdálkodási rendszert?
3: Nagyon fontos kiemelni, hogy a MOHU az egy technikai megoldás az államnak a tekintetben, hogy amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor vállaltuk, hogy milyen módon, milyen ütemben és milyen százalékos megosztással fogjuk a hulladékot feldolgozni, hogyan fogjuk a hulladék lerakóktól elteríteni az anyagot, hogyan fogjuk anyagában hasznosítani az általunk begyűjtött hulladékot. Korábban ezt az állam önálló közszolgáltatókkal oldotta meg, majd ezt követően volt egy NHKV-s időszak, ahol gyakorlatilag az állam egy koordinátor szervezeten keresztül oldotta ezt meg, majd 3 éve döntött úgy a kormány, hogy egy koncesztori pályázatban kívánja ezt hosszabb távon garantálni, hogy képesek vagyunk ezeket az EU célokat elérni. Hogy MOHU vagy nem MOHU, én ezt ma nem tudom, de azt tudom, hogy a célok azok adottak, azt tudjuk, hogy az infrastruktúrákat nem lehet megkerülni, a Vertical saját tulajdonú, saját fejlesztésű, vagy akár hosszú távon üzemeltetett infrastruktúrákkal rendelkezik, tehát ilyen tekintetben a mi dolgunk az, azt hiszem, hogy nem kérdés. A MOHU-val alapvetően kiváló a kapcsolatunk, tudjuk, hogy mi a feladatunk, minden tevékenységre rendre szerződéssel rendelkezünk, de én azt hiszem, hogy nagy kérdés a kormány, hogy milyen eszközzel kívánja folytatni az EU céloknak az elérését. Bízunk abban, hogy egy jó döntés után a piac le tud nyugodni, és tudjuk folytatni a tevékenységünket. Egyébként az infrastruktúránk az jelentős, és azt gondolom, hogy létfontosságom a közszolgáltatásban.
1: Hogyha megvizsgáljuk a mérleg struktúrát, akkor az kijelenthető, hogy továbbra is erős pénzügyi pozícióban van a társaság. Milyen mozgástér áll rendelkezésre további akvizíciók végrehajtására? Várható esetleg nemzetközi terjeszkedés, földrajzi diverzifikáció, illetve szükség lehet-e ezekhez a potenciális akvizíciókhoz további saját részvények megszerzésére?
3: Én ezúttal is megköszönném a Concord MB Partnersnek a munkáját, mert nagyon-nagyon konstruktív volt az elmúlt fél év, és nagyon bízom abban, hogy a mindenki által sikeresnek titulált kategóriaváltás után tudjuk folytatni az együttműködést. Már folynak is beszélgetések róla. Nyilván a célunk az, hogy használjuk ki a standard kategóriát a adott lehetőségeket, további tőkebevonásra adnak lehetőséget. Szeretnénk a közeljövőben is akvizíciót végrehajtani. A saját részén vásárlása is megvan a felhatalmazásunk, lehetőségünk van arra, hogy gyakorlatilag saját részvényen fizessünk egy akvizíciónál az integrálandó cégért.
2: Ugye a belépésünk a standard kategóriába a Vertical-lal, mondjuk szemben a tavalyi startenyertés tranzakcióval egy IPO nélküli kvázi technikai megoldás volt, éppen elég komplikált volt így is. Tehát logikus ilyenkor megvizsgálni, hogy ezt követően hogyan tovább. Be kell mutatkozni további befektetőknek, intézményeknek, kommunikálni, és hát természetesen előáll sokszor az a helyzet, hogy organikusan már nem lehet annyit növekedni, nyilván lehet mindig, de érdemes megnézni az akvizíciós lehetőségeket, akár a régióban, akár Magyarországon.
1: Beszéltetek tehát akvizíciós tervekről, amihez nyilván a kategóriaváltás egy érdemi segítséget nyújthat, de jelenleg a társaság részvényei igencsak alacsony árazási szorzók mellett forognak, hogyha megvizsgáljuk az elmúlt 2,5 évnek a tényszámait, abból nagyságrendileg 5 körüli árfolyam nyeresség szorzó adódik, és tulajdonképpen könyv szerint érték környékén forognak a tőzsdei kereskedésben a részvények. Mennyi részvényese van a társaságnak, és milyen lehetőségei vannak a menedzsmentnek tőkepiaci oldalról, hiszen ez a 8 és 10 forint közötti kereskedési sáv tulajdonképpen a tőzsdei bevezetés óta elmondható.
3: Az X-Fen kategóriához képest egy jelentős forgalmat nyújt a papír napi szinten. Azt vetíti elő, hogy folyamatosan nő a közkéz hányadban lévő kisbefektetőinek a száma. ez szinte hónapról hónapra látszódik, és nagyon jól nyomon követhető. Azt gondolom, hogy továbbra is egy belépési szinten tart ma a papírnak az értéke. Azt hiszem, hogy mind a befektetők, mind a szakemberek látják, hogy a papír majd alul értékelt. Alapvetően mi tesszük a dolgunkat, hozzuk rendre a számokat, amiket a tőzsdelépéskor kibocsátottunk. Ez egy picit meg fog változni itt a kategóriaváltással, hiszen az IFRS könyvelésnek az összehasonlíthatósága meg fogja változtatni a cégnek a láthatóságát egy picit jövőre. Ettől függetlenül a mi terveink és céljaink azok nagyra törőek, és én bízom benne, hogy a piac és a papír előbb-utóbb be fogja árazni azt a munkát, amit mi beleteszünk. Nyilván, hogyha a célokról szabad még beszélni egy kicsit, keresjük az akvizíció célpontokat. Én azt hiszem, hogy a vertikál élete mindenképp eljut oda, hogy nemzetközi akvizíciókba kell gondolkodnunk. Azt hiszem, hogy ez a cégméret és ez a piaci lehetőség mindenképp teret nyit arra, hogy Közép-Európába vessük meg a lábunkat, és középtávon pedig egy nemzetközi nagyvállalati struktúrába működjön a vertikál.
1: Egy évvel ezelőtt, amikor ugyanitt beszélgettünk, akkor szóba kerültek a saját részvényvásárlások, hogy ezeket tervezitek hamarosan elindítani. Most van-e ilyen irányú terv? Számíthatnak-e a kisbefektetők arra, hogy további saját részvényvásárlások jönnek majd a Vertical Group oldaláról?
3: Az igazgatósági felhatalmazás az megvan, és hát terve van az MRP programnak a folytatása. Látjuk ennek realitását, hogy ez a program folytatódik. Az MRP-n kívül az igazgatóság akvizíciót célokkal, saját részén vásárlása és felhatalmazást adott, a biztos háttér fedezet oldalán megvan.
1: 10 milliárd körül van jelenleg a cégnek a piaci kapitalizációja, miközben a tavalyi évet valamivel 3 milliárd forint feletti EBITDA-val tudtátok zárni. Ugye ott önmagában a második fél év egy ilyen 1,8 milliárd forintos EBITDA-t hozott. Ez a cashflow termelés lehetőséget biztosíthat-e arra, szerepele a középtávú tervekben az, hogy valamilyen osztalékot is fizet majd a társaság? Van-e esetleg osztalékpolitikával kapcsolatos elképzelés, vagy most abszolút elsőbséget élvez a további növekedés és az akvizíciós terjeszkedés, amiről beszéltél?
3: Aktív befektetőként az a célom, hogy a cég növekedjen, és az az út, amit akár a Concorda közösen, akár a befektetőtársakkal közösen meghatároztunk, hogy kilépünk a nemzetközi piacra, hogy további tőkét vonunk be. Én azt hiszem, hogy ez kell, hogy legyen a fő prioritás. Én azt gondolom, hogy most minden lehetőség megvan arra, hogy a vertikál egyfajta profittisztításon átjuttatva a magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket tartsa meg, és azokat fejlessze, gondolok itt a végpontok fejlesztésére, a gyártói kapcsolódásoknak a növelésére, a félkész és kész termékeknek a még magasabb vertikumának előadásának lehetőségére. Tehát azt hiszem, hogy rengeteg lehetőség van előttünk, amit egyébként a cég tevékenysége igényel, vagy akár mondhatnám a zöld energiának a további növelését, ami rendkívül fontos és nagyon trendi téma mai nap. Sok minden jár a fejünkben, sok minden van előttünk, nem merek ma erre egyértelmű választ mondani. Azt hiszem, hogy a legfontosabb talán a növekedés.
1: Beszéltetek intézményi befektetők megszólításáról, amihez természetesen a standard kategória mindenképpen egy plusz hozzáadott értéket jelent. Tervezi a társaság azt, hogy frissíti a középtávú stratégiáját valamikor a következő időszakban? Vannak-e ezzel kapcsolatos menedzsment tervek?
3: Igen, azért is kezdtem azzal, hogy nem csak kategóriát váltottunk, hanem sebességet is. Szeretnénk a középes hosszú távú terveinket átgondolni, pontosan azért, mert ez a kategóriaváltás lehetőséget is ad, a vertikál mérete és számai is azt mutatják, hogy egy újabb fokozatba kell kapcsolnunk, úgyhogy mindenképp szeretnénk átgondolni és újra tervezni a középtávú, hosszú távú terveinket. Megkockáztatom, hogy akár a Concorda közösen?
2: Beszélgetünk erről természetesen.
1: Egy utolsó kérdés, mi kell ahhoz, hogy egy szintet lépő, kategóriát lépő társaság egy ilyen dinamikus növekedés és látható cégméret mellett meg tudja szólítani az intézményi befektetőket?
2: Pont előző kérdéseden gondolkodtam el, és sokáig azt gondoltam, az intézményi befektetők abszolút azt szeretnék, hogy visszaforgatni a pénzt és növekedés. Hát ilyen sztorit mindenképp szeretnének látni, és mögötte sztoriként, hogy merre megy a stratégia. Azért mindig mondják nekem, hogy egy kis osztalék azért nem baj, de igazából azt gondolom, hogy a növekedés a fontos, és hogy ez egy megalapozott történet legyen, és hogy a cég soha ne ígérje túl magát, hanem inkább teljesítse túl, amit megígért.
1: Ilyen szempontból eddig a vertikál track rekordja az egészen kedvezőnek tűnik, úgyhogy várjuk a folytatást. Köszönjük, hogy befáradtatok a stúdióba. Ferenc Kornél, a Vertical Group meghatározó tulajdonosa, és Nagy Gábor, a Concord MB Partners partnere voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
0: Ez még mindig a prémium kategória.

0: prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
1: A Navigator Investments növekedési stratégiáját követve 2026 első fél évében közel került az 5 milliárd forintos árbevételhez, a nemzetközi IFRS standardek szerinti EBITDA eredménye pedig megközelítette a 400 millió forintot. A menedzsment célkitűzéseinek fontos mérföldköveként az idei évben újabb meghatározó akvizícióra került sor a készülék, ipari automatizálás és robotika ágazatban. Vendégünk a stúdióban Jutasi Zoltán, a Navigator Investments igazgatóságának elnöke. Köszöntelek!
2: Szervusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: A féléves jelentésetek szeptember 30-án került publikálásra. Mit érdemes elsőként tudni, mik a legfontosabb üzenetek, illetve számok?
2: Talán az az egyik legfontosabb, hogy az eddigi prognózisainkhoz hasonlóan nagy részben most is hoztuk azokat a számokat, amiket ígértünk, hogyha lehet ezt ilyen plasztikusan megfogalmazni. Azok a tervek, amiket magunk elé tűztünk az elmúlt években, szépen megyünk előre, és akkurátusan dolgozzuk fel a feladatokat, és érjük el. Most már jó 4 évvel ezelőtt mentünk tőzsdére, akkor közel 8 milliárdos tervet publikáltunk, hogy 2026-ra szeretnénk árbevételben elérni. Tehát a szerződési állomány alapján, az idei féléves számok alapján árbevételben a cégcsoport. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy inkább Navigator vállalatként definiáljuk magunkat, hozzuk a számokat.
1: A Navigator csoport életében ez eddig kulcs szerepet játszottak az akvizíciók. Továbbra is ez az akvizíció vezérelt növekedés várható?
2: Nem mondunk le róla, de akvizícióban egy picit lassítunk. A következő 2 évnek én azt hiszem, hogy a legfontosabb feladata azon túlmenően, hogy a belső folyamatainkat optimalizáljuk, egy nagyon erős integrációs folyamaton megyünk jelenleg keresztül, az, hogy piaci oldalon is organikusan növekedjünk. Azzal a portfólióval, azzal a tevékenység halmazzal, amit ma az ügyfeleinknek erősítünk, azzal nagyon komoly esély van arra, sőt talán több, mint esély, tehát én azt hiszem, hogy kijelenthető, hogy jelentős organikus növekedéssel számolunk a következő években.
1: A közelmúltban több beruházást is indított a Navigator, ezekről mit érdemes tudni?
2: Nagyon változik a világ, borzasztó erős piaci helyzetek vannak egész Európában. Nem kell mondanom, szerintem ez itt a rádióstúdióban is naponta elhangzik, hogy az ipari termelés egész Európában, az autóipar visszaesése, ez nagyon komoly kihívás, nagyon komoly problémát jelent sok-sok hazai és egyébként akár régiós vagy európai szintű vállalatnak. Nem titkoltan a Navipro felvásárlással is az volt a célunk, hogy egy olyan szakmai tudást hozzunk be a cégcsoportba, ami megoldást adhat nem csak a saját magunk fejlesztésében, hanem akár mint termék meg tudjunk vele jelenni a piacon. Ugye azt látni kell, hogy az európai vállalatok verseny hátrányának az egyik oka, az mondjuk az ázsiai vállalatoknak a termelékenysége, jóval magasabb termelékenységi fokon tud egy ázsiai vállalat termelni. Elsősorban a munkamorálnak, az ottani vállalati kultúrának, az ottani technológiának köszönhetően ezt piaci szabályozókkal nem lehet kompenzálni. Tehát hosszú távon bármilyen ázsiai vámmegállapodás vagy vámok születnének, azt a versenyelőnyt, amivel egy ázsiai vállalat rendelkezik, egy európaival szemben nem lehet ellensúlyozni. A mi stratégiánk arra épül, hogy egy olyan megoldást adjunk saját magunknak és a piacnak is, amivel ezt ellensúlyozni tudjuk, nevezetesen azt, hogy minden olyan munkafolyamatot, akár a back-office folyamatokban, akár a gyártási, termelési vagy szolgáltatási ágazatban automatizáljunk és támogassuk a kollégáink munkáját valamilyen eszközzel, szoftverrel, robottal, olyan beautomatizált berendezéssel, amivel ezt a verseny hátrányt ledolgozzuk, és versenyképesek tudunk lenni akár az ázsiai vagy más európai vállalatokkal szemben. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az akvizíciónak is, meg az egész jövőképünknek ez egy nagyon fontos szegmense, hogy mi élejárunk az automatizációban, nevezzük nevén a lányzót, amikor nagyon sokan beszélnek akár a politikában, akár a vállalati szektorban arról, hogy Magyarországnak, de Európának is a versenyképességét kell növelni, termelékenység, hatékonyság növekedése van szükség, akkor nagyon ritkán definiálják, hogy ez mit jelent. Hát mi tudjuk, hogy ez mit jelent, és ezekkel a termékekkel, ezekkel a szolgáltatásokkal nem csak házon belül, hanem kifelé is megjelenünk a piacon. Úgyhogy én emiatt optimista vagyok, bár nem könnyű a helyzet, de optimista vagyok a cég stratégiáját, a terveinket és a jövőbeni várakozásainkat illetően.
1: Említetted egy fél mondattal a Navipro akvizíciót. Mit kell tudni erről a vállalatról, illetve miben más profilú ez a cég, mint a Julius Globe, ahol szintén volt K+F tevékenység eddig is?
2: Így igaz, részben kiegészíti az eddigi tevékenységeinket, de én azt hiszem, hogy az a szakmai tudás, az a tapasztalat, ami ebben a cégben van, az tényleg jóval túlmutat azokon a projekteken, vagy azokon a szolgáltatásokon, amiket eddig nyújtottunk. A kettő együtt aztán meg különösen a NaviPro, korábbi nevén EvoPro Systems Engineering Kft., egy nagy múltú régi magyarországi vállalkozás. Nagyon-nagyon sok projekt az EvoPro, most már NaviPro nevéhez kötődik. Ugye, ahogy a felvezetőben is elmondtad, elsősorban ipari automatizációval, robotikával foglalkozik. Nagyon erős szaktudással bíró mérnök kollégák dolgoznak a cégben, elsősorban villamos gépészmérnökök, mechatronikai mérnökök. Gyakorlatilag automatizációs robotikai megoldásokat terveznek, találnak ki, fejlesztenek ki, nagyon sok szimulációs projektet csinál a cég, majd utána gyártjuk le ezeket, most már mondhatom így, és installáljuk, implementáljuk az ügyfeleinknél. Tehát, mint az előbb mondtam, ez a gyakorlati megvalósulása annak a tevékenységnek, amikor arról beszélünk, hogy termelékenység, növelés, robotika, automatizáció, ez a szakembergárda és az a referencia halmaz, vagy az a szolgáltatás halmaz, ami a NaviPro mögött van, azért tudjuk megcsinálni, mert rendelkezésünkre áll az a tapasztalat, azok a projektek, az a tudáshalmaz, amivel ezt valóban meg lehet csinálni, és tényleg lehet a versenyképességet növelni egy-egy ügyfelünknél, vagy akár saját magunknál.
1: Említetted, hogy a NaviPro segíthet a portfólió más cégeinek hatékonyság növelésében, optimalizálásában is. Vannak olyan szinergiahatások, amelyek a NaviPro és a Julius Globe vagy más portfólió cégek közös munkájának eredménye lehetnek?
2: Abszolút, mert amit megcsinálunk házon belül a kollégáinkkal, azt utána piacra visszük, és ott viszont a teljes csapat szaktudására számítunk. Most egy konkrét példát mondjak, a győri üzemünkben, időközben átköltöztünk egyébként Győri barától Győrbe az Audi mellé az ipari parkba. Ez egy modern, nagyon szép új csarnokkal és kiszolgáló egységekkel rendelkező ingatlan együttes. Ott például a Julius Globe-ban dolgozó mérnök kollégák és az ottani munkatársak együtt dolgoznak a NaviPro-s kollégákkal azon, hogy a korábbi gépeinkhez is olyan berendezéseket installáljunk, építsünk meg, amik szinte teljesen le tudják automatizálni azt a gyártást, amit korábban csak kézi munkával tudtunk elvégezni. Konkrétan olyan berendezéseket állítunk be a meglévő megmunkáló központok mögé, ahol a kollégáink eddig azzal foglalkoztak, hogy egy munkadarabot behelyeztek a gépbe, fölprogramozták, elindították a munkaprogramot, amikor elkészült, kivették, visszavitték, beszállították a raktárba. Most egy paletta rendszerre pakoljuk fel ezeket az alkatrészeket, és például egy robotkar az, ami beemeli a munkatérbe, és gyártja le az alkatrészt a gép, és nem pedig mechanikusan egy kolléga pakolja be ezeket az alkatrészeket a gépbe. Ez többek között azt eredményezi, hogy az eddigi egy műszakról három műszakra tudjuk fölvinni a termelést azonos létszámmal. Én nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy ez nem létszám csökkentés miatt jó, hanem tényleg termelékenység növekedés miatt. Tehát azonos létszám mellett, ha egy műszak helyett három műszakba tudunk dolgozni, ha a kolléga az alatt az idő alatt, amíg a gép dolgozik, elő tudja készíteni a következő 10 munkadarabnak a programját és a felkészítését ezekre a berendezésekre, akkor a gépnek a teljesítménye mondjuk a korábbi 35-40%-os kihasználtságról akár 60-70-80%-ra is fel tud menni. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogyha ezen a szemüvegen keresztül nézem, akkor például ez jelenti az én értelmezésem szerint a termelékenység növekedést, hogyha ezzel meg tudjuk duplázni azt az effektíve készterméket, amit a gyárból ki tudunk hozni, csak azzal, hogy technológiát építünk be és implementálunk, anélkül, hogy ehhez egyébként jelentős létszámbővítést és jelentős beruházást kéne végrehajtani. Tehát ezek a berendezések arányaiba, amiket oda beépítünk, implementálunk, töredékébe kerülnek, mint amit hoznak termelékenység javulásba. Na én ezt hívom termelékenység és hatékonyság növelésnek.
1: A NaviPro vételárát részben saját részvényekkel egyenlített ki a navigátor. Mi volt ennek a jelentősége, illetve mit lehet még tudni a tranzakció részleteiről?
2: Hát ezt már nagyon régen szerettük volna megcsinálni a kollégákkal, ugye már sokat beszéltünk, hogy milyen jó lenne, ha végre lenne egy olyan ügylet, ahol saját részvénnyel tudunk fizetni, mert hogy ez mindenkinek jó, ugye rendelkeztünk egy elég jelentős saját részvénycsomaggal, így nem kellett többek között tovább higulni a részvényeseknek, így nekem sem. Másrészt pedig azért ez egy nagyon komoly elkötelezettséget jelent a vevők részéről is. Ugye annyiban más a NaviPro, hogy a többi tranzakciónál többségében mi az alapító tulajdonosoktól úgy vettük meg a céget, hogy ők kiszálltak a működésből, nem jöttek velünk tovább. értelemszerűen azért, mert hogy nyugdíjkorúak. Tehát akár Rász Gyula, nagyon kedves barátom, most már talán mondhatom, a Julius Gob esetében nagyon tisztelem, tényleg elképesztő, amit az elmúlt 10 évben a lányával, az Erikával végigcsináltak. Velük ugye úgy számoltunk el, hogy kifizettük őket. Erika még egy darabig velünk dolgozott, de Gyula nem sokkal azután, hogy megvettük a céget, nyugdíjba ment, és nem dolgozik már napi szinten operatívan. Számítunk rá, beszélgetünk vele, sokszor kikérem a véleményét, de nem napi szintű operatív munkát végez számunkra. Ellentétben a Naviproval, ahol a Navipronak a tulajdonosi szerkezetében több kisebb pénzügyi befektető is volt, és a menedzsmentből 4 kolléga részvényes volt, és ők aktívan részt vettek a cég életébe, és ők mondjuk ilyen vagy korombeli, vagy nálam fiatalabb mérnök kollégák, és nekik az volt az érdekük, hogy ez a cég fejlődjön, növekedjen tovább. És tettünk egy olyan ajánlatot, hogy oké, megveszük a céget, de igazán nekünk is, meg nekik is akkor érdekes ez az egész együttműködés, hogy ha együtt sírunk, együtt nevetünk, hogyha a cégnek jól megy, akkor ők is nagyon jól járnak, ha valami miatt kevésbé jól sikerül egy adott év, akkor ők is kevésbé járnak jól, és ezt tetszett, nekik elfogadták, úgyhogy úgy tudtunk megállapodni, hogy azok az aktív tagok, akik egyébként menedzsment tagként benne vannak a cégben a mai napig, és hosszú távon is számítunk rájuk, ők részvényessé váltak, és jelentős részt berészvénnyel fizettük ki őket a Navipro üzletrészekért.
1: Hogy néz ki jelenleg a cégnek a rendelésállománya, amit a közelmúltban kezdtetek el rendszeresen publikálni, illetve hogy oszlik el ez a különböző leányvállalatok között, amennyiben erről megoszthatsz részleteket?
2: Negyed évente tesszük közzé a Navigátornak a rendelésállományát. Pontosan azért tesszük ezt, hogy megmutassuk azt is a részvényeseknek, a befektetőinek és a piacnak, hogy más módon közelítünk a piachoz, mint egy átlag magyar ipari termelő vállalkozás. Hogyha a konkrét számokat nézzük, akkor első negyed évben 1,3 milliárd volt, és a fél évkor 2,2-2,3 milliárdra, tehát 70% fölött nőtt a rendelésállományunk. Az akvizíciónak köszönhetően ma már talán azt is mondhatom, hogy a nagyon erős kereskedelmi csapatunknak köszönhetően 140 fős létszámunk volt, 15, sőt talán több is valamilyen módon az ügyfél ajánlatadásba, szerződéskötésbe és kiszolgálásban dolgozik. Ezzel a csapattal 500 ügyfelet szolgálunk ki napi szinten, tehát nagyon sok az az ügyfél, akivel kapcsolatban vagyunk, ezeket fel kell dolgozni, le kell kezelni, és a többi, és a többi. És azért tartjuk fontosnak a rendelésállományt, mert ennek köszönhető az, hogy folyamatos, stabil munkája van a cégünknek. Ellentétben nagyon sok hazai KKV-val, sok cég küzdik most azzal, hogy a termelékenységi problémák, ahogy már erről szó volt, sok az olyan, főleg ipari termelővállalat, aki néhány ügyfeles, és ezért, hogyha ott gond van, akkor a cégnek is gondja van. És most ugye tetézte még ezt a forint árfolyam, tehát nagyon sok cég vesztett a versenyképességéből, egyszerűen azért, mert ugyanazon az áron kell előállítani a valamit, és hát 10%-kal olcsóbban kéne eladnia, mint tavaly. Még akkor is euróban ugyanannyit kap érte. Ezt nagyon sok cég nem tudja kompenzálni. Mi ezekre tudunk megoldásokat, tesszük is, és emiatt ez visszaköszön a megrendelésállományunkban is. Ma már 2 nagy ágazatunk van, amiben dolgozunk. Az egyik ez az alkatrész szerelvény ágazat. Ez egy, hát ha lehet azt mondani, recurring, ilyen visszatérő üzlet egyébként, mert az ügyfeleink, akikkel együtt dolgozunk, rendszeresen rendelnek alkatrészeket, részegységeket, ezeket legyártjuk, leszállítjuk a számunkra. Nagyjából ez az árbevételünknek azért kicsit több, mint a felét adja, ez az ilyen 8 milliárdos árbevételből körülbelül 4-5 milliárd forint éves szinten. És a másik rész az projekt alapú. A Navipro ma elsősorban projekt alapú cégként működik, ebben benne vannak kisebb-nagyobb projektek, nagyon sok néhány 10 milliós, 100 milliós projekt, de vannak milliárdos nagyságrendű projektek is, amit a társaság produkál. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy azért ez volatilis is tud lenni, tehát van, amikor mondjuk nagyobb projektek kifutnak, akkor ez visszább tud esni, aztán megint nő, hogyha megnyerünk nagyobb projekteket. Olyan üzleteket tárgyalunk, jelenleg ajánlatadási szakaszban vagyunk, amik az 1 millió eurótól a 10 millió euróig szórnak. De azon is dolgozunk egyébként pont a Navipro esetén, hogy olyan szolgáltatási szegmens dolgozzunk ki, és áruljunk, egyébként ezt el is kezdtük, ahol ott is a folyamatos árbevétel aránya egyre nőjön az árbevételünkből. Egy kicsit úgy tudnám ezt jellemezni, mint amikor egy informatikai cég az informatikai projektek mellé elkezd IT outsource-szal foglalkozni, lásd mondjuk Gloster, hogy ott a Viktorék nagyon fontosnak tartották azt, hogy elmenjenek az informatikai szolgáltatások irányába, és folyamatos recurring árbevételt minél nagyobb volumenbe tudjanak realizálni. Úgyhogy nálunk is ez egy nagyon fontos szempont, de azért nem ugrunk el a nagy projektek elől sem. Most azon dolgozunk, hogy mindezeket organikus növekedéssel tudjuk továbbvinni, és úgy tudjunk növekedni, hogy ne csak akvizíción keresztül, hanem már a saját kereskedelmi csapatunk és a szolgáltatásaink teljesítményén keresztül is növekedjen a cég.
1: A legutóbbi beszélgetésünk során említetted, hogy a Navigator Investments megcélozza a BÉT standard kategóriájába való bekerülést is. Hol tart ez a folyamat, illetve milyen további lépések vezetnek ehhez?
2: A standard kategóriába lépésnek az egyik alapvető feltétele az IFRS szerinti könyvvezetésre történő átállás, hogyha valaki figyelmesen megnézi a féléves, vagy akár a tavalyi éves, vagy akár az előtte lévő féléves beszámolónkat, mi folyamatosan publikáljuk az IFRS szerinti üzleti teljesítményünket, eredményeinket is, nem véletlenül, egyszerűen azért, mert elem érdekünk, hogy megmutassuk a valós teljesítményét a cégeinknek. Sajnos a magyar számvitel egy ilyen tőkekonszolidációs különbözettel számol, ami azt jelenti, hogy ha fölvásárol valaki egy cég, és azért fizet X forintot, ami a könyv szerinti értékének mondjuk akár háromszorosan, akkor a kettő közötti különbözetet folyamatosan amortizálni kell. Mi most már ott tartunk, hogy a felvásárlások miatt 201 néhány millió forintos eredményromlást kell elszámolnunk számvitelileg, magyar számvitel szerint. Szerintem ennek semmi köze a valósághoz. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogy az ingatlanát valaki a piaci ár és a könyv szerinti érték között azt mondaná, hogy nem veszi figyelembe a piaci értéket semmilyen szempontból. Van egy növekvő vállalatcsoport, miért amortizálni? Nem. Tehát teljesen illogikus. Na ez okoz nálunk már egy nagyon nagy különbséget. Tehát nekünk az IFRS-re való átállás az egy, nem is azt mondom, hogy lehetőség, hanem kötelezettség, mert teljesen torzképet mutat a magyar számviteli szabályok szerinti cég eredményesség. Emiatt mi közé tesszük az IFRS-es számainkat. Ez nem azt jelenti, hogy IFRS-ben könyvelünk egyenlőre. Az lesz a következő lépés, ezt kell meglépni. Azért ez nagyon sok plusz feladattal jár, tehát hogyha IFRS számviteli szabályok szerint kell könyvelnünk, ahhoz a gazdasági csapatnak megint egy nagyobb teljesítményt kell letenni az asztalra, mert hogy teljesen más elvek alapján kell a könyvvezetésünket elvégezni. Ez lesz a következő lépés, tehát ezt fogjuk megcsinálni a közeljövőben, hogy nem csak IFRS szerint publikálunk, hanem már azt szerint is fogunk könyvelni, és ezt követően fogjuk majd a standard kategóriába lépést megtenni. A jó hír az az, hogy a technikai feltételek itt adottak, ami még jó, hogy a tőzsde is egyszerűsítette ezeket a szabályokat, ezeket a feltételeket, de azért ez feladat, ez munka megint csak, úgyhogy bízom benne, hogy ez a ütemtervnek megfelhalad.
1: Végezetül vessünk egy pillantást a Navigator árfolyamára. Az elmúlt hónapokat jellemzően 100 és 110 forint között töltötte. A menedzsment részéről, hogy látjátok az értékeltségét, tükrözi ez az árfolyam a valós értékét a cégnek?
2: Az, amit elemzést készítettek a cégről, ugye az egy jóval magasabb árfolyamot mondott ki, 200 forint körül tett a Kalivodának az elemzése a rendelkezésre álló információk alapján az, hogy körülbelül hol lehetne a piaci árfolyam a Navigator papíroknak. De hát az X-tenden vagyunk, meg hát a magyar tőzsdén vagyunk, azért itt egyrészt jóval lassabban kereskedi le a piac, másrészt pedig azért jóval alacsonyabb a forgalom. Erre ugye mindig szoktunk utalni, hogy az is egy komoly célunk, hogy egyrészt a részvényesek számát, másrészt a részvény forgalmát növeljük. Ugye ahhoz, hogy ez a célát teljesülhessen, ahhoz a fundamentumokra is szükség van. Ahogy eddig jelentős növekedést produkáltunk a céggel, árbevételben, jövedelmezőségben is, azt gondolom, nem értük el azt, amit én mondjuk személy szerint szerettem volna. Sokokból euró árfolyam, termelékenység és a többi, de ezen előteljesen dolgozunk. A következő két évnek pontosan az organikus növekedésen és a hatékonyság javuláson keresztül az kell, hogy legyen a fő drivere, hogy ezeket a célokat, ezeket a célszámokat elérjük. Nevezetesen, ugye azt mondtuk, hogy ez a 8 milliárd körül, ami a 22-23-24 millió euró, attól függ, hogy ugye milyen árfolyamon számolunk, hogy ezt szeretnénk elérni 2026-ra. A következő két évre azt tűztük ki célul, hogy 35 millió eurós forgalmat elérjünk. Én azt gondolom, hogy ahogy eddig is olyan számokat mondtunk, amiket tudtunk teljesíteni, ezt el kell tudnunk érni, de azért ez egy nagyon nagy növekedés. És azok, amikről beszéltünk, beruházások, automatizációt, az pedig jelentősen kell, hogy a jövedelmezőséget javítsa. Tehát nagy projektek, amiket szeretnénk elnyerni, termelékenységjavulás és dinamikus, organikus növekedés. Remélem, hogy a következő egy-két évben még olyan üzleti számokat és olyan teljesítményt tudunk letenni az asztalra, ahol nagyobb figyelem fogja övezni a Navigator részvényeket, ebből kifolyólag a piac. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb lekereskedi ezt, és elérjük azt az árfolyamat, amit mondjuk az elemzői piac is gondol a Navigatorról.
1: Köszönjük a beszélgetést Jutasi Zoltánnak, a Navigator Investments igazgatósági elnökének.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kérjük, ne felejtjék, hogy az elhangzottak nem testesítenek meg befektetési tanácsot. Köszönjük a figyelmet.
0: Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
5: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Budapesten lassú a haladás a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól, a Váci úton és a Kerepesi úton a nagyobb csomópontoknál. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinte a Huszt utcai lakótelep, az Örsvezér tere felé pedig kihagyja a Miskolci utca Csömöri út megállót. Ma este 10 órától lezárják Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjárót karbantartás miatt, várhatóan holnap hajnalig. A 135-ös autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, több megálló kimarad. Délután 6 óráig N60-as, nosztalgiafogaskerekű közlekedik a Városmajor és a Széchenyi-hegyi gyermekvasút között. Futóverseny előkészületei miatt már lezárták a Pázmány Péter sétányt, várhatóan vasárnap este 8 óráig. A 107-es autóbusz terelve jár, a 153-as és a 154-es autóbusz pedig rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégén lezárása kell készülni a budai alsó és felső rakparton, a pesti alsó rakpart teljes hosszán, a Fővám tér, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart útvonalon, valamint vasárnap az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Népfürdő utcában és az Árpád-Fegyelem útján is. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Hamarosan ismét telefonon egyeztet egymással Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mondta az orosz sajtónak. Peszkov szerint egyelőre nem ismeretes, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai diplomaták még október folyamán elutaznak-e Oroszországba. Peszkov azt mondta, mindig örömmel fogadják őket Moszkvában, Putyin pedig mindig kész találkozni velük. Szankciókat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen Donald Trump amerikai elnök. Mindez néhány órával azután történt, hogy a testület egyik korábbi bírájának, Navi Pillay dél-afrikai jogásznak ítélték oda az idei Nobel békedíjat. Trump elnök soha nem fogja megengedni, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság amerikai állampolgárok ellen indítson büntető eljárást, ezt az amerikai külügyminiszter jelentette ki. Marco Rubio hangsúlyozta, hogy a szankciók bevezetésével megtiltják a pénzügyi tranzakciókat a szerintük törvénytelenül működő bírósággal, elvágják annak pénzügyi forrásait és megbénítják a működését. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelében a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége. A levélben felhívták a figyelmet arra, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 6 éve változatlanul évi 166.600 forint. Így a tanulmányi ösztöndíj minimális összege a normatíva 5%-a, havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. December 31-ig literenként 25 forinttal csökkenti a gázolaj jövedéki adóját a kormány a fuvarozók részére. Ők az érintett összeget a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan visszaigényelhetik. Vitézi Dávid bejelentése szerint a lépés 6 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a kormány szigorítja az útdíjak ellenőrzését, illetve napirenden van a kamionstop hétvégi szabályainak átnézése is.
0: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,3%-os emelkedéssel 141.671 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 41,7 milliárd forint volt, a vezető papírok elősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal nőtt 5055 forintra, az OTP 6,4%-kal emelkedett 40.300

0: Caron 1%-kal került feljebb, Milánó 9-tized, Madrid 6%-kal korrigált felfelé. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 6-tized, az S&P 500-os 4-tized, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-kal került feljebb, $91.98-re, a Brent jegyzési ára 0,3%-os pluszban $104.56-en. Egy uncia aranyért 1,4%-os erősödés mellett $4,215.30 kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A német Rheinmetall védelmi ipari konglomerátum leányvállalata vásárolja meg a csődbe ment romániai hajógyárat, a Damen Shipyards Mangaliát. A cég értékesítésére kiírt korábbi 4 árverés sikertelenül zárult, az 5. árverésen a Rheinmetall a kikiáltási árral megegyező összeget 138 millió eurót ajánlott, amelyet a felszámoló biztos elfogadott. A vállalatnak az évelején még mintegy 1000 dolgozója volt. A Mangaliai a legnagyobb romániai hajógyár, és európai szinten is jelentős, a telephelye 1 millió négyzetméter, a termelési kapacitása évi 3,5 millió munkaóra. Az, hogy a hajógyárat a Rheinmetall vásárolta meg, nem meglepetés, a bukaresti kormány ugyanis idén 920 millió euró értékben kötött megállapodást a német vállalattal 4 hadihajó építésére. A szerződés értelmében a hajókat, 2 őrhajót és 2 búvárak szállítására szolgáló torpedónaszádot a Fekete-tengeri kikötőváros Mangalia hajógyárában kell megépíteni.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig napos derült időnk lesz, az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet, hajnalban majd napközben elszórtan várható csapadék, holnap estétől az országban már sok felé eshet az eső. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 12 fok között alakul, holnap napközben 17 és 22 fok közé melegszik majd a levegő. Aki esetleg abban gondolkodna, hogy a hazai álló vagy folyóvizeket felkeresi fürdőzés céljából, a folyók már nagyon hidegek és a tavak is hűlnek, a Balaton vize 16, a fertőtője 19 fokos, a Tiszatóban is 17 fokot mérnek. A tengerek még viszonylag kellemesek, a földközi tenger Antáliánál Törökországban 26 fokos, a Côte d'Azur partjainál Franciaországnál 23 fokos, az Adriai tengernél 22, illetve 23 fok között váltakozik a víz hőmérséklete.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, ez a nap vendége, és vendégünk ezúttal Nagy Angelina, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Kóráról fogunk beszélgetni, méghozzá Kóra és Ukrajna viszonyáról. Lesz itt Dél-Kóra, de Észak-Kóra is. Talán kezdjük a legfrissebben, hogy úgy tűnik, hogy az ukránok annyira nem tudom, elrúgták a pöttyöst, hogy visszavonják a dél-koreaiak a kijevi nagykövetüket. Méghozzá ez egy korábbi ügyre vezethető vissza, amikor Zelenszky elnök talán egy kicsit túl könnyelműen kikotyogta, hogy ők az észak-koreai hadifoglyokat, akiket Kurszknál fogtak el, őket végül Dél-Koreába engedték, hogy menjenek, mert nem akartak hazamenni. Valóban ez az ős indoka annak, hogy a két ország viszonya most megromlott, vagy van a háttérben más is?
3: Természetesen ez egy összetett és azért más elemekkel is kiegészülő problémakör és konfliktus góc, azonban igen, eredetileg ennek a két észak-koreai hadifogolynak a Dél-Koreába repatriálása kapcsán alakult ki ez a diplomáciai botrány, ez a csörte a dél-koreaiak, illetve az ukránok között. Ugye itt nem csak azt illetően van egy egyetlen értés, hogy Zelenszky elnök ezt nyilvánosan felfedte, hanem azt is sérelmezik a dél-koreaiak, hogy az ukránok kétségbe vonják azt, hogy egyáltalán volt egy megállapodás azt illetően, hogy ezt titokban tartják. A dél-koreai elnök ki is fejezte, hogy Zelenszky ugye hazugot csinált belőle, és ez nagyon, nagyon nincs a dél-koreák ínyére, hogy egy ilyen érzékeny kérdéskör, amit ők mindenképpen szerettek volna fű alatt, mindenképpen szerettek volna nem a nagy nyilvánosságban intézni, hiszen azért ennek nagyon sok szereplője, sok komponense van, ugye Észak-Korea, Orosz-

0: ország. Ezért az, hogy ezt ilyen nyilvánosan kiteregették, ez azért egy elég kényelmetlen helyzetbe hozza Dél-Koreát mind nemzetközi szinten, mind pedig belpolitikai szinten, hiszen azért ugye a dél-koreai elnököt, akinek egyébként is nem túl magas most a támogatottság, a népszerűsége, azért ez nehéz helyzetbe hozza a társadalom előtt, hogy egy ilyen titkolni akart ügy ez így kibukott.
1: Az, hogy észak-koreai katonák Dél-Koreába mennek, azért is érzékeny kérdés, mert így nehezebb garantálni a biztonságukat, tehát előfordulhat az, hogy pusztán emiatt az információ miatt, hogy ez megtörtént, az észak-koreai titkosszolgálat esetleg keresni kezdi őket, vagy valami történik velük?
0: Abszolút lehet ennek egy ilyen nagyon egyszerű és magától értetődő biztonsági vonulata is. Mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy azért az észak-koreaiak előtt ez nem maradna egyébként rejtve, hogy mi lett ezekkel a katonákkal, de igen, egyébként ez feltétlenül felmerül, mint biztonsági kockázat, az, hogy akkor ez most egy nyílt információ, hogy ezek a katonák, ezek ott tartózkodnak, és nyilvánvalóan nem örülnek ennek a biztonsági kockázatnak, ami most felmerült az ügy kapcsán. Azonban vannak ennek egyéb vonulata is. Annak biztosan nem örülnek, hogy egy olyan időszakban, amikor a dél-koreai kormány nagyon szeretné elősegíteni a feszültségcsökkentést Észak-Koreával, és nagyon szeretné azt elősegíteni, hogy Washington és Pyongyang között legyen valami kapcsolatfelvétel, legyenek tárgyalások, és egy kicsit lehessen a koreai félszigeten csökkenteni a feszültségeket, kicsit lehessen konstruktív viszonyt kialakítani a két Korea között, hogy ebben a kontextusban van egy ilyen ügy, ami biztosan nem tetszik Észak-Koreának, hogy ugye Dél-Korea ugye átveszi, elfogja ezeket az észak-koreai hadifoglyokat, és hát minden bizonnyal fontos információkat fognak tőlük szerezni, tehát hogy ebben egészen biztosak lehetünk, hogy ez egy nyilván információértékkel és egy információszerzési célra, nem csak humanitárius célra veszik át ugye ezeket a katonákat, úgyhogy ennek biztosan nem örülnek, hogy ugye a saját értelmezésükben az ukránok bekavartak a koreai félsziget ügyébe. A dél-koreai diplomácia egyébként is szereti leválasztani a különböző ügyeket egymásról, nem szeretik ezeket összemosni, és ez nagyon nincs, és ezt ki is fejezték hivatalosan is, hogy nagyon nincs ínyükre az, hogy saját értelmezésükben Zelenszkij, illetve az ukrán vezetés az negatívan járul hozzá a koreai félsziget dinamikáihoz.
1: Egy kicsit egyébként furcsa helyzetben van Zelenszkij, mert ugye nagyon nagy kényszerben van az a kapcsolatban, hogy milyen szövetségesektől, vagy egyáltalán milyen támogatóktól kaphat fegyvert az oroszok elleni háborúban. Nagyon számított a dél-koreai esetleges fegyvertámogatásra. Úgy tűnt, hogy a dél-koreaiak egyébként támogatók Ukrajna védelmi háborújával kapcsolatban, de hát nyilván a dél-koreaiaknak is vannak saját érdekeik. És hát volt az ügynek egy érdekessége még az elmúlt napokban, hogy hirtelen előkerült az, hogy nyáron mit csinált Dél-Korea, ez a Tudom, mit tettél idén nyáron című variáció jött elő, hogy sok kőolaj bizony dél-koreai kikötőkön keresztül ment Oroszországba, mert hogy most az a furcsa helyzet van, hogy az orosz finomítók elleni ukrán dróntámadások annyira sikeresek, hogy egy csomó kapacitás kiesett, és így próbálnak dízelolajhoz jutni az oroszok. Bármit vállalt ezzel kapcsolatban Dél-Korea, hogy akár ő is szankciókat tart fenn Oroszországgal szemben, vagy ez a tipikus van rajta sapka, nincs rajta sapka esete, tehát hogy valamit mondaniuk kellett az ukránoknak, amiért így cselekedtek.
0: Dél-Korea egyébként egy igen kiterjedt szankciós rezsimet tart fenn Oroszország ellen, csatlakozott a nyugati szankciókhoz, el is ítéri Oroszországot, és egyébként nagyon sok, tehát 1402 cikkre vonatkozóan tart fenn exportkorlátozást, mind katonai felhasználású eszközökre, mind pedig ilyen kettős felhasználású eszközökre, amik elméletileg ugye civil felhasználásúak lennének, viszont nagyon könnyen átfordítható katonai felhasználásúval. És ennek következtében 60%-kal csökkent a dél-koreai export Oroszország irányába, tehát ők ezt egy igen nagy vállalásnak gondolják eddig is. Azonban azért azt is láthatjuk, hogy Dél-Korea azért pragmatikusan gondolkodik ezzel kapcsolatban, és például az olyan dolgokat illetően, mint például az energiahordozók, azért nem csatlakozik ész nélkül idézőjelben a nyugati partnerekhez, hanem a saját érdekeit is mérlegeli, illetve azt is mérlegeli, hogy azért Oroszország ugye nem egy olyan szomszédja, amelyiket nagyon okos teljesen felmérgesíteni és teljes mértékben elidegeníteni, tehát sem a gazdasági racionalitás nem indokolja, sem pedig ugye ez a nagyon összetett kapcsolati mátrix, ami Kelet-Ázsiában létezik. Dél-Koreában nincsenek exportkorlátozások a dízelnek az exportjára vonatkozólag, tehát igazából nincsen olyan dél-koreai szankció, amit megsértett volna Dél-Korea, amennyiben ő Dél-Korea által finomított dízelt exportált Oroszországba. Nyilván ugye ez azért is került nyilvánosságra az ügy, mert hogy azért kellemetlen. Tehát összességében rá lehet mondani azt, hogy azért ez az Oroszország szankcionálásának a nagy elvéhez, a nagy nyugati elvéhez és ehhez az erőfeszítéshez, hogy Oroszországot a háborújának a fenntartásában akadályozzák és korlátozzák. Tehát hogy ezzel nehezen összeegyeztethető, vagy legalábbis nem néz ki jól, tehát hogy okoz némi nemzetközi arcvesztést. Nyilvánvalóan egyébként Dél-Korea nem az egyetlen olyan ország, amelyik azért fenntart kereskedelmi kapcsolatokat, hogy exportál Oroszországba, vagy importál Oroszországból. Tehát, hogy például az egyébként Oroszország elítélésében nagyon hangos Japán is, aki ugye még az elkötelezettek tetrekész a koalíciójához is, európai koalíciójához is csatlakozott, ő is kénytelen LNG-t és kőolajat exportálni Oroszországból. Ugye egész egyszerűen azért is rá vannak szorulva erre Oroszországra energiahordozók terén a kelet-ázsiai országok, mivel ugye a közel-keleti helyzet miatt, a hormuci szoros lezárása miatt, ugye ez a nagyon fontos szállítmányozási útvonal, ez kiesett, és ebben a kontextusban még inkább rá vannak szorulva az orosz energiahordozókra és kereskedelemre. Tehát igazából ezen a téren, ahol nagyon fontos ezeknek az országoknak, ott azért inkább a pragmatizmust választják. Tehát ilyen értelemben Dél-Korea ugye azt úgy kommentálta az esetet, ugye mind a külügyminisztérium, mind pedig az elnöki hivatal egyébként megszólalt, hogy egyrészt nem mutatható ki egyelőre az, és még kivizsgálások kell, hogy következzenek azzal kapcsolatban, hogy vajon Dél-Korea által finomított dízelolajról van-e szó, és hogy ezekkel töltötték-e fel ezeket a tankerhajókat, avagy sem. De egyébként, hogyha az lenne, akkor azzal sem lenne igazából probléma, ezzel nem sértett meg semmilyen exportkorlátozást Szöul.
1: Arról nem is beszélve egyébként, hogy ha már Japán említette, Japán gyakorlatilag mind a mai napig háborúban áll, idézőjelesen Oroszországgal, nincs második világháború utáni béke, ehhez képest van gazdasági kapcsolat. Meg gondolom, nem egyirányú utca az energetika, tehát amikor nagyon kellett az ázsiai országoknak energiahordozó, akkor tudtak onnan venni. Most, hogy Oroszországnak kéne, ezért van egy, nem tudom, kereskedelmi viszontszívesség, de nyilván bonyolultabbak ezek a kapcsolatok, meg hát egyáltalán nem biztos, hogy feltétlenül saját kőolajról van szó, vagy saját rendelésről.
0: És egyébként is nyilván nem lehetünk azzal kapcsolatban naívak, hogyha ha Dél-Korea nem exportálta volna ugye ezt a dízelolajat Oroszországba, hát akkor máshonnan beszerezték volna. Tehát, hogy valószínűleg azért ugye bármennyire is az a hivatalos ukrán narratíva, vagy legalábbis ami eddig megjelent ezzel kapcsolatban Kijev részéről, hogy ezzel aláásták az ukrán offenzívát, ami ugye arra irányult, hogy ugye Oroszországnak kellemetlenkedjenek. Hát ez azért, hogy ennyit kellett importálni, ez már eleve egy kellemetlenség, és nyilvánvalóan, hogyha nem Dél-Koreából importálják, akkor importálják máshonnan, akkor importálnak többet Indiából, illetve egyéb helyekről. És hát Dél-Korea ugye, aki hát nincsen könnyű gazdasági helyzetben, ugye főleg a közel-keleti válság miatt sem, és egyébként sem, neki igenis jól jött az, és fel is mentek a dél-koreai finomító vállalatoknak a részvényei, nyáron ugye kilőttek. Neki az egy öröm volt az örömben, egy kivételesen jó helyzetet eredményezett az, hogy ugye ennyi finomító kapacitás kiesett, és igazából felértékelődtek a dél-koreai finomítók. Ugye ezt nem egy közismert tény kifejezettem, hogy nem sokat gondolunk arra, hogy Dél-Korea egyébként a 5. legnagyobb finomító nemzet a világon, úgyhogy nekik ez a nyári helyzet, ez ebből a szempontból sok gazdasági nehézség ellenére ez jól jött, úgyhogy igazából pestiesen mondva hülyék lettek volna ezt nem kihasználni.
1: Hogy jön akkor az a képbe, hogy Dél-Korea a világ egyik legnagyobb, vagy legfejlettebb fegyvereket gyártó nemzete is. Ez is talán Magyarországon nem annyira ismert. És hát a lengyelek rengeteg fegyvert rendeltek tőlük, majd valószínűleg érkezik is, de Ukrajna felé nem értékesítenek, vagy legalábbis hivatalosan nem értékesítenek. Kihagyják ezt a gazdasági zicsert, vagy jó okuk van arra, hogy ne értékesítsenek Ukrajna felé? Még azelőtt sem történt ilyen értékesítés, hogy most összevesztek volna diplomáciailag.
0: Igen, jó okuk van arra, hogy nem használják ki ezt az esetlegesen felmerülő lehetőséget. Megint csak egy mátrixban, egy kapcsolati mátrixban lenne értelmezendő egy ilyen lépés. Dél-Korea és Oroszország között ugye az ukrajnai háborút követően eléggé megromlott a viszony, hogy egyébként is egy elég összetett viszonyról van szó. Azonban az ukrajnai háború után, ugye amikor Dél-Korea elítérte Oroszországot, és pláne amikor ugye észak-koreai katonák jelentek meg Kurszkban, és Észak-Korea és Oroszország együttműködése az mindegen eddiginél erősebb lett, akkor ez még inkább megkomplikálta a viszonyt, és hát egy rendkívül terhelt időszakát éljük most a dél-koreai orosz viszonynak. Azonban vannak vörös vonalak, amelyeket a felek egymás felé lefektettek. Az egyik vörös vonal, a dél-koreai vörös vonala az, hogy nem szeretnénk, hogyha Észak-Korea olyan nukleáris technológiákhoz jutna ugye a háborúban nyújtott támogatásáért cserébe, amelyek révén fejlesztette a nukleáris arzenáját, és amelyek révén megszerezné a nukleáris válaszcsapásnak a képességét. Ugye Észak-Korea rendelkezik a nukleáris triádnak az első lábával, tehát képes ballisztikus rakétákat, ugye nukleáris töltettel rendelkező ballisztikus rakétákat kilőni. Azonban ugye a helyzetén még inkább javítana az, hogyha lennének olyan képességei is, amelyekkel válaszcsapást is tudna mérni arra, aki esetlegesen megtámadja. Tehát, hogyha ezzel is rendelkezne, akkor, hogyha tegyük fel, megsemmisítenék az észak-koreai nukleáris arzenát, kilőnék mondjuk az összes nukleáris töltetet, bár nyilvánvalóan nem úgy tartják, hogy akkor így egyszerre egy mozdulattal ki lehessen ezeket iktatni, de akkor lenne mondjuk egy olyan nukleáris töltettel felszerelt tenger alatt járójuk, ami még akkor is tudna válaszcsapást mérni ugye az ellenségeikre, amikor már esetlegesen teljes Észak-Koreát lebombázták. Tehát, hogy azért érezzük azt, hogy stratégiailag ez mekkora szintlépés jelentene. Ezt ugye Dél-Korea nem akarja, hogy ez bekövetkezzen, és egy világossá tett, az oroszok felé egy világossá tett vörös vonal az, hogy értjük, hogy most Észak-Korea egy felértékelt partner, értjük azt, hogy a támogatásáért cserébe fog dolgokat kapni, értjük azt, hogy elsőlegesen katonai technológiát szeretne kapni, viszont szeretnénk, hogyha ezeket a vörös vonalakat nem lépnétek át akkor, amikor támogatjátok. Ezért az oroszok inkább drón technológiákkal, ilyesmi műholdas technológiákkal segíti. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezeket a vörös vonalakat nagyjából be is tartja Oroszország. Viszont ugye Oroszországnak is van egy vörös vonala Dél-Korea felé, ez pedig az, hogy Dél-Korea nem fegyverzi fel Ukrajnát, tehát nem ad át olyan fegyvereket Ukrajnának, amelyek halált okozó, tehát rendes fegyverek, rakéták, vagy rakétahátító rendszerek, tankok, stb. Tehát eddig dél-koreai támogatás Ukrajna felé, az kimerült ugye a humanitárius segítségnyújtásban, olyan eszközöket adtak át, amelyek nem fegyverek igazából, hanem mondjuk aknátlanítani rendszerek, sisakok, tényleg olyan eszközök, amelyek inkább a humanitárius segítségnyújtás kategóriájába tartoznak. Dél-Korea számára ezért fontos az, hogy ezeket a vörös vonalakat tiszteletben tartsa, és nem akarja felmérgesíteni az oroszokat, és elérni azt, hogy akkor Oroszország úgy döntsön, hogy ja, rendben, hogyha ti fegyvereket adtok el Ukrajnának, akkor mi felhasználjuk Észak-Koreát ellenetek, és akkor mi is felfegyverezzük Észak-Koreát.
1: Itt említette a nukleáris triádnak az egyik részét a tenger alatt járó, csak ugye, hogy teljes legyen a kép, a harmadik az a stratégia bombázó lenne, amiből mindig szinte egy a levegőben van, de hát nincs ekkora területe Észak-Koreának, hogy ennek legyen értelme ránézése, tehát ezt a lábat gondolom nem fogják soha kiépíteni. Lehet titokban tartani egyébként adott esetben akár egy ilyen segítséget, vagy ez mindenképpen kiderül, ha kikötői fejlesztés van, tenger alatt járó, pláne tenger alatt járónak a nukleáris képesség fejlesztése, tehát hogy ezt nem lehetne titokban tartani.
0: Hát egyébként nagy valószínűséggel ugye pont maguk az észak-koreák lennének azok, akik nagyon büszkélkednek, ugye már most is büszkélkednek, tehát mondjuk aktívan benne vannak ennek a tenger alatt járónak az építésében, azonban a különböző intézeteknek a számítása szerint azért nagyon-nagyon messze van az, hogy ők ténylegesen egy hadba állítható nukleáris tenger alatt járót azt létre tudjanak hozni. Tehát ugye Kim Jong-un már büszkén megtekintgette ugye ennek a vázát, ugye nézte, hogy hát nagyon jó, nagyon gyorsan halad a projekt, azonban ugye a dél-koreai számítások szerint azért ez még nagyon messze van, és hogy hát nyilvánvalóan az észak-koreaiak szeretnék ugye minél nagyobbnak mutatni magukat, minél erősebbnek mutatni magukat, de azért úgy látják, hogy azért még messze van az, hogy egy ténylegesen működő nagyon nukleáris tenger alatt járóval rendelkezzenek.
1: Dél-Korea esetében egyébként javulhat a viszony Ukrajna felé, vagy mit kéne vajon a feleknek ahhoz tenni, hogy egy kicsit enyhüljön ez a diplomáciai feszültség? Kézbe léphet-e esetleg az Egyesült Államok, hát ha nem is most, de mondjuk amikor már van ráérő ideje Donald Trumpnak, tehát a félidei választások után, tehát lát-e erre esélyt ezzel kapcsolatban?
0: Én abszolút, tehát szerintem Ukrajnának sem érdeke az, hogy magára haragítson egy ilyen támogatót, mint Dél-Korea, illetve Dél-Koreának sem érdeke az, hogy ez a konfliktus fennmaradjon. Ugye eleve nem lett volna érdekük az, és valószínűleg az is bosszanthatja őket, hogy ha már ez így nyilvánosságra került, ugye kikerült ugye a nyilvánosság elé az, hogy ez a két hadifogoly Dél-Koreába került, akkor már jó lett volna, hogyha ezt minél hamarabb lekeverik, elfelejtik az ügyet. Tehát, hogy ők, nekik az lett volna a legjobb kezelés az ukránok részéről, hogy elismerik, hogy igen, hibáztunk, esetlegesen, hogy félreértés volt ezzel kapcsolatban, de bocsánatot kérünk, és valami olyan nyilvános bocsánatkérést intéz feléjük Zelenszky, ami után el lehet szépen lassan felejteni ezt az ügyet. Viszont azzal, hogy aztán belementek ugye ebbe az oda-visszába, hogy hát igazából nem is állapodtunk meg abban, hogy ezt titokban kellene tartani, így igazából ezzel napirenden tartották az ügyet, és egyszerűen egy olyan helyzetbe kerültek a felek, ahol mind a kettőnek nagy arcvesztés lenne, hogyha a saját álláspontjából engedne, és hát ugye a hazai közönség előtt egyik elnöknek sem lenne jó, hogyha neki kéne visszalépnie, úgyhogy hát igen, egyébként valóban nem mondtam igazat. Ugye ez nem egy nagyon bevállalható dolog általában, ugye a politikusok számára, de mindenképpen érdekük az, hogy azért ez megoldódjon, ez az ügy. Azért a dél-koreaiak is bármennyire is kemény nyilatkozatokat tettek közzé, azért hangsúlyozták, hogy hát nyilvánvalóan továbbra is szeretnék támogatni Ukrajnát, csak nem szeretnék, hogyha ehhez egy ilyen tehertétel csatlakozna, úgyhogy ők valószínűleg szeretnék minél hamarabb ezt rövidre zárni, és ennek tényleg az lenne a legjobb módja, hogyha valamilyen kielégítőnek nevezhető bocsánatkérés, vagy valamilyen olyan gesztus történne, ami után a felek felmutathatják a hazai közönség előtt is, hogy igen, megbeszéltük, megkaptuk, amit akartunk, lerendeztük egymás között, és minden mehet úgy, ahogyan eddig.
1: Folytatjuk majd a beszélgetést Nagy Angelinával, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával, a híreket követően.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Hamarosan ismét telefonon egyeztet egymással Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. Ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mondta az orosz sajtónak. Szankciókat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen Donald Trump amerikai elnök néhány órával azután, hogy a testület egyik korábbi bírájának, Navi Pillay dél-afrikai jogásznak ítélték oda az idei Nobel békedíjat. Marco Rubio külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a szankciók bevezetésével megtiltják a pénzügyi tranzakciókat, a szerintük törvénytelenül működő hágai bírósággal elvágják pénzügyi forrásait és megbénítják a működését. Egységes régióként az érintett települések, megyék, gazdasági szereplők, civil közösségek, szakmai szervezetek által közösen képviselt elképzelések mentén fejleszteni a Balatont, és ennek érdekében sürget összefogást a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint az a cél, hogy a tó térsége önálló régióként saját célokkal, mérhető eredményekkel és világosan elkülöníthető forrásigénnyel jelenjen meg a hazai és az európai fejlesztés politikában. A V-híd egyelőre nem kommentálja a déli körvasút építéséből történő kizárását. A céggel kapcsolatban a mai kormányzati sajtótájékoztatón ismertetett döntést, az ott elhangzott kijelentéseket a társaság részletesen vizsgálja. A cég tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló információk, dokumentumok és hivatalos értesítések teljes körű áttekintése után alakítják ki álláspontjukat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a mai kormányzati tájékoztatón bejelentette, hogy a minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyamatban lévő vasútépítési munkából.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,3%-os emelkedéssel 141.671 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 41,7 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-os pluszban zárt 5055 forinton, az OTP 6,4%-kal nőtt 40.300 forintig, a Telekom 1,3%-kal emelkedett 2562 forintra, a Richter 1,2%-kal erősödött 12.350 forintra. Emelkedéssel zárták a napot a vezető nyugat-európai bőrzék, a londoni FTSE és a párizsi CAC 1, a frankfurti DAX 1,2%-os plusszal zárt, Milánó 9%, Madrid 7%-kal erősödött. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones 7%, az S&P 500-as 0,5%-os, a Nasdaq Composite 6%-os emelkedésben van. A bankközi devizapiacon jelenleg 1 euró 365 forint és 41 fillér, egy amerikai dollár 326 forint 52 fillér, egy svájci frank 393 forint és 31 fillér. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A franciaországi középiskolások három hete tartó tiltakozó mozgalmának tüntetésein csak nem 7000 embert vettek őrizetbe eddig. A francia igazságügyi minisztérium jelentése szerint az előállított személyek 86%-a kiskorú, 2400 esetben indult eljárás és 21 gyanúsítottnak rendelték el az előzetes letartóztatását. Megtalálták Auguste Renoir két festményét, amelyeket egy hónappal ezelőtt loptak el egy dél-franciaországi múzeumból. A múzeumba szeptember 8-án törtek be. A település térfigyelő kameráinak felvételein látható, ahogy két rabló menekül a rendőrök elől. Eredetileg négy műalkotást vittek magukkal a Renoir múzeumból, de kettőt az üldözés során elejtettek.
0: Időjárás jelentés.
2: Az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet, hajnalban elszórtan várható csapadék, viszont holnap este már sok felé esik az eső. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjjel 0 és 12 fok között alakul, holnap napközben 17 és 22 fokig melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
3: Folytatjuk Nagy Angelinával, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával, mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendégét hallják és látják majd a YouTube felvételünkön. Dél-Koreáról, illetve Ukrajna viszonyáról beszélgettünk, arról, hogy vajon a két ország mind veszhetett össze, miért veszhetett össze, ez két észak-koreai hadifogolynak az átadására vezethető vissza, meg hát az, hogy Dél-Korea azért nem feltétlenül csak Ukrajnával ápol kapcsolatokat, hanem Oroszországgal is, kénytelen, kelletlen a gazdasági területen ennek vannak nyomai, főleg mondjuk a kőolaj piacon, és hát arról is volt szó, hogy Ukrajna miért nem kaphat egyelőre úgy tűnik dél-koreai fegyvereket. Ha már egyébként szóba került az, hogy Észak-Korea viszont ad fegyvereket, meg lőszer utánpótlás, sőt, hát ugye Kurszk visszavételénél még katonákat is Oroszország számára. A dél-koreaiak milyen szemmel nézik ezt a viszonyt? Tehát mondjuk idézőjelben persze örülnek annak, hogy fogy az észak-koreai lőszer, esetleges hadieszköz mennyiség, és akkor talán még ez jól is jön nekik, vagy nagyon tartanak attól, hogy cserébe olyan technikát, olyan gyártási know-how-t kaphat Észak-Korea, amivel viszont veszélyesebbé válhat, ha nagy Isten kialakulna egy konfliktus.
4: Hát egyáltalán nem örülnek neki, és nem előnyös számukra, hiszen az egy dolog, hogy fogy, de lehet azt pótolni. És Észak-Koreában, egyébként mindkét Koreában, ugye hát a koreai félsziget megosztottságából, illetve ennek a állandó egymás ellenirányuló biztonsági fenyegetésnek a mi voltából adódóan mindkét Koreában nagy tömeggyártási kapacitások vannak, ugyanis az ukrajnai háború is rámutatott arra, hogy azért ez jól tud jönni. Tehát, hogy amikor a nyugati készletek már rég kiapadtak, hiszen nagyon régen volt az, hogy egy ilyen háborút tapasztalt van a kontinens, akkor mutatkozott meg az, hogy ugye a két Korea, ami még ugye gyakorlatilag továbbra is ugye háborúban áll, tehát egy lezáratlan háború van közöttük, hogy jól jön az, hogy ők viszont rendelkeznek ilyen tömeggyártási kapacitásokkal. Dél-Korea számára ez egyáltalán nem egy jó fejlemény, egyáltalán nem jó fejlemény számukra az, hogy Észak-Korea helyzete az jelentősen feljavult az ukrajnai háború miatt. Észak-Koreának a támogatása Oroszország számára az egy hullámzó dolog. Igazából, hogyha megnézzük, a történelem során azért nem mindig állt az oroszok érdekében, hogy olyan szinten tartsanak fenn kapcsolatokat Észak-Koreával, mint most. És most viszont nagyon felértékelődött Észak-Korea, hiszen most ténylegesen hasznos tud lenni, és ténylegesen ő is tud segíteni az oroszoknak. És azért, amikor mondjuk Észak-Koreára gondolunk, akkor nem igazán úgy gondolunk rá, mint egy olyan partner, aki így ki tud húzni a csávából, vagy legalábbis aki érdemi segítséget tud nyújtani. Úgyhogy Észak-Korea stratégiai helyzete ezeknek a következtében jelentősen javult, ugye ezért ez a kommunikációjukban, magatartásukban is érződik, hogy azért ez sokkal, ők maguk is érzik, hogy sokkal jobb helyzetben vannak, és ezért is láthatjuk azt, hogy Dél-Koreával szemben is, nem mintha bármikor is nagyon barátságos lett volna a retorikájuk, de hogy igazából ugye nyilvánosan is lemondtak arról, hogy a koreai félszigetet valaha egyesíteni kéne, kimondták, hogy Dél-Korea az egy ellenséges nemzet, igazából nem tartanak igényt a félszigetnek a déli felére, és most már nyíltan az a céljuk, hogy bebetonozzák ezt a jelenlegi status quo-t. És ez ennek az eredménye, hogy úgy érzik, hogy erre most van is lehetőségük. Tehát eddig se remélhették azt, hogy majd észak-koreai zászló alatt egyesülhet a koreai félsziget, azonban most minden eddiginél jobb helyzetbe kerültek ahhoz, hogy ezt meg is valósítsák. És ezért láthatjuk azt is, hogy nagy valószínűséggel Donald Trumpnak, Amerikának azért jóval nehezebb dolga van azzal kapcsolatban, hogy tárgyalóasztalhoz csábítsa az észak-koreaiakat. Ugye láthatjuk, hogy Donald Trump elég egyértelmű erőfeszítéseket tesz ennek az irányában, és hogyha Észak-Korea egy kiszolgáltatottabb helyzetben lenne, ahol nem kap ennyi segítséget Oroszországtól és Kínától, akkor nagy valószínűséggel kapva kapna ezen az alkalmon, azonban látjuk, hogy most sokkal nehezebben megy bele ezekbe, hiszen igazából annyi mindent megkap Oroszországtól és Kínától, hogy mi az, amit Amerika tud ajánlani, amit amit nem kap meg ugye a partnereitől.
3: Ez valószínűleg élelmiszerszállítást is jelenthet? Tehát, mert korábban azért voltak arról hírek, hogy Észak-Koreában időről időre rossz gazdálkodás miatt éhínség csap fel, viszont az elmúlt időszakban erről semmit nem lehetett hallani. Tehát lehet, hogy az oroszok így is fizetnek, akár a lőszerért, akár bármilyen más alkatrész, vagy hadianyag utánpótlásért?
4: Nagy valószínűséggel egyébként igen, gabonaszállítmányok is érkeznek. Hát el is kezdődtek ezek az észak-koreai hazai kampányok, hogy egyébként a rizs az túlértékelt, és hogy ugye a gabona az viszont milyen szuper. Úgyhogy valószínűleg ilyen szállítmányok is érkeznek, de egyébként azért Észak-Korea most egy olyan szinten van, hogy neki, ami ténylegesen fontos és ténylegesen segítség, az a kőolaj, tehát az energiahordozók, amire leginkább szüksége van, és az is leginkább azért, hogy a hadigépezetét tudja működtetni, hogy az energiállátása stabil legyen, és hát leginkább a katonai technológiák az, amikre éhezik. Nyilvánvalóan fontos az egyéb gazdasági segítség, amit Oroszország nyújthat, viszont az elsődleges gazdasági partner az még mindig Kína. Szóval igazából az a kapcsolatrendszer az ebből a szempontból fontosabb, tehát igazából nem Oroszországnak kell az éhínségből most kihúznia Észak-Koreát, hanem igazából egy magasabb szinten tud a kapcsolat funkcionálni.
3: Visszatérve a másik területre, Dél-Koreára, van egy kicsi fagyossá vált viszony ugye Ukrajnával. Észak-Korea, amikor a katonai segítséget indokolt, tehát egyrészt van egy védelmi szerződés Oroszország és Észak-Korea között, amelyet mivel ugye orosz területről volt szó, amikor Kursknál beavatkoztak a koreai erők, az észak-koreai erők, lehetett indokolni valamelyest, hogy az mégiscsak Oroszország, eredendően Oroszország területe, és azért mentek oda a katonák, és hogy harci tapasztalatokat szereznek, erre is büszke volt az észak-koreai hadvezetés. Vajon a dél-koreaiak fejében ez nem fogalmazódik meg, ha nem is nyilván nem harcoló csapatokat, hát ha hadianyagot sem küldtek, akkor miért küldenének harci alakulatokat, de akár mesterséges intelligencia rendszerek, akár drónrendszerek hatékonyságának kipróbálása vajon nincs meg a hátsó gondolatokban, hogy azért nem lenne rossz harci körülmények között ezeket kipróbálni, vagy van ennek a tesztelése csak számítástechnikailag esetleg?
4: Dél-koreai részre?
3: Dél-koreai részre.
4: Dél-koreaiak, ugye az Ukrajnával való együttműködés ugye ezért is fontos. És ezt egyébként Ukrajna is ugye igyekszik reklámozni, amikor ugye segítséget, támogatást próbál saját maga számára szerezni. Tehát ez az ukrajnai háború, ez tulajdonképpen egy katonai technológiai tesztüzemmé tette Ukrajnát. És tényleg olyan felbecsülhetetlen tapasztalatokat lehet szerezni ezen a téren, azzal kapcsolatban, hogy a hadviselés az hogyan változott. És ezt természetesen a dél-koreaiak is látják, tisztában vannak ezzel, és szeretnének információkat szerezni ezzel kapcsolatban. És hát ugye ennek a módja úgy, hogy ugye tudják, hogy nem tehetik meg azt, hogy saját fegyverrendszeréket bocsátják Ukrajna rendelkezésére, ezért az, hogy közeli kapcsolatot tartanak fel Ukrajnával, és megpróbálnak úgy ezeket a katonai információkat megszerezni, ami ugyebár azért is fontos nekik, mert nagyon szeretnének az észak-koreai egységekről információkat szerezni. Tehát, hogy ez is egy rendkívül értékes dolog, és Ukrajna is tisztában van azzal, hogy ez Dél-Korea számára egy nagyon értékes dolog, és hát ugye nagy valószínűséggel próbálják is ugye ezeket az információkat kihasználni arra, hogy Dél-Koreát rávegyék, hogy küldjön nekik fegyvereket. De látszik, hogy azért a dél-koreaiak számára ez ténylegesen egy olyan vörös vonal, amit egyszerűen nem tehetnek meg. Ugye, hát sajnos ugye a világon nem csak Ukrajnában van háború, hanem máshol is. Közel-Keleten ezek a dél-koreai fegyverrendszerek, rakéták, ezek már ki vannak próbálva egyébként. Számos olyan közel-keleti ország van, Szaúd-Arábia, vagy az Egyesült Arab Emírségek, akik dél-koreai fegyvereket vásárolnak, és ezeket ki is próbálták egyébként. Ugye most tavasszal is nagyon jól teljesítettek ezek a fegyverrendszerek.
3: Ezek légvédelmi rakéták döntően, amiket használtak
4: az országok? Gyakorlatilag ezek ugye, és hát ugye azért is, tehát ez nagyon jó reklám volt a dél-koreaiaknak, hogy ugye amikor éppen nagy, ugye Patriot hiány van a világban, akkor ugye ezek a gyakorlatilag a dél-koreai Patriotokként ugye apostrofálhatók. ugye ezek a rakétaállító rendszerek, és nagyon jól teljesítettek, igazából egy ilyen 96%-os, 97%-os hatékonysággal lőtték ki a támadó rakétákat, szóval ez a nagyon jó reklám, ez már megvan nekik, úgyhogy azért nem valószínűleg nem viszket a tenyerük annyira, hogy hát itt tényleg ilyen fontos vörös vonalakat is átlépünk annak érdekében, hogy kipróbáljuk ezeket a rendszereket, mivel már így is sikerült, hogy enélkül is sikerült betörniük a 10 legnagyobb fegyverexportőr közé.
3: Milyen szemmel nézi Dél-Korea a tengerszorosoknak az ideiglenes, vagy néha teljes zárlatát? Említettük már, hogy nagyon energiafüggő az ország, tehát hogy ugyanaz egyik legnagyobb finomító kapacitással rendelkezik, de hát maga a nyersanyag az igencsak hiány van Dél-Koreában, de mondjuk ugyanezzel küzd Kína is, például, illetve Japán. Szóval nem béretlen az, hogy a szaudiaknak, illetve az Egyesült Arab Emírségeknek segítenek ez ügyben, vagy vannak üzletek légvédelmi rakétákkal kapcsolatban, és tesznek-e lépéseket, hogy mondjuk ez a kétszoros szabad legyen, vagy más forrásokból pótolják az itt elveszett szállítmányokat?
4: Hát abszolút egy nagyon-nagyon negatív fejlemény számukra az, hogy Közel-Keleten ez a helyzet, ugye energiaellátás szintjén nagyon függenek ugye ezektől a szállítási útvonalaktól, és hát pontosan erre alapozva szerette volna ugye Washington elérni azt, hogy katonai segítséget is nyújtsanak ezeknek a szorosoknak a felszabadításához, illetve ugye hajózhatóvá tételéhez. Azonban ugye itt megint csak egy olyan helyzetbe kerül Dél-Korea, amiben nagyon nem szeretne belekerülni, hogy irányul rá egy ilyen nyomás, azonban ez egy megint csak egy nagyon érzékeny kérdés lenne, és egy olyan lépés lenne a részükről, amit nem szeretnének bevállalni, hogy egy aktív harcterületen oldalt válasszanak, és bevonódjanak egy ilyen aktív konfliktusba. Úgyhogy azért megvan a határa annak, hogy mit hajlandóak megtenni ugye ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Nem örülnek neki, nagyon nem örülnek, nagyon szeretnék, hogyha minél hamarabb felszabadulnának ezek a szorosok, viszont látják azt, hogy akkor az a megoldás, hogy csökkentjük a függőségünket ezektől az útvonalaktól, és akkor alternatív útvonalakat keresünk. Ugye hát ezért is fontos gazdasági partner továbbra is Oroszország, de hát egyébként Oroszországtól is szeretnék a függésüket csökkenteni. Úgyhogy ilyenkor ugye az egyetlen jelszó, amit ugye követni lehet, az a diverzifikáció.
3: Nem is tudom, van meg az ember fejében, hogy mondjuk a dél-koreai hadseregnek vannak olyan képességei, amivel esetlegesen oda tudna menni a szorosokhoz. Nyilván vannak különböző fregatjaik, rakétahordozóik, de hogy mondjuk például a repülőgép anyahajó, vagy bármiféle olyan komoly szállítóeszköz, amivel akár lehetne bármiféle támadást végrehajtani. Nem vagyok képbe ennyire a dél-koreai hadsereggel kapcsolatban, de valószínűleg, ha a kínaiak nem próbálkoznak meg ezzel, akkor Dél-Korea pont miért tenné. Tehát tényleg ott az egy jóval nagyobb erőnek a meglétét feltételezni. Így végezetül Dél-Koreának milyen a viszonya Kínával? Azért erről mostanság kevesebbet hallani, vagy hogyha igen, akkor nem került annyira a fő fókuszba. Továbbra is ilyen kölcsönös bizalmatlanság van a két ország között, és mondjuk Dél-Korea inkább Japánnal már amennyire tudja barátkozik, vagy pedig ez a mexikói felállás van Japán, Dél-Korea és Kína kiegészítve Oroszország között, hogy mindenki gyanakszik mindenkire, és hát igazából senki se barátkozik a másikkal.
4: Ugye hát a kelet-ázsiai régiónak a sajátossága, hogy valamennyire azért mindenki haragszik mindenkire, és mindenkinek terhelt a viszonya mindenkivel, tehát ez az ugye a történelemből ered, azonban éppen azért, hogyha mindenkivel megvannak ugye a magunk problémái, tehát hogy ezt azért nem tehetjük meg, hogy akkor az összes szomszédunkkal rosszban vagyunk, pláne hogyha akkorák vagyunk, mint Dél-Korea, és olyan akkora szomszédaink vannak, mint Kína. Kínával egyébként az utóbbi egy-két évben, amióta az új dél-koreai kormány hivatalba lépett, azóta jelentősen javultak a kapcsolatok. Ugye hát valóban egy nagyon összetett és komplex viszonya van Dél-Koreának és Kínának, és az előző elnök, aki ugye a katonai jogrendet meghirdette, és aztán ugye jelenleg is börtönben van, alatta egy elég jelentős elhidegülés is bekövetkezett, ami ráadásul már egy korábban kialakult konfliktus miatt, ugye amikor is egy amerikai rakétarendszert telepítettek Dél-Koreába, amit ugye hát hangsúlyoztak, hogy ugye ez abszolút ez Észak-Korea ellen van, de hogy hát gyakorlatilag azért lehetne vele érni Kínát is, hogyha nagyon akarnánk, tehát ennek ugye nyilvánvalóan nagyon nem örültek a kínaiak, ugye akkor szankciókat vetettek ki Dél-Korea ellen, és aztán tehát politikailag is eléggé megromlott a viszony az előző elnök alatt, viszont a mostani elnöknek kifejezett célja volt az, hogy ezeket javítson. Ugye Kína nyilvánvalóan egy olyan gazdasági partner, amihez ezer szálon kötődik Dél-Korea, megint csak pragmatikusnak kell lennie. Bármennyire is vannak akár szigeteket illető viták, az, hogy ki mit csinál a saját tengerén, ki mit épít, amit nem kéne építeni, ki milyen térképeket, vagy hát ugye leginkább a kínaiak adnak ki olyan térképeket, amik a dél-koreaiakat felpaprikázzák, de ezeket azért ugye gazdasági megfontolásból azért félre kell tenni, de most kifejezetten ugye ez cél is volt, és ki is jelentették a felek, hogy normalizálták a dél-koreai-kínai kapcsolatokat, és ez már csak azért is, vagy azáltal is segítve van, hogy ugye most Kínának Japánnal nagyon fagyos éppen a viszonya, ugye Takaichi Sanae japán miniszterelnök tett Tájvánt illetően olyan kijelentéseket, amik miatt Kína ugye egy tulajdonképpen egy diplomáciai offenzívát indított Japán ellen, és azóta is nagyon, nagyon fagyosak a viszonyok. Hát egy ilyen kontextusban ugye azért Kína sem fogja, tehát Kína inkább akkor magához próbálja ugye a harmadik felet, vagy ebben a háromszögben, ebben a Kína-Japán-Dél-Korea háromszögben akkor inkább próbálja magához édesgetni Dél-Koreát, hogy ne azt érje el, hogy akkor jó, akkor mindkét, tehát a Japánt is és Dél-Koreát is eltoltam magamtól, és akkor azok majd szépen barátkoznak ellenem. Úgyhogy ezért most így inkább egy felívelő pályán, vagy egy ilyen, ez egy pozitívabb pályán vannak most éppen a kapcsolatok.
3: Jól emlékszem, hogy a japán miniszterelnök valami olyasmit mondott, hogyha Tájvánt megtámadná Kína, akkor abból a háborúból Japán sem nagyon tudna kimaradni, valami ilyesmi volt az
4: igen,
3: a konfliktus főforrása.
4: És igazából ez, tehát hogy tulajdonképpen egy valamilyen szinten egy magától értetődő dolog, már csak a földrajzi távolságok miatt is, viszont nem egy olyan dolog, amit a japán miniszterelnökök ki szoktak mondani. Tehát általában mindig a stratégiai kétértelműséget választják.
3: Ez nagyon egyértelmű volt.
4: De ez igen, ez túlontúl egyértelmű volt, de nem ez volt az egyetlen dolog igazából. Tehát Takaichi Sanaira egyébként is nagyon gyanakvóan tekintettek a kínaiak, eleve nem vártak tőle semmi jót, eleve gondolták, és egyébként helyesen gondolták, hogy egy keményvonalas, konzervatív, Abe Shinzót követő japán politika fog visszatérni, ami valószínűleg egy erőteljesebb Kína ellenes éllel fog rendelkezni, és valószínűleg még erősebb lesz benne a japán újra fegyverkezés. Úgyhogy eleve semmi jót nem vártak tőle, és amikor ez megtörtént, akkor valószínűleg ez ugye eldöntötte azt, hogy akkor megindítják ellene ezt a diplomáciai offenzívát, és hát nagyon úgy néz ki ennek a diplomáciai csörtének a különböző fejezeteiből, hogy igazából céljuk az, hogy ugye Takaichire nyomást gyakoroljanak, és ugye hát a japán miniszterelnökök azok rendszerint nem szoktak nagyon sokáig ugye hivatalban lenni, hogy esetlegesen ugye egy kicsit felgyorsítsák azt, hogy ezt a folyamatot, amíg ugye Takaichi hatalmon van, és afelé tereljék a japán politikát, hogy inkább egy olyan miniszterelnök legyen, aki azért egy kicsit pragmatikusabban és barátibban viszonyul Pekinghez.
3: Zárszóként Dél-Korea ki tudna maradni egy ilyen Tájván elleni háborúból jelenállás szerint?
4: Hát biztos, hogy szeretne. Hát igazából ezzel kapcsolatban ugye hát amellett, hogy ugye nagyon szeretnék azt, hogy ez nem erüljön fel, és hogy a saját szerepvállalásuk az nem erüljön fel. Lehetséges, hogy vannak olyan szenáriók, amikben nem kellene ugye aktívan mondjuk katonákkal részt venni ebben, viszont tehát a minimális elvárások Amerika részéről azért lennének feléjük, például az, hogy a vizeiket, infrastruktúrájukat az amerikaiak tudják használni ugye erre. Tehát, hogy valószínűleg azt nem várnák el, és hát valószínűleg a dél-koreaiak ezt nagyon-nagyon remélik is, hogy nem várnák el, hogy ugye aktívan fegyveresen egységekkel akár bevonódjanak, viszont az egy elég egyértelmű elvárás lenne, hogy akkor amerikai részről, hogy akkor tényleg az infrastruktúrájukat, a vizeiket tudják használni ugye a az amerikai műveletekhez.
3: Hát reméljük, ez sosem történik meg, hogy egy ilyen nagyobb háborút megnézzen az ember, van már így is elég konfliktus a világban. Nagy Angelinával beszélgettünk, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával, köszönjük, hogy itt volt.
4: Köszönöm szépen.
3: Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták és hallották, ezt a beszélgetésünket újra megnézhetik a YouTube csatornánkon, de akár meghallgathatják a honlapunkon is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották, további jó rádiózást.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Úgy vagy vele, hogy csak még két sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagyparkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 19 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Simon hurrikán gyorsan erősödik Mexikó csendes óceáni partjainál, és a várakozások szerint vasárnapra rendkívül veszélyes 4-es kategóriájú viharként érheti el a partvidéket, az ország egyik legnépszerűbb turisztikai jövezetét, erről ír a Reuters. A szél sebessége elérheti a 150 km per órát, a vihar szombatra, azaz holnapra erősödhet komolyá. Vasárnap pedig Mexikó Puerto Vallarta nevű területek környékén csaphat le a szárazföldre. Szankciókat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen Donald Trump amerikai elnök, mindez néhány órával azután történt, hogy a testület egyik korábbi bírájának, Nevi Pillé dél-afrikai jogásznak ítélték oda az idei Nobel békedíjat. Trump elnök soha nem fogja megengedni, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság amerikai állampolgárok ellen indítson eljárást, ezt az amerikai külügyminiszter jelentette ki. Marco Rubio hangsúlyozta, hogy a szankciók bevezetésével megtiltják a pénzügyi tranzakciókat a szerintük törvénytelenül működő bírósággal, elzárják annak pénzügyi forrásait és megbénítják a működését. Több hónappal elhalasztják az eredetileg november 28-ára kitűzött palesztin parlamenti választásokat. Ez derül ki abból a levélből, amelyet a francia külügyminiszternek küldött Hussein Asheik, a palesztinai felszabadítási szervezet végrehajtó bizottságának főtitkára. Asheik azzal indokolta a halasztást, hogy a palesztin területeken nem megfelelőek a körülmények a választások megtartására. Itthon a balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagyberuházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatának megmentése érdekében várnak konkrét intézkedéseket. Itt most a Cordia nagyberuházása zajlik. A területen a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet megítélése szerint felbecsülhetetlen értékű, még megmaradt természetes kapu található, amelynek megőrzése a teljes tó ökológiai stabilitásának és jövőjének elengedhetetlen feltétele. A kormányhoz intézett felhívás sürgeti a természetes és természet közeli parti területeket veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését és az érintett területek állami tulajdonba vételét. December 31-éig literenként 25 forinttal csökkenti a gázolaj jövedéki adóját a kormány a fuvarozók részére. Ők az érintett összeget a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan visszaigényelhetik. Vitézi Dávid bejelentése szerint a lépés 6 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a kormány szigorítja az útdíjak ellenőrzését, illetve napirenden van a kamionstop hétvégi szabályainak átnézése is.
0: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3,3%-os emelkedéssel 141.671 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 41,7 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-os pluszban zárt 5055 forinton, az OTP 6,4%-kal nőtt 40.300 forintig, a Telekom 1,3%-kal

0: Rossz 8 tized, az S&P 500-as és a Nasdaq kompozit 6%-kal áll a pozitív tartományban. Itthon a bankközi devizapiacon 1 euró 365 forintba és 22 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 326 forintot és 27 fillért, egy svájci frankért 393 forintot és 8 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 16 fillér, a cseh koronáé 14 forint 98 fillér. Egy angol font 431 forintba és 63 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet, hajnalban, majd napközben elszórtan várható csapadék, de holnap estétől az egész országban már sok felé eshet az eső. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjjel 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Kezdjük az El Camino-t hazai tájakon. A hazai Szent Jakab út lehetőséget ad arra, hogy lépésről lépésre hagyjuk el a felesleges mentális terheket, miközben Magyarország szakrális kincseit és természeti szépségeit felfedezve kapcsolódunk be az egész Európát átszelő zarándokút hálózatba. A magyarországi El Camino hálózat, a Camino Hungaro és a Camino Benedictus. Magyarországon két fő ágon indulhatunk el az El Camino-n. Az alapút, a Camino Hungaro Budapest szívéből a 0 km kőtől indul, és 200 km után ér el a lébényi Szent Jakab templomhoz. Az út érinti a Budai hegységet, a Gerecse dombjait és a Kisalföld síkságait. A másik jelentős ág a Camino Benedictus, amely a Tihanyi Bencés apátságtól indul, és a bencés szerzetesi hagyományokat követve köti össze a fontosabb kolostorokat. Ez a szakasz a Balaton felvidék és a Bakony erdőjén keresztül halad, érintve Bakonybélt és Pannonhalmát, majd Lébénynél találkozik az alapúttal. Mindkét útvonalat sárga kagyló és nyílmotívumok jelzik, amelyek végigvezetnek minket a néha embert próbáló, de mindig lenyűgöző szakaszokon.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

die before I wake.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Gyorsan erősödik Mexikó csendes-óceáni partjainál a Simon hurrikán. A várakozások szerint vasárnapra rendkívül veszélyes 4-es kategóriájú viharként érheti el a partvidéket, az ország egyik legnépszerűbb turisztikai övezetét. A szél sebessége elérheti a 155 km/h. A vihar Mexikó legnagyobb kikötője és az ázsiai kereskedelem egyik fontos állomása Manzanillo, valamint a közel 300 000 lakosú tengerparti üdülőváros Puerto Vallarta között csaphat le a szárazföldre. Szankciókat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen Donald Trump amerikai elnök. Mindez néhány órával azután történt, hogy a testület egyik korábbi bírájának, Nevi Pillé dél-afrikai jogásznak ítélték oda az idei Nobel-békedíjat. Marco Rubio külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a szankciók bevezetésével megtiltják a pénzügyi tranzakciókat a szerintük törvénytelenül működő bírósággal, elvágják annak pénzügyi forrásait és megbénítják a működését. Több hónappal elhalasztják az eredetileg november 28-ára kitűzött palesztin parlamenti választásokat. Ez derül ki abból a levélből, amelyet a francia külügyminiszternek küldött Hussein al-Sheik, a palesztinai felszabadítási szervezet végrehajtó bizottságának főtitkára. Az Emmanuel Macron vezette Franciaország azzal a feltétellel ismerte el a palesztin államot több mint egy éve, hogy Mahmoud Abbas palesztin elnök kötelezettséget vállalt demokratikus választások megrendezésére. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik itthon civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatának megmentése érdekében várnak konkrét intézkedéseket. Itt most a Cordia nagy beruházása zajlik. A területen a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet megítélése szerint felbecsülhetetlen értékű, még megmaradt természetes övezet található, amelynek megőrzése a teljes tó ökológiai stabilitásának és jövőjének elengedhetetlen feltétele.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,3%-os emelkedéssel 141.671 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 41,7 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-os pluszban zárt 5055 forinton, az OTP 6,4%-kal nőtt 41.300 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal emelkedett 2562 forintig, a Richter 1,2%-kal erősödött 12350 forintra. Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék, a londoni FTSE és a párizsi CAC 40, a frankfurti DAX 1,2% plusszal zárt, Milánó 9%, Madrid 7%-kal erősödött. Csatlakozhat Németország az Egyesült Királyság 6. generációs vadászgépfejlesztési programjához. A projektben Olaszország és Japán is részt vesz. A konzorcium jelenlegi célja, hogy az új repülő legkésőbb 2035-ben hadrendbe álljon. A német Rheinmetall védelmi ipari konglomerátum leányvállalata vásárolja meg a csődbe ment romániai hajógyárat, a Damen Shipyards Mangaliát. A cég értékesítésére kiírt korábbi 4 árverés sikertelenül zárult. Az 5. liciten a Rheinmetall a kikiáltási árral megegyező összeget 138 millió eurót ajánlott, amelyet a felszámoló biztos elfogadott. A vállalatnak az év elején még 1000 dolgozója volt. A Mangáliái a legnagyobb romániai hajógyár, és európai szinten is jelentősnek számít. A telephelye 1 millió négyzetméter, a termelési kapacitása

0: Múzeumban szeptember 8-án törtek be. A település térfigyelő kameráinak felvételein látható, ahogy két rabló menekül a rendőrök elől. Eredetileg 4 műalkotást vittek magukkal a Renoir Múzeumból, de 2 az üldözés során elejtettek.
1: Időjárás jelentés.
0: Az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet, hajnalban majd napközben elszórtan várható csapadék, de holnap estétől az egész országban már sokfelé eshet az eső. Megélénkül a szél, a hőmérséklet éjjel 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.
2: Smoothest cat on the block. Yeah, it's the new jazz.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel. A hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagy lemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

műsora, megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Gyorsan erősödik Mexikó csendes-óceáni partjainál a Simon hurrikán. A várakozások szerint vasárnapra rendkívül veszélyes, 4-es kategóriájú viharként érheti el a partvidéket, az ország egyik legnépszerűbb turisztikai övezetét. A szél sebessége elérheti a 155 km/h. A vihar Mexikó legnagyobb kikötője és az ázsiai kereskedelem egyik fontos állomása, Manzanillo, valamint a közel 300 ezer lakosú tengerparti üdülőváros Puerto Vallarta között csaphat le a szárazföldre. Szankciókat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen Donald Trump amerikai elnök. Mindez néhány órával azután történt, hogy a testület egyik korábbi bírájának, Nevi Pillé dél-afrikai jogásznak ítélték oda az idei Nobel-békedíjat. Marco Rubio külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a szankciók bevezetésével megtiltják a pénzügyi tranzakciókat a szerintük törvénytelenül működő bírósággal, elvágják annak pénzügyi forrásait és megbénítják a működését. Több hónappal elhalasztják az eredetileg november 28-ára kitűzött palesztin parlamenti választásokat. Ez derül ki abból a levélből, amelyet a francia külügyminiszternek küldött Hussein al-Sheikh, a palesztinai felszabadítási szervezet végrehajtó bizottságának főtitkára. Az Emmanuel Macron vezette Franciaország azzal a feltétellel ismerte el a palesztin államot több mint egy éve, hogy Mahmoud Abbas palesztin elnök kötelezettséget vállalt demokratikus választások megrendezésére. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik itthon civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatának megmentése érdekében várnak konkrét intézkedéseket. Itt most a Cordia nagy beruházása zajlik. A területen a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet megítélése szerint felbecsülhetetlen értékű, még megmaradt természetes övezet található, amelynek megőrzése a teljes tó ökológiai stabilitásának és jövőjének elengedhetetlen feltétele.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,3%-os emelkedéssel 141.671 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 41,7 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-os pluszban zárt 5055 forinton, az OTP 6,4%-kal nőtt 41.300 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal emelkedett 2562 forintig, a Richter 1,2%-kal erősödött 12.350 forintra. Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék, a londoni FTSE és a párizsi CAC 41, a frankfurti DAX 1,2% plusszal zárt, Milánó 9,1, Madrid 7,1%-kal erősödött. Csatlakozhat Németország az Egyesült Királyság 6. generációs vadászgépfejlesztési programjához. A projektben Olaszország és Japán is részt vesz. A konzorcium jelenlegi célja, hogy az új repülő legkésőbb 2035-ben hadrendbe álljon. A német Rheinmetall védelmi ipari konglomerátum leányvállalata vásárolja meg a csődbe ment romániai hajógyárat, a Damen Shipyards Mangaliát. A cég értékesítésére kiírt korábbi 4 árverés sikertelenül zárult. Az 5. liciten a Rheinmetall a kikiáltási árral megegyező összeget 138 millió eurót ajánlott, amelyet a felszámoló biztos elfogadott. A vállalatnak az évelején még 1000 dolgozója volt. A Mangáliái a legnagyobb romániai hajógyár, és európai szinten is jelentősnek számít, a telephelye 1 millió négyzetméter, a termelési kapacitása pedig évi 3,5 millió munkaóra. Az, hogy a hajógyárat a Rheinmetall vásárolta meg, nem meglepetés. A bukaresti kormány ugyanis idén 920 millió euró értékben kötött megállapodást a német vállalattal 4 hadihajó építésére. Ezeknek a Fekete-tengeri kikötőváros Mangália hajógyárában kell elkészülniük. Megtalálták Auguste Renoir 2 festményét, amelyeket 1 hónappal ezelőtt loptak el egy dél-franciaországi múzeumból. A múzeumba szeptember 8-án törtek be. A település térfigyelő kameráinak felvételein látható, ahogy két rabló menekül a rendőrök elől. Eredetileg 4 műalkotást vittek magukkal a Renoir múzeumból, de 2 az üldözés során elejtettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet, hajnalban, majd napközben elszórtan várható csapadék, de holnap estétől az egész országban már sokfelé eshet az eső. Megélénkül a szél, a hőmérséklet éjjel 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul.
0: A legfrissebb

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek 3 stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és 3 kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Gyorsan erősödik Mexikó csendes óceáni partjainál a Simon hurrikán. A várakozások szerint vasárnapra rendkívül veszélyes, 4-es kategóriájú viharként érheti el a partvidéket, az ország egyik legnépszerűbb turisztikai övezetét. A szél sebessége elérheti a 155 km/h. A vihar Mexikó legnagyobb kikötője és az ázsiai kereskedelem egyik fontos állomása Manzanillo, valamint a közel 300 ezer lakosú tengerparti üdülőváros Puerto Vallarta között csaphat le a szárazföldre. Szankciókat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen Donald Trump amerikai elnök. Mindez néhány órával azután történt, hogy a testület egyik korábbi bírájának, Nevi Pillé dél-afrikai jogásznak ítélték oda az idei Nobel-békedíjat. Marco Rubio külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a szankciók bevezetésével megtiltják a pénzügyi tranzakciókat a szerintük törvénytelenül működő bírósággal, elvágják annak pénzügyi forrásait és megbénítják a működését. Több hónappal elhalasztják az eredetileg november 28-ára kitűzött palesztin parlamenti választásokat. Ez derül ki abból a levélből, amelyet a francia külügyminiszternek küldött Hussein al-Sheikh, a palesztinai felszabadítási szervezet végrehajtó bizottságának főtitkára. Az Emmanuel Macron vezette Franciaország azzal a feltétellel ismerte el a palesztin államot több mint egy éve, hogy Mahmoud Abbas palesztin elnök kötelezettséget vállalt demokratikus választások megrendezésére. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik itthon civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatának megmentése érdekében várnak konkrét intézkedéseket. Itt most a Cordia nagy beruházása zajlik. A területen a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet megítélése szerint felbecsülhetetlen értékű, még megmaradt természetes övezet található, amelynek megőrzése a teljes tó ökológiai stabilitásának és jövőjének elengedhetetlen feltétele.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,3%-os emelkedéssel 141.671 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 41,7 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-os pluszban zárt 5055 forinton, az OTP 6,4%-kal nőtt 41.300 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal emelkedett 2562 forintig, a Richter 1,2%-kal erősödött 12350 forintra. Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai börzék, a londoni FTSE és a párizsi CAC 40, a frankfurti DAX 1,2% plusszal zárt, Milánó 9%, Madrid 7%-kal erősödött. Csatlakozhat Németország az Egyesült Királyság 6. generációs vadászgépfejlesztési programjához. A projektben Olaszország és Japán is részt vesz. A konzorcium jelenlegi célja, hogy az új repülő legkésőbb 2035-ben hadrendbe álljon. A német Rheinmetall védelmi ipari konglomerátum leányvállalata vásárolja meg a csődbe ment romániai hajógyárat, a Damen Shipyards Mangaliát. A cég értékesítésére kiírt korábbi 4 árverés sikertelenül zárult. Az 5. liciten a Rheinmetall a kikiáltási árral megegyező összeget 138 millió eurót ajánlott, amelyet a felszámoló biztos elfogadott. A vállalatnak az évelején még 1000 dolgozója volt. A Mangáliái a legnagyobb romániai hajógyár, és európai szinten is jelentősnek számít. A telephelye 1 millió négyzetméter, a termelési kapacitása pedig évi 3,5 millió munkaóra. Az, hogy a hajógyárat a Rheinmetall vásárolta meg, nem meglepetés. A bukaresti kormány ugyanis idén 920 millió euró értékben kötött megállapodást a német vállalattal 4 hadihajó építésére. Ezeknek a Fekete-tengeri kikötőváros Mangália hajógyárában kell elkészülniük. Megtalálták Auguste Renoir 2 festményét, amelyeket egy hónappal ezelőtt loptak el egy dél-franciaországi múzeumból. A múzeumba szeptember 8-án törtek be. A település térfigyelő kameráinak felvételein látható, ahogy 2 rabló menekül a rendőrök elől. Eredetileg 4 műalkotást vittek magukkal a Renoir múzeumból, de 2 az üldözés során elejtettek.
0: Időjárás jelentés.
2: Az éjszaka második felében megnövekszik a felhőzet, hajnalban, majd napközben elszórtan várható csapadék, de holnap estétől az egész országban már sokfelé eshet az eső. Megélénkül a szél, a hőmérséklet éjjel 0 és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tányzenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a Különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Vogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Majd ha engeded fagy, hozzá tajolok. Majd elhiszem egyszer, amit búgnak a hegyek. Majd bezárom magam, hogy ne kívül legyek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra Ekportájt. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart, népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak, a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofangtól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallott, hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
0: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Nights.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.